Rolla Margit, ne menjen le a nap. Vigyázz! A szós a perc tűnik, de mélyre ás. Nyomába nem érsz többé, el nem fogod, ha fájna is, hiába. Ha egyszer bántanál és sújtanál szavaddal, vigyázz! Ne menjen le a nap a tőle jött haraggal, mert fáj a szó és fáj a perc, s a szós a perc is árva. Pusztít, haraggal hűlt szívünk hűvös mélyére zárva. Oltod az égi fényeket, s későn lesz, hogyha látod, mint nők körül a vadbozót, sűrű és vak magányot.

A legszebb nap a mai. A legnagyobb akadály a félelem. A legkönnyebb tévedni. Minden rossznak gyökere az önzés. A legjobb szórakozás a munka. A legrosszabb kudarc a csüggedés. A legjobb tanító a gyermek. A legfőbb szükségszerűség adni magad. Mit tesz boldoggá? Másokért élni. A legnagyobb tévedés a rossz hangulat. A legközönségesebb érzelem a bosszú és a harag. A legszebb ajándék a megértés.

a legnélkülözhetetlenebb, az otthon. A legjólesőbb érzelem, a benső béke. A legjobb megoldás, a derűlátás. A legnagyobb elégtétel, a teljesített kötelesség. A világ legtartósabb ereje, a hit. A legszükségesebb emberek, a szülők. A legszebb a világon, a szeretet.

Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy ösvény sejtése. Senki sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga lenni, ki tapogatózva, ki ahogy éppen tud.

Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz, aztán zuhanni kezdesz. De van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogy ha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok, és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet, épp mások állítják meg a hintát, vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek, majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet. Légy merész, ne félj attól, hogy kiesel, mert mi van, ha kiesel? Újra felülsz. Bár nem lesz ugyanaz, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani, újra és újra. Érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot, és azt, hogy nem tudsz leállni, mert nem hagyhatod abba még akkor se, ha zuhansz. Tudod, ott az a pont, amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz, mint eddig. Aztán belejössz, és megszokod. Éld át!

0: a nyaklánc.
1: Nicole első évét fejezte be az egyetemen. Vizsgái jól sikerültek, ezért az édesanyja meglepte őt egy ragyogóan szép gyöngysorral. A lány már régen vágyott rá, bár csak hamis gyöngy volt, de fekete estélyi ruhájához igazán jól illett, amikor fölpróbálta. Valódira nem tellett volna, hiszen csupán édesanyja keresetéből éltek. Nicole így is szívből örült a kedves ajándéknak, és boldogan gondolt a közeledő évzáró bálra. Ekkor látogatta meg őket a régen nem látott nagyapa, aki egy távoli munkából érkezett hozzájuk.
0: Ó, édesunokám, úgy szeretlek! Kérlek, hadd vigyem magammal a következő hosszú utamra ezt az egyszerű gyöngysort. Mindig gondolhatnék rád ott a távolban, mintha velem lennél.
2: Ó, én is szeretlek, de épp most kaptam, és már régóta vágytam rá.
1: Eltelt egy-két nap, és a nagypapa újra előhozakodott a kérésével.
0: Kérlek, mégis hadd vigyem magammal. Fölidézné szép sudár termetedet, kedvességedet, és nem hiányoznál annyira.
2: De hát tudod, hogy édesanyámtól kaptam, aki a szűkös kis pénzünkből áldozott rá.
1: Már csak két nap volt a nagypapa visszaindulásáig és a bál kezdetéig. Így aztán újólag előállt a kérésével.
0: Drágám, te enélkül is szép leszel azon a bálon, de nekem csak ennyi örömöm lenne ott a messziségben.
2: Végül is meggyőztél. Tessék, nagyapa, neked adom. Hiszen teljesen igazad van, és nem lehet neked könnyű ott, a messzi idegenben egyedül. Vidd hát magaddal.
1: A nagyapa meghatottan ölelte meg unokáját. Ó, köszönöm, kedves, igazán nagy örömet szereztél. Most én szeretnélek téged megörvendeztetni, és átnyújtott neki egy bársony dobozt. Nicole csodálkozva nyitotta ki a szép dobozt. Egy eredeti, igaz gyöngyökből álló nyaklánc volt benne, amely ezerszer szebb és gyönyörűbb volt, mint az előző. Minden nap a nagyapa zsebében volt, és csak arra várt, hogy unokája odaadja neki a nyakláncot, hogy még jobbat, még szebbet adhasson neki.

Ilyen a mi szeretett Jézus Krisztusunk. Sokszor ragaszkodunk foggal, körömmel a kicsiny, szükségtelen dolgokhoz, kapcsolatokhoz, megszokásokhoz, amiket szinte lehetetlennek érzünk feladni. De az Úr mégis azt kéri tőlünk, hogy adjuk fel őket. Sokszor nehéz látni, mi van Jézus zsebében, de hinnünk és bíznunk kell benne, mert ő soha nem vesz el úgy, hogy helyette ne adna valami sokkal jobbat.

Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, megetettél egy kóbor cicát. Ebből megtanultam, hogy szép dolog, ha gondoskodunk az állatokról.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc sütimet készítetted el. Megértettem, hogy az életben apró dolgok is válhatnak különleges ajándékká.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, ebédet főztél, és elvitted egy beteg ismerősünknek. Ebből megtanultam, hogy egymásról gondoskodnunk kell.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és pénzedet olyan emberekre szántad, akik rászorulnak. Megértettem, hogy akiknek többjük van, adniuk kell a sajátjukból azoknak, akiknek kevesebbjük van.

Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, jó ét puszítottál. Ebből megéreztem, hogy biztonságban vagyok, és szeretsz engem.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek szöktek a szemedbe. Megértettem, hogy az életben érhetnek fájdalmas dolgok is, és nem baj, ha ilyenkor sír az ember.

mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan gondoskodsz rólunk, elhatároztam, hogy én is megpróbálom a tőlem telhető legjobbat adni.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvégig láttalak. Szerettem volna így szólni. Köszönöm, hogy láthattam mindazt, amiről te nem is gondoltad, hogy látom.

A te feladatod. A te feladatod. Hiába való a küzdelmed. Ne hidd, hogy az életnek szándéka van veled. Mindig tudd, hogy egyedül vagy. Hogy nem számíthatsz senkire, és a szeretet is csak egy nagy átverés. Senki nem lesz büszke rád, és hazugság, hogy érdemes élni. És soha nem lehetsz igazán boldog. Majd cserben hagynak a barátaid. Becsaptak, mikor azt mondták, hogy minden fájdalom elmúlik egyszer. Vigasztaljon a tudat, hogy milliónyi ember a Földön a sok szenvedés ellenére ugyanebben hisz. A rosszat jóra változtatni nem tudod. Ne hidd, hogy a sorsot megfordítani a te feladatod. És most ugyanez a vers visszafele olvasva.

A te feladatod a sorsot megfordítani. Ne hidd, hogy nem tudod a rosszat jóra változtatni. Ugyanebben hisz a sok szenvedés ellenére milliónyi ember a földön. Vigasztaljon a tudat, hogy minden fájdalom elmúlik egyszer. Becsaptak, mikor azt mondták, hogy majd cserben hagynak a barátaid, és soha nem lehetsz igazán boldog. Érdemes élni. Hazugság, hogy senki nem lesz büszke rád, és a szeretet is csak egy nagy átverés. Hogy nem számíthatsz senkire, és egyedül vagy. Mindig tudd, hogy az életnek szándéka van veled. Ne hidd, hogy hiába való a küzdelmed.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányt kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és ott a 11. fejezet 28 és 29. versében a következőképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

Mennyei édesatyánk az Úr Jézusban, köszönjük neked, hogy újra és újra emlékeztetsz arra bennünket, hogy azért küldted el a te fiadat, hogy nekünk legyen megnyugvásunk, legyen békességünk, legyen reménységünk, bűnbocsánatunk, hogy megismerjük a te kegyelmedet. Segíts, hogy miközben beszélgetünk, elővesszük a te ígédet. Úgy tudjunk arról szólni, hogy aki harcok között van, nehézségek között, imádságban keresi a te nevedet, a te utadat, megérthesse, hogy harcostársak veszik körül, akik ismerik a harcokat, ismerik a fájdalmat, a nehézséget, de azt is tudják, hogy hozzád lehet menekülni.

0: Az senkinek nem jó, legalábbis azt hisszük, de néha megtapasztaljuk ezekben a hatalmas nagy viharokban, ezekben a mélypontokban, hogy Isten milyen közel van hozzánk. Kudarcok nélkül úgy gondolom nem tudunk Isten országába kerülni, mert a kudarcok és ezek a viharok, ezek a mélypontok is Isten nevelési eszközei lehetnek. És olyan jó látni, amikor néha visszatekint az ember az életútján évekkel, évtizedekkel később, és egy-egy ilyen mélypontot az Isten jelenlétével tud feldolgozni. Igen, amikor benne vagyunk a nehézségben, amikor hajótörés szenvedünk, amikor harcolunk, akkor úgy gondoljuk, hogy az a legfontosabb dolog az életünkben. Pedig lehet, hogy ezekben a mélypontokban alkalmassá tesz Isten bennünket arra, hogy megálljuk, újra gondoljuk a helyzeteket, Isten becsuk előttünk egy ajtót, mögöttünk kinyit egy másik ajtót, és az életünk pedig folytatódik, de már más értékrendszerrel. Nézzük, hogy a Márk evangélium 4. fejezet 35. versétől a 41. verség bezárólag az élet viharairól mit is mond számunkra. Székely Marika.
1: Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak magyarázatot adott. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Akkor felébresztették, és így szóltak hozzá: mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki az, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?
0: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy egy bizonyos jelenet van, és ebben a jelenetben azok az emberek, akik hivatásszerű hajósok voltak, csónakosok voltak, azok is megrettentek, és az, aki csupán rabbi volt, az úrrá tudott lenni a helyzeten, nyilván Isten segítségével. Sokszor mi is így vagyunk, hogy azt hiszük saját szakmánkban, saját hivatásunkban mi már mindent ismerünk. És akkor az Isten rámutat saját hivatásunkon, szakmánkon keresztül egy viharon az arra, hogy nem biztos, hogy mi még mindent ismerünk. Anikó.
2: Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a történet, hogyha nem lenne itt egy fejezetszám, úgy folytatódna, hogy és átmentek a túlsó partra a gadaraiak földjére. És hát ott ugye tudjuk, hogy két megszállottal találkozott az Úr Jézus, akik már a parton kiabáltak, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy gyötörj minket, mert az ördögök pontosan tudták, hogy kivel van dolguk. Tehát ebből azt kéne, én úgy gondolom, megfigyelnünk, hogy néha a viharok mögött lehet, hogy nem is csak olyan véletlenszerű események vannak, hanem lelkünk ellensége, az ördög meg akarja akadályozni minden áron azt, hogy emberek találkozzanak Jézussal és megszabadulhassanak. Ennek érdekében, ha kell, hatalmas vihart korbácsolt a Genezáret tavára, mégpedig olyat, hogy valóban a tapasztalt hajósok is megrémültek, tehát az nem lehetett valami olyan átlagos vihar, hanem annál sokkal nagyobb. Tehát észre kell vennünk, hogy az ördög mi mindent mozgósít annak érdekében, hogy az Úr munkáját megakadályozza. És lehet, hogy mi is

0: azért kerülünk időnként nehéz helyzetbe, mert nálunk is meg akarja akadályozni azt, hogy egyrészt mi győztesek legyünk, másrészt, hogy rajtunk keresztül az Úr munkálkodhasson. De annyira jó dolog az, hogy tudhatjuk azt, hogyha Jézus ott van velünk, akinek még a viharon is hatalma van, akkor ő a győztes. Neki engednie kell a szélnek, a tengernek és a sátánnak is.
1: Köszönöm szépen, István!
2: Anikónak a ördögi oldalát én a jézusi oldalra vetném össze, ugye. Meglepő az, hogy Jézus ott a hajóban. Ugye azt írja a tanulmányunk is, hogy ez az egyetlen olyan feljegyzés a Bibliában, ahol Jézus alszik. Állandóan munkában volt, tevékenykedett, ha nem jól aludt, akkor pedig imádkozott általában. És ebből a szempontból az sem mellékes, hogy hol aludt. Ugye a csónak hátuljában, ahol a vezetőnek a helye volt. A csónak irányítája jönnek a vezetőnek helye volt. És ebből a szempontból azért is érdekes a tanítványok kételkedése, mert ők is egy tapasztalt hajósok voltak. Nem először kerültek, gondolom, a viharba. Nem tapasztalható voltak, de lehetett valakire mutogatni emberi szempontból nézve, hogy hát ő ül a vezető helyen, hát neki kell a csónakot vezetni, hogy átérjünk a másik oldalra. De tulajdonképpen nem ez történt, mert tulajdonképpen a kérdésükben, amit feltettek, ugye azt olvasszuk, hogy mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Tehát emellett van egy nagyon fontos tulajdonság, ez a kételkedésnek a tulajdonsága, hogy abszolút megkérdőjelezik, hogy Jézus jellemét, hogy így mondjam, a szeretetét, tehát a Jézus szeretetet. És az is érdekes a számomra, hogy az Jézus ezt nem kommentálja. Mi azt várnánk, hogy most majd magyarázatot, tehát hogy miért aludt meg, miért volt, hogy csendesítette le, stb. Ő nem cselekedett, tehát én úgy foglalnám össze, ez egy tulajdonképpen egy lecke volt a tanítványok számára, még például a hit leckéje, hogy hiszek-e, vagy nem hisztek a Jézusban.
1: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. A Biblia kritikusok felhozták pont ezt a történetet, hogy ilyen hajó nincs Izraelben, és ilyen hajó nem volt, mert nincs olyan hajó, ahol aludni lehet. És ez egy viszonylag néhány fős hajó volt. Néhány évvel ezelőtt a Genezáret tavánál is ez a nagy szárazság nagyon megcsappantotta a víznek a színét, és a parti kiszáradt területen találtak egy ilyen hajót, sőt, nem csak, hogy ilyen hajót találtak, pontosan olyan hajót, ami az evangéliumban szerepel, még nem csak a hajóteste, hanem még az a textília is, ami az első században keletkezett, vagy első századból származik, még az is megvolt a hajón. Ez csak érdekességképpen mondom. Apa László testvér?
3: Nagyon különleges az, ahogy a tanítványok viselkednek a viharba, és én nem tudom, hogy ők mire gondoltak, amikor ébrezgetni kezdték Jézust, hogy ébredjen fel, és még aztán is mondják neki, hogy mester, hát el fogunk lassan veszni. Nem tudom, hogy képzeltek el, hogy hogy fogja megmenteni őket. Mert hogy az ő fejükben nem az járt, hogy le fogja csendesíteni a tengert, én biztos vagyok benne, hiszen hogyha az járt volna a fejükben, hogy Jézus, amikor megébred, majd parancsot ad, és a tenger hirtelen elcsendesedik, akkor utána nem ijednek meg attól, hogy a tenger elcsendesedett, mert előtte féltek, hogy elvesznek, aztán meg megijednek, hogy hát hogy van ez, hogy... És nagyon sokszor van így a mi életünkben is, hogy belekerülünk egy viharba, és aztán oda megyünk az Istenhez, hogy hát Uram, meg kellene oldani ezt a vihart, hát lassan összeroppanok alatta, és Isten nem biztos, hogy úgy oldja meg, ahogy azt én gondolom, vagy azt én képzelem el. És nagyon vigyáznom kell, hogy nehogy megijedjek az Istentől, hogy Uram, hát ezt hogy oldottad meg? Hát ezt én nem is így képzeltem el. Mert Istennek vannak olyan megoldásai, ami meglepetést tud okozni számunkra.
1: Különösen a viharban.
3: Tibor?
4: Én itt hadd kapcsolódjuk ahhoz, amit az előbb László mondott, és tudjátok, én rendkívül szeretem a gyakorlati dolgokat, és nagyon nem szeretem az íróasztal szagot a történetek hátuljába. Vagyunk itt annyian férfiak, hogy lássuk be becsületesen. Mit szeretünk volna? Hát az, hogy fogjon Jézus legalább valamit, ha kell a két tenyerét, és lapátolja kifele a vizet a csónakból, mert mindjárt megtelik. Ennyi, és hogyha legalább egy bögre vagy valami ehhez hasonló van, akkor azzal, de az a lényeg, hogy nem erüljünk el. Tehát ez a nem törődsz azzal, hogy elveszünk, ez valószínűleg azt jelenti, hogy hogy képes ebben a helyzetben valaki aludni. És ha megengeditek, hogy is van, önmagát megüresítette, megalázta magát, és emberekhez lett hasonlóvá. Én voltam olyan kimerült, hogy nem bírtam megmaradni a talpamon. Emlékszem egy őrségre, még katonaságnál, akkor már nagyon sokadik őrség volt, és láttam, hogy jön a váltás. Jeleztem nekik a toronyból, hogy látom őket. Ők is jelezték, hogy ők azok, tehát tudjam, hogy jönnek. És mikor odaértek, engem mélyen alva találtak. Az, hogy ebből nem lett nagyobb baj, ez külön ajándék. De addigra olyan kimerült voltam, hogy szó szerint azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, amikor fölébresztettek, és máig nem tudom, hogy az alatt a körülbelül 3 perc alatt, amíg azt a távolságot megtették, amikor én jeleztem nekik, hogy alhattam el állva, mint a fuvaros ló mélyen. Tehát van olyan, amikor az ember van egy olyan kimerültségi szinten, az más kérdés, hogy az Úr Jézus, amikor fölébred, akkor nem keresi a maga körül a világot. És még egy dologra hadd irányítsam a figyelmet. Milyen tengeri vihar is az, amelyekről nem csak azt jegyzi le a Biblia, hogy megállt a vihar, hanem hogy az evangéliumokat tessék majd megnézni, tükör sima lett a tenger, és hatalmas csendesség lett. Tehát itt valami több van egyszerűen csak annak, hogy elült a szél.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Azért kellenek az életünkben a viharok, hogy jobban tudjuk értékelni a csendes napsütéses időszakokat. Mert ha mindig csak a napsütne fölöttünk, és a problémák elkerülnének, akkor bizony nagyon eldeformálódnánk. A másik, amit mondanék, hogy bármilyen helyzet van, Isten gondviselése sosem szűnik meg. És volna még egy harmadik is, de nem tudom, hogy illik ebből kiindulni, illetve hogy jó-e, ha ebből indulok ki. Végül is Keresztelő János Jézus úgy mutatta be, mint Isten bárányát, mint Isten követét. A tanítványok erről tudtak. Tehát tudták azt, hogy Jézus nem akárki. Akkor mi kellett annyira kétségbe esniük?
1: Köszönöm szépen. Gyula?
6: Én a reménytelenség irányából szeretném egy kicsit megközelíteni, hogy hát mi is 21. század világa, ha mi nem tudjuk elképzelni, hogy ebből a reménytelenségből van remény, akkor sokszor föladjuk. És valahol Jóisten, az Úr Jézus azt is tudta, hogy ott vihar lesz. Ebben a viharban a hitüket is szerette volna megerősíteni, mert a tengerpart túloldalán már láthatjuk, hogy ott a komolyan a hitről kapnak a tanítványok leckét. És hát itt hinni a reménytelen helyzetbe, és nem a saját logikám szerint gondolkodni, ez nagyon nagy kérdés, hogy teljesen Istenre bízom magam. És elhiszem, hogy meg tudja tenni. Hát itt tapasztalt hajósok voltak, ott volt Péter, tehát náluk nem volt probléma. Gondolom, hogy küszködtek egy darabig a vízzel, csak elmélkedek. És mikor már látták, hogy mindennek vége, hát akkor rohannak, mikor jaj, Istenem, probléma volt.
1: Köszönjük szépen, László.
3: Még csak egy gondolatot engedjetek meg ide ehhez, hogy megjegyzi a Szentírás, hogy amikor elindultak a partról, akkor nem csak ők indultak el, hanem más hajók is elindultak vele. Aztán megjön a vihar, és amikor lecsendesíti Jézus a tengert, akkor nem csak ott a hajó körül csendesedik le, hanem a teljes. És ez olyan különleges, hogy amikor az életem viharba kerül, és aztán jön Isten és lecsendesíti az életem viharát, ebbe az áldásban nem csak én részesedek, hanem a családom, hanem a barátaim, hanem a környezetem. Mások is élvezik azt a csodálatos isteni kegyelmet, hogy egy másik embernek az életébe Isten megnyugvást adott, lecsendesítette, és ez annyira csodálatos, és olyan sokat mondó az Isten szeretetéről.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
4: Ez nagyon messzire kanyarodna el, mert az összes többi hajóról nem tudjuk, hogy átmentek volna Gadarába. Mint hogyha ez úgy megrostálta volna rendesen, hogy ki szeretne Jézussal menni, de ez mondom messzire szalad el nagyon ez a gondolat, de nagyon aranyos gondolat, és köszönöm. Viszont én arra gondoltam, hogy érdemes azt végig gondolni, hogy miért félnek. Hát azért, mert reflex is van a világon. És hirtelen egy életveszélybe körülő ember nagyon ritkán tud hideg vérrel és hideg fejű hittel gondolkozni. De ez nem azt jelenti, hogy nem kéne, de nagyon fontos, hogy tudom azt a választ adni egy adott helyzetben, ami a hitemből fakad, nem pedig a biológiai reflexeimből.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Ugye az emberi tehetetlenség a természet erőivel szemben. Tehát amikor emberileg megpróbálunk valamit tenni, de hát az vajmi kevés. És amikor ébrezgetik Jézust, akkor azt mondják, hogy nem törődsz velünk. Hát Jézust nem féltették, hogy ő is esetleg ebbe a viharba meghal. Mert hát ugye a tanítványok sok minden csodát végig éltek már, de még nem volt ott az idő, hogy mindenről tudjanak Jézus életének befejezéséről. És amikor azt mondja Jézus, hogy hát még mindig nincs hitetek, tehát amikor félünk, akkor gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus az, aki ott van mellettünk, aki mindenről tud, akkor ennek a félelemnek át kell fordulni a hitünké, hogy ott van és a megoldás nála van.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
0: Én hallottam ezzel a történettel kapcsolatban egyszer egy nagyon frappáns és nagyon rövid mondatot, hogy Isten néha, Jézus néha a vihart csendesíti le, máskor a hajóst, és van, amikor erőt ad úszni.
1: Nagyon jó. István?
2: Csak még egy megfejthetetlen gondolatot tennék közkincsé, hogy más megítélésre leesik ez, amikor fizikailag ott van mellettem Jézus, és úgy félek, mintha nincs fizikailag mellettem. Ez is egy érdekes, messzevezhető gondolat, hogy megfejthetetlen a számunkra. De ez is egy epizódja a történetnek.
1: Igen. Köszönjük szépen.
5: Annyit fűznék az István által elmondottakhoz, hogy abból az derül ki, hogy Jézusban csak az embert látták, és nem azt a másolakit, amiben mi hiszünk.
1: Köszönöm szépen, mert mi már a dolgok végén vagyunk, ő meg a dolgok elején voltak még. Jól felkészülten. Márk evangéliuma 5. fejezet 21. versétől a 34. verséig. Tokics Marika.
8: Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tengerpartján maradt. Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő állat ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogy tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva, légy egészséges.
1: Köszönöm szépen. Szóval itt is azt látjuk, hogy vannak problémák, vannak kudarcok, és ott van Isten, aki ezekből a kudarcokból egy más életet, élethelyzetet formál. És ez így van a mi életünkben is. Anikó?
0: Én ahogy ezen a történeten gondolkodtam, eszembe jutott nagyon sok beszélgetés és személyes tapasztalat is, hogy amikor az ember úgy hirtelen nagy betegségbe kerül, akkor, és úgy bizonytalannak kimenet, legalábbis elsőre úgy tűnik, akkor valahogy nagyon kikristályosodik, hogy mi az életben az igazán lényeges dolgok, és mi az, ami mulandó. Édesanyák például többször mondták nekem, szinte könnyek között, hogy csak adja, annyi erőt adjon a jó atya, hogy fölneveljem a gyerekeimet, hogy még legyen hozzá erőm. Például, aki betegségbe került. Tehát lehet, hogy néha ezek a nagyon nehéz élethelyzetek azt a célt is szolgálják, hogy különbséget tudjunk tenni a múlandó és az értékes, a lényeges dolgok között az életben. Még ha hozzáteszem, ezt egyáltalán nem kívánja senki magának, mert nem ez a Isten se ezt szánta nekünk. De azért segítenek ezek a nagyon-nagyon nagy mélységek a tisztánlátásban.
1: Köszönjük szépen. Marika?
7: Ugye itt a történetben Jairus Jézus elé borul, és úgy kéri. Az asszony viszont nem elébe áll, hanem hátulról nagyon óvatosan közelíti meg. És ha belegondolunk abba, hogy milyen betegségen ment keresztül, hát nem volt egy fit állapotba. Tehát vonszolta magát méterről méterre, hogy közelebb kerüljön Jézushoz. És ugye hitt benne, hogyha hátulról egy kis érintést ad a ruhájára, akkor meg tud gyógyulni. És ugye a többiek, akik ott szorongatták Jézust, ők a csodákat nézni akarták, beszélni róla, az asszony meg személyesen átélni. És az asszonyról nem mondható azt, hogy nem tett meg mindent az egészsége érdekébe. Tehát amit lehetett emberileg, azt mind megtette, és amikor megérintette Jézus ruháját, akkor ugye meggyógyult. És Jézus, amikor kéri, hogy ki az, aki érintett, akkor remegve, félve borul elé, és azt mondja Jézus, hogy gyógyulj meg. Pedig már meggyógyult, de ez egy végleges gyógyulása, és hát, hogy a mi hitünk mennyire küzdi le az akadályokat annak érdekébe, hogy Jézushoz kerüljünk. Tehát ez egy példa nekünk, hogy az utolsó energiát is összeszedni, hogy elérjük Jézust.
1: Köszönjük szépen, István!
2: Számomra ez a történet is a hit példaképe kategóriába tartozik. Ugye két szereplője van, a Jairus és a vérfolyásos asszony. És hát van egy rossz párhuzamon, meg egy jó párhuzamon. A rossz párhuzamon azt, amikor azt állítom szembe, hogy tulajdonképpen egy zsinagóga előjárója, egy egyszerű asszonnyal áll szembe. Tehát itt lehetne ezt ragozni, de felesleges, hogy ki a nagyobb, ki érdemelt, jobb ellátása,
1: ki a tisztáltalan,
2: stb. A jó megközelítés az, ameddig mind a kettő annak a hozzáállása, mert a őrös azt mondja, hogy tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. És ugyanakkor az azt, hogy meg mit mond, ha megérintem, csak a ruháját is meggyógyulom. Tehát megint az a központi elem, ez a hit, kinek van nagyobb hite, ezt én nem tudtam magamban eldönteni, megmondom, de hogy mind a kettőnek nagy hite volt, abban én biztos vagyok.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
8: A Jézus élete című könyvben Ellen White olyan szépen fogalmazza meg ennek a történetnek a lényegét. Azt mondja, hogy a megváltó meg tudja különböztetni a tömegnek a véletlenszerű érintését a hit érintésétől. És ennek az asszonynak hatalmas hite volt, és ezt a hit érintést Jézus megérezte.
1: Köszönöm szépen. László, aztán Gyula.
3: Olyan különleges számomra az, hogy Jézus nem engedi elmenni a nőt, hanem megáll. És azt mondja, hogy figyelek rád, és téged nem a ruhám gyógyított meg. Még véletlenül se. És ez nagyon fontos, hogy kiemeljük azt, hogy nem Jézus ruhájába volt az erő, nem a köntösébe volt az erő, hanem Jézusnak a személyébe. Mert a nőt, ha elengedi, akkor lehet, hogy megmaradt volna benne az, hogy hát ha csak a köntösét megérintettem, és már csak attól is meggyógyultam. Nem. Jézus minden esetben, és ez nekem nagyon tetszik, minden esetben kifejezi, akiket meggyógyított azok fele, hogy én szeretlek téged. Ez a szeretet gyógyított meg téged. És én ebből gyógyítottalak meg téged. És hogy szeretnéd tudatosítani ma is velem azt, hogy amikor engem lelki betegségemből meggyógyít, vagy akár fizikai betegségemből meggyógyít, és tovább tudok menni az életben, akkor Isten azt mondja el nekem, hogy én szeretlek téged. Én ott vagyok veled. És ha nem gyógyítottalak meg téged, akkor is szeretlek téged.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
6: Hát számomra az azt mondja, egy hithős, és meg volt arról győződve, hogy ha megérintés nem a ruhába bízott, hogy a ruhának van mágikus ereje, hanem elhitte azt, mivel mindent kipróbált, minden pénzét az orvosokra költötte, és hitt abban, hogy ha csak meg is érinti a Jézust, akkor ő meggyógyul.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Azon gondolkodom, kinek volt nagyobb a hite, Jairusnak vagy a századosnak? Jairus kérte, hogy menjen el a házába. A százados nem kérte, sőt azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. De mind a kettőnek meggyógyult az a személy, akire kérte. Hát akkor nekünk a százados hitével kell rendelkezni, de az is jó, ha Jairuséval rendelkezünk.
1: Köszönöm, menjünk tovább. Jobbról lesz most szó, két biblia szövegünk lesz. Jobb 19. fejezet 23. versétől a 27. verséig, illetve a 23. fejezet 8. versétől a 12. verséig. Varga Gyöngyike.
9: Bár csak leírnák szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon személyemet látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. De ha kelet felé megyek, nincsen ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom. Ha délre fordul, ott sem láthatom. De ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok. Nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait.
1: Köszönöm szépen. Jób az első nagy szenvedő, aki ezeket nem csak átéli, sokan még átélték, de ő ezt le is írja, és fel is dolgozza magában. Parancsolj, Tibor.
4: És azért ezt nagyon fontos tudni, hogy Jób, ahogy tudjuk, nagy valószínűséggel Ábrahám kortársa. És ahogy Isten a kijelentéssel gazdagítja a világot, ő az első, aki a feltámadásról tud a történelemben. Mekkora szenvedéssel kellett végigküzdenie sok mindent, hogy közben Isten egy, bocsánat, megsúgja neki, hogy de nem itt a vége a dolognak. Tudom, hogy az én megváltóm él, megáll a porom fölött, hát ebben olyan sok vigasztalás nem lenne, ha nem lenne úgy a folytatás, hogy és a saját szememmel fogom őt meglátni, és nem más.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: Én egy picit más aspektusból, tehát ha az ördőnek a munkáját nézzük, Lucifernek a jellemét vizsgálom ebbe a történetbe, akkor elképesztő. Tehát például ennél a szenvedéstörténetnél a Jóisten meghúzza a vörös vonalat, és azt mondja a sátánnak, hogy eddig tartott. De ha egyház történelmet nézzük, nagyon sokan az életükért fizettek. És itt megint azt a hierarchikus, elképesztő küzdelmet, amit a keresztények folytatnak a Luciferre, a sátánnal, az elképesztő. És nekünk ebbe kell helytállni, hogy hinni és bízni tudjunk a mindenhatóba, ilyen körülmények között is, ahol jobb.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
8: Jobb története megmutatja számunkra azt, hogy sátán az, aki az embert a szenvedéssel sújtja.
1: Köszönöm szépen, László, és megyünk tovább.
5: A Tibor vetette föl azt a részt, hogy a saját szememmel fogom meglátni. Ez mutatja, hogy az ember testileg fog föltámadni, tehát nincs külön halhatatlan lélek, és nincs test. Az ember a testével és a lelkével együtt, ember is együtt fog feltámadni.
1: Köszönöm szépen. Az Emmauszi út, Lukács evangélium a 24. fejezet 13. versétől 25. verséig, Apa László.
3: Tanítványai közül ketten aznap egy faluban mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, s amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, s együtt ment velük. Látásokat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással az út közben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki cselekedetekben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ez történt. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan velük, a levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondattak a proféták.
1: Köszönöm szépen. István?
2: Ha röviden összefoglalni a történetet, akkor én három pontot jelölnék meg. Először is az, hogy van egy leltár a tanítványokban, hogy visszagondolnak a beszélgetésekre, tapasztalataikra, akik megéltek. és ezt követi egy következmény, hogy rájönnek arra, hogy hogyan tévedhettek ekkorát az emberek. És van egy cselekvési momentum is az, hogy a tanítványok rohantak Jeruzsálembe elmondani ezeket a történeteket. Tehát mi is nagyon így vagyunk, hogy először gondolkodunk, felismerjük valamit és cselekszünk. Ha cselekszünk, akkor az a jó.
1: Szóval elmondjuk a kudarcainkat, és elmondjuk, amikor a kudarcból a jó Isten valami örömet hoz ki. Anikó.
0: És fontos látni ebből a történetből azt is, hogy nagyon sokszor mi a nehézséget, meg a szenvedést, például testi dolgokra, betegségre, stb. Értjük. Az is komoly szenvedést okozhat, amikor nem látjuk és nem értjük Isten munkáját, hogy ő hogy cselekszik, és azt gondoljuk, hogy kudarcra van ítélve az Úr munkája, pedig az Úr munkája nincs kudarcra ítélve, csak mi keveset látunk.
1: Székely Marika, utána Tibor.
7: Ugye Jézus tanította a tanítványokat, és elmondta, hogy mi történik vele, hogy meghal és harmadnapon feltámad. És a tanítványok is azt mondják itt Emmausba, hogy mindez, amikor meghalt, harmadnapon történik. Hittek is az asszonyoknak, meg nem is, amikor ők beszámoltak, hogy Jézus él. És amikor mi olvassuk a Bibliát, az utolsó időkről szóló igéket, akkor mi vajon hisszük, vagy meglepetésszerűen ér bennünket az a sok minden, ami vár ránk. Tehát a tanítványok is tudták, hiszen hallották, Jézus mondta, hogy harmadnapon feltámadt, mégis kétely volt bennük, és azt hitték, hogy a zsidó nép megváltója nem Jézus, mert ő benne akarták látni a megváltót.
1: A messiást, így van. Köszönjük szépen, Tibor.
4: Én csak röviden hadd ajánljam figyelmetekbe az emberi és az isteni szempontok között feszülő óriási ellentétet. Kleopásék azt mondják, ha meghalt, nem lehet ő a megváltó. Isten meg azt mondja, hogy ha nem halt meg, nem lehetne megváltó.
1: Igen, az egyik egy királyt várt, a másik szolgát. Menjünk tovább, lásd Jézus, ez egy nagyon szép. A Jelenések könyve 3. fejezet 18. vers, Kulcsár Anikó.
0: Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj. És fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
1: Azt hiszem, itt az utolsó szónak nagy nyomatéke, hogy láss. A kudarcainkban nem látunk. De amikor Isten kivezet a kudarcokból, akkor elkezdjük látni, elkezdjük, térben elkezdünk gondolkodni. Ha Jézus valóban közel van hozzánk, és látjuk, akkor ezek a kudarcok, ezek tapasztalatokká élnek össze. Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, a 496. oldal. Jézus felajánlja mindnyájunknak a szemgyógyító írt. Ő nem kábítani, hanem látni tanítani akar. Ezért a hívő sem szóval, sem magatartással nem hazudhat, még akkor sem, ha ma ez a divat, vagy mai szóval élve ez a trendi. Nem az az igazán vak, akinek fizikai szeme betegedett meg, hanem az, aki lelki látását veszítette el. Vagyunk még néhányan, akik hiszünk a manipulokrácia egyre jobban elordasodó világában, hogy szép, az emberséges, a szívvel látható tiszta szó, az ige soha nem megy ki a divatból, soha nem lesz elavult, mert becsületes és igaz. Nem a lelki vakoké, az érdekeik börtönébe zárt gazdagoké a világ, hanem azoké, akik soha nem felejtenek el a szívükkel látni. Ezért becsüljük nagyra a látás becsületében hívő felebarátainkat, a minden jóra, szépre éhes szívű embertársainkat. csak biztatni tudom azokat, akik még becsületesen tudnak látni, hogy tartsanak ki a jóban, mert ha szívével is lát az ember, akkor a rögös, a hazugsággal teleszort úton is kinyílik a virág, és értelmet kapnak a hétköznapok, mert élni csak becsületesen érdemes. Ezért fontos, hogy Jézust meglássam ma, rátaláljak, mert ő keres és megtalál.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, jövő héten folytatjuk. Beszéljünk róla gondolattal. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azokat az élet pillanatokat, amit ott és akkor kudarcnak éltünk meg. De te néked köszönjük meg azt, hogy a kudarcban fel tudtunk nőni, fel tudtunk állni, rá tudtunk nézni, meg tudtuk hittel érinteni a te köntösödet, és valami megváltozott bennünk, körülöttünk. Mindez, Urunk, te általad. Áld meg életünket, hogy a kudarcaink azok olyan tapasztalatokká érjenek, mint a tanítványok életében. Add, hogy lássunk, halljunk, érezzük a te közelségedet. Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy miután nagy győzelmet arattak Náháson, utána Izrael fiai, legalábbis a legtöbben meggondolták magukat, még azok is, akik korábban nem akarták Sault királynak, és aztán visszamentek együtt az Úr színe elé, és nagy fennszóval kikiáltották az Úr által egyébként kijelölt Sault királyuknak. Utána pedig Sámuel elmondta azt a bizonyos híres búcsúbeszédet, amiben részben szemükre vetette a sok elhajlást, de utána azt is megígérte, hogy annak ellenére, hogy ő most leteszi a szolgálatát, azt nem fogja letenni, hogy imádkozzon a népért, és hogy tanítsa a népet. És telik az idő. Nem kell hosszú időnek eltelni. Sámuel első könyve 13. fejezetében ezt olvassuk. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban, és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi része pedig hazament. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában, meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel, 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja, felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál Bét Aventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép, és voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban maradt. Itt most meg is szeretnék állni egy picit, mert hiszen, amikor Sault egy picivel több mint egy évvel korábban királlyá kiáltották, volt egy egészen másfajta csata, egy egészen másfajta ütközet, és egy egészen másfajta lelki hozzáállás. Mi is történt most? Először is Izraelt nem támadták meg. De Saul, élve a királyi jogokkal, kiválasztott magának 3000 olyan embert, akit ma nyilván valamiféle elit csapatnak neveznénk, és ebből 2000 vele van, és egy másik 1000 a fiával Jonatánnal. Szóval, hogy is volt az az előző? Akkor még Saul nagyon-nagyon méltatlannak és alkalmatlannak találta magát, amikor fölvonult az ammoni Náhás. Ez a 11. fejezet írja le nekünk Sámuel első könyvébe ezt a történetet. Jábes Gileád ellen, akkor ott megszorongatták Jábes Gileád lakóit, körbevették a várost, és Jábes Gileád lakói üzenetet küldtek Izraelbe a társaiknak, a többi népnek, hogy jöjjenek és legyenek segítségükre. Tessék csak nézni a 11. fejezet 4. versétől, hogy olvassuk. Így érkeztek meg a követek Saul Gibájába is, és elmondták a történteket a nép előtt, akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni, Saul pedig épp a mezőről jött ökrei után, és Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír. Ekkor Saul már Isten által kijelölt, és a nép által is sorsvetéssel megkapott király. És jön az ökrei után. Mint aki folytatja a korábbi életmódját. Vajon miért? hiszen előtte már Sámuel fölolvasta a királynak a kötelességeit, jogait, és mintha Saul nem akarna élni ezekkel a jogokkal. Sőt, még azt is nagy békességgel fogadja, hogy többen el se akarják őt fogadni királyuknak. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármos ökrét, azokat feldarabolta, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel, így fognak bánni annak az ökreivel is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Tetszett ezt hallani? Saul és Sámuel vezetésével. Saul úgy gondolta, hogy bár ő király, Isten által kijelölt király, neki a lelki támaszra, a lelki vezetésre, arra a személyre, aki kapocs bizonyos szempontból Isten és ő közte, feltétlenül szükség van. Hiszen ő tud lenni bizonyos értelemben királya ennek a népnek, de hogy ne szakadjon meg az isteni vezetés, ahhoz elengedhetetlen, hogy ott legyen az, aki az élő Istennel való kapcsolatot biztosítja. Miközben azt is olvassuk, hogy amikor a hír megérkezik hozzá, Isten lelke tölti be hirtelen, és Isten lelke által indul neki, hogy akkor most szervezünk hadsereget. Nézzük meg a hadsereg szervezésnek az eredményét. Ekkor az Úr rémületbe ejtette a népet, és az egy emberként kivonul. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000-en, a júdaiak pedig 30 000-en voltak. Rémületbe esik a nép, de nem az ellenségtől fél, hanem az Isten iránti engedetlenségtől. Ők nem akarnak kimaradni ebből. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy most megkapták az üzenetet, és tétlenek maradjanak. Nekik ott kell lenni, helyt kell állni. És mi lesz ennek a következménye? Egy hatalmas győzelem, és a hatalmas győzelem után megerősítik Sault az ő királyságában. Nézzük csak meg még egyszer azt a történetet, amit az elején elkezdtem felolvasni. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izrael, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt, Mikmászban és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Magyarul, bocsánat, de volt egy sorozás. És a sorozáson megnézte magának, hogy ki lesz alkalmas, és ki nem. Akkor, amikor Isten hadba szólította a saját népét, ki volt alkalmas? Az engedelmesek. Itt ki volt alkalmas? Hát én ezt meg nem tudom mondani, hogy milyen szempontok szerint válogatott Saul, de hát azért gondolom, hogy volt egy bizonyos fizikai feltétel, volt egy bizonyos életkorbeli feltétel, adottságbeli feltétel, olyan valakikkel akart hadsereget szervezni, akikkel nem van szégyent. Beszélt erről Sámuel előre, hogy elviszi majd fiaitokat katonának, és ezredesekké, meg tizedesekké teszi őket, meg majd futni fognak a kocsija előtt, meg majd velük végezteti az ilyen-olyan-amolyan házi munkáját, meg a földjein a munkát, meg a ti fogjátok fizetni a hadifelszerelést, Izraelnek most szembe kell ezzel nézni. Aztán mi a következő lépés? Náhás megtámadta Jábes Gileádot. Itt kitámadott meg ki csodát? Jonatán nekem egy nagyon-nagyon kedves ember, ezt szeretném mindenki előtt világossá tenni és hangsúlyozni, de ez a drága Jonatán, aki minden bizonnyal sokkal fiatalabb, mint az édesapja, mert ez így szokott lenni valahogy, az ifjúságnak a lendületével tenni akar valamit. És mi a probléma azzal, hogy valaki tenni akar valamit? Hát nincs ezzel semmi probléma, azt leszámítva, hogy tulajdonképpen Jonatán nekiront a filiszteusoknak, valamit lerombol egy olyan határoszlopot, ami üzen a filiszteusoknak, és tetszik tudni, egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember belenyúl egy darás fészekbe. Na de hol van itt az Úr? Adott-e az Úr utasítást, profétai üzenetet, vagy bármit? Nem. Akkor mi tesszük? Hát csak kell tenni valamit. És Jonatánban biztos nem volt semmiféle rossz szándék. Csak van az a régi csúnya mondás, hogy a pokolba vezető országút is jó szándékkal van kikövezve. A nép egyébként ezt már úgy fogja meghallani, hogy Saul rontotta le azt a bizonyos határkövet, vagy azt a bizonyos oszlopot, ami igazából teljesen mindegy. Saul katonasága tette. Az előző történetnél azt olvastuk, hogy amikor hadba szólítják Izraelt, akkor Izrael hatalmas számban megjelenik a hívásra, mert rémületbe ejti őket az Úr. Itt hadba szólítják a filiszteusokat, és Saul üzen Izraelnek, és itt nem az Úr ejti rémületbe Izrael fiait, rémületbe esnek maguktól. Akkor úgy megrémültek, hogy elindultak csatába az Úr hívására, most úgy megrémültek, hogy elkezdtek emigrálni. Jó páran átkeltek a Jordánon, és azt mondták, hogy elhagyjuk az országot, mert ezt nem fogjuk túlélni. A filiszteusok, öt város fejedelme megjelent a maga kis korszerű hadseregével, amit itt olvasunk, az elképesztő fizikai erőt jelent katonai

Hoz járt élesítetni is. Na de ki számíthatott erre? Tetszik tudni? Nem mindegy, hogy az ember az úr harcait harcolja, vagy hetvenkedik. És a vakmerőség nem egyenlő a bátorsággal. A vakmerő ember kihívja a sorsot, a bátor ember az meg tudja, hogy Isten nem hagyja őt a sorsára. Ez borzasztó nagy különbség. És akkor, amikor felvonul a filiszteusok serege, akkor egyszer csak valami furcsa dolgot kell átélni Saulnak. Tessék csak hallgatni. Saul még Gilgálban volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Itt nyugodtan meg kell állni. Katonával ilyen nem fordulhat elő. Hát, bocsánat, hogy személyes példát fogok mondani. Én 1981-ben vonultam be katonának, és akkor még egy kicsit más társadalmi rend volt, és december tájékára már igencsak sokszor hallottuk, hogy Lengyelországban furcsa dolgok történnek. És december 12-én éjjel riadót rendeltek el, előtte sokat gyakoroltuk, úgyhogy mindenki azt gondolta, én magam is, hogy hát természetesen semmi probléma nincs, most rohanunk, csináljuk, aztán majd visszamehetünk lefeküdni. Csak amikor bekapcsoltam a rádiót, mert hogy rádió távirász voltam, és az a parancs jött a fejhallgatóra, hogy hadi frekvenciákra átállni, az kicsit melbevágott, és amikor a következő parancs az úgy hangzott, amit továbbítani kellett, hogy éles lőszerekkel föltölteni mindent, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa dolog. De hogy mennyire nem tréfa dolog, azt akkor tudtam meg, amikor nyílt a laktanya kapuja, és elkezdtek özönleni be a tartalékosok. És ahhoz képest egy órán belül megérkeztek a tisztjeink. Ennyi idő után talán nem árulok el vele hadititkot, a fiatalabb tisztek kivétel nélkül sírtak. Na én akkor nagyon megijedtem. Előtte tettem, amit kellett tenni, de az futott át rajtam 18 éves fejjel, hogy az a sereg, amelyeknek bőgnek a tisztjei, az a sereg halára van ítélve. Mert remegő szívvel nem végzi el az ember tisztességesen a feladatait. A remegő szívű emberből gyáva árulóvá könnyen válik valaki. És Saul mögött ott sorakozik a serege, és remegő szív. És nem arról szól a dolog, hogy a bátor ember nem fél. Ez a kettő szembeállítása, ez ne tessenek érte haragudni, ostobaság. A félelem egy természetes emberi reakció. A bátor ember tud mit kezdeni a félelemmel, és dönt a félelem ellen. Az egy óriási különbség. A bátor ember az pontosan tudja, mit kockáztat, és fölkészülten fordul szembe a félelmével. És ráadásul a bátor hívő embernek ott van az a tudat is, hogy az Úr harcol értünk. Na de itt úgy tűnik, hogy hiányzik ez a tudat. Tessék figyelni. Aztán várt 7 napig. Addig az időpontig, mármint Saul várt 7 napig, amit Sámuel megadott. De Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett mellőle, akkor azt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel, Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Az előző harcnál Saul maga mondta, hogy Sámuelt és Sault kell követni. És most? Na álljunk csak meg egy kicsit, testvérek, és kedves hallgatóim is. Most elmondjuk a kifogásokat Saul nevében, jó? Egyébként a Biblia is följegyzi. Először jól nézzük meg azt, amit a Biblia mond, és aztán tegyük hozzá a magunk megjegyzéseit. Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Hát ez tisztán feketén-fehéren rendben van, nem? Na várjunk csak. Ki mondja azt, hogy rendben van? Na de hát mit tehetett volna szegény ember? Jövök most én ezzel a hozzáfűzni valóval.
Hát mit lehetett

hogy Sámuel ellen mi történt. Na jó, az úr megmondta világosan, hogy ki mutathat be áldozatot, és ki nem mutathat be áldozatot. Lévita kellett volna hozzá, és Sámuel is megmondta, hogy várakozni kell. Na de hát előfordulhatnak az emberek életében rendkívüli események, és néha nem ragaszkodhatunk annyira ahhoz, amit Isten mondott, vagy a prófétái mondtak, mert hát ebben a furcsa, kiélezett élethelyzetben a szükség törvény bont. És egyébként is, amikor a Sámuel megérkezik, már csak 600 ember van Saul mellett, az eredeti, gondolom, hogy Jonatán csapatteste is társult már addigra, szóval az eredeti 3000 elit katonából már megszökött a nagy rész, már csak 600 van meg, az egyötöde van meg. Tessék mondani, Gedeon mennyivel győzött? Ennek a 600-nak a felével. És miért győzött? Mert vele volt az Úr. Sok vagy kevés? Ezek a mi emberi lépték szerint való gondolkozásunkra való kérdések, és természetesen ez velem is előfordul, és talán kedves hallgatóimmal is előfordul, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl. De nem az a kérdés, hogy mennyi a mi emberi erőforrásunk, hanem hogy van-e isteni erőforrásunk. És legyünk őszinték. Saul pánikreakciója az, amit tesz. Na de hát mi rosszat tett? Hát ő csak imádkozni akart, meg áldozatot bemutatni. Tetszik tudni, az Isten iránti engedelmesség az abban is megnyilvánul, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, komolyan veszük. És nem azt mondjuk, hogy szükség törvény bont, hanem hogy várjuk az Úr szabadítását. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat, most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Na de hát az már később jön, nem? Majd akkor, amikor Amálek ellen nem teljesíti Saul az Úr parancsát. Majd akkor fogja mondani Sámuel, nem, hogy elveszi a királyságodat és másnak adja. Nem. Egy esztendő telik el, az engedelmes, alázatos, Istenre számító, Istenre figyelő, szerény, és minden szempontból példaszerű Saulból egy makacs, önfejű, impulzív, saját gondolatai szerint induló cselekvő, és Istent a maga munkájába bevonni akaró emberré válik. Hogy is hangzott ez? Tehát a kereszténység nagy része ma így él, nem? Mi elmondjuk, mit fogunk tenni, aztán majd jön Isten, és beszáll nekünk segíteni. Na de hát ez fordítva van. Hát Isten elmondja, hogy mi az ő célja, és mi pedig beléphetünk az ő szolgálatába. És nem Istent használjuk föl mi a saját munkánk nagyobb dicsőségére, hanem bele kéne, hogy csimoljunk Isten áldó kezébe, hogy elvégezhesse az ő munkáját rajtunk keresztül és általunk. Ó, de idegen ez tőlünk. Mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk, stratégiáink vannak, terveink vannak, kijelölt céljaink vannak, meghódítandó területeink vannak, ezt lehet, hogy nem meghódítandó területnek fogjuk nevezni, hanem missziós célkitűzésnek. Sokkal szebben hangzik. De tessék mondani, mi van, hogyha szembenéz velünk Istennek a szolgája, és azt fogja nekünk mondani, mit tettél? Nem teljesítetted az Isten parancsát. És mivel nem teljesítetted az Isten parancsát, keres magának az Isten mást, sőt, itt ráadásul még múlt időben is van. És tetszik tudni, mi a borzasztó ebben? Hogy Sámuelnek halványilla gőze nincs arról, hogy ki az, akit keresett magának az Úr. Majd jóval később ő is úgy fogja megtudni. Hosszú idő telik még el, mert még megtudja. Egy dolgot tud az Úrtól. Na de nem Isten választotta ezt az embert? Csak tetszik tudni, van egy probléma a kiválasztottsággal. Hogy aki a kiválasztottságában magabiztossá és magabízóvá válik, arra nézve igaz lesz, amit az Úr Jézus mondott.
Ha pedig a só megízetlenül, nem való semmi másra, mint hogy kidabják és eltapossák az emberek. Milyen sokan vagyunk, akik abban a tudatban élünk, hogy isteni elhívás részese életünk. De vajon abban a tudatban is élünk-e tovább, hogy ez addig áldás magunknak is és másoknak is, amíg az isteni elhívás szerint élünk és teszünk. Mert az elhívásunk az Isten iránti engedelmességre szól, nem pedig arra, hogy mi határozzuk meg az Isten útját. Nehéz kérdés. De az, aki az elhívást adja, vissza is vonhatja. Nem tudom, Sámuel, hogy csikordult bele a lelkében, hogy végig kellett ezeket a mondatokat mondania. De vajon kiózanítja-e azokat, bennünket, akiknek ez a mondat esetleg még nem hangzott el így direktben? Tessék ezen elgondolni.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Biblia óra, és köszöntöm munkatársaimat is, akik hétről hétre velem együtt hallgatnak meg egy-egy újabb nehéz esetet. És néha ezek a nehéz esetek nem is tűnnek olyan nehéz esetnek. Hiszen az a rész, amit most elkezdtünk olvasni, tulajdonképpen, hogyha nem vetjük össze a két helyzetet, talán még át is szaladna rajta a szemünk. Én emlékszem még, mikor kisfiúként olvastam ezt a történetet, rendkívül élveztem, mert nekem majd a folytatás volt a lényeg Jonatánnal, meg a hőstettével, nem pedig ez a rész. Úgy átléptem rajta, de hát elmúlt a kisfiúság ideje, és ebből adódik, hogy az ember keresi azokat a dolgokat, amik a lényeg, meg amire neki is oda kéne figyelni. De hát, ugye hallják, mindjárt elkezdek megint egy másik ige hirdetést, és az nem lenne most helyes, úgyhogy inkább átadom a szót kedves munkatársaimnak.
1: Ha van valami, amit biztosan tudok, hogy édesapámtól örököltem, az az a képesség, hogy amikor történik az életben valami, egy baleset, vagy elromlik valami, akkor nekünk nem fölmegy a púzusunk, hanem így képesek vagyunk magunkat nagyon lenyugtatni, és megkeresni a problémának az okát, és megoldani. Ez éppen abban az adott szituációban egy nagyon jó tulajdonság, de ha az életre levetítjük, amikor valamit imaharcban vagy hosszadalmasan kell megharcolni, kicsikét a visszájára tud ütni, mert eléggé nem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni. Én is tanulom ennek a dolognak a módját, hogy hogyan nyugtassam meg magam, és hálás vagyok a Jóistennek azokért, amiket eddig megtanulhattam, és a Jóistenhez fordultam, és nem egyéb világi eszközökhöz, hogy végleg megnyugtassam a lelkemet, de még hosszú ebben a harc. De tényleg, hogyha ott van az ember egy helyzetben, amikor kilátástalannak tűnik, és az embernek az eszébe jut a legkisebb gondolat, hogy na majd én akkor megoldom, abból keserves nagy csalódás lesz.
2: Én sem gondoltam eddig arra, hogy Jonatánnak ez a cselekedete azt jelentette, hogy meghúzgálta az oroszlánnak a bajszát rendesen, úgyhogy nagyon visszaharapott. Mondhatnám másik közmondással is, hogy benzint öntött a tűzre. És ezt a tűzet el kellett volna valakinek oltani. Jön Saul, aki nem hivatásos tűzoltó, és neki áll vízzel oltani a benzint. Ezt azért mondom el, mert nekem egy kicsit ez a gyakorlati életemben jön ez a gondolat, hisz talán eldicsekedhetek azzal, hogy tűzoltóságból kormánykitüntetésben részesültem valamikor sok évvel ezelőtt. Meg kellett tanulni azt, hogy mit, hogyan kell. És hát Saul eljut odáig, hogy majd ezt a kérdést megoldja azzal, hogy áldozatot mutat be az Istennek. És nem az ő hivatása. Micsoda nem is gondolja végig. Sámuelnek kell elmondani, hogy ez a királyságodba kerül. És más is járt így. Gondoljunk csak Mózesre. Isten nem azt kérte Mózestől, hogy hagyjon a kősziklát, hanem hogy érintse meg. És mivel Mózes, amit tett, indulatból tette, ez azzal járt, hogy nem mehetett be az ígéret földjére. Vigyázzunk cselekedeteinkre.
3: Én egy kicsit csatlakoznék Peti gondolatához, mert én is olyan vagyok, aki ismer, hogy vészhelyzetben halálosan nyugodt tudok lenni, és hihetetlen kreatív is az agyam, ezt a környezetem igazolhatja, és nagyon higgadtan, átgondoltan, de nagyon gyorsan tudok cselekedni. Borzasztó gyorsan. Beleértve már balesethez érkeztünk elsőnek, közötti balesethez, és nagyon sok helyzet. Tehát az lehet, hogy utána egész nap rosszul voltam, ez hozzátartozik az igazsághoz, de abban az adott helyzetben én nagyon gyorsan tudok cselekedni. És én egy kicsit éppen ezért átérzem Saul helyzetét, aki ott van egy szükségállapotban, mert végülis ez egy szükségállapot, amibe került, hogy ott van a felsorakozott, írdatlan haderő, amivel szemben az ő kis 600 embere, hát csepp a tengerbe, körülbelül ez az arány, és nincs sehol. Sámuel is várakozni kell, és eltelik egy nap, két nap, három nap, és akkor itt jön a következő negatív tulajdonságom, várni viszont nem nagyon szeretek. Ez hozzátartozik, nehezen élem meg a várakozás idejét. Ezt bűnbánattal be kell vallanom. Amikor az ember látja a nagy szükséget, látja a problémát, és nincs megoldás, vagy nem jön az, akire úgy gondoljuk, hogy a megoldás lenne, akkor az olyan típusú emberek, mint én is, akkor szeretné megoldani a problémát. És imádkozok én, feltételezem, hogy Saul is imádkozott, és megteszem én azt, hogy csendesítsem a szívem, hogy csak légy csendben, és várj az Úrra, meg ne heveskedj, meg mondok én olyan igeverseket magamnak, amit tudom, hogy ilyenkor gyakorolnom kell benne magam, de nagyon nehéz. És feltételezem, hogy a hallgatók között is sokan vannak olyanok, akiknek nagyon nehéz a várakozás. És én egy picit ezért el is szakadok a konkrét történettől, mert én úgy gondolom, hogy a ma embere és a felnövekvő generációnak is az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem tudunk várni, hanem azonnal akarunk mindent, és ez odáig jött jelenleg, hogy állítólag egy YouTube videónak a megtekintése, ha nem azonnal indul, és nem azonnal lesz valami akció benne, akkor rögtön kikapcsolják, különösen a fiatalabb generáció. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk ma élő embereknek ezekből a szomorú történetekből is le kéne vonnunk azt a tanulságot, hogy Isten órája biztosan pontosan jár. És nem késett Sámuel, kimerem jelenteni így a történetet végig gondolva, hanem Isten egy teszt helyzetet adott Saul számára, amit sajnos rosszul teljesített. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy próbavásárló megy az üzletbe, ugye ez egy fogalom, akit direkt azért bíznak meg, hogy vásároljon be, és aztán mindent töviről hegyire ellenőriznek, hogy minden jogszerű és szabályosan zajlott-e. De nem tudják az üzletben dolgozók, hogy ki az a bizonyos próbavásárló. Ez egy teszthelyzet, hogy ők jól dolgoznak-e. Vagy mint amikor megfigyelünk valamit, akár egy műsort megfigyelnek, a megfelelő hatóságok, nem tudja az ember, hogy melyik műsort figyelik meg, de abból vonnak le következtetést. És Isten is figyeli az életünket. Nagyon sok teszthelyzetet is ad a számunkra, amiben jól kellene teljesítenünk. De ez csak akkor fog sikerülni, ha mindig törekszünk az ő törvénye szerint érni, és mindig betartani az ő parancsolatait, hiszen ahogy a próbavásárlóra nincs ráírva, hogy most akkor most jön a vizsga, most jön a teszthelyzet, ugyanígy a mi életünkben sincs beharangozva, hogy na akkor majd most kell jól vizsgázni, hanem jönnek az élet különböző szituációi, és azokban a helyzetekben kell megállnunk, és Isten szerint cselekednünk, élnünk, szólnunk, és ha kell, Isten türelmével és békességével várnunk arra, hogy az Úr cselekedjen.
4: Én személy szerint szimpatizálok Jonatánnal, különösen majd később is látjuk egy merész akcióját, ami pozitív végeredménnyel zárul, de hogy itt is azt látjuk, hogy Jonatánnak megvoltak az eszközei, megvolt a megfelelő időpillanat, megvolt a célja, és tudta, hogy hogy kell végrehajtani azt, amit ő el szeretne érni. Hosszú távon nem gondolkodott, de akkor is az a fajta lehetőség, ami neki adódott, és az eszközök, ő ezt jól használta föl. Az egy másik kérdés, hogy politológiai szempontból nem feltétlenül biztos, hogy ez egy bölcs húzás volt, bár azt gondolom, hogy ha Saul jobban használja fel ezt a fajta momentumot, mai nyelven fogalmazva, akkor sokkal több mindent elérhetett volna. És ami nagyon árulkodó az, hogy azt olvassuk, hogy Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, és utána pedig azt olvassuk, hogy amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filisztusok oszlopát. Tehát, hogy Saul azért nem akarta a fiának adni a dicsőséget, nem biztos, hogy féltésből mondta, lehet, hogy valójában tetszett neki, amit a fia végzett, csak hogy ő amúgy nem merte volna megtenni, de így utólag jónak tűnt, meg menőnek tűnt, meg úgy tűnt, hogy na akkor én vagyok az erős király. Úgy adta tovább, mintha ez az ő döntése lett volna. És én azt gondolom, hogy a mai időben is lehet, hogy a keresztények túlságosan meghunyászkodó módon viselkednek. Most nem feltétlenül azt gondolom, hogy akkor borogassunk tankokat, meg gyújtogassunk, de az, hogy amiket Isten elénk ad lehetőségeket, azt bocsánat kérően fogadjuk el, és hogy nem használunk ki mindent, amit Isten elénk ad. Az eszközöket, a lehetőségeket, az embereket, és bocsánatot kérünk, hogy élünk, hogy egyáltalán megszólalunk, és nagyon sok olyan lehetőség lenne keresztényként, amit a világban el tudnánk érni, amilyen módon meg tudnánk szólítani világi embereket, úgymond világi eszközökkel, de Isten dicsőségére rámutatva és az evangélium szolgálatában.
5: Úgy látom most is, és úgy tapasztalom általában az életben megfigyelve, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt jelenti az ember számára, hogy várakozni, akkor nagyon-nagyon hamar elveszíti az ember a türelmét, mert a várakozás meg a türelem az nagyon összetartozik. Még fiatalabb voltam, különösen nagyon sok problémát jelentett ez a számomra. Visszaemlékeztem most is, hogy eszembe jutottak szituációk, hogy egy párszor lekéstem vonatot, meg buszt, és csupán csak azért, mert nagyon kiszámoltam a odaérkezést, hogy nekem ne kelljen várni egy percet se, és hát ennek az lett az eredménye, hogy szépen elment a vonat, én meg otthon maradtam. De ez sajnos jelentkezett sokkal komolyabb szinten is, például a gyülekezeti életben később, amikor az ember nem tud várni és türelmetlen, és elébe megy az eseményeknek, ezt úgy is szoktuk néha mondani, hogy hamarabb jár az embernek a szája, mint a gondolatai, és nagyon sokszor okoztam magamnak kellemetlen helyzetet, mert be kell, hogy lássam, mert az akkor is így történt, hogy megbántottam testvéreket, embereket, és ez nagyon sok esetben érdekes szituáció volt, nem az volt a probléma, hogy nem volt igazam, hanem itt, ahogy a mostani történetből is kiderül, az időpont, hogy megvárni azt az időpontot, amikor lehet valamiről beszélni, vagy el lehet valamit mondani, vagyis, ahogy hallottuk is a testvéremtől, amit mondta az előbb, hogy az óra másképp ketyeg a jóatyánknál, mint mi nálunk. És ez egy óriási kérdéssé nőtte ki magát az én életemben, hogy képes leszek-e én igazán várni a Jóisten cselekvésére az életemben, hogy egyszer végre csináljak valamit úgy, amikor ő döntött, és amikor ő lát valamit jónak, akkor csinálom meg. Nagyon nehéz lecke, nagyon nehéz tanulni, de én bátorítok mindenkit, hogy óriási áldás van benne, és nagyon-nagyon sok pozitívum, és igazán jó hatással van az emberi kapcsolatokra is. Sok áldást kívánok mindenkinek.
6: A történet kapcsán elgondolkoztam azon, hogy hát ilyen esetben mit lehetett volna tenni, és hát persze, akik így 3000 év után próbálom elemezgetni a történteket, így az ember tud a fotelből nagyon okos lenni, vagy annak tűnni legalábbis. Azért az Úr Jézus mond egy olyan mondatot, hogy egy kicsit néha segítsen nekünk dönteni, hogy az, aki hadba készül, és ott két hadsereg létszámot mond, ami most fejből mondok, és a konkrét számok nincsenek a fejembe, szóval amikor az egyik hadba készül egy másik ellen, aki jóval nagyobb haderő, mint az övé, azért elmegy és a békefeltételekről tájékozódik. és azért az Úr Jézusnak ebbe a mondatában nagyon sok bölcsesség van, és hát itt látjuk azt, hogy Jonatán nem éppen diplomáciának megfelelően viselkedett, amikor hát így kihívta maga ellen a sorsot. Azért Saulnak ilyen értelemben is talán lehetett volna tennivalója, nem tudom. De minden esetre azzal szeretném folytatni, hogy azért ismerünk egy olyan igét is, hogy a higgadt válasz az elhárítja a haragot. Na, itt van az, amiről én gondolkodtam, hogy Saul ezt a higgadt választ hogyan tudta volna esetleg a filiszteusok felé lekommunikálni. Hát ez egy jó kérdés, de lehet, hogy érdemes lett volna próbálkozni vele.
7: A két igerész összehasonlítása nagyon jól megmutatja azt, hogy Saulnál a királyság elkezdte eltorzítani az önképét. Eleinte még egy bizonytalan félénk ember volt, aki tudta, hogy szüksége van Istenre, de hogy egyre inkább fokozatosan nőtt a hatalma, egyre inkább elhitte magáról, hogy ő a Jampi, és hogy most már ő irányít, neki kell kézben tartani a dolgokat. És tulajdonképpen az kergette őt a bűnbe, hogy ahogy elkezdett ő maga nőni a saját szemében, ezzel egyenesen arányosan kicsinyedett Isten és az isteni lélek állapot. És pont itt bukik el, mert amint az ember saját magát kezdi el nagynak látni, könnyen azt hiszi, hogy már nincs szüksége Istenre, mert hogy ő majd megoldja. Szerintem ez nagyon aktuális ránk nézve is, és ez ma is ugyanakkor a veszély, mert nyilván mi nem vagyunk királyok, és valószínűleg nem is leszünk, de hogy amikor jön egy kis siker, vagy egy kis pozíció, vagy egy kis elismerés, akkor nagyon könnyű elhinni magunkról, hogy na most már én is vagyok valaki. És észre sem vesszük, hogy közben Isten már nem ugyanakkor a helyet foglal az életünkben.
8: Én azon csodálkoztam el, hogy milyen könnyen ki lehet robbantani egy háborút, egy ellenségeskedést. Itt annyi kellett hozzá, hogy Jonatánnak jött a gondolata, hogy a filiszteusoknál ezt az oszlopot ledönteti. Nyilván valami nagyon fontos emlékhely volt ez számukra, és már is kész a harc, az ellenségeskedés, és gyűlöletessé lett Izrael népe a szemükben. Hallottam olyan gyülekezetről, ahol szintén egy ember vétkezett, botránkoztatta a gyülekezetet, és a gyülekezetnek annyi lett. A történetet így elolvasva, meghallgatva, azt látom, hogy két síkon történik ez a harc. Az egyik a földi harc, a félelemmel, a rettegéssel, a bujkálással, a bizonytalanságokkal, és van egy második harc, ez pedig Saulnak az életében, amihez nem kellett csinálni semmit, csak várakozni kellett volna. És bízni abban, hogy Sámuel megjön, vagy hogyha késik is, valamennyit még várni kellett volna neki. Fontosnak tartotta, hogy esedezzen az Úrhoz, és úgy induljon harcba, ezt pozitívumnak tartom. A szellemi harc az a mindennapjainkra is jellemző. Nem hiába ajánlják a lelki fegyverzetnek a viselését és a felöltését. És még egy gondolat, hogy az Úr parancsa az nem évül el, és az a szó, hogy alig, itt megütötte a fülemet, hogy alig végezte el az égő áldozatot, már ott volt Sámuel. Tehát egy nagyon-nagyon kis idő kellett volna, lehet, hogy egy fél óra, vagy egy maximum egy óra, de még a meccset addig nem fújták le. Tehát az utolsó pillanatban is türelmesnek kell lenni, mert a döntéseinknek következményei vannak, és itt Saul életére ez a következmény az volt, hogy az Úr másik királyt szemelt ki magának helyette.
9: Napsugárhoz kapcsolódom, mert ugyanez járt az én eszemben is, hogy döbbenetes, hogy egy ember milyen rövid idő alatt tud teljesen megváltozni. Ugye az ige hirdetésben azzal indultunk, hogy Saul folytatta a megszokott életét, és vezette az ökreit. Tehát egy életképet látunk, és nagyon-nagyon rövid idő telik el, és egy egészen más Saullal találkozunk. És azért ma igazán minnyáján láthatjuk azt, hogy a hatalom mennyire torzít. Elképedve figyelem azokat az embereket, akik valamikor hitelesek voltak a számomra, és rövid idő leforgása alatt, ahogy hatalomba kerültek, hogy torzultak el, hogy változtak meg. És van ugye ez egy ismert mondás, hogy a király meztelen, hogy már észre se veszik, hogy mi történik velük vagy körülöttük, egy olyan buborékba kerülnek. Tehát, mintha az agyukat tényleg teljesen elfoglalná ez a hatalmi mámor, és azt hiszik, hogy amit ők csinálnak, az helyes és jó. És a döntéseiknek másokra nézve rettenetes következményei vannak. Amit én egyszerűen fölfogni nem tudok Saul esetében, hogy lehet az, hogy ő vette a bátorságot, hogy ezt az áldozatot ő bemutassa. Azért ez egy olyan nagyon kimagasló vagy különleges dolog, hogy azért ezt neki tudnia kellett volna, hogy itt most nem csak az, hogy várunk vagy nem várunk, hogy jön Sámuel vagy nem jön Sámuel, hanem hogy ő egyszerűen ezt nem teheti. És ez is mutatja azt, hogy mennyire meg tud változni valakinek a gondolkodása, hogy elveszíti a józanságát teljes mértékig, és olyasmit csinál, amit épésszel megmagyarázni sem lehet. Mert nyilvánvaló, hogyha ő tudta volna, hogy mit tesz, és annak milyen következményei lesznek, akkor nem csinálja. Tehát ez mutatja, hogy mennyire nem tudott már normálisan gondolkozni. És ezt látjuk most magunk körül, mindenféle közösségben. Ha valaki a legkisebb hatalmat megkapja egy kis csoportba, vagy egy közösségbe, sőt, vegyük egy egyszerű példát, családon belül is néha egy-egy nagy testvér olyan erőszakkal és szeretetlenséggel tud uralkodni a testvérein egy vélt hatalom birtokába, amivel megnyomorítja. Gyökösi Endrének nagyon sok jó példája van ezzel kapcsolatban, hogy viszi aztán tovább az ember ezeket a sérelmeit. És megint visszatérünk egy olyan fogalomhoz, ami mindig újra és újra átjárja a történeteinket, és ez pedig az engedelmesség.
3: Én gondolkodtam Zoltán hozzászólásán, és egy mondat jutott eszembe, amit már nagyon régen hallottam, hogy a hívő ember olyan, mint a gáz, tehát mint a légnemű, tehát kitölti a rendelkezésre álló helyet. Egyetértek Zoltánnal azzal, hogy abban, hogy bátraknak kell lennünk, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, amit Isten elénk hoz, és amire engedélyt ad, ezt hozzáteszem. Mert a hősiesség és a hősködés az két fogalom. Nagyon közel van a két kifejezés egymáshoz. A hősies ember az, hogy lehet, hogy fél, de ha meggyőződött valamiről, hogy meg kell tennie, akkor megteszi. A hősködés az pedig egy heveskedés, akkor is megmutatom, tehát az egy belső habitusból adódó túlzott bátorság. Egy olyan bátorság, ami akár saját magamat, de a környezetemet is veszélybe sodorhatja. Nem akarok neveket meg helyszíneket mondani, de beszélgettem idős testvérekkel, többször is lelkészekkel is, és azért még abban a bizonyos múltrendszerben, amikor nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy mit mond és hol mond az ember, és hogy éli meg a hitét, azért, hogy ne sodorjon akár másokat is bajba, azért voltak olyan emberek, akik hát úgy gondolták, hogy ők nagyon bátrak, és ők aztán majd megmutatják, hogy ők mennyire bátrak ennek a sok gyáva megfélemlített hívőnek, és azzal a nagy-nagy bátorságukkal, amit nem az Úrtól kaptak, hát nagyon sok bajt okoztak gyülekezeteknek, lelkészeknek, emberkéknek. Voltak, akik ezt határon belül csinálták, meg voltak, akik külföldről jöttek, és onnan voltak nagyon bátrak, hát nekik könnyebb is volt, mert aztán hazamentek. Nem ők hordták a következményt, és ezzel nem ellent szerettem volna Zoltánnak mondani, hanem azt szerettem volna hangsúlyozni, amit Klár is mondott, hogy az engedelmesség és az úrafigyelés. Ha Isten indít valamire, az lehet emberileg őrültség. Gedeon, amit tett, az emberileg őrültség volt. Nem is volt túl bátor, maradjunk annyiba, és nem is akart ő hősködni, mert nagyon bizonytalan volt magában, de Isten indította, és az emberi őrültségből hatalmas szabadítást és áldást hozott Isten. Ha én indulok a saját fejem után, és én akarom megmutatni, hogy én aztán bátor vagyok, akkor hát ugye a következmények tekintetében lássam, hogy mit tettem. És ha még csak magamnak okoznék bajt, ez végül is egyéni probléma, megtehetem, lehetek fafejű, de nagyon sokszor a testvéreimet, a közösséget is bajba sodorhatom, és azért ebben már nem lehetek annyira önfejű semmiképpen. Magamat se érdemes, de másokért is felelős vagyok, és Isten nehogy azt mondja, hogy a vérét a te kezedből kérem számon. Tehát figyeljünk, legyünk Istenre néző szemmel, halló fülekkel, hogy tanácsolhatóak legyünk, mert ha ő vezet, akkor abból áldás lesz. Ha én okoskodok, abból nagyon nagy átok, vagy bukás, vagy fájdalom, gyász. Tehát kár nagyon-nagyon okosnak lenni a saját szemünkben. Jobb, hogyha Istenbe bízunk.
0: A Biblia óra véget ér. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm építő hozzászólásait, és azt hiszem kiderült a hozzászólásokból, hogy ezen a területen mindnyájunknak kőkeményen meg kell harcolni a dolgokat. Abban a reményben búcsúzunk egymástól, hogyha az Úr akarja és élünk, egy hét múlva újra itt találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyűjtás időpontja most 20 óra 26 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Kórák heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. Mózes 4. könyve 16.1-től 18.32-ig. Égei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, amint az Úr

0: Annak adottakat, néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában, te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. Mózes 4. könyve 18:5-7. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amire az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Pártot ütött Kórah. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak, tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Kórah története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot. Aláásta Mózes tekintélyét. Azt híresztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyári csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárban a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án, szombaton este 21:50-től. A helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. A leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgást, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. A szeretet sok mindent megváltoztat.

Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők.

Teréz anya szerint az a nap, amikor nem vagyunk szeretettel mások fele, nem éri meg, hogy megéljük. A szeretetnek életmóddá, magatartás formává kell válnia. Minden nap döntened kell mellette. Most arra szeretnélek meghívni, hogy vizsgáld meg, milyen a te szereteted. Segíthetnek ebben a következő kérdések. Mikor segítettél valakin legutóbb önzetlenül, úgy, hogy nem vártál érte semmilyen viszonzást?

Mit kezdesz azokkal a mindennapos bosszúságokkal, amelyek az utadba akadnak? Ilyenekre gondolok. A főnököd idegesen szól hozzád. A házastársad késve érkezik haza a munkából. A gyermekek bemocskolják a ruháikat. Kiöntik a szörpöt a földre. Ezek mind jó lehetőségek a szeretet, a türelem, az egymás iránti tisztelet gyakorlására. Te mit teszel ilyenkor? Engeded, hogy a türelmetlenség, a felháborodás erőt vegyen rajtad? Vagy hajlandó vagy lemondani a kényelmedről, az időbeosztásodról, a haragodról valaki más javára?

Lehet, hogy nagyon elfoglalt vagy. Mindig keményen dolgozol. Ez viszont nem lehet mentség arra, hogy a lélek gyümölcsei hiányozzanak az életedből. Hiszen ez ellentmondana Krisztus tanításának. Lehet, hogy többre nem futja az erődből, de egy mosolyra, egy bátorító szóra bizonyára képes vagy. Ne feledd, a szeretet az egyetlen dolog, ami megváltoztathatja a megváltoztathatatlant. Erőt ad, felfrissít, megújít, felemel, megerősít. Meggyógyítja azt, amit egyébként nem lehetne. Képessé tesz olyan dolgok elvégzésére, amit másként nem tudnánk megtenni. Ezért hát szeress, legfőképpen azokat, akik a legkedvesebbek számodra.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 20-a, 95. Zsoltár. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kőszénklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Izrael gyermekeinek volt okuk a panaszra. Meg annyi viszontagságos körülmény, a vezetők hitetlenségéből fakadó, 40 évig tartó pusztai bolyongás, az ellenségek sanyargatása inkább a panaszra adott nekik okot, mint sem a hála énekre. Amikor nehézségben van az ember, elsősorban nem az okot nézi, hanem a helyzetet. Mert néha az okozó maga az ember, amit fájdalmas beismerni. Az életünkben is sok mindenért lehetnénk bosszúsak. Talán a magyar mentalitásban benne is van a panaszkodás. A zsoltárokban is szerepelnek panaszzsoltárok, de az Isten embere nem áll meg ezen a szinten. Hívő emberként is látjuk a nehézségeket, a problémákat, de a krisztusi jellemből fakadó hit nem-e világi gondokra néz csupán, hanem meglátja a természet feletti szépséget is. Mivel van tele a szíved? Jézus ezt mondja. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A beszédünk egyfajta tünet a lelki állapotunk tekintetében. Nagy a panaszkodók tábora, de Krisztus gyermeke beáll-e ebbe a sorba? Véletlenül nem azért rendelt Isten egy adott helyre bennünket, hogy a panaszok fölé tudjuk emelni a panaszkodókat az ő erejével? Tölts tele a szíved Isten ígéreteivel, és lesz okod a háladásra. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Katrina Lawrence írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten vezet engem. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Egyedülálló anyaként egy teljes munkaidős állás és a tanulmányaim között egyensúlyozva gyakran nehezedik rám a bizonytalanságnak a terhe. Számtalanszor küzdöttem azzal a kérdéssel, vajon merre akar Isten vezetni. Ilyenkor kétség tölti el a szívemet, majd a félelem hullámai következnek. Sokszor kérdezem, hogyan ismerhetném fel Isten hangját egy ilyen mozgalmas életnek a zűrzavarában. Amikor azonban félelmeimet és bizonytalanságaimat átadom az Úrnak, mély békességet élek át. Az imádságban, az ige feletti elcsendesedésben és annak való engedelmességben meghallom Isten hangját. Azt tapasztaltam, hogy ez a hang a bizalom csendjében szól a leghangosabban. Folyamatos kihívások és irányváltások ellenére megtanultam megnyugodni abban a bizonyosságban, hogy Isten vezet engem. Ígérete, hogy egyengetni fogja utamat, vigasztalást és erőt ad nekem. Bármilyen akadály jön, Isten hűsége átsegít rajta. Ebben biztos vagyok. Bízom abban, hogy Isten az ő tökéletes akarata felé vezet. Istenünk, segíts, hogy benned bízunk még az élet bizonytalanságai között is. Hadd legyen békességed és jelenléted még az ismeretlenben is. Állandó kísérünk. Amen. Napi gondolat. Isten tervét megismerem, ha bízom benne, és követem vezetését. Imádkozunk a bizalom és az engedelmesség lelkéért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Jánosházi György, költő, műfordító, kritikus, szerkesztő, 1922-ben született e napon. Fordított románból, spanyolból, katalánból, angolból, latinból, görögből, hinduból és németből. Köteteiből néhány, az őrült nagyúr jármában versek, három klasszikus dráma, esszék, Bábel tornya, jegyzetek a mai nyugati drámáról, Ince János kis monográfia.

Jánosházi György, Csend van a kertben. Részlete. Emlékszel még, hányféle madarat láttunk sétálni hajdan, reggelente a nedves fűben, ablakunk alatt, s hogy csupa dal volt a napkeltett csendje. Emlékszel? Holdas éjszakákon át hallgattuk, mint mesés holdfény szonátát, ahogy száz hangon tündér nász dalát fújták a csalogányok és a poszáták. Hová tűntek a szárnyas trubadúrok? Elnémultak lelkünkben is a húrok. Csend van a kertben, a kozmosz kihalt. Elteltek a napok, kalandok, éjek, elteltek fények, felhők és szelek. Romlott világ nyüzsög ma körülöttem, melyhez régóta nincs többé közöm. Csak tengek benne, kábán, elesett, dermedt a szív, elhalt a vágy s öröm. Hová lett az értelmes, emberibb lét, amelyre fölkészültem gyermekésszel? E földön már soha fel nem találom. Megadja tán egy túlvilági álom. Világ igaz bírája, nem tűrheted, hogy ellopják súnyi kísértetek a lélek legdrágább kincsét, a dalt.

0: A természet szépségei.
1: A boldogság útja. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. 111. Zsoltár, 2-tól 4. versig. Gondoltuk az ígéről. Isten, aki az Édent, ős szüleink otthonát oly rendkívül szépnek alkotta, a mi örömünkre adta a nemes fákat, a szép virágokat, és mindazt, ami gyönyörűséges a természetben. A természet sok ezer hangon zengi Isten dicséretét. A földön, a levegőben és az égben az ő dicsőségét szemlélhetjük a csodálatos színekben és színárnyalatokban. A hegyek és dombok az ő dicsőségéről beszélnek. Amikor a fák zöld zászlóikat lengetik a napfényben, teremtőjükre hívják föl figyelmünket. A virágok, amelyek szépségükkel fölékesítik a földet, Édenről suttognak nekünk, és vágyat ébresztenek bennünk eredeti otthonunk hervadhatatlan szépsége után. Miközben gyönyörködünk Isten ajándékaiban, ne feledkezzünk el az adományozóról. Teremtett műveit szemlélve, ismerjük fel Istenünk jóságát és szeretetét. Mindaz, ami földünkön szép, emlékeztessen bennünket a mennyei otthonunkban ránk váró kristálytiszta folyókra, zöld mezőkre, a csodálatos szépségű fákra és a ragyogó szent városra, a fehér ruhás énekesekre.

0: Immunrendszerünk egészsége.
1: Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté evangéliuma 6. fejezet, 8. vers. Az emberi testnek kifinomultabb védelmi rendszere van, mint bármely nemzetnek. A katonai fegyverekkel ellentétben, amelyek gyorsan tönkre mennek, a test rendszere soha nem avul el. Folyamatosan harcos sejtek trillióit tartja bevetésre készen. A test minden századik sejtje védelmi sejt. Az immunrendszer e harci ereje olyan bonyolult, hogy a tudósok csak nemrég kezdték el értékelni összetettségét és alkalmazkodó képességét. Isten úgy tervezte, hogy megvédje a testünket minden tudatos gondolat vagy parancs nélkül. A születés előtt a szervezet felkészíti az immunrendszerét az életben felmerülő harcokra. Közvetlenül a születés után az immunrendszer nagy tűzerőt kap az anyatejből, amely tele van antitestekkel, készen áll a mikrobiális betolakodók elleni küzdelemre. 10 éves korára az emberi immunrendszer a legerősebb. Képzeljük el egy pillanatra, hogy a betegséget okozó kórokozók átcsúsznak a bőr és a gyomorsav természetes védelmén, és behatolnak a szervezetbe. Ezek a betolakodók 20 percen belül megduplázhatják a számukat. Egy fertőzés, amely egyetlen baktériummal kezdődik 9 óra elteltével 1 milliárdra, 9 óra 20 perc elteltével pedig 2 milliárdra szaporodhat. Az emberi szervezet azonban nem várja meg, amíg a betolakodók meg nem támadják, hogy felkészüljön. Már készenlétben állnak a harcoló sejtek, és minden sejtnek különleges feladata van. Felismerik a konkrét ellenséget, és a kémiai kommunikáció nyelvén koordinálják a harcot. Minden más védelmi rendszerrel ellentétben órákon belül milliós nagyságrendben képesek szaporodni. Az életkor előre haladtával az immunrendszer gyengül, ezért ügyelnünk kell arra, hogy aktív és egészséges maradjon. Az életmódbeli döntések és a környezet nagy hatással van arra, hogy az immunrendszer mennyire hatékonyan működik. Isten gyógyító ereje a természetben mindenütt jelen van. Ha egy fát kivágnak, ha egy ember megsebesül vagy eltörik egy csontja, a természet azonnal elkezdi helyreállítani a sebet. Még mielőtt szükség lenne, a gyógyító szerek már készen állnak. Ugyanez a helyzet a lelki világban is. Mielőtt a bűn létrehozza a szükséget, Isten már gondoskodott az orvosságról. Mit teszel azért, hogy az immunrendszered egészséges maradjon? A tested immunrendszere a betegségek elleni küzdelemhez, a lelki immunrendszered pedig a bűn elleni küzdelemhez.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 20-án így szól Isten igéje. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. 71. Zsoltár 23. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Lukács evangéliuma első fejezet, 63. verse. Isten az igéjén keresztül szól hozzánk. Az ige cselekvést, létezést, történést kifejező szófaj. A beszéd jó esetben nem egyirányú, hanem párbeszéd. Isten és az ember között bontakozik ki. Isten szól, és az ember válaszol, úgy, ahogy Zakariást is megszólította az örökkévaló, majd ő válaszolt. Zakariás először kételkedett Gábriel szavában, ezért elnémult, nem tudott megszólalni. Most viszont, még mielőtt visszakapta volna a beszéd lehetőségét, hitben cselekedett. Leírta János nevét. Nem az volt a fontos, hogy mások mit várnak el tőle, nevezetesen, hogy apjáról nevezze el a gyermeket, hanem hogy Isten akarata teljesüljön. Amint Zakariás hite tettekben is megnyilvánult, megnyílt a szája. Ez gyönyörű képe annak, hogy a kételj és a hitetlenség megnémít, de a bizalom és az engedelmesség felszabadít, nem csak a beszédre, hanem Isten dicséretére. Amikor Zakariás végre megszólalhatott, nem panaszkodott, magyarázkodott, hanem áldotta Istent. Az ige tehát cselekvést, történést, létezést fejezt ki. Micsoda belső út, mekkora belső változások, milyen gyönyörű történetek bontakozhatnak ki az Istennel való párbeszédből. Történik itt és most. A kérdés már csak az, hogy válaszolunk-e, mi is dicsérjük-e Istenünket. Ki a saját házában, munkahelyén vagy közösségben az Isten tiszteleten. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szólsz hozzám. Oszlasd el kételjeimet. Adj hitet és engedelmességet, hogy ne embereknek akarjak megfelelni, hanem a te útadon tudjak járni. Nyisd meg számat, hogy minden helyzetben dicsérjelek, és életem válasz legyen szavadra. Amen. Tiborcz Dániel áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.

ha egy nem keresztény ifjúsági csoportnak adunk egy készlet tollat és papírt, és megkérjük őket, hogy rajzolják meg egy tipikus keresztény fiatal portréját, nem biztos, hogy a legszebb képet kapjuk. Bizarr megjelenés, magas derekú nadrág, undorító haj és vastag lencséjű szemüveg, kiegészítve egy furcsa táskával. Megkérdezi, hogy ismered-e Istent? Mindig a Bibliát idézi, és gyakran mondja, hogy dicsértessék az Úr. Hihetetlen cselekedetek. Például odarohannak az ebédidőt felügyelő tanárhoz, hogy elmondják neki, ki kezdte az ételcsatát. Tudod, hogy keresztényként másnak kell lenned. De mennyire kell furcsának lennünk? Mit mond Jézus? Mi a két fő módja annak, hogy megmutasd a neki való teljes odaadásodat?

Jézus nem kéri a keresztényektől, hogy viseljenek vicces kalapot, vagy borotválják le a fejüket. Nem feltétlenül kell házról házra járniuk és magazinokat osztogatniuk. Szavaikat nem mindig kíséri a 4. fejezet 12. vers mondat. A keresztényt az különbözteti meg a világ többi részétől, hogy egyrészt megtanulja Istent teljes egészében szeretni. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Másrészt megtanulja önzetlenül szeretni másokat. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez furcsa dolog, mert nem sok olyan embert fogsz találni, sem gyermeket, sem felnőttet, akik engedelmeskednének Jézus parancsainak. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb ember nem nagyon igyekszik teljes szívéből szeretni az Urat. Úgy tesznek, mintha megpróbálnának kedvesek lenni másokhoz, de az életük és az idejük iskolában, otthon, barátokkal, munkahelyen tele van önzéssel. Saját érdekeiket mindig mindenek fölé helyezik. Egy ilyen tömegben az a keresztény, aki úgy él, ahogy Jézus elvárja, valóban kitűnik. Krisztus követői nem olvadnak bele a világba. Megkülönbözteti őket szelídségük, tisztaságuk, őszinteségük és önzetlenségük, ami nem a külső feltűnésben, hanem belső jellemükben rejlik. Aki Krisztusban él, annak élete illatként vonzó mások számára. Ez a szelíd, mégis határozott különbség tűnik ki a világiasság közepette. Isten népe nem követheti a világ szokásait. Ha nem lenne köztük különbség, akkor a világ vonzaná őket. Nem a divat, önző ambíció vagy anyagi siker hajtja, hanem engedelmeskedni akar Istennek. A keresztény élet nem csupán védekezés, nem rejtőzik el a világ elől, hanem fényként világít benne, nem önmagát szolgálja, hanem másokat. Az önzetlen szolgálat, különösen egy ilyen önző világban, mindig feltűnő és vonzó. A keresztény élet egy nyílt levél, amit az emberek örömmel olvasnának. A kitűnés nem öncélú, hanem Isten dicsőségét és mások megmentését szolgálja.

ez még így is, ha hívő vagy, segíthet barátokat szerezni. Sőt, az Isten iránti szereteted miatt mások furcsának tarthatnak. De az emberek iránti szereteted meggyőzheti őket arról, hogy te bizony nem vagy furcsa. Ha tetteid és a szavaid azt mutatják, hogy másokkal ugyanúgy törődsz, mint magaddal, akkor sokan közülük barátjuknak fognak tekinteni.

Egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliuma, 22. fejezet, 35-től 39-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási Palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási Palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés, irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek

0: olvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspökkenyér, a tepertős pogácsa lehet megkóstolni. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett állatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Rejtélyek és éjszakai kalandok a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a veszprémi várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékes Egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól a harangtoronyig. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette. Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáinak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardérre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Sámuel második könyve, 15. fejezet, 13-tól 16-ig.

0: Fiú az apa ellen.
1: Alattomosan, csalárdul és fanatikus akarattal ragadta magához a hatalmat Absalon, és szorította sarokba az apját. Dávid válaszút elé került, vagy megadja magát, vagy ügyesen kitér előle. Az utóbbit választotta. Absalon látszólag győzött, de Dávid még mindig életben volt, és továbbra is ő volt Izrael felkent királya. Ez nem hagyta Absalont nyugodni. Dávid és Absalon esete példa a tökéletesen félre sikerült apa-fiú kapcsolatra. Az egyik oldalon a szerető apa áll, aki végül kénytelen fiának megállt parancsolni. Ezt Dávid korábban nem tette meg, túl engedékeny volt, nem tisztázta egyértelműen a viszonyokat. Amikor Absalon testvérét, Támárt megerőszakolt a mostoha testvére, Ammon, Dávid nem tett semmit. Absalon nem tudta elviselni Dávid passzív magatartását. Igazságot szolgáltatott, ami bosszúvágyat és gyűlöletet vonz maga után. Dávid Isten szerinti ember, felkent király, de egyben apa is. Nem hiszem ugyan, hogy egyedül ő a felelős azért, hogy Absalon meggyűlölte őt, de az biztos, hogy az ő magatartása is hozzájárult ehhez a helyzethez. Apa fiú, anya lánya. Olyan kapcsolatok, amelyeket egész életünkben tanulnunk kell.

elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors.

0: Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk!
1: Jóságos Istenem, könyörgök hozzád, adj vígasságot és örömet a mai napra, hogy megőrizzenek a hiába való gondolatoktól, hogy könnyült lélekkel mondhassak nemet a világ csábító kísértéseinek, növekedve a te jó akaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Hadd mondjak most hálát neked az élet és a család ajándékáért, hogy mindig adsz társat a bajban és az örömben. Társat, akivel megoszthatom érzéseimet, szándékaimat, terveimet, gondjaimat, eredményeimet. A segítségeddel elért sikereim jó elégedettségét. Add meg, Uram, nekünk, hogy küldetésünket teljesíthessük. Növeld közöttünk a megbecsülést és hűséget. Segíts, hogy egymást szeressük, tiszteljük, és hogy téged szeretve a te szent törvényeid szerint élhessünk.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 20-a. Megtalálta a napút színeket, világító sárgát, lánguló pirosat, fájdalmas rózsaszínt, borzongató kéket. Csontvári Kosztka Tivadar birodalmában tombol a napfény, írta Szigeti Gábor a művészről. Csontvári Kosztka Tivadar 1853-tól 1919-ig járt a földi útját. Okleveles gyógyszerészként indult, magányos festőként alkotott, akit kortársai nem értettek meg, és csak halála után ismerték föl jelentőségét, bűvöletes művészi erejét. Mint egy 100 nagyobb művet hozott létre számos utazása során. Örökösei anyagárban, kocsiponyvaként akarták eladni alkotásait, amiket az utolsó pillanatban vett meg Gerlóci Gedeon. A magát a napút festőjének apostrofáló művész elveit írásban fejtette ki, például energia és művészet, a kultúrember tévedése, a lángész, ki lehet és ki nem lehet zseni. Egy jellegzetes gondolata: én feláldoztam az életemet, megtudandó, mi a való, hogy fejlődik ki a világ, és hogy fejlődik tovább. Mert minden, ami van, a pozitívum akaratából fejlődött ki. Ismertebb képei: Gém, Hídon átvonuló társaság, Mandula virágzás, Hol tölte Taorminában, Öreg halász, Jajcsei vízesés, Pohászkodó üdvözítő, Vihar a Hortobágyon, A taorminai görög színház romjai, Az olajfák hegye Jeruzsálemben, Magányos cédrus, Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, Mária kútja Názáretben. Több film dolgozta föl pályáját, közelítette személyiségét. Közülük kiemelkedik Huszárik Zoltán 1980-ban készült Csontvária.
2: Az 1927-ben született Dargai Attila rajzfilmrendező pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt, és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Többek között első díjat kapott Cannes-ban és a Magyar Rövid Filmfesztiválon, ezüst serleget Salernóban, játékfilm szemlén közönség és rendezői díjat. Filmjei többek között Ne hagyd magad, emberke, Dióbél királyfi, Három nyúl, A Gusztáv sorozat, Pompom meséi, Szaffi, Lúdas Matyi, Vuk, Az erdő kapitánya, A hetedik testvér.
1: 2018-ban kellett búcsút vennünk Kányádi Sándor Kossuth Díjas erdélyi magyar költőtől. Az anyanyelv és a közösség megtartó ereje az erdélyi kisebbségi sors adja lírája gerincét. Kedves sóhaját idézzük. Rigó fütynek volna jó, lenni bár egy hangnak, jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Mint egy 50 verses és gyermekmesés kötetéből emlékezzünk most a megjelenésekor bezúzott Sirálytáncra. A tudatos költői indulást jelentő Harmat a csillagon címűre, a Fától fáig gyűjtemény darabjaira, valamint az 1997-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelent Valaki jár a fák hegyén, Egyberostált versek című kötetére.
2: 1983-ban Kecskeméten megnyílt a Duna melléki református egyházkerület múzeuma, melynek egyházművészeti gyűjteményét 1967-ben alapították. Gyűjtőkörükbe a kebelbeli gyülekezetek életét, történetét reprezentáló elsősorban tárgyi anyag, történeti források, képző, ipar és népművészet tartozik, írják ismertetőjükben. A kiállítások a Kecskeméti Ó kollégium épületében találhatók. Az Ó megjelölés arra utal, hogy ez a kecskeméti reformátusok legrégebbi iskola épülete. A múzeum állandó kiállításai Te csak hang vagy, Ravasz László emlékszoba, Kálvin János az Istenek igéjének szolgája, interaktív tárlat. Ásványok a Bibliában, valamint a Dunamellék Református Egyház művészete.
1: 2004-ben tartották az 1993-ban létrejött Cimbalom utcai missziói egyházközség megmaradás templomában a harangszentelő és harangtorony avató istentiszteletet. Az egyházközség kiadványa a megmaradás.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

Hol talált meg Isten, ha kérdeznéd? Csak annyit mondanék, hogy a keresztnél.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt. Példabeszédek könyve 15. fejezet, 2. vers.

Az egyik csodálatos tanítónénimre felnéztem, és nagyon szerettem őt. Mindent megtett volna értünk, és gondos tyúkanyó szeretettel vett körül minket. Senkivel nem kivételezett, ápolta a lelkünket, még igazságos, bölcs és kreatív is volt. Emellett fantasztikusan tanított. Mindig elvarázsolt minket, és a tudás iránti vágyunkat azonnal fel tudta kelteni. Sok érdekességet és játékot csempészett a tanórákba. Úgy vezetett be a tudomány világába bennünket, hogy azt éreztük, mintha kalandtúrára indulnánk. A szó nemes értelmében pedagógus volt. Az ő példája indított arra, hogy tanítónéni legyek. Sajnos ő már nem él, de még sokszor eszembe jut, hogy vajon bizonyos helyzetekben mit tenne a helyemben, vagy hogyan magyarázna el valamit úgy, hogy mindenki élvezze és megértse.

Salamon azt mondja, hogy a bölcs beszéde vonzóvá teszi a tudást. Az öntelt ostobából viszont dől a butaság. Emlékszel, mit mondott Pál apostol Timóteusnak? Legyen ez példa számodra. Ám most rajtad a sor. Lehet, hogy az osztályodban nem mindenkinek érték a tudás. Pedig ahhoz, hogy talpon tudj maradni az életben, szükség van arra, hogy életed végéig tanulj. Ismered a mondást, a jó pap holtig tanul. Ebben az lehet a te szereped, hogy megkedvelteted a többiekkel a tanulást, és megmutatod nekik, hogy milyen nagyszerű.

0: dolog a tudás. Tedd meg ezt már ma!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jó könyvek, melyek nem esítik az elmét.
1: A mai ige, Jelenések 1-3. Boldog, aki olvassa. Gondolatok az ígéről. Gyakorlattá tettük, hogy családi körben tartalmas és érdekes könyveket olvassunk a Bibliával együtt, és gyermekeink mindig örültek, amikor így módon kötöttük le figyelmüket. Elejét vettük ezzel annak a nyughatatlan vágynak, hogy adakin az utcán tartózkodjanak más fiatalokkal, ugyanakkor a hasznos olvasásra való ízlésüket is ápoltuk. A prófétaság lelke köteteinek ott kell lennie minden családban, és kívánatos, hogy hangosan olvassanak belőle a családi körben. A bizonyságtételek olyan útmutatásokat tartalmaznak, amelyek a család minden tagjának, szülőnek és gyermeknek egyaránt hasznosak. Ha ezeket hangosan felolvassák az egész család előtt, a gyermekek és a szülők is sokat meríthetnek tanácsaiból, intéseiből és feddéseiből. Szenteljünk időt a Szentírás és más érdekes könyvek olvasására, amelyek ismeretben részesítenek és eszünkbe vésik a helyes elveket. A család válassza ki a legjobb olvasót a hangos olvasásra, míg a többiek hasznos foglalkozással kössék le magukat. Így ezek az otthoni esték egyszerre tehetők kellemessé és hasznossá. A gyermekeknek szükségük van megfelelő olvasmányra, amely szórakozást és felüdülést nyújt, ugyanakkor nem métejezi az elmét és nem gyöngíti a testet. A legtöbb gyermek és fiatal olvasnivalót akar, de ha nem választjuk ki számukra az anyagot, saját maguk fognak választani. Mindenütt találhatnak romboló hatású olvasmányokat, amiket hamar megkedvelnek. De ha tiszta, jó olvasmánnyal látjuk el őket, akkor ízlésük ebbe az irányba fog fejlődni. Ha gyakoroljuk a jó cselekvését, akkor a szívben ellenérzés fog kialakulni minden iránt, ami alantos, olcsó és nem helyén való. A tiszta, egészséges olvasás olyan az értelemnek, mint a táplálék a testnek. Ettől megerősödsz a kísértésekkel szemben, helyes szokásokat fogsz kialakítani, és a helyes elvek szerint cselekedni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Folyamatosan beszélek hozzád. Természetemnek része a kommunikáció, bár nem mindig szavakban nyilvánul meg. Nap-nap után fenséges naplementéket pingálok az égre. Megnyilvánulok szeretteid ábrázatában és hangjában. Enyhe szellővel simogatlak, amely felfrissít téged és megörvendeztet. Halkan szólok lelked mélyén, ahol lakozást vettem. Megtalálhatsz minden pillanatban, amikor van látó szemed és halló füled. Kérd lelkemet, hogy élesítse lelki látásod és hallásod. Minden olyan alkalommal örvendezek, amikor felfedezed a jelenlétemet. Gyakorold magad abban, hogy csendes szünetekben is keress engem, és hallgatózzál nálam. Fokozatosan egyre több pillanatodban fogsz megtalálni engem. Keresel engem, és megtalálsz, amikor mindennél jobban engem keresel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Nyolcadik Zsoltár, másodiktól ötödikig terjedő versek. 19. Zsoltár, második, harmadik vers. Korintusbeliekhez írott első levél, 6. fejezet, 19. vers. Jeremiás könyve, 29. fejezet, 13. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 12. rész. Miért boldogulnak a bűnösök? Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd tegyem szóvá mégis azt, ami igazságtalan. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Te ismersz engem, Uram. Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Választ külön őket, mint levágni való juhokat, és készítsd őket elő az öldöklés napjára. Meddig gyászol még a föld? Meddig maradnak szárazak a mezei növények? Lakóinak gonossága miatt elpusztul jószág és madár, ők pedig ezt gondolják. Nem látja meg Isten a mi végünket. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak békés tájon érzed biztonságban magad, mit fogsz csinálni a Jordán sűrűjében? Testvéreid és rokonaid is elárultak téged, teli torokból kiabálnak a hátad mögött, ne higgy nekik, még ha szépen beszélnek is veled. Az elpusztult ország szomorú képe. Elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet, ellenség kezébe adtam azt, akit lelkem kedvel. Úgy bánt velem örökségem, mint oroszlán az erdőben. Hangosan ordított rám, ezért meggyűlöltem. Tarka madár az én örökségem, körül fogják a madarak. Gyűjjetek össze, ti mezei vadak, jöjjetek, egyetek! Sok pásztor pusztította szőlőmet, taposta osztályrészemet, drága osztályrészemet sivár pusztává tették. Sivárrá tették, gyászba borult előttem, mint a sivatag. Sivárrá vált az egész ország, de senki sem törődik vele. A puszta kopár hegyein pusztítók jönnek, mert az Úr fegyvere pusztítja az országot egyik szélétől a másikig. Nincs békessége egy embernek sem. Búzát vetettek, de tövist aratnak, hasztalan fáradoztak. Szégyent vallanak termésükkel az Úr izzó haragja miatt. Intelem a népekhez. Ezt mondja az Úr minden rossz szomszédomról, aki hozzányúl az örökséghez, amelyet népemnek, Izraelnek adtam. Kigyomlálom őket a földjükből, Júda házát is kigyomlálom, de miután kigyomláltam őket, újból megkönyörülök rajtuk. Visszahozok mindenkit a maga örökségébe, a maga földjére. És ha majd jól megtanulják, hogy az én népem szokása szerint hogyan kell az én nevemre, az élő Úrra esküdni, ahogyan egykor ők tanították Baalra esküdni a népemet, akkor újra felépülnek majd népemmel együtt. De amelyik nem hallgat rám, azt a népet gyökerestől kigyomlálom és elpusztítom. Így szól az Úr.

0: Mai szakasz, Jeremiás 12. rész. Néha elgondolkodunk azon, hogy a vezető emberek miért olyan sikeresek. Miért engedi meg Isten, hogy olyan nagy pénzösszegeket birtokoljanak és pazaroljanak, amit mások fölhasználhatnának az éhezők táplálására, a szenvedők segítésére, a rászorulók támogatására. Jeremiás hasonló kérdést tesz föl a 12. fejezetben. Igaz vagy, Uram, hogyha perlek is veled, éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről. Miért szerencsés az istentelenek útja? Miért vannak békességben minnyájan a hűtlenkedők? Beplántálod őket, meg is gyökereznek, felnövekednek, gyümölcsöt is teremnek, közel vagy te az ő szájukhoz, de távol vagy az ő szívüktől, hangzik az első-második versben. Emlékezzünk arra, hogy Ábrahám is megkérdőjelezte Isten döntését, hogy elpusztítsa a gonosz Szodomát. Ábrahám nyomatékosan kérdezte, talán van 50 igaz abban a városban, avagy elvesztedé, és nem kedvezelé a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Írja a Mózes 1:18-24-ben. Amikor az Úr azt mondta, hogy megkegyelmezne a városnak az 50 igaz lakosáért, Ábrahám lecsökkentette a számot 45-re, aztán 40-re, 30-ra, 20-ra, majd végül 10-re. Az Úr azt mondta, hogy visszavonná az ítéletét, akár azért a 10 emberért is. A Biblia szerint Isten szívesen veszi a kérdéseket, és annak az esélyét, hogy megmutathatja szeretetét és kegyelmét. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Szól Máté is a 7:7-ben. Bizony sokszor van, hogy a gonoszok látszólag sikeresek, miközben az igazak nehéz időket élnek meg. De örüljünk annak, hogy Isten mindig kész meghallgatni minket. Őrizzük meg a benne való hitünket erősen.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Akik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő, maga Jézus Krisztus. Efézusbeliekhez írott levél 2. fejezet, 20. vers. Ahelyett, hogy valamelyiküket vezetőül nevezte volna ki, Krisztus így szólt a tanítványokhoz. Ti pedig ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Máté evangéliuma 23. fejezet, 8. vers. Minden férfiúnak feje a Krisztus. Korintusbeliekhez írott 1. levél, 14. fejezet, 3. vers. Isten mindent az üdvözítő lábai alá vetett. Őt tette mindenek fölé az Anya Szent Egyház fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindennel. Efézusbeliekhez írott levél 1. fejezet 22-től a 23. versig. A gyülekezet Krisztuson épült fel, mint alapkövön. Krisztusnak kell tehát engedelmeskedni, mint az egyház fejének. Ne bízza magát emberekre, és ne uralják emberek. Sokan azt állítják, hogy gyülekezeti tisztségük feljogosítja őket, hogy másoknak előírják, mit tegyenek. Ezt az állítást Isten nem szentesíti. Az üdvözítő kijelenti. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mindannyian kísértéseknek, tévedéseknek vagyunk kitéve. Nem bízhatjuk magunkat halandó ember vezetésére. A hit kősziklája Krisztus, az ő élő jelenléte a gyülekezetben. Erre a kősziklára a leggyengébb hívő is rábízhatja magát. Akik pedig a legerősebbeknek érzik magukat, azok a leggyengébbeknek fognak bizonyulni, ha nem Krisztus az erősségük. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi az ő erejét. Az Úr kőszikla, cselekedete tökéletes. Boldogok azok, akik ő benne bíznak. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 4. vers. Zsoltárok könyve 84. fejezet, 13. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A könnyek csodája. Soha ne becsüld alá a könnyek csodáját. Ezek a gyógyulás vizei és az öröm folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes. William Paul Young.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A jó cselekedetek fontossága. Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. János első levele, 3. fejezet, 18. vers. A szeretet aktivitást feltételez, cselekedetekben kell megnyilvánulni a puszta szavak helyett. Egy zsidó lakosságú oroszországi kisváros rabbija péntekenként állítólag órákon át nem mutatkozott, hívei pedig azt állították, hogy ilyenkor felmegy a mennyországba és Istennel beszélget. Egy újonnan beköltözött idegen nemigen akarta ezt elhinni, ezért elhatározta, hogy utána jár a dolognak. Elbújt és a rejtekéből figyelte, amint a rabbi reggel felkelt, elmondta az imákat, majd paraszti gúnyát öltött. Ezután fogta a fejszét, kiment az erdőbe, tűzifát vágott, amit egy faluszéli kunyhóba cipelt, ahol egy öregasszony élt a beteg fiával. Egy hétre elegendő fát hagyott ott nekik, azután hazaosont. Az idegene viselkedés láttán a rabbi tanítványának állt, és valahányszor azt hallotta a falubéliektől, hogy péntekenként mennybe megy a rabbiuk, csendben hozzátette, vagy talán annál is magasabbra. Az üdvösséget nem érdemelheted ki jó cselekedetekkel, de ha valóban megváltott vagy, akkor a tetteid és a hozzáállásod is erről fognak tanúskodni. Pál a következő két igeverset írt a Titusznak. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. Pál Titushoz írt levele, 2. fejezet, 7. vers. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Pál Titushoz írt levele, 3. fejezet, 8. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr, ami kísérünk. A mai ige 23. Zsoltár, 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Gondolatok az ígéről. Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon? Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban. De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek, miként Pál, naponta elkeltemessék buskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyán szerint a halál árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a halál árnyékának sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett, csöndes bizalommal. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Hós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai

0: mesterektől, németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak fölfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk, mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők.

Teréz anya szerint az a nap, amikor nem vagyunk szeretettel mások fele, nem éri meg, hogy megéljük. A szeretetnek életmóddá, magatartás formává kell válnia. Minden nap döntened kell mellette. Most arra szeretnélek meghívni, hogy vizsgáld meg, milyen a te szereteted. Segíthetnek ebben a következő kérdések. Mikor segítettél valakin legutóbb önzetlenül, úgy, hogy nem vártál érte semmilyen viszonzást?

Mit kezdesz azokkal a mindennapos bosszúságokkal, amelyek az utadba akadnak? Ilyenekre gondolok. A főnököt idegesen szól hozzád. A házastársad késve érkezik haza a munkából. A gyermekek bemocskolják a ruháikat. Kiöntik a szörpöt a földre. Ezek mind jó lehetőségek a szeretet, a türelem, az egymás iránti tisztelet gyakorlására. Te mit teszel ilyenkor? Engeded, hogy a türelmetlenség, a felháborodás erőt vegyen rajtad? Vagy hajlandó vagy lemondani a kényelmedről, az időbeosztásodról, a haragodról valaki más javára?

Lehet, hogy nagyon elfoglalt vagy. Mindig keményen dolgozol. Ez viszont nem lehet mentség arra, hogy a lélek gyümölcsei hiányozzanak az életedből. Hiszen ez ellentmondana Krisztus tanításának. Lehet, hogy többre nem futja az erődből, de egy mosolyra, egy bátorító szóra bizonyára képes vagy. Ne feledd, a szeretet az egyetlen dolog, ami megváltoztathatja a megváltoztathatatlant. Erőt ad, felfrissít, megújít, felemel, megerősít. Meggyógyítja azt, amit egyébként nem lehetne. Képessé tesz olyan dolgok elvégzésére, amit másként nem tudnánk megtenni. Ezért hát szeress, legfőképpen azokat, akik a legkedvesebbek számodra.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 20-a, 95. Zsoltár. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kőszénklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Izrael gyermekeinek volt okuk a panaszra. Meg annyi viszontagságos körülmény, a vezetők hitetlenségéből fakadó, 40 évig tartó pusztai bolyongás, az ellenségek sanyargatása inkább a panaszra adott nekik okot, mint sem a hála énekre. Amikor nehézségben van az ember, elsősorban nem az okot nézi, hanem a helyzetet. Mert néha az okozó maga az ember, amit fájdalmas beismerni. Az életünkben is sok mindenért lehetnénk bosszúsak. Talán a magyar mentalitásban benne is van a panaszkodás. A zsoltárokban is szerepelnek panaszzsoltárok, de az Isten embere nem áll meg ezen a szinten. Hívő emberként is látjuk a nehézségeket, a problémákat, de a krisztusi jellemből fakadó hit nem-e világi gondokra néz csupán, hanem meglátja a természet feletti szépséget is. Mivel van tele a szíved? Jézus ezt mondja. Mert amivel csordultik van a szív, az szólja a száj. A beszédünk egyfajta tünet a lelki állapotunk tekintetében. Nagy a panaszkodók tábora, de Krisztus gyermeke beáll-e ebbe a sorba? Véletlenül nem azért rendelt Isten egy adott helyre bennünket, hogy a panaszok fölé tudjuk emelni a panaszkodókat az ő erejével? Töltsd tele a szíved Isten ígéreteivel, és lesz okod a háladásra. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Katrina Lawrence írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten vezet engem. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Egyedülálló anyaként egy teljes munkaidős állás és a tanulmányaim között egyensúlyozva gyakran nehezedik rám a bizonytalanságnak a terhe. Számtalanszor küzdöttem azzal a kérdéssel, vajon merre akar Isten vezetni. Ilyenkor kétség tölti el a szívemet, majd a félelem hullámai következnek. Sokszor kérdezem, hogyan ismerhetném fel Isten hangját egy ilyen mozgalmas életnek a zűrzavarában. Amikor azonban félelmeimet és bizonytalanságaimat átadom az Úrnak, mély békességet élek át. Az imádságban, az ige feletti elcsendesedésben és annak való engedelmességben meghallom Isten hangját. Azt tapasztaltam, hogy ez a hang a bizalom csendjében szól a leghangosabban. Folyamatos kihívások és irányváltások ellenére megtanultam megnyugodni abban a bizonyosságban, hogy Isten vezet engem. Ígérete, hogy egyengetni fogja utamat, vigasztalást és erőt ad nekem. Bármilyen akadály jön, Isten hűsége átsegít rajta. Ebben biztos vagyok. Bízom abban, hogy Isten az ő tökéletes akarata felé vezet. Istenünk, segíts, hogy benned bízunk még az élet bizonytalanságai között is. Hadd legyen békességed és jelenléted még az ismeretlenben is. Állandó kísérünk. Amen. Napi gondolat. Isten tervét megismerem, ha bízom benne, és követem vezetését. Imádkozunk a bizalom és az engedelmesség lelkéért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Jánosházi György, költő, műfordító, kritikus, szerkesztő, 1922-ben született e napon. Fordított románból, spanyolból, katalánból, angolból, latinból, görögből, hinduból és németből. Köteteiből néhány: Az őrült nagyúr jármában, versek, három klasszikus dráma, esszék, Bábel tornya, jegyzetek a mai nyugati drámáról, Ince János kis monográfia.

Jánosházi György, Csend van a kertben. Részlete. Emlékszel még, hányféle madarat láttunk sétálni hajdan, reggelente a nedves fűben, ablakunk alatt, s hogy csupa dal volt a napkeltett csendje. Emlékszel? Holdas éjszakákon át hallgattuk, mint mesés holdfény szonátát, ahogy száz hangon tündérnász dalát fújták a csalogányok és a poszáták. Hová tűntek a szárnyas trubadúrok? Elnémultak lelkünkben is a húrok. Csend van a kertben, a kozmosz kihalt. Elteltek a napok, kalandok, éjek, elteltek fények, felhők és szelek. Romlott világ nyüzsög ma körülöttem, melyhez régóta nincs többé közöm. Csak tengek benne, kábán, elesett, dermedt a szív, elhalt a vágy s öröm. Hová lett az értelmes, emberi lét, amelyre fölkészültem gyermekésszel? E földön már soha fel nem találom. Megadja tán egy túlvilági álom. Világ igaz bírája, nem tűrheted, hogy ellopják súnyi kísértetek a lélek legdrágább kincsét, a dalt.

0: A természet szépségei.
1: A boldogság útja. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. 111. Zsoltár, 2-tól 4. versig. Gondoltuk az ígéről. Isten, aki az Édent, ős szüleink otthonától rendkívül szépnek alkotta, a mi örömünkre adta a nemes fákat, a szép virágokat, és mindazt, ami gyönyörűséges a természetben. A természet sok ezer hangon zengi Isten dicséretét. A földön, a levegőben és az égben az ő dicsőségét szemlélhetjük a csodálatos színekben és színárnyalatokban. A hegyek és dombok az ő dicsőségéről beszélnek. Amikor a fák zöld zászlóikat lengetik a napfényben, teremtőjükre hívják föl figyelmünket. A virágok, amelyek szépségükkel fölékesítik a földet, Édenről suttognak nekünk, és vágyat ébresztenek bennünk eredeti otthonunk hervadhatatlan szépsége után. Miközben gyönyörködünk Isten ajándékaiban, ne feledkezzünk el az adományozóról. Teremtett műveit szemlélve, ismerjük fel Istenünk jóságát és szeretetét. Mindaz, ami földünkön szép, emlékeztessen bennünket a mennyei otthonunkban ránk váró kristálytiszta folyókra, zöld mezőkre, a csodálatos szépségű fákra és a ragyogó szent városra, a fehér ruhás énekesekre.

0: Immunrendszerünk egészsége.
1: Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté evangéliuma 6. fejezet, 8. vers. Az emberi testnek kifinomultabb védelmi rendszere van, mint bármely nemzetnek. A katonai fegyverekkel ellentétben, amelyek gyorsan tönkre mennek, a test rendszere soha nem avul el. Folyamatosan harcos sejtek trillióit tartja bevetésre készen. A test minden századik sejtje védelmi sejt. Az immunrendszer e harci ereje olyan bonyolult, hogy a tudósok csak nemrég kezdték el értékelni összetettségét és alkalmazkodó képességét. Isten úgy tervezte, hogy megvédje a testünket minden tudatos gondolat vagy parancs nélkül. A születés előtt a szervezet felkészíti az immunrendszerét az életben felmerülő harcokra. Közvetlenül a születés után az immunrendszer nagy tűzerőt kap az anyatejből, amely tele van antitestekkel, készen áll a mikrobiális betolakodók elleni küzdelemre. 10 éves korára az emberi immunrendszer a legerősebb. Képzeljük el egy pillanatra, hogy a betegséget okozó kórokozók átcsúsznak a bőr és a gyomorsav természetes védelmén, és behatolnak a szervezetbe. Ezek a betolakodók 20 percen belül megduplázhatják a számukat. Egy fertőzés, amely egyetlen baktériummal kezdődik 9 óra elteltével 1 milliárdra, 9 óra 20 perc elteltével pedig 2 milliárdra szaporodhat. Az emberi szervezet azonban nem várja meg, amíg a betolakodók meg nem támadják, hogy felkészüljön. Már készenlétben állnak a harcoló sejtek, és minden sejtnek különleges feladata van. Felismerik a konkrét ellenséget, és a kémiai kommunikáció nyelvén koordinálják a harcot. Minden más védelmi rendszerrel ellentétben órákon belül milliós nagyságrendben képesek szaporodni. Az életkor előre haladtával az immunrendszer gyengül, ezért ügyelnünk kell arra, hogy aktív és egészséges maradjon. Az életmódbeli döntések és a környezet nagy hatással van arra, hogy az immunrendszer mennyire hatékonyan működik. Isten gyógyító ereje a természetben mindenütt jelen van. Ha egy fát kivágnak, ha egy ember megsebesül vagy eltörik egy csontja, a természet azonnal elkezdi helyreállítani a sebet. Még mielőtt szükség lenne, a gyógyító szerek már készen állnak. Ugyanez a helyzet a lelki világban is. Mielőtt a bűn létrehozza a szükséget, Isten már gondoskodott az orvosságról. Mit teszel azért, hogy az immunrendszered egészséges maradjon? A tested immunrendszere a betegségek elleni küzdelemhez, a lelki immunrendszered pedig a bűn elleni küzdelemhez.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 20-án így szól Isten igéje. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. 71. Zsoltár 23. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Lukács evangéliuma első fejezet 63. verse. Isten az igéjén keresztül szól hozzánk. Az ige cselekvést, létezést, történést kifejező szófaj. A beszéd jó esetben nem egyirányú, hanem párbeszéd. Isten és az ember között bontakozik ki. Isten szól, és az ember válaszol, úgy, ahogy Zakariást is megszólította az örökkévaló, majd ő válaszolt. Zakariás először kételkedett Gábriel szavában, ezért elnémult, nem tudott megszólalni. Most viszont, még mielőtt visszakapta volna a beszéd lehetőségét, hitben cselekedett. Leírta János nevét. Nem az volt a fontos, hogy mások mit várnak el tőle, nevezetesen, hogy apjáról nevezze el a gyermeket, hanem hogy Isten akarata teljesüljön. Amint Zakariás hite tettekben is megnyilvánult, megnyílt a szája. Ez gyönyörű képe annak, hogy a kételj és a hitetlenség megnémít, de a bizalom és az engedelmesség felszabadít, nem csak a beszédre, hanem Isten dicséretére. Amikor Zakariás végre megszólalhatott, nem panaszkodott, magyarázkodott, hanem áldotta Istent. Az ige tehát cselekvést, történést, létezést fejezt ki. Micsoda belső út, mekkora belső változások, milyen gyönyörű történetek bontakozhatnak ki az Istennel való párbeszédből. Történik itt és most. A kérdés már csak az, hogy válaszolunk-e, mi is dicsérjük-e Istenünket. Ki a saját házában, munkahelyén vagy közösségben, az Isten tiszteleten. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szólsz hozzám. Oszlasd el kételjeimet. Adj hitet és engedelmességet, hogy ne embereknek akarjak megfelelni, hanem a te útadon tudjak járni. Nyisd meg számat, hogy minden helyzetben dicsérjelek, és életem válasz legyen szavadra. Amen. Tiborcz Dániel áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.

ha egy nem keresztény ifjúsági csoportnak adunk egy készlet tollat és papírt, és megkérjük őket, hogy rajzolják meg egy tipikus keresztény fiatal portréját, nem biztos, hogy a legszebb képet kapjuk. Bizarr megjelenés, magas derekú nadrág, undorító haj és vastag lencséjű szemüveg, kiegészítve egy furcsa táskával. Megkérdezi, hogy ismered-e Istent? Mindig a Bibliát idézi, és gyakran mondja, hogy dicsértessék az Úr. Hihetetlen cselekedetek. Például odarohannak az ebédidőt felügyelő tanárhoz, hogy elmondják neki, ki kezdte az ételcsatát. Tudod, hogy keresztényként másnak kell lenned. De mennyire kell furcsának lennünk? Mit mond Jézus? Mi a két fő módja annak, hogy megmutasd a neki való teljes odaadásodat?

Jézus nem kéri a keresztényektől, hogy viseljenek vicces kalapot, vagy borotválják le a fejüket. Nem feltétlenül kell házról házra járniuk és magazinokat osztogatniuk. Szavaikat nem mindig kíséri a 4. fejezet 12. vers mondat. A keresztényt az különbözteti meg a világ többi részétől, hogy egyrészt megtanulja Istent teljes egészében szeretni. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Másrészt megtanulja önzetlenül szeretni másokat. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez furcsa dolog, mert nem sok olyan embert fogsz találni, sem gyermeket, sem felnőttet, akik engedelmeskednének Jézus parancsainak. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb ember nem nagyon igyekszik teljes szívéből szeretni az Urat. Úgy tesznek, mintha megpróbálnának kedvesek lenni másokhoz, de az életük és az idejük iskolában, otthon, barátokkal, munkahelyen tele van önzéssel. Saját érdekeiket mindig mindenek fölé helyezik. Egy ilyen tömegben az a keresztény, aki úgy él, ahogy Jézus elvárja, valóban kitűnik. Krisztus követői nem olvadnak bele a világba. Megkülönbözteti őket szelídségük, tisztaságuk, őszinteségük és önzetlenségük, ami nem a külső feltűnésben, hanem belső jellemükben rejlik. Aki Krisztusban él, annak élete illatként vonzó mások számára. Ez a szelíd, mégis határozott különbség tűnik ki a világiasság közepette. Isten népe nem követheti a világ szokásait. Ha nem lenne köztük különbség, akkor a világ vonzaná őket. Nem a divat, önző ambíció vagy anyagi siker hajtja, hanem engedelmeskedni akar Istennek. A keresztény élet nem csupán védekezés, nem rejtőzik el a világ elől, hanem fényként világít benne, nem önmagát szolgálja, hanem másokat. Az önzetlen szolgálat, különösen egy ilyen önző világban, mindig feltűnő és vonzó. A keresztény élet egy nyílt levél, amit az emberek örömmel olvasnának. A kitűnés nem öncélú, hanem Isten dicsőségét és mások megmentését szolgálja.

ez még így is, ha hívő vagy, segíthet barátokat szerezni. Sőt, az Isten iránti szereteted miatt mások furcsának tarthatnak. De az emberek iránti szereteted meggyőzheti őket arról, hogy te bizony nem vagy furcsa. Ha tetteid és a szavaid azt mutatják, hogy másokkal ugyanúgy törődsz, mint magaddal, akkor sokan közülük barátjuknak fognak tekinteni.

Egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliuma, 22. fejezet, 35-től 39-ig terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A csillagászati nyár kezdete, a nap napja. Holnap, június 21-e, a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nap napja, ami ma indul, a nap lemente után. Maga a csillagászati napforduló tehát az idén, ma szombaton, június 20-án, este 10 óra 24-kor történik, így ezen a napon lesz az évben a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. A nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába. Itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban. Ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi, nálunk június 1-től indul a nyár. A menekültek világnapja. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez csatlakozott az ENSZ közgyűlése azzal, hogy ezt a napot a menekültek világnapjává nyilvánította. Az Európai Egyházak konferenciája tavaly arra hívta tagegyházait, hogy imádságban emlékezzenek meg azokról, akik háborúk, etnikai konfliktusok, klímakatasztrófák vagy kilátástalan élethelyzetük következtében kényszerültek elhagyni otthonaikat, hazájukat és menekülés közben veszítették életüket. Tudatában vagyunk annak, hogy részesei vagyunk a keresztények globális közösségének, akik ezekben a napokban világszerte megemlékeznek a saját térségükben érintett áldozatokról és menekülésük kiváltó okáról. Emlékezzünk hát együtt azokra a dokumentált és ismeretlen embertársainkra, akik életüket veszítették Európa határainál, osztozzunk közös fájdalmukban imádsággal, kérte ezt az Európai Egyházak konferenciája. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás?

0: és fiatalból, magabiztos egyetemista. Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra, az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott két éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Amikor valaki kinyitja a Bibliáját, akkor természetes, hogy nekünk egyik lap jön a másik után. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Pál apostolék elmentek Troászba látták azt a látomást, onnan elmentek Filippibe, Filippiből Tesszalonikába, Tesszalonikából Béreába, akkor a számunkra ez befér egy lapba. De csak azért, hogy egy lépték legyen, Tesszalonika és Bérea között 75 kilométer a távolság, amit nem valószínű, hogy Pál apostol egy éjszaka gyalogolt volna le. És amikor a béreai események nagyon eszkalálódtak, zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tűnik, hogy az ördögnek soha nem voltak fáradékonyak a misszionáriusai, hiszen Tesszalonika és Bérea között ezt a 75 kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy kárt okozzanak a missziónak, hogy ne engedjék azt, hogy Pál apostolékot végezhessék a munkát. De amikor ezek az események ott úgy látszott, hogy nagyon rosszra fordulnak, akkor azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezet 14. versétől, akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig kísérői elvitték egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Még egyszer mondom, hogy nekünk ez befér egy néhány versbe. Hát szeretném mondani, hogy a menjen le a tengerpartra, az már alapvetően egy tisztességes távolság volt, és onnan Aténba eljutni, az pontosan annyi távolság, illetve még egy picit több, mintha valaki elindulna Nyíregyházáról, és elmenne Szombathelyre. Egyébként milyen érdekes, hogy a kísérőiről semmit nem tudunk, ennyi. Elkísérték. És mintha a macedónok tudtak volna valamit arról, hogy ha el kell tüntetni valakit azoknak a szeme elől, akik őt halálra keresik, vagy neki kárt akarnak okozni, akkor érdemes nem megnevezni az embereket, akikre bízták, és ráadásul ez a menjen a tengerpartra, tessenek mondani, a hajó milyen nyomot hagy. Elég gyorsan el lehet tűnni ott a görög szigetek között. Az más kérdés, hogy a kísérői mondták meg Pálnak valószínűleg, hogy az úti cél Atén. Tehát ez egy különleges kimenekítés volt, és innen már talán jobban is lehet érteni, hogy Pál azzal az utasítással küldi vissza a kísérőit, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet, menjenek majd utána. Na most még egyszer próbáljunk meg együtt számolni, kedves hallgatóim. Tehát Pál lemegy a kísérőivel együtt a tengerpartra. Ott a kísérői keresnek egy hajót. A hajó elindul, és szeretném mondani, hogy bármilyen hihetetlen, abban az időben nem farmotorral és dízelmotorral voltak ellátva ezek a hajók, hanem a kedvező széljárás szerint vitorlázattal meg evezőkkel haladtak, akár napi 30-40 kilométert is, ami azt jelenti, hogy ezt a távolságot úgy két hét alatt meg is tették Aténig, jó esetben 10 nap alatt, aztán utána a kísérőknek vissza kellett indulni azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet majd menjenek Pál után, ugye tetszenek számolni. Tehát itt hetekről beszélünk, és nagyon sok megtett kilométerről, illetve hát, hogyha tengerre szálltunk, akkor már illik azt mondani, hogy nagyon sok megtett tengeri mérföldről. Pál apostol számára ez nyilván egy nagy, kemény időszak volt. Miért? Látomás alapján került Macedón területre, és ha összeadjuk a heteket, hónapokat, és satszolgatni próbálunk, akkor sem gondolhatjuk, hogy Pál 3 hónapnál több időt tölthetett volna ezen a területen. És ez alatt már volt Filippiben, ez alatt már volt Tesszalonikában, ez alatt már volt Béreában, és úgy tűnik, hogy nagyon rövid úton kitudták erről a macedón területről. Na de, amikor a macedón férfit látta, akkor nem arról szólt, hogy költöz Macedóniába és élj velünk mostantól fogva, hanem úgy szólt a hívás, gyere, légy segítségünkre, és hogyha ezt a légy segítségünkre kifejezést boncolgatni próbáljuk, akkor azt világosan és egyértelműen tudjuk, hogy Filippiben gyülekezet maradt. Ráadásul, mivel Filippibe aztán később Pál levelet is ír, és más forrásokból is tudjuk, hogy a filippi gyülekezettel valami olyan bensőséges, szoros lelki közössége maradt egész lelki életében és szolgálatában, egészen a vérpadig, ami semmilyen más gyülekezettel nem létezett se korábban, se későbben, tehát az ott egy életerős gyülekezet. Aztán Tesszalonika. Két levelet is ír Tesszalonikába. Milyen jó, hogy a tesszalonikaiak egy kicsit másképp gondolkozók voltak, mert nagyon sok hívő élet alapelvet fogalmaz majd meg nekik Pál, és Béreának ugyan nem tudjuk, hogy írt volna levelet, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy ezen a területen kizendül az evangélium, és megerősödő gyülekezetek vannak. Nyilván azért Pálnak meg kellett harcolni. És nyilván, amikor ezzel a harccal a lelkében keresi a helyét, nagyon nehéz, amikor egy hívő emberről azt mondjuk, hogy keresi a helyét, márpedig nyilván meg kellett kérdezni magától Athénban, hogy most én igazából mit is keresek itt? Ez nem Pál apostol számára egy kellemes terület. Egészen más típus, mint eddig bármelyik, ugye a görög kultúra fővárosa, de nem csak a kultúrának a fővárosa, hanem minden egyébnek is a fővárosa, egy rendkívül beképzelt, nagyvonalú, rendkívül heterogén összetételű, és ráadásul, hát hogy mondjam, az egész világot félvárról kezelő és lesajnáló népesség lakja Athént, akinek ráadásul az őslakosai abban az időben egyre többen úgy gondolkoztak, hogy ami mozdítható, azt mozgatni is kell. Tehát a bűnözés ebben az időben Athénban egészen elképesztő magasságokba emelkedett. Na hát ide érkezik Pál. Miközben Pál, folytatja Lukács a beszámolót a 16. verstől, miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Na itt egy pillanatra álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy kereste a helyét. De ez nem jelentette azt, hogy a helykeresés egyúttal azt is jelentette volna, hogy akkor csendben marad. És úgy tekintette volna, hogy hát Athénban vagyok, itt nem ismer engem senki, én se ismerek senkit, mi dolgom lehet? Akkor elvegyülök itt a nagyváros sokadalmában, megnézem a látnivalókat, kiülök ide, oda, amoda. Ő kereste az evangélium továbbadásának a lehetőségét. Egyszer azt találta mondani az egyik apostol, hogy egy forrásból nem fakadhat édes meg keserű. Az Úr Jézus meg azt mondta előre, hogy azt szólja a száj, amitől túl árad a szív. Aki károli fordításból ismeri ezt az igeverset, talán még zengzetesebben és szebben ismeri, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami azt jelenti, hogy ami nekem a legfontosabb, arról nyilván nem tudok hallgatni. Úgy gondolkoztam már sokszor azon, hogy vajon egy vőlegény, aki a menyegzőjére készül, és nagyon szereti a leendő menyasszonyát, képes-e elhallgatni, hogy neki menyasszonya van? Vagy képes-e nem beszélni róla? Ma már pláne szerintem mutogatjuk a képeket, meg mindenfélét, minden nekünk fontos dologról. Na de, ha Krisztus ott van az életünkben, teljesen természetesen kell arról gondolkozni, hogy nem beszélünk róla. Pálnak ez eszébe se jutott? Tetszett figyelni? Nap mint nap vitázott a zsinagógában, meg kint a piac téren, a főtéren azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette.
3: Ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a piaci körülmények között megfogalmazott evangelizációs ige hirdetése azért valamiféle visszhangra talált. Nem csak az a visszhang, amikor pozitív dolgokat mondanak, hanem eltelt egy néhány nap, és nyilván az egyébként ott sétáló és tanuló filozófusok, mert szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a görög filozófusok nem úgy oktatták a diákjaikat, hogy leültek egy tanterembe, aztán mondták a magukét, hanem sétálgatva adták át a tudást. És olyan beszélgetős, olyan egy kicsit, mint a kirándulás közben tanítana valaki, nem rossz módszer egyébként, ki lehet próbálni, kiválóan működik, Bibliát is lehet így tovább tanítani embereknek, én magam is kipróbáltam, de ezek az emberek egy idő után már messziről látták, hogy már megint itt van ez a, ki is ez, meg mit akar mondani, meg mi ez a feltámadás, meg Jézus. Volt, aki legyintett rá, mások meg azt mondták, hogy talán valami idegen istenség hirdetője, ami Athénban annyira nem volt szokatlan. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ezen a részen olyan könnyen tovább lépünk, pedig ennél a résznél egy picit illenék megszeppenni. Mert az egyébként vallási kérdésekben olyan liberális aténiak, akik mindent képesek voltak befogadni, az Areopágoszt mégis azért tartották fönt, többek között, nem csak, hogy tanácsüléseket tartson a város vezetősége, hanem hogy vallási kérdésekben kimondhassa a döntő szót. És most Pál tulajdonképpen egy rögtönítélő bíróság színe előtt áll. Ez a rögtönítélő bíróság kimondhatja akár a befogadást, de azt is kimondhatja, hogy Pál apostolt azonnali hatállyal eltávolítják a városból, legrosszabb esetben ott a rájuk lenéző Pallas Athéné szobor tövében még azt is ki fogják mondani, hogy nem csak a vallás, amit hirdet, nem kívánatos, hanem ez az ember sem, és akár halálos ítéletet is hozhat az Areopágosznak a bírósága. Úgyhogy kérem szépen, hogy a következő percekben ehhez mérten hallgassuk az eseményeket. Tehát megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezt most nem olvasom, csak megjegyzem, pont mintha interneteznének, nem? Éjjel-nappal. Több órában. Csak akkor ez élőben ment, nem online. Pál akkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És most egy pillanatra megállok, bár nem szívesen teszem a beszéd elején, mert nagyon sokan azt mondják, hogy Pál az Areopágoszon taktikázott. Egy olyan beszédet mondott, amely tulajdonképpen a nagy Pál apostolhoz méltatlan, megpróbálta keresni a kibúvót, és megpróbálta valamilyen módon elrejteni az igazi szándékát, és igazából megpróbált az aténiak fülének kedvezve beszélni egy kicsit más stílusban, mint Pál apostol szokott. Hát először is azoknak, akik ezt mondják, és most kérem, ne haragudjanak azért, amit mondok, szívből kívánok ilyen helyzeteket, hogy legyen, hogy gyakorolniuk. A másik oldalon pedig, amit még hozzá kell tennem, hogy Isten azt ígérte, hogy egy adott helyzetben, amikor helytartók, királyok, vagy akár vallási vezetők elé kell állni, Isten jelenlevő szent lelke majd adja a szavakat. Ezt maga az Úr Jézus ígérte. És tessenek csak megnézni, hogy Pál taktikázik-e, vagy megkeresi az utat rajta keresztül Isten lelke, hogy beszélhessen azokkal a fejekkel és azokkal a szívekkel, akik ezt hallgatják. Ha megengedik, én most újra kezdem ezt a beszédet. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomban. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Vajon fölméri-e valaki, hogy amikor ez elhangzik, Pallas Athéné dárdája villogott fölül a napsütésben, és az Akropolis van fölöttük, hatalmas istenségeknek szentelt templom. És ennek a tövében azt mondja Pál, hogy az Isten nem lakik ilyenekben, és hogy én bejártam a ti szentélyeiteket, és mindenféle istent imádtok ti, még olyat is találtam, amit egyébként az aténiak önvédelemből állítottak egy talapzatot, hogy nehogy megsértődjék valamelyik istenség, ha nem talál magának helyet Athénon belül, hát ha nem találja, akkor álljon erre, legalább úgy magának, hogy tudja azt, hogy még őt is tisztelik. És azt mondja Pál, én azt az ismeretlen istent hirdetem, aki egyébként nem ismeretlen, hanem az egyetlen, aki teremtette az eget és a földet, mindeneknek az alkotója, aki nem szorul rá semmire, semmi olyasmire, amit ti tudnátok neki adni. Hát ez önmagában vérlázító, de nem hagyja abba Pál, tessék csak figyelni. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Na hát, bocsánat, kérem, ne értse senki félre, de a világ tetejének, a kultúra bölcsőjének és mindenféle filozófiai iskoláknak a leglegjének azt merészeli mondani a zsidó tarzuszi Pál, hogy az Isten egyébként egy vérből teremtett, és hogy Isten szabta ki a határokat. És hiába a nemzeti büszkeség, hiába a fenkölt költészet, és hiába a mások lenézése, akkor is egy vérből valók vagyunk. És akkor is az Istenre szorulunk rá. Hogy is? Hát pont úgy, ahogy a költőitek közül némelyek úgy ráérezve azt találták mondani, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, folytatja Pál ezt a különös prédikációt, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Tehát ott volt minden. A kő, az arany, az ezüst, az emberi alkotás, a művészet és az emberi elképzelések. Mit is jelent ez? Az összes filozófiát. A filozófia görögül azt jelenti, filozófia azt jelenti, szeretem a bölcsességet. A görögök nem szerették a bölcsességet, ebben az esetben, bármennyire is sajnálom és irtózom tőle, kénytelen vagyok így mondani, ők imádták a bölcsességet. Nekik az istenségként jelent meg, az egyik nagy bálványként, és úgy gondolták, hogy az ő különleges nemzeti büszkeségük többek között a rengeteg filozófusuk. És most Pál mindenre mit is mond? Hogy nem szabad egyáltalán azt gondolni, hogy ez számít valamit. És most jön egy nagyon kemény mondat. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Akropolis, a tudatlanság időszakának a csúcs teljesítménye? Igen. Pallas Athéné ott fönt, azzal a ragyogó dárdával, amit sok-sok kilométerről, 10 mérföldekről láttak a hajósok, Igen. A filozófiai iskolák a tudatlanság időszakait képviselték. Igen. Na de hát a nagy matematikai iskolák is innen sarjadtak. A fizika alapjai tulajdonképpen ők rakták le. Földrajz, és még sok minden tekintetben igazán föl kell rájuk nézni. Ez igaz, de amikor az Istennel való viszonyról gondolkozunk, akkor mégiscsak a tudatlanság időszakában éltek. És nem azt mondja Pál, ahogy ma nagyon sok hívő szívesen idézi, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, hanem azt mondja, hogy elnézte. Ami azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg én itt az Areopágoszon meg nem álltam előttetek, és be nem jelentettem Istennek azt az üzenetét, hogy most van vége ennek az időszaknak. A tudatlanság idejét Isten elnézte, és most azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Nem majd egyszer, valamikor a jövőben, most. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Kiről beszél? Jézusról, a Krisztusról, akiről maga Isten tett bizonyságot, és nem egy berezelt Pál beszél a nagy bíróság előtt és változtatja meg az üzenetet, hanem egy Isten által felkent Pál beszél azok előtt, akiknek el kell mondani, hogy a tudatlanság ideje lejárt, és most tudni kell, hogy Isten rendelt egy napot Krisztus által, és föltámasztotta őt a halálból. És aké a fiú, azé az élet. Még eddig nem jutottunk el, de ez lenne ennek az üzenetnek a csúcsa. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kiesett a szerepéből, csak szeretném mondani. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hivatalosan ennek a bíróságnak nincs benne a jogi kategóriák között, hogy majd meghallgatunk erről máskor is. Ennek a bíróságnak ma kellene döntést hozni. Pál ezután távozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízos is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Én azt gondolom, hogy ha egy Areopágita úgy jön el erről a bírósági tárgyalásról, hogy a szívét Jézusnak adja, akkor ezt ugyanolyan mércével mérhetem csak, mint amikor az etióp kincstárnok úgy indul tovább a gázai úton egész Etiópiáig, hogy tovább a szívében örömmel, mert örvendezett, hogy megtalálta az Urat. És ez mit is jelent? Hogy az Areopágosz előtt Pál körbejárt, és próbált bizonyságot tenni, és az Areopágoszról úgy jött le, hogy lehet, hogy mini, de gyülekezet jött mögötte. Gondolkoztunk már azon, hogy Isten nem beszél a levegőbe, kedves hallgatóim? Mert ez azt jelenti, hogy helytáll a saját igéért, és helytáll azokért is, amiket az övéi róla mondanak. Az aténi tartózkodás ilyen üzenettel bír, és Pál apostol bizonyságtétele pedig Isten lelkének a hatalmas erejét hordozta. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Ismét könyvbemutató. Ember, akit Isten lelke formált. Szubjektív gondolatokat tett közzé Csészabó Sándor Calvin című regényéről Turci Árpád, az Őcsényi Református Egyházközség gazdasági és intézmény vezetője, amelyet a Harmat és a Calvin kiadó is kiadott. Budapesten 2023-ban. Turci Árpád tehát így értékeli ezt a könyvet. Bölcsességünk, és csak az, amit valóban bölcsességnek kell tartani, lényegében két részből áll. Ezek pedig Istennek és önmagunknak megismerése. Idézi ezt a könyv első fejezetének első szakaszából. Ez a mondat nem csak Calvin teológiájának, hanem életének is kulcsa. E két ismeret, Isten és önmagunk, kölcsönösen világítják meg egymást, és a regény éppen ennek a felismerésnek a története, hogyan formálódik az emberi élet, ha Isten szava tükröt tart elé. Vannak könyvek, amelyek egyszerűen elmondják a múltat, és vannak, amelyek életre keltik. Csészabó Sándor regénye ez utóbbi fajtából való. Nem csupán krónikát kapunk, hanem egy olyan történetet, amelyben a történelem húsba és vérbe öltözik. Érzésekkel, döntésekkel, hibákkal és győzelmekkel. Ez a mű nem a távoli legendát mutatja, hanem az embert, aki valaha fiatal, bizonytalan és kereső lélek volt, aki egyszerre hordozta magában a tudásvágy éhségét, a meggyőződés makacságát és a szolgálat iránti engedelmességet. Aki úgy lett a reformáció egyik legnagyobb alakja, hogy közben megmaradt Isten gyermeke, mindennapi küzdelmekkel. A könyv olvasója, Johann Calvin, a későbbi Calvin János életútját követheti. A kisvárosi ifjú szellemi ébredésétől a genfi reformáció központi alakjává válásáig. Lépésről lépésre tárul fel előttünk a 16. századi Európa arculata, a vallásháborúk feszültsége, a politikai érdekek és a lelki megújulás összefonódása. A regény nem siet, és ez az egyik legnagyobb erénye. Hagyja, hogy a karakterek kibontakozzanak, hogy a helyszíneknek illata, hangja, hőmérséklete legyen. A párizsi tanulmányok, a száműzetés napjai, a bábeli időszak, és végül a genfi szolgálat. Mindegyik korszak saját atmoszférával, saját lelki próbatételekkel jelenik meg. A szerző külön figyelmet szentel a kapcsolatoknak. Kiemelkedő ezek közül a feleség idelette alakja. Ő nem pusztán a nagy férfi árnyékában álló hitves, hanem önálló személyiség, akinek hite, türelme és hűsége nélkül Calvin munkája talán soha nem teljesedhetett volna be. A házasság nem idilli mesevilág, hanem két ember szövetsége, akik együtt hordozzák a küldetés terhét. Mindig a feleség, a támogató és erős asszony a férfiak mögött. Ma is. Emellett a barátok, munkatársak, vitapartnerek és ellenségek is élő portrékként lépnek elénk. Mindannyian formálják a reformátort, ki támogatásával, ki ellenállásával. Csészabó nem kendőzi el a konfliktusokat, A viták, szakítások, bántó szavak épp úgy részei ennek a történetnek, mint a győzelmek és a diadalok. A könyv egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy bemutatja, Calvin gondolkodása nem hideg, elméleti rendszer, hanem tapasztalatból fakadó hitvallás. A Szentíráshoz való hűség nem rideg törvényeskedés, hanem olyan rend, amelyben az irgalom is helyet kap. A teológiai kérdések nem száraz fejezetekben jelennek meg, hanem élő helyzetekben, tanácskozásokon, igehirdetésekben, levelekben, vitákban. Az olvasó így nem csak érti, hanem érzi is, miért fontos a hit tisztasága, az egyház fegyelme és a közösség építése. Jó érzéssel tölt el, hogy Csé Szabó mondatai mértékletesek, fegyelmezettek, mégis gazdag képekkel teliek. Időről időre felcsillannak a korabeli levelezés, krónikák és teológiai művek ízét idéző fordulatok, de ezek soha nem válnak öncélúvá. A nyelvezet eleganciája nem távolít el, hanem közelebb hoz. Az olvasó úgy érzi, valóban ott ül a gyertyafényes íróasztal mellett, vagy éppen a genfi szószék előtt. Jó, hogy szól a kötet a történelem iránt érdeklődőknek, akik nem elégszenek meg a száraz évszámokkal, hanem az emberi sorsokon keresztül szeretnék megérteni a reformációt. A hit útján járóknak, akik példát keresnek arra, hogyan lehet egyszerre hűségesnek és irgalmasnak maradni a mindennapokban. Szól a diákoknak és oktatóknak, akik a tankönyvek mellé egy lélegző, színes életrajzot keresnek. És szól a lelkészeknek és közösségi munkásoknak, akik a szolgálat terhét és szépségét hiteles irodalmi tükrökben szeretnék látni. Záró gondolatomként Calvin szavait hívom segítségül, mert ha az ember számára az a legvégzetesebb kör, hogy önmagának engedelmeskedik, akkor az üdvösség egyetlen lehetősége az, hogy önmagunkból már semmit sem gondolunk vagy akarunk, hanem az Urat követjük, aki előttünk áll. A könyv 7. fejezet 1. szakasza. Ez a hitvallás a regény utolsó lapjain is átsugárzik. A reformátor fáradhatatlan munkája mögött ott a csendes belső bizonyosság, hogy az emberi erő soha nem elég, de Isten lelkének ereje mindenre elégséges. A regény nem pusztán Calvin történetét mondja el, hanem rákérdez az olvasó történetére is. Mihez kezdjünk vajon a hitünkkel, a felelősségünkkel, a kapcsolatainkkal? Hogyan álljunk helyt a saját genfünkben a magunk korának kihívásai között? Sokak számára Calvin neve a történelem könyvek lapjaira korlátozódik. Egy reformátor, aki évszázadokkal ezelőtt élt, és akinek gondolatai a régmúlt vallási vitáihoz kötődnek. Ám aki időt szán arra, hogy beleolvadjon a műveibe, különösen az institúció soraiba, hamar Calvin minden gondolatának kiinduló pontja és mércéje a Szentírás volt. Ma, amikor a világ tele van véleményekkel, gyors ítéletekkel és bizonytalan igazságokkal, különösen értékes egy olyan látásmód, amely következetesen visszavezeti az embert az örök alaphoz. Mit mond az ige? Ez a kérdés ma is képes megtisztítani a gondolkodást a zajtól. Calvin soha nem választotta szét a lelki életet és a közéleti felelősséget. Úgy látta, a hit nem magánügy, hanem a mindennapi cselekvés forrása. A 20. század embere, aki gyakran keresi az értelmes és etikus cselekvés alapját, Calvin gondolataiban megtalálhatja azt az összhangot, amely a hitből táplálkozva alakítja a közösséget és a társadalmat. A mai világban sokan keresik az egyensúlyt a szabadság és a felelősség, a rend és a könyörület között. Calvin munkássága ebben is aktuális. Megmutatja, hogy a rend nem a szabadság ellentéte, hanem annak védelme. Ugyanakkor a rend értelme az irgalomban teljesedik ki. A reformátor egészségi gyengeségei, politikai küzdelmei és személyes veszteségei ellenére sem hagyta abba a munkát. Ez a kitartás ma is inspiráció kell legyen. Az emberi gyarlóság nem akadály, hanem az ember Isten lelkéből merít erőt. Calvint azért kell ma olvasni, mert gondolkodásra kényszerít. Nem engedi, hogy felületesen, gyors válaszokkal elégedjünk meg, mert tisztázza az alapokat. Calvin minden kérdésnél visszavezeti az olvasót a forráshoz, Isten kijelentéséhez, mert formálja a jellemet. A fegyelem, az alázat, az ige iránti hűség, ezek nem idejét múlt erények, hanem ma is nélkülözhetetlenek, mert segít látni a nagy képet. Megérteti velünk, hogy a hit nem elszigetelt vallásos élmény, hanem életformáló erő. Calvin és a harmadkiadó közös kiadása nem csak tartalmi, hanem formai minőséget is tanúsít. A kötet terjedelme lehetővé teszi a részletes, aprólékos kibontást, a gondos szerkesztés pedig biztosítja, hogy az olvasó gördülékeny, átgondolt művet tartson a kezében. Ez nem egy átfutós olvasmány, amely aztán polcon marad. Nem. Újra és újra elővehető. Csé Szabó Sándor Calvin című műve nem egyszeri élmény. Olyan könyv, amelyet becsukva is tovább olvasunk gondolatban, imádságban, döntéseinkben. Úgy legyen. Amen. Üzeni Turci Árpád.
1: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: A jó cselekedetek fontossága. Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. János első levele, 3. fejezet, 18. vers. A szeretet aktivitást feltételez, cselekedetekben kell megnyilvánulnia a puszta szavak helyett. Egy zsidó lakosságú oroszországi kisváros rabbija péntekenként állítólag órákon át nem mutatkozott, hívei pedig azt állították, hogy ilyenkor felmegy a mennyországba és Istennel beszélget. Egy újonnan beköltözött idegen nemigen akarta ezt elhinni, ezért elhatározta, hogy utána jár a dolognak. Elbújt és a rejtekéből figyelte, amint a rabbi reggel felkelt, elmondta az imákat, majd paraszti gúnyát öltött. Ezután fogta a fejszét, kiment az erdőbe, tűzifát vágott, amit egy faluszéli kunyhóba cipelt, ahol egy öreg asszony élt a beteg fiával. Egy hétre elegendő fát hagyott ott nekik, azután hazaosont. Az idegene viselkedés láttán a rabbi tanítványának állt, és valahányszor azt hallotta a falubéliektől, hogy péntekenként mennybe megy a rabbiuk, csendben hozzátette, vagy talán annál is magasabbra. Az üdvösséget nem érdemelheted ki jó cselekedetekkel, de ha valóban megváltott vagy, akkor a tetteid és a hozzáállásod is erről fognak tanúskodni. Pál a következő két igeverset írt a Titusznak. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. Pál Titushoz írt levele, 2:7. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Pál Titushoz írt levele, 3:8.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóim. Ugye találkozták már olyannal, amikor valaki, akiről azt gondoltuk, hogy egyébként nagyon határozottan képvisel egy bizonyos értékrendet, egy bizonyos hozzáállást, egy bizonyos lelkiséget, és ez nagyon messze van az Isten igéjének a hozzáállásától, lelkiségétől, értékrendjétől, egyszer csak, minthogyha valami különleges dolog történt volna vele, azt mondja, hogy igazából mindig is tudta, hogy valami mást kellene tennie. Mindig is érezte, hogy ez így nem lesz jó. Hogy előbb-utóbb valamilyen módon elszámoltatással tartozik ezzel az egésszel. Legkülönlegesebb módon kórházi ágyak közelében lehet ilyesmivel találkozni. Általában akkor is, inkább úgy, hogy valaki négy szem közt marad egy szobatárssal. Nekem is volt már ilyen élményem, és nagyon megrázó, amikor egyszer csak úgy lelepleződik a lélek. Mikor egyszer csak kiderül, hogy belül ott van az a tudat, hogy kell lennie egy felső hatalomnak. Lehet, hogy még Istennek se nevezi az illető, aki előtt egyszer majd el kell számolni. Pál apostol a rómaiaknak valami ilyesmiről írt. Tessék csak nézni. Mert nem szégyellem az evangéliumot. Hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkozásukba, és értetlen szívük elsötétedett. Látszólag akár azt is lehetne kérdezni, hogy mi köze az evangéliumnak ez a szörnyű felsoroláshoz. Nagyon egyszerű. Isten az evangéliumot nem a jó emberiség további javítására vagy megdicsőítésére küldte nekünk ide. Az evangélium az azt jelenti, hogy van szabadító. Azt is írja Pál, nem szégyellem az evangéliumot, mert minden ember üdvössége az, és ez az üdvösség szó az eredeti szövegben nem csak üdvöt, hanem szabadítást, szabadulást is jelent. Az azt jelenti, hogy volt egy életmód, egy életforma, egy hozzáállás, egy viselkedés, egy gondolkozási készség, képesség, vagy ebben a tekintetben egy attitűd, hogy ezt az idegen szót használjam. És én rájöttem, hogy ez rossz. És éppen ezért fogadom el Istennek a Krisztusban felajánlott kegyelmét, hogy ettől engem megszabadít. Különös kép az, amit Pál apostol használ. Azt mondja, hogy Isten a világ értelmes vizsgálata révén, a világ teremtményeinek az értelmes vizsgálata révén megismerhető, felismerhető, úgy is mondhatnám, hogy beismerhető. Megadatott, hogy néhány héttel ezelőtt magas hegyek között sétáltunk. És a magas hegyek között, 2000 méter fölött, egyszer csak gyönyörű, vörös, barna, bordó árnyalatokban pompázó hegyoldalhoz értünk. És azon a hegyoldalon áfonya adta ezt a különleges színvilágot, vörös áfonya is, még itt-ott kék áfonya szemeket is lehetett találni, és közben apró pici virágok. Messziről úgy nézett ki, hogy sárga, aztán kész. És amikor lehajoltam, akkor az apró pici virág nem csak sárga volt, hanem mintha minden szirom külön be lett volna keretezve egy vöröses árnyalattal. Belül még különleges erezetszerű is látszott. Egy egészen picit más színben. Csodaszép volt. Azt mondják azok, akik nem Isten teremtő munkájában hisznek, hanem úgy gondolják, hogy ez az egész csak úgy valahogy kialakult, hogy ennek általában az ismertető jegye a funkcionalitás. Tehát minden azért jött létre, azért alakult ki ilyenre, hogy jobban el tudja látni a funkciókat. Mondjuk jobban oda csalogassa a beporzásra szükséges bogarakat illatával, színével, bármivel. Azon gondolkoztam, hogy vajon aki ezt közelről nézte már, pláne ha esetleg nagyítóval nézte, elgondolkozott már azon, hogy semmilyen funkciója nincs eznek a gyönyörűségnek, meg cirádának, meg bekeretezésnek, meg árnyalatoknak, hiszen az illata ugyanolyan, és nem valószínű, hogy egy fehér virág és egy narancssárga, na meg egy lila és bordó, vagy az, amelyik ezeket a színeket úgy önmagában viseli magán, más és más szinten érné el a bogarakat. De Istennek tetszett ilyen reformálni. Aztán, amikor végig gondolja az ember azt, hogy mennyire sokrétű ez a világ, és ott a hegyeken, amikor mélyeket lélegzik az ember, és érzi azt, hogy megtelik a tüdeje friss levegővel, és látja pompázni a hegyeken mindenütt a fenyveseket, és arra gondol, hogy Isten valamilyen csoda módon gondoskodott arról, hogy az én tüdőm is tele lehessen a megfelelő, keverékű, oxigéndús levegővel, akkor eszébe jut az embernek szükségképpen, de hát a világ teremtményeinek értelmes vizsgálata révén Isten munkája felismerhető. De azt mondja a Biblia, hogy a probléma ott van, hogy nagyon sokan tudatosan ennek ellenére ellene döntenek az Istennek. Az is ide van írva, hogy nincs mentség. Aki felismerte Istent, aki érzi a szívében, vagy tudja, hogy kell lennie, annak szüksége lenne arra a tudásra is, hogy de akkor meg kell, hogy hajtsam a fejem előtte, mert akkor mindaz, amit ő alkotott, arra emlékeztet, hogy egyszer, mint teremtőm elé, nekem is oda kell állni. Az evangélium elmondja nekem, hogy nem állhatok oda, mert bűnös vagyok. De ide jött Krisztus, hogy ezt az áthidalhatatlan szakadékot a saját halála és feltámadása révén mégis áthidalja, hogy az én megbocsáthatatlan bűneimet mégis megbocsássa, hogy az én elrontott életemet mégis helyreállítsa. Nem szégyellem az evangéliumot. És most ezt az evangéliumot szeretném továbbadni minden kedves hallgatómnak, minden kedves nézőmnek. Mert Isten azt akarja, hogy hitből, hitbe szóljon az evangélium. Magyarul az általam megismert Krisztus ne csak az én titkom maradjon. Azért szól az evangélium, hogy azok, akik keresik az utat, Krisztusban megtalálják. Ezért fogunk most imádkozni.

0: előtted hajtani. Nagyon kérlek, Uram, segíts, hogy ez evangélium, Krisztus szeretetének, a bűnbocsánatnak a felajánlása hadd érjen el minél többeket, hogy ne legyen igaz az, hogy sötét szívvel kell előre menni, elsötétedett gondolatokkal, Isten nélkül a világban, magunkra hagyva a világban, hiszen te nem akartál magunkra hagyni. Kérlek, Uram, add a te áldásodat, hogy kinyíljék a szív az evangélium előtt. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd! Jó szombatot, Sebet Selom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyűjtás időpontja most 20 óra 26 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Kórák heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. Mózes 4. könyve 16:1-18:32. Égei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, amint az Úrnak adottakat, néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. Mózes 4. könyve 18:5-7. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amire az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Pártot ütött Kórák. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak, tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Kórák története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot. Aláásta Mózes tekintélyét. Azt híresztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyári csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtt.

0: Erdi téren található jegypénztárban, a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől, a helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. A leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvébe, és ott az 50. fejezet 4. versében a következőképpen. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszél, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.

0: Kedves Úr Jézus, olyan jó, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint tanítványaid, és nem azt várod tőlünk, hogy tudós koponyaként beszéljünk a te igédről, hanem tanítványként, akik ismerik a Mestert, és tanúságot tudnak tenni arról, hogy mit tanultak a Mestertől. Hálásak vagyunk, hogy a te iskoládba tartozhatunk, és azért kérünk téged, hogy segíts, hogy miközben újra és újra megadod a lehetőséget, hogy egy-egy tananyagot elsajátítsunk, amikor a vizsgák ideje eljön, amikor beszélnünk kell egy-egy élethelyzetben, mint a te tanítványaid, valóban annak is bizonyuljunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten sokféleképpen be lehet mutatni. Jó példával, türelemmel, csendességgel. De van egy olyan oldal, hogy Istent úgy lehet bemutatni, a Szent Háromságot, Atyát, Fiút és a Szent Lelket, hogy beszélünk róla. És nagyon nem mindegy, hogy beszélünk róla, mint valami dogmatikai igazságról, aki valamit megtanult, és akkor azt csak úgy elmondja, vagy pedig csillogó szemmel, hogy ő örömet ad az életembe, és én boldog vagyok, azért vagyok boldog, mert Istennel szoros a kapcsolatom, mert a megváltót az én szívembe fogadtam, mert érzem, hogy sokszor segítségemre van, és a boldogságom ezért megalapozott. És ha az emberek látják, hogy tényleg ezek az emberek, ezek a hívő emberek boldogok, akkor ők is ilyeneknek akarnak lenni, ilyenekké akarnak válni. De ha csak valamilyen hitigazságokat, dogmati igazságokat puffogtatunk el, ráadásul ilyen középkori kifejezésekkel, amit a modern ember nem ért, akkor ez a kommunikáció nem lesz hatékony és hatásos. Tehát beszéljünk róla modern nyelven, modern körülmények között, de bibliai szent tisztelettel, úgy, hogy az emberek megértsék, és lássák az életünkben, hogy felcsillantjuk az Isten szeretetét és az örömét. Túláradóan Máté evangélium 28. fejezet 18. versétől a 20. verséig mit mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
1: Köszönöm szépen. Ebben van valami, ami bátorít bennünket. Egyrészt nékem adatot minden hatalom, másrészt veletek vagyok minden napon. Tehát, ha egy olyan valaki él mellettünk, akinek nagyon nagy hatalma van, sőt, minden hatalom az övé, akkor nyugodtan letehetjük a kezébe az életünket. Mert ha még viharok is lesznek, még ha még próbák is lesznek, vagy ahogy múlt héten tanultuk, kudarcaink is lesznek, akkor is van kiút. Hogy látjátok ezt a kérdést? Parancsolj, Gyula!
3: Jézus, én úgy értelmezem ezt az igát, hogy mert pedig hozzálépett, és így szólt, nékem adott minden hatalom, hogy a hatalom kérdése eldőlt. A megváltás történetnek egy olyan lépcsőfokat jelenti be Jézus, ami beteljesedett, és utána jön a nagy misszió parancs.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
0: Nagyon szeretnénk, hogyha az Úr Jézus egy picit átgondolná ezt a kérdést, mert a legtöbben arra vágyunk, hogy ez az én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig szépen működjön az előzőek nélkül is. De az Úr Jézus nem feltétel nélkül mondta azt, hogy ő minden helyzetben velünk lesz akárhol, ezt meg tudná tenni, de itt kifejezetten arról beszél, hogy miközben tesszük azokat a dolgokat, amire ő elhívott és elküldött minket, nem fog bennünket magunkra hagyni. Tehát végezzük, és még egy mondatot hadd tegyek hozzá. Nem azt mondta, hogy toborozzunk, szimpatizánsokat az ő országa számára, hanem azt mondta, hogy tegyünk tanítványokká. Ez óriási különbség.
1: Köszönöm. Anikó?
4: Egy mondást olvastam, és nagyon egyetértek vele, hogy egy tanár a teljes személyiségével tanít. Nem csak tananyagot ad át, hanem az egész lényével formálja a következő generációt. Egy krisztusi tanítvány is nem csak a szavaival tesz bizonyságot, hanem a teljes lényével. És hogyha a szavunk és az életvitelünk, a cselekedeteink nincsenek összhangba, akkor nem fog működni a tanítványátétel. Mert van egy olyan mondás is, hogy annyira hangosan kiabál az, ahogy élsz, hogy nem hallom azt, amit mondasz.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Ebben a felolgozott igében nekem a feladatot hangsúlyoznám, hogy azt mondja, hogy menjetek el. Tehát nem aktivitásra ösztönöz, menjünk el, és tegyetek tanulni mindenkit. Amit Tibor gondolatához én úgy csatlakoznék, hogy nem magunknak hívjuk el a tanítványoknak, hanem Jézushoz. És ez egy nagy felelősség, amely egyébben a kötelezettségek is terpel, hogy menjetek el és tegyük tanítványokat. Tehát a feladat lényegét is hangsúlyoznám ebbe az igei versbe.
1: Köszönöm. László?
6: Szeretném kiemelni, főleg a nézőink és a hallgatóink számára, hogy ez a misszió parancs, amire Jézus elküldött bennünket, ez egy parancsként van, de tulajdonképpen ezt felfoghatjuk egy lehetőségnek is. Mi nem szeretnénk senkit erőszakkal, és Jézus erőszakkal senkit nem akar az ő országában elvinni. Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor egy lehetőséget adott nekünk. És mi itt hétről hétre ezt tesszük, ennek a parancsnak teszünk eleget, hogy a kedves nézőknek is, és hallgatóknak is lehetőséget ajánlunk, és egymásnak lehetőségünk van arra, hogy szolgáljuk az Istent, hogy kövessük őt, és hogy megnyíljon a szeretet előtt a mi szívünk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
7: A tanítványság az tulajdonképpen kettős feladatot jelent számunkra. Egyrészt, hogy tanuljunk a Biblia alapján Krisztusról, másrészt azt, hogy tanúságot tegyünk, tehát amit megtanultunk, azt adjuk tovább. És tanúságot viszont csak akkor fogunk tudni tenni, hogyha nem csak tudjuk a dolgokat, hanem éljük is. Mert az életünk fog tanúságot tenni a hitünkről.
1: Köszönöm szépen. Igen, parancsolj.
0: Egy mondat még itt a misszió parancsnál. Nagyon sokszor elfelejtjük a harmadik feladatot, amit Laci bácsi most nem említett, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt. Mert nagyon sokszor eljutunk odáig, hogy ja, most már valaki kijelentette, hogy akkor ő követője akar lenni az Úr Jézusnak, halleluja, jaj de jó, és bocsánat, nem akarok senkit megbántani, irgalmatlan méretű lelki óvodánk van, de mikor lesz ebből továbbképzés, mikor lesz ebből iskola, meg középszint, meg felsőszint, mert növekedni kéne a hitben.
1: Köszönöm. Marika?
2: De egy felelősség az, hogy tanítvánnyá válni. Na most én magam nevezem ki magam tanítvánnyá, vagy a Szentlélekkel kapcsolatba vezet engem. Nem mindegy, hogy milyen a tanítvány, és mit ad tovább. Tehát felelősség az, hogy mit is hirdetünk, mert ha rosszat vesz át, akkor ő is a rosszat adja tovább. És ugye tanulni azt, hogy megtartani az Isten parancsolatait. Tehát ez nagyon lényeges, és felkészíteni a világot Jézus második eljövetelére, és potenciális tanítványt látni a másikba. És akkor a Szentlélek adja a szánkba a szavakat. Tehát a felelősség, hogy tanítványként mit adok tovább, mert ha abba hiba van, akkor az megy tovább a tanítványoknál.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Nem erőltetve, mégis erővel. Ez egy nagyon jól ismert Biblia szöveget fog most felhozni. Máté evangélium a 9. fejezet 36. vers, Kulcsár Anikó.
4: Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületre indult, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
1: Köszönöm szépen. Ezt nem erőltetve, de mégis, mint egy igazi vezető oldotta meg, tehát nem agyon erőltetve, de mégis egyfajta hatalommal oldotta meg. Kinek milyen gondolat van, Tibor?
0: Az az igazság, hogy az Isten igényében, akármennyire is nem akarjuk ezt a tudomásul venni, van egy kényszerítő erő. Természetesen senkinek nem fogja Isten ledugni a torkán. De viszont a következményekkel számolnunk kell. Ha ellene mondunk Istennek, ennek megvannak a következményei. Ha elszakadunk Istentől, ennek megvannak a következményei. Ha elfogadjuk Istennek a tanácsát, vezetését, útmutatását, ennek is megvannak a következményei. És tessék csak arra gondolni, hogy igen, azt akarta az Úr Jézus például, hogy egy tarzuszi pál ne legyen olyan, mint a pásztor nélkül való juh. Azért az a damaszkuszi országú tudna mesélni erről, hogy is volt ez.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Nem a külsőség mutatja meg, hogy milyen hívő vagy. Mert templomba járhatsz, igét olvashatsz, de miről szól az életed? A szeretetet árasztod-e, vagy csak a megtanult dolgokat mondod tovább? Hogy valaki meghallgat téged, az nem biztos, hogy megtér. De neked az a feladatod, hogy elmondd, nem az, hogy ráerőltesd, hogy mit kellene a másiknak tenni. És a saját döntést mindenki maga hozza. Nekünk nem az a feladatunk, hogy ráerőltessünk valakit arra, amiben én hiszek, hanem rávezetni arra, hogy ő maga döntsön Jézus mellett.
1: Ez egy nagyon értékes gondolat volt. Köszönjük szépen, Marika. Anikó?
4: Ebben az igében az Úr Jézus szívének a motivációját is látjuk. Nem egy teljesítménykényszer volt, bocsánat, rajta se, meg ebben az ő gyermekein se, rajtunk se az kéne, hogy legyen, hogy jaj, ezt még ma még nem tettem, még gyorsan be kell húznom a strigulát, hogy hány embernek beszéltem az Úr Jézusról, hanem az van, hogy könyörületre indult, mert látta, hogy el voltak gyötörve. Ha az én szívemben nincs könyörület a környezetem iránt, és nem látom az ő rászorultságukat, és nem szeretetből akarok segíteni rajtuk, akkor ezt érezni fogják. És általában erre majdnem természetes reakció az elutasítás.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
8: Egy idézetet szeretnék felolvasni a tanulmányunkból, amely így szól. Hagynunk kell, hogy Isten közvetítő csatornáivá váljunk. Olyan világban élünk, amely gyűlöli az igazságot, de ennek sosem szabad visszatartania minket attól, hogy átgondoltan és szeretetteljesen beszéljünk az evangéliumról. Köszönjük. Az Úr Jézusról.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
7: Az a téma, amiről itt beszélünk, a kényszerítés, az a világi törvényekben is megfogalmazódik. Gondoljunk a lelkiismereti szabadságra, meg a vallásszabadságra. Most nem mondom el, hogy mi a kettő között a különbség. A dolog lényege az, hogy mi mindig maradjunk meg amellett, hogy az illetőnek, akivel beszélünk, a lelkiismereti szabadságát hagyjuk meg.
1: Pontos. István?
5: Mindig el szoktuk mondani, hogy a szeretet és a kényszer nem fér egymással össze. Tehát ellentétes a szeretet és a kényszer tulajdonképpen. Viszont olvastuk, hogy az előző napi igéknél mondtuk azt, hogy van felelősségünk is. A felelősség viszont kötelezettséggel is jár, kötelezettségünk is van. És amit nagyon aláhúznák, hogy nem mindegy, hogy milyen módszereket alkalmazunk. Ezt a módszert nagyon aláhúznám. Hát gondoljuk csak vissza azt, hogy az Édenkertben se volt kényszer. Nem volt a Noé bárkánál se kényszer, hogy mindenkinek be kellett menni. Tehát erre szoktuk mondani, hogy a döntési szabadságunk van, attól vagyunk emberek. Tehát nekünk kell dönteni a két alternatíva között. De a szeretet nem fér össze a kényszerrel.
1: Köszönöm szépen, László.
6: Kétféle igazságról szeretnék gondolkodni együtt veletek. Az egyik, hogy a jelen igazság az, hogy Jézus Krisztus felajánlja az ő kegyelmét, lehetőséget biztosítva arra, hogy megmeneküljek az örök kárhozattól. Ha ezt elutasítom, akkor szembe jön velem az az igazság, hogy az örök kárhozatba el fogok veszni.
1: Ez igen. Így van. Köszönjük szépen. A következő gondolat, tippek arra, miként beszéljünk Jézusról. Péter első levele, a 3. fejezet 8. versétől a 15. verséig. Tokics Marika.
8: Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek, nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életét szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein, az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek, de ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se szavarba ne essetek, az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
1: Köszönöm szépen. Mind az új szövetségi időszakban, mind napjainkban úgy tűnik, hogy az igazság képviselői abban a társadalmi közegben kisebbségben voltak, és a többség ezt vagy semlegesen, vagy ellenségesen fogadta. Az új szövetségben ellenségesen fogadta. A mi világunkban már semlegesen, vagy legalábbis itt Európának ebben a részében, ahol mi vagyunk, látszólag semlegesen fogadja. Nyilván vannak a világnak más részei, ahol a kereszténység szenved, mert üldözésbe estek. Tehát azt látjuk, hogy beszélnünk kell Jézusról, és nem mindegy, hogy beszélünk. Nem mindegy, hogy mit mondunk, hogy mondunk. Ez nagyon fontos, ami előbb elhangzott. Ne akarjunk a másiknak a lelkiismerete lenni. De a magunk lelkiismeretét az bemutathatjuk másoknak. Tibor?
0: Hát az az igazság, hogy amikor beszélünk, erről már az előbb említést tettünk, soha nem szabad elfelejteni, hogy az emberek közben figyelnek arra, hogy viszonyulunk, hogy viselkedünk, még arra is, hogy ehhez hogy öltözünk. És én azt gondolom, hogy egy hívő embernek az egész jelenléte, az megadja a beszédének az igazolását. Vagy az ellentétje ennek, tehát vagy cáfolja mindazt, amiről beszél. És én úgy gondolom, hogy néha egy picit túlságosan művi lesz a mi bizonyságtételre való készülésünk. Szerintem nem akkora gond beszélni valakiről, akit szeretünk. Én sokszor visszagondolok arra, amikor vőlegény lettem. Engem valaki megkérdezett a mennyasszonyomról, és elkezdtem volna hebegni, habogni, dadogni, nem is tudom, mit kell róla mondani, vagy mi. De valószínűleg néztek volna rám, hogy akkor én miért akarom elvenni feleségül, ha nem tudok róla mondani két normális és kedves mondatot. Ha az Istennel való viszonyom, az Úr Jézus Krisztussal való viszonyom érzelmileg is rendben van, kötődöm hozzá igazán, akkor elmondani azt az egyszerű mondatot, hogy nekem ő a megváltó. és én hozzászabom az életemet. Ez tanúságtétel. És ne tessenek elfelejteni, hogy nagyon sokszor ennyi elég. És aztán, hogyha rákérdeznek, lehet többet is mondani. De ennek látszania kell.
1: Köszönjük, Anikó.
4: Néhány héttel
1: ezelőtt... Na most a volt mennyasszony.
4: Igen. De azért másról fogok beszélni. Néhány héttel ezelőtt tinédzserekkel a modellkövetés kapcsán az influencerekről, a TikTok kihívásokról, stb. Ilyesmiről beszéltünk. És nagyon tudták, képben voltak jobban, mint én. És a végén én rákérdeztem, hogy miért könnyebb ezeket a embereket, meg ezeket a butaságokat, mert azért jó pára is, ők is mondták, hogy ez nagyon meredek. Miért könnyebb ezeket követni, mint a jót? És nagyon érdekesen fogalmaztak. Jött belőlük a válasz, hogy hát könnyebb a többséggel tartani, ez olyan menő, meg adrenalin löketet ad, tehát nagyon kreatívan válaszoltak. És mondtam, és a jót, amit hogyha hallottok, azt miért nehezebb követni? Hát ahhoz energiát kell befektetni. És én úgy gondolom, hogy a Krisztus követés is sokkal könnyebb a tömeggel tartani, menőbb a tömeggel tartani, és Krisztust, ha követni akarom, abba energiát kell befektetni, és ezt sokan nem akarják fölvállalni.
1: Ma beszélgettem egy lelkész kollégámmal, és pont ezt a témát feszegettük, és azt mondtam neki, hogy Krisztus követése az mindig áldozatokkal jár. Tehát áldozatok nélkül nem fogunk bejutni az Isten országába, mert aki nem akar kilépni a komfortos, szépen megszokott kis laudíciai világából, az soha nem fog Isten országába jutni. Tehát nekünk le kell mondani a kényelmünkről, és áldozatot kell hozni, és erről az áldozatról már a megnyert világosság oldaláról beszélni a többieknek. Apa László testvér.
6: Én azt gondolom, hogy a mi korunkban nincs nagy hiány a keresztény világban a Jézusról való beszélgetésnek. Rengeteget beszélnek az emberek Jézusról. Jézus maga elmondta, hogy a föld történelmének a záró szakaszába rengeteget fognak az ő nevében róla beszélgetni. És ez egy igen komoly téma, hogy hogyan beszéljünk Jézusról hitelesen, hiteles formában. A Biblia elmondja azt, hogy Jézusról lehet úgy is beszélni, hogy leválasztom őt a parancsolatokról, leválasztom a törvényről Jézust, és csak a kegyelmes Jézusról beszélek, és ezt az emberek szeretik, és akarnak erről a Jézusról hallani. De hogy nem lehet külön választani Jézust a törvénytől, a 10 parancsolattól. Nem lehet leválasztani róla, hiszen ha leválasztom, akkor valamit ketté szakítok. És ez probléma, és ez hiba, és ezt együtt kell emlegetni. Én azt gondolom, hogy még egy gondolatot ide kapcsolnék, hogy a gyümölcsök. Tehát amikor valaki Jézusról beszél, akkor a gyümölcseiről lehet megismerni, hogy ő hitelesen beszél a Jézusról.
1: Köszönöm szépen. László?
7: Akkor tudunk hitelesen beszélni Jézusról, ha vannak konkrét tapasztalataink vele, amiről kétségtelen, hogy ez vele élt tapasztalat, és nem egy kitaláció. És szerintem mindenkinek van ilyen tapasztalata, legfeljebb nem mindenki ismeri föl. Nekem, hála jó Istennek, voltak ilyen tapasztalataim, többek között azért is ülök itt.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
5: Laci gondolatát folytatva, ha van tapasztalatom, akkor tudok beszélni róla. De az is nagyon fontos, hogy ne csak beszéljek róla, hanem hogy meglássák rá, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tehát az elmélet és a gyakorlat nagyon-nagyon fontos, mert sokat szoktuk beszélni, meg szoktuk mondani, hogy papolog mindig. De a magatartásunk, a cselekedetünk, ezt nem mindig támasszák alá. És néha a beszéd nélkül szerintem jobb, ha magatartásunk alapján győződnek meg arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.
1: Jenő is mindig ezt mondta, hogy talán még beszéddel is bizonyságot tehetünk a jó Istenről, talán még a beszédünkkel is. Parancsolj, Marika!
2: A hitetlenek ebbe a gonosz világba félnek, rettegnek, mert nem tudják a megoldást, nem tudnak előre látni, nincs sokszor megfelelő életcéljuk, csak élnek a mámba, és amikor egy hívő megnézünk, akkor egy békességet találunk. A békesség Istenbe vetett bizalmat jelent, és emiatt valahogy mássá válunk, mint a környezetünkben lévők. És hogy mire, hogy reagálsz a környezetedbe, tehát akár személy szerint valakivel szembe, akár a körülötted lévők látják, hogy miként reagálsz. És ez fogja megmutatni, hogy hívő vagy, vagy csak mondod, hogy hívő van, és névleg vagy hívő. Hívni másokat erre az útra, hogy eszköz lehessünk Isten kezébe. És ugye a maradék az mindig kevesebb, mint a többség, de nem tudhatjuk, hogy ki tartozik a maradék közé. Tehát nekünk mindenki felé úgy kell fordulni, hogy ők is lássák és Jézust és a maradék felé tartsanak.
1: Erre nekem az jutott most az eszembe, hogy a mennyiség és minőség kérdése. Mi keresztények nagyon gyakran abba a hibába esünk, hogy a minőséget mennyiséggel akarjuk pótolni. És Istennél a mennyiség nem számít, csak kimondottan a minőség. És ezt mindig magamnak is mondani kell, mert gyakorló lelkipásztorként, teológiai tanárként mindig a mennyiség, ebben a világban mindig a mennyiség uralkodik, Istennél pedig a minőség. Parancsolj!
0: Bocsánat, csak erő jutott eszembe, és talán ez könnyű lesz megjegyezni. Az ember megy valahova autóval, nem árt, ha van 4 jó gumi azon az autón. De az egyik lyukat, nem szerencsés 100 másik lyukas gumit szerezni, mert attól nem fog jobban menni az autó.
4: Csak egy mondat az előző gondolathoz, hogy sajnos az egész életet átjárja most a mennyiség bűvölete a gazdaságban, a felhalmozásban, az oktatásban, mindenben.
1: Még a gyülekezetben is.
4: Gyülekezetben is, és ez egy nagyon nagy hiba, nagyon nagy hiba.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Tévejgő gyermek. Jeremiás 31. fejezet 15. versétől a 20. verséig. Apa László.
6: Ezt mondja az Úr. Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás. Rákhel síratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Azt mondja az Úr, tartsd vissza a szódat a sírástól, és szemeidet a könnyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendőlnek is jó reménység elészen, ezt mondja az Úr, mert fiad visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim. Megvertél engem, és megverettém, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Avagy nem kedves fiam én nékem Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla. Azért az én belső részeim megindultak ő rajta. Bizony, könyörülök rajta, azt mondja az Úr.
1: Köszönöm szépen. tévejgő gyermekek. Szóval Izrael nagyon sokszor tévejgett, de ne húzzuk ki magunkat már, mint kereszténység oldaláról, mert a kereszténység elmúlt 2000 éves története a tévejgések sorozata. De számomra az a bátorító, hogy a tévejgésekben, vagy a tévejgések mellett mindig volt egy mag. Mindig volt egy hűséges rész, mindig volt egy maradék, a maradék maradéka, akik tovább vitték a világosságot. És nem törődtek azzal, hogy a környezetük mennyire tévejgő, mennyire hitehagyó, hogy égetik a boszorkányokat, hogy üldözik egymást, milyen háborúkat indítanak, ki kitől szenved, ők az igazságot vitték tovább. És most ebben a pillanatban valdensek jutnak az eszembe, mint igazi jó eklatáns példák. Marika.
8: Nagyon érdekes, hogy Efraim történetéből azt tanulhatjuk meg, hogy mindig van remény, mert Isten sohasem mond le rólunk, ő mindig kegyelmes hozzánk, ahogyan Izrael népével is volt.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Ez teljesen igaz, de azért nem szabad elfelejteni, hogy itt van az a pont, ahol Ráhel siratja az ő fiait, mert nincsenek, és itt nem azért nincsenek, mert nincsenek, hanem azért nincsenek, mert úgy élnek, mintha nem lennének. Azért ez óriási dolog, és lesz az a pont, amikor már vannak, mert most már ők is tudják, mert megkérték az Urat, hogy térítse meg őket, azért a közte levő részt nem ártana kihagyni. És egy anyuka jutott eszembe sok évvel ezelőtt, ez nagyon beleégett a lelkembe ez a történet, a halálos ágyánál állt a család, és ez egy hatalmas család volt, egyetlen unokája, egyetlen gyermeke se tért meg. És a halálos ágyánál azt mondta a családjának, békességgel megyek el, mert látlak benneteket, de tudom, hogy az Úrhoz imádkoztam, és ő megvigasztalt engem veletek kapcsolatban, hogy meg fogjátok ismerni az Urat. Család elfogadta.
1: Hát
0: ilyet mond a mama. És egy év után valakinek az életében bekövetkezett egy fordulat, megtért. Hogy rövidre fogjam a hosszú történetet. Másfél éven belül 50-en, több mint 50-en vallották a családból meg az Úr Jézust, mint a dominó indult el a családban egy ébredés, és lettek az Krisztus követői.
1: Néhány évvel ezelőtt történt velem, hogy egy világból egy hölgy egy kis gyülekezetbe jött, bemutatkoztunk, megismertük, és akkor rájöttünk, hogy ez az egyik volt tagunknak a lánya. És azt mondta, hogy igen, a mamát egy fél évvel ezelőtt eltemettük, meghalt, és a mama üzent neki. Hát akkor olyan furcsán néztem rám, és mondom, hogy üzent? Azt mondja, félretett egy könyvet, és azt mondta, és beleírt egy levelet, hogy kedves lányom, ha ezt olvasod, én már nem vagyok, de szeretném, ha ezt a könyvet elolvasnád. Ez a Jézus élete című könyv volt, és végigolvasta, és jött, és leült arra a székre, ahol a mama ült, megkeresztelkedett, a családja nem értette, hogy mi történt. Szóval néha későn érünk be, de ha engedünk az Úr hívásának, akkor meghalljuk, és tovább tudunk lépni. Marika?
2: A sok keresztény családban felnevekedett gyermek választja a világot. Tehát valahogy kezdetben gyerekként ott van a gyülekezetbe, később viszont inkább másfelé fordul. És miért maradnak távol a gyülekezettől? Nagyon sokszor megbántunk valakit, vagy nem is sejtjük, hogy azok a szavak milyen tüskét, nyilat okoz a másikba, és ezáltal valahogy teljesen eltávolítjuk őket a közösségtől. És a világból is jönnek hívők, illetve hívőkké vált emberek, és maradnak. Amikor megismerjük az igazságot, akkor miért van az, hogy könnyebb a világ felé menni, és nem értékeljük azt, amit ott tanultunk. És hiba van bennünk is, mert elengedjük őket, és nem keressük, nem megyünk utánuk, pedig hogyha sok energiát folytatnánk feléjük, akkor lehet, hogy egyrészt kiderülne, hogy mi az az ok, ami miatt elhagyta a közösséget, vagy egy kicsit vissza tudnánk hozni a közösségbe, hogy érték legyen az, hogy annak a közösségnek a tagja.
1: Köszönjük szépen. László?
7: Ugye arról beszélgetünk, hogy keresztény szülők gyermekei végül is nem lettek gyülekezeti tagok. De ez nem jelenti azt, hogy Isten tagadókká váltak volna. Az én családomban is volt olyan, most nem mondom meg konkrétan, hogy kiről beszélek, nem vált hivatalosan egyetlen egyháznak a tagjává sem, eltekintve attól, hogy gyermekkorában reformátusnak keresztelték meg, de élete végéig hangozhatta, hogy ő hisz Istenben. És ez az sok mindenben megnyilvánult, hogy nem csak a levegőben mondja, hanem tényleg megmaradt hívőnek, jó lehet, nem volt egyetlen egyháznak sem hivatalosan a tagja.
4: Ha már Laci bácsi ezt említette, akkor fontos hangsúlyoznunk, hogy Krisztus egyházának a tagjává nem úgy lesz valaki, hogy beírják valamelyik egyháznak, tagnak egyházban, hanem úgy, hogy elfogadja Jézus Krisztus megváltójának. És azt is sajnos hangoztatni kell, hogy attól, hogy valaki bármilyen felekezet, bármelyik gyülekezetének tagja, még nem biztos, hogy Isten gyermeke is, mert lehet, hogy csak névleg az. Tehát csak a megtérés, újjászületés által lehet valaki Isten gyermeke.
1: Amen. Köszönjük szépen, menjünk tovább, hozz vissza őket. Lukács evangélium 19. fejezet, és ott a 10. vers, Varga Gyöngyike.
9: Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
1: Mármint bennünket, ugye? Mert mi vagyunk az elveszettek, és azt gondoljuk, hogy mi találunk rá az Úrra, mi találjuk meg Jézust, pedig Jézus talál meg minket, és az Úr hoz elő bennünket a sötétségből. Van valami gondolat, Tibor?
0: Ennek a történetnek ugye az az előzménye, hogy egy Zákeus nevű szörnyű gazember, akit minősítetten az egész város tartott annak, találkozni akart Jézussal. És úgy tűnik, hogy az Úr Jézus pontosan tudja, hogy ez az ember elveszett, nem akar mellé beszélni, de azt is tudja, hogy ezt az elveszettet meg lehet keresni és megtalálni, és hogy ő ezért jött. És az a helyzet, és most ne haragudjanak a szóért a kedves nézők se, hogy mi sokszor megveszekedetten tiltakozunk azért, hogy az elveszettek közén kerüljenek. Pedig lenne egy hívás a Krisztustól, egy átalakítási szándék. És ha az előbb arról beszéltünk, hogy sokszor elmennek a gyermekeink, unokáink a világba, gondoljunk arra, hogy Isten őket is keresi, de azokat is keresi, akik nem olyan környezetbe születtek, vagy teljesen máshonnan kapták az életükhöz az alapinformációkat. Nem változott meg Krisztusnak a szándéka. Azért jött, hogy megkeresse, és meg is tartsa azokat, akik elvesztek.
1: Köszönjük szépen, László!
6: A misszióval kapcsolatban szeretnék egy gondolatot megosztani, és pedig azt, hogy Isten meg tudná tenni azt, hogy angyalokat küld minden emberhez, és nem kéne igénybe vegye egyetlen más embernek sem a szolgálatát ahhoz, hogy az evangéliumot elvigye az emberekhez. De Isten nem így döntött, hanem Isten úgy döntött, hogy mindazok, akik vállalják, akik szeretnének részt venni abban a csodálatos műben, abban a csodálatos munkában, aminek most az értékét talán igen kevesen fogják fel, hogy mekkora érték az, amikor dolgozhatok egy másik embernek az életén közösen a Szentlélekkel, hogy ő eljuthasson az Isten országába. Ez egy kiváltság, ez nem egy feladat, ez nem egy olyan jellegű megbizatás, amit nehézkesen elvégzek, hanem ez egy kiváltság.
1: Köszönöm szépen, Marika.
8: A Krisztus példázatai című könyvből szeretnék egy gondolatot felolvasni. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármilyen legyen is a hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét. Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben kell élnie.
1: Köszönjük szépen, István.
5: Csak egy gondolatot, hogy nem mindegy, hogy hogyan minősítjük valakit, hogy egy tévelgő vagy elveszett. Mert éppen az előző gondolatoknál azt mondjuk, hogy mindig van remény. Tehát reménnyel és feladatunk van. Nem az a feladatunk, hogy siránkozunk azon, hogy eltévejedett valaki, hanem az a feladatunk, hogy visszahozzuk a rendes útra. Tehát ez nagyon fontos szerintem ennek a megkülönböztetése, és nem minősítsük segítse, hogy elveszett. Mert ez nem a mi feladatunk, a minősítés. A tévelgőnek pedig azt vegyük észre, hogy van feladatunk, hogy vissza kell hozni őket. Mert mindig van remény arra, hogy a tévelgőből, hát hány biblia példát látunk abban, hogy egy eltévelyedett emberek milyen szolgájába állnak a Jézus Krisztusnak, nem?
1: Köszönöm szépen. László, egy mondat.
7: Fele baráti szeretet nélkül nincs Isten szeretet. Aki nem szereti a fele barátját, az a bárhogy mondhat, de nem szereti Istent.
1: Köszönjük szépen. Rózsika, összefoglalás.
10: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, és onnan a 289. oldalról. A keresztény élet küldetés, amit helyben járva nem lehet teljesíteni, Krisztusnak engedelmeskedni azt jelenti, hogy útnak indulunk. Nem valahova, hanem valakihez. Valakihez vezet az út azokhoz, akik világnézeti és felekezeti különbség nélkül Isten országától távol állnak. Mi a többi emberért élünk a világban, hiszen ez a küldetésünk. Mégis hányszor gondoljuk úgy, hogy elég meghívni az embereket Jézushoz, mert elmenni már fárasztó. Azt tartanánk kényelmesnek, ha azok keresnének fel minket, akik Krisztusról messze vannak, ha ők indulnának el felénk. Nekünk pedig csak annyi dolgunk maradna, hogy szíves szeretettel fogadnánk őket. Az emberekkel csak ott lehet találkozni, ahol vannak. Jézus is lejött a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem én találtam meg őt, hanem ő keresett és talált meg engem. Istennek ma is az az akarata, hogy a tőle kapott szeretettel induljunk, mert várnak az emberek.
1: Köszönöm a hozzászólásokat és mindazokat az értékes gondolatokat is, amelyeket elmondtatok. Most egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azt, hogy beszélhetünk rólad. Te néked köszönjük meg azt, hogy elmondhatjuk hitünk tartalmát. Add, hogy az öröm szaván, és ne a bírálat szaván tegyük mindezt. Áld meg azokat a közösségeket, Urunk, ahol rólad felemelt szívvel beszélnek. Áld meg a megtérőket, áld meg azokat is, akik megfáradtak, és eltávolodtak, Urunk, a nyájtól. Hozd vissza őket, és add, hogy befogadó szeretettel fogadjuk vissza őket. Áld meg életünket, gyermekeinket, családjainkat, hazánkat, Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés, irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek felolvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspök kenyér, a tepertős pogácsa lehet megkóstolni. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály főszékes egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól a harangtoronyig. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az

0: Időnk mérsékelt marad a légmozgást, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

a jó Isten bőségesen fölkinálja valamennyiünknek a tisztaság meg annyi lehetőségét. Milyen jó egy fárasztó, hosszú munkanap után hagyni, hogy a forró víz átjárja fáradt testünket, leoldjon minden szennyet, amit ránk rakott az élet. Milyen jó gondosan megtörülközni, és tiszta ruhába szépen felöltözni. Ragyogó fehér abroszról egészséges, megbízható ételt enni, olyat, amiben nincs vegyszer, adalékanyag, semmi szennyeződés. Lelkünk mélyén mindannyian vágyunk a testi, sőt a lelki és a szellemi tisztaságra, és igyekszünk is elérni. Ez a boldogság útja.

igazi öröm egy-egy olyan könyvet kézbe venni, amelyről tudom, hogy az utolsó betűig csak azt tartalmazza, ahogyan azt valaki szépen, szabadon megálmodta. A gondolatok tisztasága, szépen csengése, akár csak egy zenemű, pontos, amint annak fegyelmezett lejátszása is tisztaságot igényel, és ha úgy szólal meg, tisztán, akkor örömmel, fénnyel tölt el minden embert. Segít megőriznünk szellemi, lelki integritásunkat, épségünket, lelki világunk átlátható, ragyogó tisztaságát.

Milyen kimondhatatlan öröm, hogy sok olyan barátom, munkatársam, családtagom van, akinek őszintén, bizalommal a szemébe tudok nézni, mert kapcsolatunk tiszta, nem terheli hazugság, kétértelmű hamis beszéd, álnok csúsztatás, manipulált féligazság. Fontos, hogy azt mondjuk őszintén, amit gondolunk, amit érzünk, hogy ne szennyezzük be kapcsolatainkat.

Jó látni, ahogy felragyog a tisztaságból adódó boldog öröm az emberek arcán. Ez az értékes öröm látszik azokon az idős embereken is, akik becsületben egymás mellett öregedtek meg. Csodálatos látni, hogy a mai kusza világunkban is sokan megőrzik a házassági tisztaságukat, hűségüket a sírig, és nem szennyezik be magukat és a családi ágyat.

A lélek tisztasága pedig azt jelenti, hogy visszatérünk az eredeti isteni minőséghez. A lélek megtisztítása a magasabb ént helyezi újra szolgálatba, a lelki ismeretre hallgatva. A tisztaságból fakadó boldogságnak sok-sok arca van, de fontos tudnunk, hogy ha elvesztettük tisztaságunkat, visszanyerhetjük azt. A hegyeinkben a kis patak a vizébe hullott szemetet nem viszi magával, hanem a partjára szépen lerakja. Mondják, az a patak, amelyik hét kövön keresztül folyik, az már tiszta, annak a vizét bátran lehet inni. Legyünk ilyen kristálytiszta hegyi patakok, a belénk hulló sértéseket, fájdalmakat, bűnöket rakjuk le nagy-nagy alázattal a létünk partjaira, Krisztus elé, és megtisztulhatunk. Kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, Uram. Olyanokká lehetünk, mint egy frissen ültetett fiatal gyümölcsfa, amelyiket a kertész megtisztogat, a vadhajtásokat eltávolítja, a lombozatát formálja, tehát azon van, hogy a fa minél előbb teremjen, mégpedig jó gyümölcsöt. Az erőteljes, gyakran mégis félreértett célja a szellemiségnek a tisztaság, amely megteremti a boldogságot és a tökéletességet.

François Copé, rommá lett szív. Mészöly Dezső fordítása. Latin palotaként emelkedett szívem, márványok, gránitok javából összehordva, de szenvedélyeim, mint barbár szittyahorda, csóvát dobtak rá, és dulták esztelen. Leomlott. Csend honolt a törmeléken. Emberi nyom sehol, csak kígyók, baglyok odva. Bíbor szín, s hófehér kövét benőtte dudva, s az út helyén szeder burjánzott végtelen. Hosszan, magányosan néztem, hogy mivé lett. Sugártalan napok, csillagtalan vak éjek. Félelmetes korszakán lelkem pokorra szállt, de jöttél végre te, sugárba öltözötten, s hogy hontalan frigyünk meglelje otthonát, palotám romjain egy kunyhót építettem.

Bódás János. Lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed, csügget fásultan belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad, a szíved. Már alig mersz, s kihal belőled minden nagy, hősi lendület. S miattad dúlhat itt a gasság, fertőzhet a bűn, a kapzsiság. Hagyod, hadd rohanjon vesztébe, dühött őrültként a világ. Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam. Se szó, se vér, se könyv, se jaj, se ész, se fegyver nem segít már, se ezer nábob, se arany. Legyen mi lesz, ha ég az erdő, kioltja el, s mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből, s őrültként dobálja magát. Lehetetlen, hát lehetetlen. Méreggel, átokkal teli a világ, szenny, láz, kelevény már, lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, nyavajás vagy. Stapló van a melleden belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna megy, manna hull, a hegyre hág a tenger, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kapzsi ingét odaadja, s a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tüzön mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese. Példák beszélnek, nézd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet. Ne ejtsd le csügget fáradtan fejed. Lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet, erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés. Semmit nem segít, de megmentheti a világot. A legnagyobb erő, a hit.

0: Füle Lajos, ne csak. Az ige újra szól, s az intés is vele. Ne csak reméljük azt, mit hinnünk kellene.
1: Pusza Ildikó, ha virág lehetnék. Ha virág lehetnék, csak egy napra, biztosan nagyon sok dolgom volna. Égő piros lennék, vagy esetleg kék, világító sárga, de semmiképp sem szeretném a szomorút, a feketét. Aznap én nem egy virágot nyitnék, hanem tizet, húszat vagy százat. Mosolyom csupa derű lenne, s alázat. Befutnám titokban az egész házat. Megkérném a napot már előző este, hogy a színeket csak virágokra fesse. Illatommal csábítanám a méheket, kikeverni újabb és újabb színeket. És megigéznék majd minden embert, s kinevetném a didergő decembert. Lámpás lennék a sötét éjszakában. Vidámság a szomorúság udvarában. A virág lehetnék csak egy napra, a szomorúság is biztos mosolyogna, s az ármány reszketve bujdokolna. Még színesebbé tenném a világot, ajándékba adnám a legszebb virágot.

0: Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon, egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsönadták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a 40 éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, de végül, amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsájtott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Este felé, amikor visszajött az idősebb testvér, megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, amely összeköti az ő és testvére telkét. Éppen akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, és ezt mondta.
1: Drága testvérem, te képes voltál egy hidat építetni azok után, ami köztünk történt. Azok után, amiket tettem és mondtam.
0: Erre mindketten nagyon elszégyelték magukat, és a híd közepén egymásra borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak még neki valami munkát.
2: Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem.

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak téged bánt az élet. Nézz körül a világban. Láthatod az embereket, akik az utcán élnek.

Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor kit szeretsz, mással látod. Nézd meg egy vakot, ki soha nem láthatja meg a napvilágot.

ha azt hiszed, ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak rád. Nézd meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az élet dallamát.

Ha azt hiszed, te vagy az egyetlen, akit akadályok vesznek körül. Nézd azokat, kik nem tudnak járni. Arcukon mégis mosoly derül.

Ha azt hiszed, rossz helyre születtél, s téged senki sem szeret. Nézd meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet.

Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek, nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket.

Mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne. S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve.

Köszönd meg, amit Istentől kaptál. Ne háborogj sohasem. Nem tudhatod, mi lesz holnap. Ez vezessen az életben.

Bence Sándor Gábor, Gyöngysor. Apró, színes gyöngy a betű, a kiejtett hang. S e gyöngyök sora az a sok szép szó, mit anyák, apák tanítnak, aranyszára fűzve lesz okos szavakból egy lágy mondat, mit gondosan alkotok, benne fontos gondolat, s te érted, ha mondom, és hallgatod, s válasznak, mint ajándék, te is átadod saját kincsed, díszes gyöngysorod.

a földi életben vándor vagy, ezért választ utad céljának a mennyet, úti társadnak a megváltód, útmutatódul a Szentírást, útlevelednek a szeretetet, úti költségül Isten gazdagságát, vándorbotodnak a reménységet, a tévutaktól a keresztet, az út szennyének lemosására a vért, pihenésre a közösséget, az ellenség legyőzésére a hitet, utazásod sikeres befejezéséül az Isten kegyelmét.

Assisi Szent Ferenc, fényben tündökölve. Így köszöntelek, fenséges, így, mert a te neved minden világok felett álló fenség. Köszöntelek szívemmel, hatalmas Isten. A te neved áldás, a te neved jóság, a te neved szeretet. Áldott minden alkotásod, elsőként a nap, ki legfényesebb gyermeketként ölelő világosságodat ontja ránk, kifogyhatatlanul szikrázó erejével. Jóságod a hold ezüst fényével érkezik hozzánk, és tündököl a föld sötétlő felén. Általad, kiben minden fény, és általad minden fényé válik bennünk. Világokat egymáshoz forró szereteted öleli egyé az összeérő lombú fákat, a virágokat, az állatokat és az embert. A virágok kelyhén áldásod csillan, a föld mélyéből jóságot tör elő, az emberi szív rejtekéből a te hatalmas fényed árad felé. A szép és erős és vidám ember is áldásod, jóságod, szereteted gyermeke, kinek szemében tüzet csillan. Erőnk a te fenséges szíved ragyogása, hitünk a te fenséges szíved jósága, szeretetünk a te fenséges szíved áldása bennünk. Emberi fény és emberi sötét közt bukdácsolunk. A fénylő úton a fénytől, a sötétben a sötétlő feketétől vakul el a szemünk. És te elküldted hozzánk a békét, a bajok s a szomorúság tűrését, mint fölséges koronát, melyet a te hatalmas fényedből fontál. És te elküldted hozzánk a bátorságot, melyből erőt merít a bátortalan, mint fölséges koronát, melyet a te hatalmas fényedből fontál. És te elküldted nekünk a hitet, a hűséget. Általuk látjuk szépnek a föld fekete redőit, és szomorú bokrainkon a te jóságod, mint fölséges korona, melyet a te hatalmas fényedből fontál, hajt örökkön zöldellő leveleket.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett csöndes bizalommal. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgást, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, szombat délelőtti istentiszteletünket megkezdjük, és énekeljük együttesen a 318-as számú ének mind a négy versszakát. A 318-as számú ének kezdete: Ó Atya Isten, nagy irgalmú Úr!

Hálát adunk együttes szívvel. Mennyben lakó jó Istenünk, égi atyánk, csodálatos a te végtelen szereteted és kegyelmed, amellyel körülveszel bennünket, amelyben hordozol bennünket, amely által megáldasz bennünket. Köszönjük néked, hogy velünk voltál az elmúlt hétköznapjaiban. Köszönjük, hogy oly gazdagon megáldottál bennünket, ahogyan mi meg sem érdemeljük. Köszönjük, hogy megsegítettél bennünket a mindennapi feladataink elvégzésében, és megáldottad kezünk munkáját. De felettébb hálás a mi szívünk azért, hogy egy napot, a nyugalom napot, a szombat napját különlegesen elkülönítetted számunkra, megszentelted számunkra, hogy ezen a napon közösségben lehessünk veled, a testvéri közösség tagjaival, és együtt áldhassuk és dicsőíthessük szent neved. Köszönjük, hogy most letehettük terheinket a te lábadhoz, mindazokat, amelyek a hétköznapokban nyomasztottak bennünket. Köszönjük, hogy most felüdülést várhatunk tőled, amelyet ígéreted szerint meg is kapunk. Kérünk, áld meg az előtted álló gyülekezetet, áld meg azokat, akik nem lehetnek most itt közöttünk, áld meg különösképpen a betegeket, a lelkileg meggyengülteket, megfáradottakat. Te adj mindnyájunknak felülről jövő bölcsességet, felülről jövő szeretetet, add a te atyai jelenlétedet szent lelked által, add, hogy érezhessük, tapasztalhassuk, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a mai napon is igéket készítettél elő számunkra. Az a kérésünk, hogy áld meg a te szavadat, az igét, add, hogy eljusson a szívekhez, add, hogy szíveinkbe fogadhassuk az ige üzenetét, áldását, és add, hogy mindezt megértve meg is tartsuk, és úgy éljünk, hogy kedvességet találjunk előtted. Kérünk, áld meg az ige szólóját, áld meg a hallgatókat, és add, hogy mindnyájan a te jelenlétedben lehessünk, és mindnyájan érezhessük, hogy te itt vagy közöttünk, és ezért dicsőítjük és magasztaljuk a te szent nevedet. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, imádságunkat, és velünk maradsz Jézus Krisztus szent nevében kértünk. Amen.

Pasquiné Kovács Erzsébet, Jézust nézd, ha hangulatod kissé szintelen, és erőt vesz rajtad a félelem, a fáradtság, vagy tán a közöny, tudd meg, hogy semmi közöd a bajokhoz, mik háborítanak, és szürke fájtlat rád borítanak. Hogy ne lássad a fénylő távolt, mi a kereszt óta világolt, minden megfáradtnak. Ha nézte, szívében a hit célját elérte. Jézust nézd mindig, mindenhol, és szétszakad a szürke fátyol. Szeretetet, békét kínálva, minden nap jön, harcodat látva, értve, mert mindezt a földön átélte. Tudja sorsod buktatóit, tudja utad, mikor, merre visz. Ha Péter lennél, kérdi, szeretsz-e még? Ha Tamás lennél, mutatja sebét. Ha hangulatod fáradt, szintelen, nézd, hogy ragyog a végtelen körülötted, mit Isten betölt. Borulj le nagysága előtt.

0: Szeretettel kérek mindenkit, hogy velem együtt nyissuk meg Bibliánkat Máté evangéliumának 22. fejezetéhez. Innen olvassuk alapígénket, a 39. verset. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Jézushoz odament egy törvénytudó a kísértés szándékával, és megkérdezte Jézustól, hogy melyik a nagy parancsolat. És Jézus pedig erre elmondja a két nagy parancsolatot. Az egyik az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. A másik pedig az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És úgy gondolom, hogy ennél van a második parancsolatnál egy nagy kérdés, hogy tudunk-e helyesen szeretni? Ha nem tudom önmagamat helyesen szeretni, és az önmagam felé forduló szeretetem helytelen, akkor vajon milyen lesz a fele barátom felé forduló szeretetem? Ha nem tudom helyesen szeretni önmagam, hogyan tudom szeretni a fele barátomat helyesen? Fájdalmas, de igaz, hogy a ma meghozott döntésünk nem csupán ránk van kihatással, nem csupán a személyes életemre van kihatással, hanem gyermekeinkre, és gyermekeink gyermekeire is kihatással lehet. A Biblia azt mondja, hogy az atyák bűne a fiakban és a fiak fiainak fiaiban jelentkezik, tehát 3 és 4 generáción keresztül éreztetheti hatását. Azt is mondhatnám, hogy bizonyos szemponttal öröklődik. Sokan talán azért szenvednek, és nem tudom, hogy föltetted-e önmagadban ezt a kérdést. Sokan talán azért szenvednek ma, mert elődeik, szüleik, nagyszüleik, dédszüleik valamikor valamit nagyon rosszul tettek. Rosszul hozták meg a döntést. És ha elkezdünk kutatni családunk múltjában, akkor gyakran felfedezhetjük elődeink, felmenőink rossz és hibás döntését. És ezeket a döntéseket nem szabad nekünk elfogadni. Nem szabad elfogadni és azt mondani, hogy ez egy családi tradíció. Ebbe bele kell nyugodjunk. Ne fogadd el saját helyzetedet. Ne fogadd el a szegénységet. Ne fogadd el a betegséget. Ne fogadd el azokat a negatív tendenciákat, ami a családi tradíción keresztül megérintenek téged. Nem olyan rég beszéltem egy barátommal, 58 éves. És a beszélgetésünk végén megjegyezte, hogy édesapám 59 éves korában halt meg. És olyan gyászos volt ez a beszélgetésnek a végén. Nagyon sok rossz szokást öröklünk. Látjuk, hogy szüleink bizonyos helyzetekben hogyan viselkedtek, és akaratlanul is lekopírozzuk ezeket a megoldási kísérleteket, és egyáltalán nem biztos, hogy ők a helyes és a jó megoldást tudták megtalálni életükben. Van egy jó hír, tudunk változtatni a szokásainkon. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A fele barát szeretetnek az előfeltétele, hogy megtanuljuk önmagunkat helyesen szeretni. Nehogy arra gondoljon bárki, hogy a helyes szeretet az úgy terem, az úgy nő, az úgy ki kell a mag. Nem. A helyes szeretetet nagyon keményen az élet iskolájában és az Isten közelében kell megtanuljuk és elsajátítsuk. A szakemberek kutatják azt, hogy vajon milyen géneken, milyen kromoszómákon keresztül örököljük elődeinknek a rossz tulajdonságait, rossz szokásait. És ezek előbb vagy utóbb, de bizonyos pszichoszomatikus betegségekben jelentkeznek az életünkben. Ebben a gyülekezetben is jó néhány testvért, testvérnőt már eltemettünk, akik pontosan ugyanazokban a betegségekben haltak meg, mint a felmenőik. És nem vették komolyan. És amikor már a betegség jelentkezett, akkor kikerülhetetlen volt. De általában ezek a pszichoszomatikus betegségek valamilyen rossz tulajdonsággal együtt jelennek meg a génjeinkben, egyéniségünkben és a gondolkodásunkban. Erre a Biblia azt mondja, hogy ez nem más, ez a negatív dolog, mint a bűn. Csak egyetlen bibliai példát hadd hozzak ma föl. Ádám és Éva elkövette az első bűnesetet, vagy a bűnesetet. És hadd kérdezzem meg, ki volt az első gyilkos az emberiség életében? Káin. Ádám és Éva gyermeke. Na most menjünk tovább. Ugyanennek a lépéseként hadd kérdezzem meg, és ki volt a második gyilkos az emberiség életében? Ez már nem megy olyan könnyen, pedig ismeritek a nevet. Lámek. Tudjátok-e, hogy kinek a gyermeke volt Lámek? Káinnak. Figyeljük meg, hogy miközben a teremtés közelségében van ez a család, és még minden pozitív tulajdonság átöröklődhet, hogy mennyire átöröklődik a negatív tulajdonság is. Persze természetesen senkiben nem szeretném azt a gondolatot kelteni, hogy akkor ezek nem is tehetnek a bűnről, mert ugye ezek átöröklött bűnök, hogy szegény Káin és még szegényebb Lámek, hát ők nem is tehetnek, mert Ádámtól és Évától örökölték. Ezt senkiben ezt a gondolatot nem szeretném elindítani. De világosan lássuk meg, ha egy család életében van bűn, ha az apa és az anya valamit rosszat tett, az a gyermekeik életében hatékonyabban jelentkezik, és az unokái életében még hatékonyabban jelentkezhet. A bűn valamilyen erőszak formájában tovább öröklődik és él családjunk, családjaink körében. És ezt higgyük el, nem csak Ádám és Éva életében volt így, hanem így van a mi életünkben is. Lapozz csak fel azokat a rossz tulajdonságokat, amivel jelen pillanatban rendelkezel. És menj vissza az édesanyádhoz, vagy a nagymamádhoz, és nagyon érdekes dologra fogsz rájönni. Ugyanazok a dolgok fordulnak elő nálad, mint a szülődnél, vagy a nagyszülődnél. Lehet, hogy kultúráltabb, finomítottabb formában. Lehet, hogy te már iskolázottabb vagy. El tudod rejteni a jellemed. Megtanultál a jellemed felett örködni. Kontrollálod magad. De valahol ugyanazok a dolgok jelentkeznek az életünkben. Természetesen ez nem lehet semmilyen kifogás. Életünk rossz szokásaival szembe, hogy kérem szépen, én ilyen vagyok, ezt örököltem. Mert arról szól a Szentírás, hogy a mi örökségünket megváltoztathatjuk, átalakíthatjuk. És figyeljük meg, hogy életünk azon területein, ahol folyamatos ellenállásba ütközünk, ahol valami megmagyarázhatatlan erő vesz birtokba bennünket, ott ugyanazokkal a hibákkal küszködünk, mint amelyekkel apáink és nagyapáink, anyáink és nagyanyáink küszködtek. Hogy milyen területek lehetnek ezek? Lehet valamilyen szenvedélybetegség. Lehet a házasságtörés, a válás. Gyülekezetünkben egyre komolyabb probléma a házasságtörés és a válás kérdése, amiről kell többet beszéljünk. A héten felhívott egy testvér, és azt mondja, kérlek, törüljetek a névsorból. Nem láttam a gyülekezetbe hónapok óta. Miért? Hát tudod, testvérem, olyan viszonyban élek egy hölgyel, amely nem megengedett a Biblia tanítása szerint. Kérlek, töröljetek a névsorból. Nem az lenne a megoldás, hogy olyan viszonyba éljünk? És kérdeztem is, hogy volt a te édesapád? Azt mondja, hát ő is elvált. Ugyanazokat örököljük tovább, és adjuk tovább génjeinkbe. És azt mondtam az 58 éves barátomnak, aki azt mondta, hogy 59 éves korában halt meg az édesapja, hogy ne készülj a halálra. Szállj szembe a családi örökségeddel. És kérd az Istent, hogy ajándékozzon meg téged egy hosszú élettel. Próbálj pozitívan gondolkodni, és ezt add át egyetlen egyszülött fiadnak. Mert ha arról beszélsz, hogy az édesapám 59 éves korában meghalt, akkor ez az átok valahogy teljesedni fog, és 59 éves korodban te is leteszed a lantot. Mondd ki, Uram Istenem, ajándékozz meg hosszú élettel. Néha a gondolkodásunk beszűkültsége, negatív gondolkodásunk azok, amelyik előidézik életünkben a bajt, és nem tudunk évtizedeken keresztül egyről a kettőre jutni. Azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek. És Jézusban ez volt a csodálatos. Miközben támadták jobbról, balról, miközben a legszűkebb tanítványi körében is azt látta, hogy versengések, villongások, szeretetlenségek munkálkodtak, mégis egy csodálatos szeretetet tudott sugározni önmagából. Tudott szakítani a családi tradícióval. Mássá tudott válni, mert ő neki volt egy küldetése. Az átok helyett, a családi teher helyett fogadd el Isten áldását. Persze az első lépés, a legelső lépés ebben az, hogy legyél nagyon őszinte magadhoz. Fedezd fel, hogy önmagadban mi a hiba. Pontosan definiáld. Mondd ki önmagadban. Én negatív gondolkodású ember vagyok. Én szeretek másokat kritizálni. Én tiszteletlenül bánok a családommal. Én ideges vagyok. Mondd ki, hogy én pletykálkodok. Mert amíg nem mondod ki, addig nem fogsz megszabadulni tőle. Kérd az Istent, hogy segítsen meg. Ne adjuk tovább fiainknak és lányainknak, unokáinknak azt a rosszat, amelyet talán felmenőinktől mi kaptunk. Olvastam egyszer egy kisfiúról, aki iskolába került, elsőbe. Nagyon tehetséges volt. Egy kis zseni gyerek volt. Már 6 évesen verseket írt, zenéket komponált. Sok barátot szerzett. Nagyon szerették az iskolába. Ő olyan volt, mint egy kis ékszerdoboz, ez a fiú. És aztán valami történt. Talán fél évvel később. Pánikbeteg lett. Kiborult. Sírt. Hisztériázott. Visszavonult. Nem szólt senkihez. Attól rettegett, hogy a szülei nem fognak majd érte menni az iskola végén, és őt ott fogják a sötét tanterembe egyedül hagyni. És sokszor, amikor ez hatalmába vette, akkor egyszerűen nem lehetett beszélni vele. Sokszor a szülőknek SOS rohanni kellett a munkahelyről, délbe, ebédidőben vigasztalni kellett, becézgetni kellett, kicsikém, jönni fogunk, nem felejtünk itt, soha nem felejtették ott, soha nem mentek a szülők később. A szülők csodálatos keresztények voltak. elvitték az orvoshoz, pszichiáterhez. Különböző teszteken ment végig. A család minden tagja. Próbálták az orvosok megkeresni, hogy mi a baj. Amikor a hosszú tortúra végén az apa a fejéhez kapott, és azt mondta, amikor első éves voltam, nagyon rég volt már, akkor halt meg az édesapám. És féltem, hogy az édesanyám a temetési nehézségek, szervezés, adminisztráció közepette, majd nem fog értem jönni az iskolába. Emlékszem, 2 hétig tartott ez az érzés. De soha senkinek nem mondtam el, még az édesanyámnak sem. És amikor erre rájött az édesapa, akkor döbbent rá, hogy az ő pszichés félelme és aggodalma minden különösebb indok nélkül a gyerekében sokkal nagyobb formában jelentkezett. Egyetlen pszichológus sem tudta megoldani a kérdést. Imádkoztak. Sokat beszélgettek a gyermekkel. Később ez a gyermek felnőtt, egy zseni lett, és egy épp olyan életet élő felnőtté vált, mint bármelyikünk. Nehezen, de kigyógyult a betegségéből. Mindegyikünknek van egy ilyen betegsége. Ha bevalljuk, ha nem valljuk be, akkor is. Vannak, akik pánikrohamokkal szenvednek, vannak, akik nem tudnak elaludni, vannak közöttünk olyanok, akik hajnalba ébrednek, vannak olyanok, akiknek rossz szokásuk van, feszültek, ingerültek. Ha nem nézünk szembe belső, pszichés problémáinkkal, sosem fogunk meggyógyulni. Jézus erre azt mondta, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert a szeretetben nincsen félelem. A szeretet kiűzi a félelmet. Néha a félelmeink is tovább öröklődnek életünkben, lelki életünkben, fizikai életünkben. Képtelenség egyszerű akaraterővel valamilyen módon kontrollálni belső félelmünket. Ez nem gyógyítható, pirulákkal, nyugtatókkal nem megoldható. Csak az ima segít. Jézus közelébe kerülni, és az őszinteség, önmagam irányába való őszinteség. Ha valamilyen hátrányom van, azt valljam be. Meg kell törni ezt a tradíciót, ezt a családi tradíciót. Vannak, akik a gyermekeik életében mást adnak tovább. Találkoztam nemrég egy családdal, akit így tudnák elmondani. Az örömtelen család. Mindenük megvan. Nem gazdagok. Mindenük megvan. De az az örömtelenség, az a lelkesedésnek a hiánya, az valami félelmetes erő. Tudunk-e örülni, testvérek? Mert az öröm megváltoztatja a gondolkodásunkat. Az öröm megváltoztatja a jellemünket. És ha azt adjuk tovább a gyermekeinknek, hogy nem tudunk örülni, akkor ők sem fognak tudni örülni semminek. Ha a kiábrándultságot, a depressziót, az álmatlanságot, a negatív gondolkodást adjuk tovább, akkor ezt fogjuk meglátni gyermekeinkben és unokáinkban. Nem tudjuk továbbadni azt az örömet, amelyet Istentől kaptunk. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mi pedig elfelejtettük önmagunkat szeretni. Önmagunk szeretete helyett nagyon sokszor azt veszem észre, hogy önmagunkat gyűlöljük. Ne engedd, hogy az Isten szeretetét, a családtól örökölt boldogtalanságod, depressziód valamilyen módon beárnyékolja, vagy ezt az örökséget, az Istentől kapott örökségedet a családi örökséged ellopja. Változtass! Hiszen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy állandó változáson kell keresztül menjél. Ha olyan vagy, testvérem, mint 10 évvel ezelőtt voltál, ha olyan vagy, mint amilyennel 20 évvel ezelőtt voltál, ha nem változtál semmit lelkiekben, csak néhány ősz hajszállal lett több, akkor nagy baj van a lelki életedben. Mert az, aki stagnál, az lemarad. És aki lemarad, az kimarad az Isten országából. Tanulj meg fejlődni. Meg kell tanulnunk negatív gondolkodásunkból kilábalni. Nem mindig a rosszat lássuk, halljuk meg. Vannak emberek, akik mindig csak a negatív dolgot látják meg, akár az egyházban, akár a magyar társadalomban, akár a családban. Merjünk másak lenni. Tudjunk változtatni. Ezt a pozitív gondolkodást add tovább a gyermekeidnek. Ez minden értéknél többet jelent. Ezt nem fogja elvenni az adóhatóság, ezt nem fogják ellopni. Ha pozitív gondolkodású vagy, ő is pozitív gondolkodássá válik. Csak fel kell adni családi büszkeségedet. És lehet, hogy apáink és nagyapáink és dédapáink még nem látták ezt ennyire világosan. Nem értették az összefüggéseket. Olvastam nemrég egy Robert nevezetű úriemberről. A családjában mindennaposak voltak az erőszakos cselekedetek. Az apa a gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. És Robert frusztrált lett. Nagyon fiatal korban már rászokott a dohányra, a dohány után az alkoholra, az alkohol után a kábítószerre. Sőt, hogy ezt a rendkívül drága és pazarló életet tudja szponzorálni, ezért díler lett. Ő is árulta a kábítószert. És amikor már teljesen reménytelen volt, 20-as éveiben járt, de a szervezete olyanná vált, mint a 60 vagy 70 éves lett volna, akkor egyszer egy adventista evangelizációra betévedt. Mark Finley prédikált. Megtért. Az Isten elvett minden kívánságot az életéből. Másnap letette a dohányt, az alkoholt és a drogot. Kínlódott, küzdött néhány héten keresztül, de győzött. Majd ezután elment Andrewsra teológiát tanulni. Végzett lelkész lett. Egy szép gyülekezetet kapott, és ez a gyülekezet növekedett. Egyre nagyobb lett. Úgy nézett ki kívülről, hogy minden rendben van. Mindentől meg tudott szabadulni Robert, csak egyetlen egy dologtól nem. Nagyon sértődékeny és ingerlékeny, agresszív maradt. De sok tanulmányai során megtanulta azt, hogy hogyan kell kontrollálni önmagát. És a gyülekezetben, és mások előtt, és a világban, és az utcán soha nem mutatta ki agresszivitását. De a családban a legkisebb dologra is kiabált, hangoskodott, veszekedett. Majd amikor rádöbbent a tettére, akkor sírva kért bocsánatot a feleségétől. Így ment nap, mint nap. És a felesége egyszer azt mondta, el kellene menni, és meg kellene beszélni ezt valaki olyannal, akiben 100%-osan megbízol. Mert mindig csak magunkba zárjuk ezt a problémát, és nem tudjuk megoldani már 10 éve, és egyre rosszabb, és egyre nagyobb ez a probléma. Valakit kiválasztott ez a lelkész, elment egy kollégájához, nagyon sokat beszélgettek, és később megváltozott. És azt mondták róla, hogy az egész amerikai lelkészkarban ő volt a legnyugodtabb ember néhány évvel később. Lehet, hogy belülről annak ellenére, hogy mi adventisták vagyunk, van valami lezáratlan ügy, van valami családi tradíció, van valami feszültség, idegesség, dű, pánik, félelem, amelyet mindig rejtegetünk még a házastársunk előtt és családunk előtt, de olykor-olykor átszúr, mint a zsákvarró tű, és fájdalmat okoz. Menjünk Jézushoz, és ő megtanít bennünket. Hiszen azt mondta, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Én biztos vagyok benne, hogy itt a gyülekezetben nagyon soknak vannak olyan titkos terhei, amelyeket leszeretne tenni. Tedd le! Amikor fölállsz, ne vidd tovább magaddal. Minden családi örökség és teher nyomaszt. Azt mondta Isten az Ószövetségben, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, de van ennek az írásnak egy folytatása. De irgalmasságot cselekszem, 1000 íziglen. Menj Jézushoz. Legyél őszinte. Valld be, amiben valami hiányosságot, fogyatékosságod van. Legyél szabad. Szabadulj meg a családi tradícióktól, a harmad és negyed generációs bűnöktől. Dönts jól, és dönts helyesen. Mert a sérült emberek másokat is mindig megsértenek. Nagyon érdekes ez a norvég fiatalember, ez a gyilkos, aki nagyon sok embert elpusztított, és aki büszke önmagára, és aki a TV képernyői előtt különböző pózokban van. Nos, ma már nagyon jól tudjuk, hogy azokból lesznek ilyen gyilkosok, akik megsértődtek a családra, a társadalomra, az Istenre. Ne sértődj meg! Ha van benned valami rossz, azt a rosszat dobd el. Nem utogass vissza az apádra és a nagyapádra, az édesanyádra és a nagymamádra. Hozz ma jó döntést. És amikor néhány pillanattal később felállsz, akkor szabadulj meg azoktól a terhektől, amelyek hónapok, évek, vagy talán már évtizedek óta ott vannak a lelkedben, ott vannak a szívedben. Amen. Urunk Istenünk, bevalljuk őszintén, hogy mi a szeretetet mindig egymástól lestük el. Most pedig felét kell forduljunk lelki életünkben, hiszen te azt mondottad, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tőled kell eltanuljuk, Urunk, a szeretetet. Mert amit a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, abban van nagyon sok szép, jó, nemes, és add, hogy ezeket mind megtartsuk. De a bűn átka is ott van az örökségünkben. Add, hogy ezt ki tudjuk vetni, el tudjuk dobni. Adj örömet az örömtelenség helyett. Adj lelki kiegyensúlyozottságot a depresszió helyett. Add, hogy Jézusban megtaláljuk igazi küldetésünket. Mindezt, Urunk, Jézus nevében kérjük tőled. Amen.
2: Énekelje a gyülekezet ülve a 266-os számú énekünk mind az 5 versszakát. A 266-os számú énekünk kezdete: kegyelmet, irgalmat találtam.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett dr. Tokics Imre lelkész.

0: Június 20-a, 12 óra 1 perc. A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 26 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Kórák heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. Mózes 4. könyve 16.1-től 18.32-ig. Égei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen, mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, amint az Úrnak adottakat. Néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában, te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. Mózes 4. könyve 18.5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amire az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Pártot ütött Kórák. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak, tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Kórák története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot. Aláásta Mózes tekintélyét. Azt híresztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
1: Kulturális programajánló.
0: Nyári csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárban a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án.

0: szombaton este 21 óra 50 perctől, a helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek felolvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspök kenyér, a tepertős pogácsa lehet megkóstolni. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma, június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Rejtélyek és éjszakai kalandok a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a veszprémi várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékes Egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékes Egyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól a harangtoronyig. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amorfáti együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra, az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. A leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. A folytatásban vasárnap egy hideg front hozhat némi nedvességet hazánk térségébe, így a kezdeti sok napsütést követően lehet felhőképződés, és lehetnek záporok, zivatarok is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban magyar zeneszerzők kórus műveiből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban magyar zeneszerzők kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A csillagászati nyár kezdete, a nap napja. Holnap, június 21-e, a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nap napja, ami ma indul, a nap lemente után. Maga a csillagászati napforduló tehát az idén, ma szombaton, június 20-án, este 10 óra 24-kor történik. Így ezen a napon lesz az évben a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. A nevét onnan kapta, hogy a nap

0: A menekültek világnapja az Afrikai Egység Szervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek Napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez csatlakozott az ENSZ közgyűlése azzal, hogy ezt a napot a menekültek világnapjává nyilvánította. Az Európai Egyházak Konferenciája tavaly arra hívta tagegyházait, hogy imádságban emlékezzenek meg azokról, akik háborúk, etnikai konfliktusok, klímakatasztrófák vagy kilátástalan élethelyzetük következtében kényszerültek elhagyni otthonaikat, hazájukat, és menekülés közben veszítették életüket. Tudatában vagyunk annak, hogy részesei vagyunk a keresztények globális közösségének, akik ezekben a napokban világszerte megemlékeznek a saját térségükben érintett áldozatokról és menekülésük kiváltó okáról. Emlékezzünk hát együtt azokra a dokumentált és ismeretlen embertársainkra, akik életüket veszítették Európa határainál, osztozzunk közös fájdalmukban imádsággal, kérte ezt az Európai Egyházak Konferenciája. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra, az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás, és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János, az előadó Bori Mendez, és az előadásának címe A prófétai írások etikus használata. Az előadót Kis István mutatja be.

0: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek meg benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és a előadókat egyaránt. Amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Szeretném bemutatni a már egyébként ismert egyik előadónkat, Rory Mendes, a Newboldi Ellen White kutatóközpont igazgatóját, a Trans-Európai Divízió Ellen White szolgálatának koordinátorát. Lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész. Magyarországon már köszönthettük két alkalommal is. Fontosnak tartja Ellen White szolgálatát, hagyatékát, és sokat tesz azért, hogy minél többen megismerhessék írásait. Kiegyensúlyozott képet alkotva róla. Előadásaiban érinti a vezetők felelősségét a prófétai írások felhasználásában, akár a tanításban, akár a döntéshozatalban. Kiemeli, mennyire fontos hűségesen képviselni az üzeneteket.
2: Very good morning, my brothers and sisters in Christ.
3: Nagyon jó reggelt kívánok, testvéreim Jézus Krisztusban.
2: I'm delighted to be here in this beautiful country for the third time.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a gyönyörű országban immár harmadik alkalommal.
2: And I do enjoy the amazing scenery.
3: Nagyon élvezem a gyönyörű tájat.
2: Very tasty food.
3: A nagyon jó ízű ételeket.
2: And especially you.
3: És hát különösen veletek a közösséget.
2: The wonderful people of this country.
3: Ennek az országnak a csodálatos népével való közössége.
2: Thank you for your kind hospitality.
3: Nagyon szépen köszönöm a meleg vendéglátásotokat, vendégszereteteteket.
2: Please allow me to quickly extend thanks.
3: Engedjétek meg, hogy egy kicsit kiterjesszem a köszönet nyilvánításomat.
2: I want to say thanks to my boss, professor and colleague Dr. Burt.
3: Köszönetet szeretnék mondani a főnökömnek, a professzoromnak és kollégámnak, Burt testvérnek.
2: My professor and colleague Dr. Kaiser.
3: Professzoromnak és a kollégámnak, Kaiser testvérnek.
2: My colleague Lefterov.
3: Kollégámnak, Lefterov testvérnek, ő is itt van.
2: Single them out because they are coming from the White Estate.
3: Azért neveztem meg őket külön is, mert ők a White intézettől jöttek.
2: And it is not easy for them. They have global responsibility.
3: És nekik nincs könnyű dolguk, mert globális, az egész világra kiterjedő a felelősség, amit hordoznak.
2: So it's not easy to get a space in their diaries.
3: Nem könnyű nekik a sűrű határidő naplójukban helyet találni, alkalmat találni.
2: So we're thankful that you have come to be with us here in the Trans-European Division and especially in the Hungarian Union.
3: És ezért külön köszönjük nektek, hogy eljöttetek ide a Trans-Európai Divízióba, konkrétan a Magyar Unióba.
2: It is also worth saying thank you to my other colleagues.
3: Érdemes köszönetet mondjak, vagy szükséges köszönetet mondjak más kollégáimnak is.
2: Dr. Jimenez, Dr. Galus.
3: Dr. Jimeneznek, Galus doktornak.
2: Dr. Michalis.
3: Michalis doktornak.
2: And Pastor Sweeney.
3: És Sweeney pásztornak.
2: For taking the time to be with us.
3: Hogy időt szakítottak arra, hogy itt legyenek velünk.
2: It's a real honor to serve with all of you.
3: Igazán megtiszteltetés veletek közösen szolgálni.
2: Now, I'm not here to do the vote of thanks.
3: Nem azért jöttem különben, hogy a köszöneteket elmondjam.
2: But as the Spirit of Prophecy Coordinator and Research Center Director for the Trans-European Division.
3: Hanem a lelki ajándékok koordinátora és ennek a tisztségnek a viselője a divízión belül.
2: I just wanted to acknowledge these people, but also to acknowledge this union.
3: Elismerés, ebben a minőségben szerettem volna kifejezni az elismerésemet az említetteknek, de ennek az uniónak is, ahol vagyunk.
2: You have been doing an amazing work in relation to God's mighty acts.
3: Csodálatos munkát végeztetek Isten hatalmas tetteit tekintve.
2: Through the prophetic ministry of Ellen White.
3: Ellen White prófétai szolgálatán keresztül.
2: So it's fitting to say thanks to the president,
3: illendő tehát köszönetet mondani az unió elnökének,
2: the leadership team in general,
3: általában a vezetői testületnek,
2: but especially Krista,
3: de különösen Krisztának,
2: because she has an unselfish devotion, and I want to thank her.
3: Mert olyan önzetlen odaadással végzi ezt a szolgálatot.
2: And while I'm at it, it's good to say thanks to the prayer groups and everybody who's behind this program this weekend.
3: És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatólag jelen volt ennek a hétvégének a megszervezése mögött, a háttérben.
2: This has been a great weekend, I believe.
3: Én hiszem azt, hogy ez egy nagyszerű hétvége volt.
2: And it's one in which we know we have to continue to learn, all of us, including us.
3: És ez egy olyan alkalom, amiből megértettük, nekünk folyamatosan tanulnunk kell, minnyájunknak, engem is beleértve.
2: I would be unselfish if I didn't introduce this book to you.
3: That's why, sorry. Tehát, hogy önző lennék, hogyha nem mutattam be nektek ezt a könyvet.
2: This is a very good resource if you want to understand more about inspiration.
3: Ez egy nagyon jó forrás, hogyha többet szeretnétek megérteni az ihletésről, az inspirációról.
2: It's about the perceptions of divine inspiration in Seventh-day Adventist history.
3: Ez a hetednapi adventista egyház történetében az isteni ihletéshez való viszonyulás története.
2: Have you seen this book before?
3: Láttátok már korábban ezt a könyvet?
2: No, really.
3: Tényleg?
2: Wow, I'm surprised.
3: Tehát el vagyok hűlve.
2: Do you know the author of this book?
3: Tudjátok ki ennek a könyvnek a szerzője?
2: Do you?
3: Tudjátok?
2: Én no. Már let me pretend that I'm a prophet.
3: Engedjétek meg, hogy úgy csináljak, mint a proféta lennék.
2: You know the author?
3: Tudjátok, hogy ki a szerző?
2: Do you believe me that I know you know the author?
3: Elhiszitek nekem, hogy én tudom, hogy ti tudjátok, hogy ki az, ismeritek a szerzőt?
2: Okay, let's see if this will work.
3: Nézzük akkor azt, hogy működne.
2: Let's try something.
3: Próbáljunk ki valamit.
2: Could the author stand if the author is here?
3: Hogy felállnak azok, akik, hogy a szerző itt van-e, a szerző álljon fel.
2: Oh, so you know the author.
3: Ugye, hogy ismeritek a szerzőt?
2: Well, Dr. Kaiser wrote this book, and...
3: Dr. Kaiser írt ezt a könyvet.
2: All this funny part is quite good, but it's serious. It is really a resource that you need to have. I actually want to introduce it to the president.
3: If you don't mind, I will translate it.
2: Oh yes, I'm
3: okay,
2: sorry.
3: Thank you. Tehát, hogy a poén az jó volt, de most fordítsuk komolyra a szót, amit mondtam is, hogy ha valaki komolyan akarja ezt megérteni, akkor ezt a könyvet érdemes olvasni, és felhívta Dr. Kaisert, hogy mutassa be a könyvét.
2: I keep this in the Research Center for Students.
3: Ott tartom a kutatási központban ezt a könyvet a tanulók számára.
2: But I encourage pastors, leaders to have a copy for themselves.
3: De bátorítom a lelkészeket és a vezetőket is, hogy nekik is legyen egy példány belőle.
2: So I would suggest, only suggest, but I would encourage you, just speak to Dr. Kaiser, if possible, it would be good to have some for your team.
3: Én csak bátorítalak titeket, hogy vegyétek fel a kapcsolatot Dr. Kaiserrel, jót tenne ez, hogyha mi csapatunknak is meglenne ez a könyv.
2: But any of you, if you want it, and you really want one, it's really on your heart, speak to Dr. Kaiser before you leave today.
3: Ha igazán a szíveteken viselitek, hogy nektek is kéne ebből egy, akkor mielőtt ma elmegyünk innen, menjetek oda Dr. Kaiserhez és beszéljetek vele.
2: And there's a small fee, it's not a lot, it's about 20 euros.
3: Nincs nagy ára a könyvnek, körülbelül 20 euró az ára.
2: And that is only the publication cost, that's it.
3: Ez gyakorlatilag a kiadásnak az önköltsége.
2: Okay. All right. So I think let us have a prayer and then I get into what I want to talk about.
3: Azt gondolom, hogy most imádkozzunk röviden és utána vágjunk bele.
2: Heavenly Father,
3: mennyei atyánk,
2: thank you for your people.
3: Köszönjük neked a te népedet.
2: We are all in your service.
3: Mindnyájan a te szolgálatodban állunk.
2: We all want to be taught by you.
3: Mindannyian arra vágyunk, hogy te taníts bennünket.
2: We all want to be equipped in the best way possible.
3: Mindannyian szeretnénk a lehető legjobb módon felkészítettek lenni.
2: To be most effective.
3: Arra, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk.
2: To better understand your mighty acts.
3: Hogy jobban megértsük a te hatalmas tetteidet.
2: Our place in your story.
3: A saját helyünket a te történetedben.
2: And your leading in human history.
3: És a te vezetésedet az emberi történelemben.
2: So continue to be with us.
3: Kérünk továbbra is maradj velünk.
2: As we study.
3: Miközben tanulmányozzuk.
2: As we learn.
3: Miközben tanulmányozunk és tanulunk.
2: And even as we unlearn.
3: És ahogyan mi magunkról is többet megtudunk.
2: Amen.
3: Amen.
2: Today I will be talking about ethical use of prophetic writings.
3: Ma a prófétai iratok etikus használatáról fogok beszélni.
2: Within Seventh-day Adventism,
3: a hetednapi adventizmuson belül,
2: prophetic writings, both of Scripture and of Ellen G. White's writings,
3: a prófétai iratok, értelmezem mindkettőt, a Szentírást és Ellen White írásait is,
2: occupy a formative theological,
3: egy megerősítő teológiai,
2: devotional,
3: áhítatos,
2: and practical role.
3: És gyakorlati szerepet töltenek be.
2: They shape church mission,
3: formálják, alakítják az egyház misszióját,
2: lifestyle,
3: életmódját,
2: and end time identity.
3: És az önazonosságát a végidőben.
2: Because of their divine inspiration,
3: a mennyei ihletettségüknél fogva,
2: and moral authority,
3: és erkölcsi tekintélyüknél fogva,
2: these writings require careful,
3: ezek az írások alapos, gondos,
2: and ethically responsible use,
3: és etikai szempontból felelősségteljes alkalmazást követelnek.
2: As humans, we are ethical beings. As humans, human beings,
3: yeah.
2: We are ethical beings.
3: Beings.
2: Okay.
3: Mivel emberek vagyunk, egyúttal erkölcsi lények is vagyunk.
2: This means we have the ability to judge actions morally.
3: Ez azt jelenti, hogy mi a cselekedeteket erkölcsi szempontból meg tudjuk ítélni.
2: We can determine what is fair.
3: El tudjuk dönteni, hogy mi az, ami korrekt, ami helyes.
2: Or what is harmful.
3: Vagy mi az, ami árt.
2: We can reflect on what we should or should not do.
3: Tisztában vagyunk azzal, hogy mit kellene, vagy éppen mit nem kellene tennünk.
2: So we can understand moral reasons.
3: Tehát fel tudunk fogni, meg tudunk érteni erkölcsi érveléseket.
2: And make value-based choices.
3: És tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek értékeken, erkölcsi értékeken alapulnak.
2: And we can be held accountable for them.
3: És emiatt mi felelősséggel is tartozunk a döntéseinkért.
2: So we do not just act,
3: tehát mi nem csak cselekszünk,
2: but we evaluate how we act.
3: Hanem azt is kiértékeljük, hogy hogyan döntünk, hogyan cselekszünk.
2: Within Adventist identity,
3: az adventista önazonosságon, identitáson belül
2: a foundational ethical commitment in Adventism,
3: egy alapvető erkölcsi odaszentelődés vagy elkötelezettség az adventizmuson belül,
2: is the primacy of Scripture.
3: Ez az írásnak az elsődlegességét jelenti. Tehát annak van a döntő szerepe az életünkben.
2: So Ellen White herself consistently affirmed the Bible as its final norm.
3: Ellen White maga is következetesen újra és újra megerősítette az írásaiban, hogy a Szentírás a végső erkölcsi norma.
2: So ethically responsible theology must preserve this order.
3: De hát az erkölcsi szempontból felelősségteljes teológia művelésnek ez az alapja.
2: Scripture grounds doctrines.
3: Az írások vetik meg a hitelvek alapját,
2: whilst prophetic writings illuminate and apply it.
3: A prófétai iratok pedig megvilágítják ennek az alkalmazását.
2: And so our first ethical responsibility is to acknowledge.
3: Az elsődleges etikai felelősségünk annak az elismerése,
2: and relate to the distinct function of Scripture.
3: az elismerés az ahhoz való viszonyulás, hogy a Szentírásnak egy megkülönböztetett szerepe van, helyzete van.
2: And the distinct function of Ellen White's writings.
3: És egy másik megkülönböztetett funkciója van Ellen White írásainak, tehát az írás, Szentírásnak és Ellen White írásainak.
2: Secondly,
3: másodszor,
2: we must acknowledge, as Ellen White has stated,
3: el kell ismernünk, ahogy Ellen White is kijelentette, állította,
2: the Bible is the rule of faith and practice.
3: A Biblia a hitnek és a gyakorlatnak az egyedüli mércéje.
2: As it relates to Ellen White's writings themselves.
3: Ami magának Ellen White-nak az írás, magukat Ellen White írásait is illeti.
2: We have a number of tasks that relate to ethics.
3: Számos teendőnk van, hogy ezt etikusan vizsgáljuk.
2: You have heard many things repeated by different speakers over this weekend.
3: Itt a hétvége során sok szempontot hallottatok a különböző előadóktól ebben a tekintetben.
2: You will hear some of them again.
3: Ezek közül most némelyiket újra fogjátok hallani.
2: Because the first ethical requirement is that we must read the material carefully.
3: Az elsődleges etikai követelmény az, hogy alaposan olvassuk el az adott anyagot.
2: So this is known as the descriptive approach. You want to know what the material is saying, this specific material.
3: Tehát ez az elsődleges követelmény az etikus megközelítésben, hogy azt akarjuk megnézni, ez a konkrét anyagrész mit akar mondani.
2: So at this stage not yet in relation to other materials, only this material.
3: Ebben a stádiumában a kutatásnak még nem a többihez képest, más iratrészekhez képest, hanem önmagában.
2: Then of course you after you have done that hard work and you understand that material for what it's worth.
3: Miután elvégeztük ezt a kemény, nehéz munkát, hogy megvizsgáltuk, hogy úgy önmagában mit akar mondani az adott szakasz,
2: you then place that in the context of her general writings or other materials within that area.
3: Utána kell belehelyeznünk az ő iratainak általában a szöveg összefüggésébe.
2: And of course you do need to consider the genre, as you were told, I think Dr. Kaiser mentioned last night, is it a letter? Not last night actually, on Friday. Is it a letter? Is it a manuscript? And so forth.
3: És azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen annak az adott forrásnak a jellege, hogy most egy levélről van-e szó, amit ő írt, vagy mi, mert az is szerepet játszik annak a megítélésében, amit ott értékelnünk kell.
2: And so, it's important to repeat these, because we may think of these as only steps we need to take.
3: Fontos ennek a hangsúlyozása újra és újra, mert nagyon fontos az, hogy lássuk azokat a lépéseket, amiket meg kell tennünk.
2: But these are steps that have significant ethical implications.
3: Mert ezek lépések, de mindegyiküknek nagyon fontos az etikai velejárója.
2: Because these steps will determine whether we misrepresent the writer or not.
3: Mert ezeken a lépéseken múlik az, hogy mi félre értjük és félre magyarázzuk-e a szerzőt, vagy nem.
2: The ethical duty is to make sure that we are faithful to the author.
3: Az erkölcsi kötelességünk az, hogy meggyőződjünk, megbizonyosodjunk arról, hogy mi hűek maradunk a szerző eredeti gondolatához.
2: So we can be I sort of don't want to use the word, but I need to use it. We can be dishonest without intentionally being dishonest.
3: Megtörténhet az, hogy mi nem viseltetünk a kellő tisztelettel a szerző és az anyagrész iránt úgy, hogy nem ez volt a szándékunk, és mégis ez történik.
2: Because we can say the author said something the author didn't actually say.
3: Mert megtörténhet az, hogy mi azt mondjuk, hogy a szerző ezt akarta mondani, miközben valójában a szerző nem ezt akarta mondani.
2: Or we can say the author behaved in a way in which they didn't actually behave.
3: Vagy azt mondjuk, hogy a szerző ilyen és ilyen módon viselkedett, holott a valóságban ez nem igaz, mert nem úgy viselkedett.
2: So the ethical question is, are we being fair to the author?
3: Tehát az erkölcsi kérdés, amit fel kell vessünk, az az, hogy fairek vagyunk-e, korrektek vagyunk-e a szerzővel szemben.
2: Now I'm using the word author here, but are we being fair to the prophet?
3: Én most ugye a szerzőszót használtam, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy korrektül viszonyulunk-e a prófétához.
2: And so the next step then is to relate, So you need now to transition because what was written a long time ago, right?
3: A következő lépés az az átmenet, hiszen amit leírtak, azt jóval korábban írták le hosszú idővel ezelőtt.
2: So you need to relate the writings to our time.
3: És nekünk alkalmazni kell ezeket az írásokat a saját korunkra.
2: So the ethical duty is to recognize the cultural distance.
3: Az erkölcsi kötelezettségbe tartozik az is, hogy a kulturális távolságot, különbséget is figyelembe vesszük.
2: And you search the writings in the historical time for the principles for our time.
3: Ez azt jelenti, hogy abban a maga idejében, amikor született az írás, megnézzük az összefüggéseket, keressük az akkori közegben az elvet, hogy azt aztán alkalmazzuk a saját időnkben.
2: Now it's one thing to discover the principles.
3: Egy dolog felfedezni az elvet.
2: It's another thing to apply them.
3: És megint egy másik dolog ennek az alkalmazása.
2: So that's the next step.
3: Ez már a következő lépés.
2: After discovery,
3: az a felfedezés, a felismerés után,
2: we need to apply.
3: Alkalmaznunk kell.
2: There can be no true understanding of prophetic writings.
3: Nem juthatunk el a proféta iratok valódi megértésére.
2: Without lived obedience.
3: Megélt engedelmesség nélkül.
2: And the reverse is true. There can be no lived obedience.
3: De ez fordítva is igaz, ez az összefüggés, hogy nem juthatunk megélt engedelmességre.
2: Without true understanding.
3: Helyes megértés nélkül.
2: So you see, there we have a moral obligation.
3: Na, láthatjátok ebből, hogy nekünk egy erkölcsi kötelezettségünk van.
2: To understand precisely what the prophetic writing is saying to us.
3: Arra nézve, hogy pontosan megértsük, hogy mit üzent nekünk a prófétai írás.
2: Another ethical use must reflect the following priorities.
3: Más szempontból az etikus használatnak a következő fontossági sorrendet kell tükröznie.
2: And of course, Ellen White advocates these.
3: És természetesen Ellen White ennek a szószólója, ezt hirdeti.
2: So the ethical question we must ask is in our treatment, in our studying and application of the prophetic writings, are we lifting up the character of Christ or reflecting the character of Christ?
3: A kérdés az, hogy a tanulmányozás során és az alkalmazás során mi felemeljük-e Krisztus jellemét és tükrözzük-e magunk is Krisztus jellemét.
2: And of course we have to respect the freedom of conscience.
3: Természetesen tiszteletben kell tartanunk a lelkiismereti szabadságot.
2: In other words, it's not a forced meal, okay?
3: Tehát ez nem lehet kierőszakolt vagy kötelezővé tett.
2: And then the role of love as the motivating principle for obedience.
3: És ezt követően a szeretet lesz a motivációja az engedelmességnek, és nem az, hogy kötelező.
2: These are ethical reflections because the point is we need to reflect on whether or not.
3: Ez egy erkölcsi kötelezettség, tehát, mert az a kérdés, hogy mi visszatükrözzük-e vagy nem.
2: What we understand and transmit to others.
3: Amit megértünk és továbbadunk másoknak.
2: Whether we are bringing them closer to Christ and to Scripture or not.
3: Hogy közelebb visszük-e őket Krisztushoz és a Szentíráshoz, vagy nem.
2: And then of course, these are, I will clarify these words, you know, eschatology and so forth.
3: És természetesen tisztázni fogom ezeknek a fogalmaknak a jelentését, eschatológia és így tovább.
2: But Adventist identity deeply emphasizes end time events.
3: De az adventista azonossághoz hozzátartozik a végidei eseményeknek a hangsúlyozása.
2: So no doubt, prophetic interpretation of Daniel and Revelation.
3: Tehát nem kérdés az, hogy a Dániel könyve és Jelenések könyve profétai megértése és magyarázata.
2: And Ellen White's prophetic ministry.
3: És Ellen White profétai szolgálata.
2: They do emphasize and shape our end time mission and ministry.
3: Ezek hangsúlyozzák és formálják, alakítják azt, ahogy mi megértjük a végidőben a misszió szolgálatát.
2: Because they give a certain sense of urgency to what we do.
3: Mert egy bizonyos értelemben ezek sürgetőleg hatnak ránk a cselekvésre nézve.
2: But the risk is that in the midst of this urgency we can become sensational.
3: Benne van ugyanakkor egy kockázat abban, hogy miközben átérezzük ezeknek a sürgető voltát, egy bizonyos értelemben szenzációra hajlók legyünk.
2: So there are some things to avoid now. Some may not apply to you here in Hungary.
3: Vannak bizonyos dolgok, amiket el kell kerülnünk, amelyek közül némelyek elképzelhető, hogy rátok nem vonatkoznak, itt nem aktuális a ti körötökben.
2: But I know there are places where all of them apply. For example, the UK.
3: Tudom, vannak olyan helyek, ahol mindegyik érvényes, sajnos, és például ilyen az Egyesült Királyság.
2: So we need to say, avoid date setting and speculative timelines.
3: Azt kell, hogy mondjuk, hogy kerülnünk el az időpontok vagy dátumok meghatározását és a spekulatív idővonalak létrehozását.
2: Because that's unethical.
3: Mert ez nem etikus.
2: I mean, Ellen White herself said it, you know, we shouldn't be setting dates and so forth.
3: Maga Ellen White mondja azt, hogy ne foglalkozzunk újabb időpontok kijelölésével.
2: Resist sensational interpretations of current events.
3: Álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy a jelenben zajló eseményeket olyan szenzációhajhász módon magyarázzuk.
2: Frame end time warnings within gospel hope.
3: A végidei intéseket pedig az evangéliumi reménység keretében mutassuk be.
2: These are ethical responsibilities.
3: Ezek erkölcsi felelősségeink.
2: Avoid creating fear and manipulation by simply quoting prophetic writings.
3: Ne keltsünk félelmet és ne manipuláljunk azzal, hogy profétai írásokat leegyszerűsítve idézünk.
2: So Ellen White repeatedly cautioned against speculative excitement.
3: Ellen White újra és újra óvott a spekulatív izgalomtól.
2: She rather emphasized character development and character preparation, right?
3: Inkább a jellem fejlődést, a jellem felkészítését szorgalmazta a helyet.
2: So we need to understand ethically that prophetic writings.
3: Meg kell értsük azt, hogy a prófétai iratok erkölcsi szempontból
2: maintains urgency,
3: egyszerre tartanak fenn egyfajta sürgetést,
2: without hysteria.
3: Anélkül, hogy hisztériát idéznének elő.
2: Another ethical use,
3: egy másik erkölcsi alkalmazásbeli szempont,
2: and especially in relation to Ellen White's writings, but all prophecy, including biblical prophecy.
3: Különösképpen Ellen White szolgálatára nézve, de minden más prófétára nézve és beleértve a bibliai prófétákat.
2: Is Christ-centered. What? Christ-centered.
3: Oh. A Krisztus központúság.
2: So that should be our attitude in ethical use, right?
3: Ez legyen az attitűdünk az erkölcsös alkalmazás tekintetében.
2: In our interpretation, because we all interpret, right?
3: Amikor mi értelmezünk, mert hogy mindjárt értelmezünk, ugye?
2: Does our interpretation reveal the character of Christ?
3: Ami értelmezésünk az Jézus Krisztus jellemét tükrözi-e vissza?
2: Does it lead to deeper love for God and for neighbor?
3: Elvezet-e a mélyebb szeretetre Isten iránt és a felebarát iránt?
2: Does it produce humility and service?
3: Az alázat és a szolgálatkészség lesz-e ennek a gyümölcse?
2: And of course, I'm skipping some bits because I'm keeping an eye on the time.
3: Kicsit átugrok dolgokat, mert látom azt, hogy megy az időnk.
2: We need to keep learning, okay? And that's why I have this section, institutional and academic responsibility.
3: Mi nekünk szükséges folyton tanulnunk, ezért itt van ez a szakasz is, hogy intézményi és tudományos felelősség.
2: Ethical responsibility means we engage with scholarly sources.
3: Az erkölcsi felelősségbe beletartozik az is, hogy elkötelezzük.
2: For example, this book.
3: A tudományos források mellett. Or, itt van például ez a könyv.
2: There are several materials from Dr. Burt and others that are authentic.
3: Dr. Birdnek és másoknak is vannak olyan művei kiadványai, amelyek bírnak a kellő tekintéllyel.
2: These resources helps us to understand how we can approach Ellen White's writings when we want to study them.
3: Ezek a kiadványok segítenek bennünket annak a megértésében, hogy hogyan közelítsünk Ellen White irataihoz, amikor tanulmányozzuk őket a megértés érdekében.
2: So they become significant tools for us.
3: Tehát ezek nagyon fontos eszközök a kezünkben.
2: We must have an honest treatment of the sources, the literary sources.
3: Tisztességgel kell kezelnünk, vagy őszintén kell kezelnünk az irodalmi forrásokat is.
2: Transparent about historical questions.
3: Átláthatóságra van szükség a történelmi kérdésekkel kapcsolatban.
2: And this is key.
3: És ez egy kulcsfontosságú dolog.
2: Faithful to authorial intent.
3: A hűség az író eredeti szándékához.
2: That's important.
3: Ez nagyon fontos.
2: And of course, awareness and understanding of theological development.
3: És természetesen az is fontos, hogy tudatában legyünk és megértsük a teológia fejlődését.
2: It is important to know that responsible scholarship does not undermine faith.
3: Ez nagyon fontos megérteni, hogy a felelős tudományos munka nem áshatja alá a hitet.
2: Instead, it strengthens the credibility and integrity of it.
3: Épp ellenkezőleg erősíti annak a hitelességét.
2: So ethical maturity welcomes informed inquiry while maintaining reverence. Ethical maturity.
3: Az erkölcsi szempontból éretnek lenni, felnőttnek lenni.
2: Maturity when you grow.
3: Yeah.
2: It welcomes informed inquiry when you inquire for something.
3: Hogy ez szívesen veszi azt a fajta érdeklődést, az őszinte érdeklődést.
2: While maintaining reverence.
3: Miközben fenntartja a tiszteletet.
2: Of course, ethical treatment means also we need to put each of us, not just the pastors, but all of us need to wear a pastoral hat.
3: És természetesen az etikus alkalmazás magában foglalja azt, hogy mindnyájunknak tudatában kell lenni a pásztori etikának, nem csak a pásztoroknak, hanem mindnyájunknak.
2: It's important to understand that there are aspects of prophetic writings that deals with things such as judgment.
3: Fontos megérteni azt, hogy a proféta iratoknak vannak olyan aspektusai, mint az ítélettel való foglalkozás.
2: Last day crises.
3: A végidei válságok.
2: And these can profoundly affect people in different ways.
3: És ezek különböző módon tudják érinteni az embereket, különböző módon csapódnak le.
2: So ethical responsibility means we think about the people we're speaking with.
3: Az erkölcsi felelősségbe az is beletartozik, hogy próbálunk annak az embernek a fejével gondolkozni, akivel éppen beszélünk.
2: And how what we say might impact them.
3: És az, amit és ahogy mondunk, az hogyan hat rá vélhetően.
2: Now of course this, well, I don't know if I should use the phrase, you know, it leads you to a rabbit hole. It can take you into the unknown territory.
3: Ez elvezethet bennünket egy ismeretlen területre.
2: Because in an effort sometimes not to hurt people,
3: mert miközben arra törekszünk, hogy ne bántsunk meg embereket,
2: we simplify the prophetic writings.
3: Fennáll a veszély, hogy leegyszerűsítjük a prófétai írások üzenetét.
2: So we also have an ethical responsibility to avoid undermining prophetic authority by simplifying prophetic writings.
3: Van tehát egy olyan erkölcsi felelősségünk is, látjátok a dián, hogy ne ássuk alá a prófétai tekintét a prófétai írások leegyszerűsítésével.
2: And of course, where we need to give the hard truth, which we sometimes have to, if it is there in the prophetic writings.
3: Tehát természetesen oda kell tennünk azt az igazságot, ami ott van a prófétai igazságokban szívvel.
2: We must emphasize assurance in Christ.
3: The assurance?
2: Emphasize assurance in Christ.
3: És hangsúlyoznunk kell a Krisztusban való megerősítést, annak a fontosságát, Krisztusban való bizonyosságunkat.
2: And so it comes back to the point I made earlier. You teach judgment within the framework of divine gospel.
3: A korábban már említettre térünk itt is vissza, hogy az ítéletről az Isten evangéliumának, az Isteni evangélium keretében jelenítsük azt, meg úgy beszéljünk róla.
2: Including of course divine justice and mercy.
3: Beleérte természetesen az Isteni ítéletet és kegyelmet is.
2: And of course we have a duty, an ethical duty to encourage spiritual resilience rather than anxiety.
3: És természetesen az is erkölcsi felelősségünk, hogy a lelki rugalmasságra, kitartásra bátorítsunk, és ne a félelmet erősítsük.
2: Because prophecy should cultivate hope.
3: Mert a proféciának a reménységet kell munkálnia.
2: And a mission-oriented people.
3: És olyan embereket, akik a misszió iránt irányába szeretnének tenni.
2: And the next slide is just a summary of all these points.
3: És a következő díj az csak az összefoglalása mindezen pontoknak.
2: So I will move on to the next one because I have 4 minutes.
3: 4 perc van hátra, ezért átlépünk a következő díjára.
2: And so on the screen you see this is a snapshot if you like of major acts. Okay? Or some people call them stages in the biblical narrative.
3: A képernyőn egy ilyen összefüggő, vagy egy összetömörített ábrázolását látjátok a főbb eseményeknek az üdvtörténetben.
2: But if you read the Bible carefully,
3: ha alaposan olvassátok a Bibliát,
2: these are major things that come out, and there are several sub-stories and sub-acts that are happening under these.
3: Ezek a fő dolgok, amelyekkel kiemelkednek, és ezek mögött vannak egyéb történetek, ezekre ráfűzve, ha lehet így mondani.
2: So to simplify it and perhaps to oversimplify it, I have put numbers and some major themes.
3: Ennek az egyszerűsítése, talán túlzott egyszerűsítése érdekében sorszámokat adtam, meg eseményeket neveztem meg.
2: But I want you to follow the movement. So there is creation.
3: De figyeljétek a fő vonalat, a teremtéssel kezdünk.
2: It's paradise, everything is fine.
3: Ez a paradicsomban történt, minden oké.
2: There's harmony between God.
3: Ez itt még összhang áll fenn az Istennel.
2: And the rest of creation.
3: És az egyéb teremtett világ többi részével.
2: And there is dependency.
3: És itt összefüggések állnak fenn.
2: But something happens.
3: De aztán valami történik.
2: That takes us to act two.
3: Ez a második cselekvéshez visz el bennünket.
2: That's evil.
3: Ez a gonoszság megjelenése.
2: Genesis 3, right?
3: 1 Mózes 3, ugye?
2: So something happens there.
3: Tehát ott valami történik.
2: That has disturbed the relationship between God and creation.
3: Ami megzavarta az Isten és a teremtett világa közötti kapcsolatot.
2: And speaking specifically about humans now.
3: És most kifejezetten az emberekről beszélve.
2: It's a separation.
3: Létrejön a szeparáció, az elkülönülés.
2: They are driven from the garden, so the separation is there. That's very evident.
3: Kiűzetnek a kertből, teljesen egyértelmű az, hogy megszakad a kapcsolat Istennel.
2: But God hasn't abandoned.
3: De Isten nem mondott le az
2: creation,
3: emberről.
2: He's made a promise.
3: Ígéretet tett.
2: We're still in Genesis 3.
3: Még mindig jelenések, egy Mózes harmadik fejezetében.
2: But it's
3: vagyunk.
2: Another major movement in the story.
3: De itt megjelenik egy másik nagy esemény is a történetben.
2: The promise is where God unpacks, if you like, or discloses, or reveals his redemption plan.
3: Isten az ő megváltási művét tudtára adja az embernek.
2: Okay, that's how he's going to deal with the problem of sin, problem of evil, and bring creation back to the created order.
3: Ez az, ahogyan a bűnnel, a gonoszság megjelenésével bánik, és visszahozza a teremtés rendjébe azokat, akik elhajlottak.
2: A major promise is the promise of a seed.
3: A legfőbb ígéret az a magnak az ígérete.
2: That seed, fast forward, leads us to act 4, Jesus coming.
3: És ez a mag, ennek az ígérete, ha most gyorsan előre tekerünk, mint a videóba, akkor elvezet bennünket Jézus megjelenéséhez.
2: Jesus is coming. Brought something fresh again, a new movement, the Christian Church.
3: És Jézus megjelenése megint valami friss, valami új dolgot hozott el, egy nagy esemény volt a keresztény egyházban.
2: And the sixth act is what we call in Adventism, you know, the final judgment, right?
3: És a hatodik nagy esemény, amit mi adventisták úgy nevezünk, hogy a végítélet, a nagy ítélet.
2: And then after the final judgment, you know, in the final judgment we know what happens, you know, death dies. The serpent is gone. Evil is gone.
3: Tudjuk, hogy a végítéletnek az a lényege, hogy akik elkárhoznak, azok meghalnak, a kígyó halott, a gonoszságnak vége.
2: And this brings in the next major act.
3: És ez behozza a képbe a következő nagy eseményt.
2: New heaven, new earth.
3: Az új ég és az új föld.
2: I want you to notice this.
3: Szeretném, hogyha megfigyelnétek
2: in
3: azt.
2: Act 5, we have fulfillment and the people.
3: Az ötös pontban a beteljesedés és a nép, az, a népben. Igen.
2: So fulfillment here is the fulfillment of the promise, right? The promise of somebody who is going to deal with evil. That's Jesus.
3: Itt a beteljesedés azt jelenti, hogy valaki, akit megígértek, eljött és kezeli a bűn kérdését, tudnék Jézus.
2: And the people are like you and I. So you start from the early church.
3: A nép pedig ti vagytok és én, ez az ősegyházzal kezdődik.
2: But I want you to notice that you are in the story.
3: Szeretném, ha észrevennétek, hogy ti is benne vagytok ebben a történetben.
2: How do I know?
3: Honnan tudom?
2: Because the Bible is closed, right?
3: Mert a Biblia lezárult, ugye?
2: So we are not in the text.
3: Mi nem vagyunk benne a szövegben.
2: But we are in the story.
3: De benne vagyunk a történetben.
2: Because we haven't yet reached the final judgment.
3: Mert még nem értük el a hatodik pontot, az Úr napját, a végítéletet.
2: In other words, we are a part of the biblical story.
3: Tehát más szavakkal, mi része vagyunk a bibliai történetnek.
2: And so between these, you know, creation, so paradise and paradise.
3: Tehát mi ebben a történetben, ami a paradicsommal indul és a paradicsomhoz érkezik meg.
2: Okay, so between the first and the seventh acts.
3: Tehát a hetedik és az első és a hetedik pont között.
2: Is the problem of evil, where human beings are disconnected from God, creation is upside down, and God is working His redemptive plan.
3: Tehát e között a kettő között van az emberiség, a bűn története, amikor az Isten teremtett világa felborul, és Isten ezt megoldja a megváltás művével.
2: So the biblical story is moving, let's say, just for illustration purposes, in a linear trajectory, right?
3: Tehát a megváltás műve az egy vonal mentén, ugye leegyszerűsítve egy vonal mentén halad előre.
2: And notice every step of the way, God sends His prophets at critical times to help His people.
3: És vegyétek észre, hogy ennek során a kritikus pontoknál Isten mindig küld egy prófétát, hogy az előre segítse az ő népét.
2: Do we want to reach the final destination?
3: El akarjuk-e érni a hetedik pontot, a végállomást?
2: If we do,
3: ha igen,
2: we need to comply with Chronicles 20:20. Second Chronicles 20:20.
3: Akkor összhangban kell lennünk második Krónikák könyve 20. fejezet 20. versével.
2: My time is up. Believe in God.
3: Az időm lejárt, itt ugye az van, hogy higgyetek Istenben.
2: And you shall be established, meaning have stability.
3: És ti a helyetekre kerültök, Isten megalapoz benneteket.
2: Believe his prophets and you shall prosper.
3: Higgyetek az ő prófétáinak, és akkor jó dolgotok lesz.
2: But this is not prosperity gospel.
3: De ez nem a jóléti evangélium.
2: It's not about getting rich.
3: De ez nem arról szól, hogy gazdagok leszünk.
2: It's about getting to the destination.
3: Hanem arról, hogy elérjük a célunkat ott a végén.
2: I could unpack this some more, but let me finish here.
3: Tudnék még erről többet is mondani, de fejezzük be ezen a ponton.
2: I'll finish on this slide.
3: Ezen a dián fogom befejezni.
2: So I want to read it. Okay. You can go after me, but I want to emphasize. So within Seventh-day Adventism,
3: a hetednapi adventizmusban tehát
2: prophetic writings are not artifacts of the past.
3: A proféta írások nem a múlt termékei,
2: but living instruments.
3: Hanem élő biztosítékok, eszközök,
2: shaping identity and mission.
3: Amelyek formálják az identitásunkat és a missziónkat.
2: Ethical use of Ellen White's prophetic writings.
3: Ellen White proféta írásainak az etikus használata
2: demands humility.
3: Alázatot.
2: Contextual integrity.
3: Szöveghűséget.
2: Theological balance.
3: Teológiai kiegyensúlyozottságot.
2: And pastoral wisdom.
3: És lelkészi bölcsességet követel.
2: When interpreted responsibly,
3: amikor Ellen White írásait felelősségteljesen magyarázzuk,
2: Ellen White's writings deepen biblical faith.
3: Elmélyíti a bibliai hitet.
2: Inspire global mission.
3: globális misszióra késztet,
2: and nurture Christ-like character.
3: És Krisztusi jellemet táplál bennünk.
2: So the ethical task before you, before me,
3: tehát az etikai feladat, ami előttetek és én előttem is áll,
2: is not merely to defend prophetic authority, because we don't need to do that.
3: Nem csupán a profétai tekintély védelme, mert nem erre van szükségünk.
2: Prophecy has authority whether we accept it or not.
3: A proféciának akkor is tekintélye van, hogyha mi elfogadjuk, meg akkor is, hogyha nem.
2: Our task is to steward it faithfully.
3: A feladatunk az, hogy
2: steward, to take care.
3: Hogy hűségesen viseljünk gondot rá. Thank you.
2: So that its use reflects the authority and character of God.
3: Úgy, hogy a vele való hűséges sáfárkodás hűen tükrözze Isten tekintélyét.
2: The one whom prophecy ultimately reveals.
3: És jellemét, hiszen a profécia végső soron őt nyilatkoztatja ki.
2: May we use prophetic writings ethically.
3: Azt kívánom, hogy etikusan alkalmazzuk a profétai iratokat.
2: God bless you.
3: Isten áldjon bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtás időpontja most 20 óra 26 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Kórák heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. Mózes 4. könyve 16.1-től 18.32-ig. Égei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, amint az Úrnak adottakat, néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában, te pedig és a te fiai.

0: vizek forrásait. Jelenések 14:7. Pártot ütött Kórah. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak, tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Kórah története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot. Aláásta Mózes tekintélyét. Azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyári csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárban a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án, szombaton este 21:50-től. A helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár, a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk, mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A könnyek csodája. Soha ne becsüld alá a könnyek csodáját. Ezek a gyógyulás vizei és az öröm folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes. William Paul Young.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva néni is gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt, a rádió hullámai.

Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, akár új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jönnek az e-heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a mennyurának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdjünk!

És akkor ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 565. kérdés volt. Mi a különbség a képes beszéd és a direkt beszéd között? A válasz. Egészen röviden, mi a nyugati emberek elmondjuk, ami van. A keletiek pedig azt mondják, ez olyan, mint... Jézus úrunk is így beszélt nagyon sokszor, a már ismert dolgokhoz hasonlította azt, amit el akart magyarázni a népnek. Vegyünk néhány nagyon egyszerű példát. Mi, nyugati emberek, direktben azt mondjuk egy fiatal emberről. Igen, tehetséges, de még elég sokat kell neki tanulnia ahhoz, hogy a csúcsra jusson. Ugyanezt a képes beszéd így mondja. Ez a fiatalember egy csiszolatlan gyémánt. Megint egy másik példa a Bibliában olvassuk. Szárnyra kelnek, mint a sasok, vagyis olyan magasra fognak emelkedni, mondják egy reményvesztett embernek, mint a sasok. Magabiztosan, gyorsan, magasan, szépen, pontosan, ámulatba ejtően. Ezzel szemben ezt mi így mondanánk. Meglátjátok, még erőre kap, és akkor sokra viszi, minden sikerül neki. Jézus önmagát az élet kenyerének jelentette ki. Mindenki tudja, hogy a kenyér alap élelmiszer. Ha nem terem a gabona, az ember nem készíthet kenyeret, éhezik, aztán belehal. Na, kedves gyerekek, remélem már mindenki érti, hogy mi a különbség a képes és a direkt beszéd között. Nekünk nagyon kell törekedni ezt megérteni, hogy a Biblia szövegét is helyesen tudjuk értelmezni. Igen, igen, igen, lehet játszani is ezzel. Valaki mondjon egy mondatot direktbe, és fordítsátok le képes beszédre, vagy fordítva. Jó szórakozást! A 656. kérdésünk volt, aki a szüleinek nem tud engedelmeskedni, az Istennek sem. Miért? A válasz. Nos, a családi életet is úgy tervezte Isten, hogy hasonlít a mennyek országának felépítéséhez. Ott az atya Isten az irányító, a családban az apa, a feleség az ő segítője, és szeretetben élnek. A gyerekeknek is engedelmeskedniük kell az apának. Miért? Mert Isten eredendően őt tette a közösség, a család fejévé, őt ruházta fel bölcsességgel, szeretettel, erővel, és majd ő számol el azzal, hogy mi is lett a családjából. Isten a saját tekintélyével ruházta föl az apákat. Nem uralkodva egymáson, nem hatalmaskodva a másikon, hanem szeretetben nevelve a gyermekeket. Tanítani őket az Istennek kedves életre, fegyelmezve, ha kell, gondoskodni róluk és ellátni őket. Olyan ez, mintha egy hatalmas országból érkező nagy követet semmibe vennének, akkor az ország vezetőjét is lebecsülik, aki őt küldte. Ami komoly következményekkel járhat, sokszor bosszúval és háborúval is. Éppen ezért, ha valaki nem szereti és nem tiszteli az édes apját, akinek a tekintélye Istentől van, az magát az Isten sem szereti, a küldőt, és nem tartja a tekintélyét fontosnak. És ez nem függ attól, hogy az apa megérdemli-e a megbecsülést, vagy nem, mert a megbecsülést az Isten tekintélyének adjuk, és nem az emberi érdemnek. János első levele, 4. részében ez áll. Hadd fogalmazzak most egészen egyszerűen magunk között. Aki nem szereti azt, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Vagyis a szülőkkel is így állunk. Komoly alá és fölé rendeltség van a mennyben és a földön is. Ezt soha ne feledjétek el, jó?
565. kérdésünk volt a múlt héten. Jézus gyarapodott Isten és emberek előtt is, olvassuk a Bibliában. És te? A válasz. Lukács evangéliumának második részében ez áll. A család hazafelé indult, de Jézus a jeruzsálemi templomban maradt, és a bölcsekkel beszélgetett, igencsak okosan. A szülei rátaláltak, és Jézus nyomban elindult velük haza, és engedelmeskedett nekik. És Jézus gyarapodott bölcsességben és testben, az Isten és az emberek előtt való kedvességben is. Nos, tegyük csak föl a kérdést, csak így egymás között egyszerűen. Te miben gyarapodsz? A Biblia ismeretben, vagy a számítógépes játékok kedvelésében? Vajon az Isten és az emberek kedvesnek látnak-e téged? Vajon vigyázol-e a testedre, hogy az rendben gyarapodjon arra a szolgálatra, amire Isten elhívott? Egészséges testet nevelsz, vagy rongálod? Megeszed-e, amire szükséged van, és eltolod-e magadtól azt, ami káros? Nos, tegyél föl magadnak ilyen kérdéseket. Ellenőrizd le az életedet, mert ez a 12 éves Jézusra már jellemző volt. Hát, kedveseim, eddig ismételtük át röviden az elmúlt heti válaszokat, és akkor itt vannak az e hetiek. 566. kérdés. Igaz-e, amit gyakran látunk a neten? Ha valakivel jót teszel, már is egy zsák pénz a jutalmad. A válasz. Hát, tudjátok, őszintén mondom, ezen annyira föl vagyok háborodva, mert ezek szintiszta hatás, vadász, hazugságok. Sőt, nem is kicsik. De sajnos a mai világban a hazugságot már sokan megengedik maguknak mindenféle következmények nélkül. Nos, amikor én a Facebookot nézem, gyakran megcsúszik az ujjam, és a mellette lévő sávból amolyan kis filmecskéket, vagy egy-egy történethez tartozó bevezetéseket lehet látni, ezek a reelsek. Egyre gyakrabban találkozom olyan jelenettel, hogy valaki adakozik egy koldusnak, aztán a koldus nyomban átváltozik Jézussá, és már is egy zsák pénzt ad a jószívű adakozónak mindenféle dics zene mellett. Hát ez orbitális hazugság. Az Úr jutalma nem így működik, ilyen sose történik meg. Máskor egy kivett kutyát fogadott be valaki, és az állat már is Jézussá változott, aki egy halom gyémánttal jutalmazta meg a jószívű állatbarátot. Más esetben egy lányt ment meg valaki az utcán, akit zaklatnak a rossz fiúk, és a lány már is Jézus lesz, és egy halom pénzt osztogat ki a jótevők között. Megint egy másik jelenet. Egy kisfiút el akarnak rabolni, és valaki megmenti. Óriási jutalmat ad neki az átváltozott Jézus. Nos, sok ilyen változat van, de nektek nagyon komolyan tudnotok kell, hogy az ilyen átváltozós mesefigurák sose egyeznek meg Jézus személyével. Ez becsapás. Sajnos lehet mindenféle butaságot és tév tanítást is bemutatni, csak azért, hogy egyre többen nézzék meg és lájkolják, de ez csak hamis pénzkereset, nem más. Sokan a hozzászólásokban még oda is írják, hogy amen, vagyis hogy így legyen. Nos, ezek az emberek semmit sem tudnak, se Jézusról, se az isteni jutalmazásról. Mert ha ezek mind igazak lennének, kicsikéim, akkor, ha valaki rossz életével már rengeteg adósságot halmozott föl magának, aztán csak oda megy egy kolduszhoz, odaadja a maradék kis pénzecskéjét, és már is jön a csoda, hatalmas vagyonhoz jut, és minden a rossz életében ugyanúgy folytatódik. Ilyet Isten sose akarna. Nem. De akkor mit is mondjunk?
Nincs jutalma a jó cselekedeteknek? Jézus Urunk erről is tanít minket a Bibliában, prófétáin keresztül. Ennek pedig az a lényege, hogyha valaki a saját dicsőségére, a maga örömére cselekszik jót, tegye. De akkor már meg is kapta érte a jutalmat, a földi örömét. De ha valaki Isten dicsőségére tesz valamit, hogy lássák, hogy Isten milyen csodás, akkor az ő jutalma a mennyek országában lesz. Mondjuk úgy, amikor elszámol az életével. A jutalmat pedig ott Jézus osztja ki, és nem a földi filmkészítők döntik el, hogy ki, mit és mennyit érdemel. Másrészt, aki Istenről hazugságokat terjeszt, mint ezek a filmesek, számítsanak arra, hogy szörnyű büntetésben lesz részük, ha meg nem térnek, mert Istenről hazudnak. Hát ennyi az igazság, drágáim, úgyhogy ti is legyetek nagyon óvatosak. Mit hisztek el, és mit nem? Mert nagyon sok hazugság van köröttünk ezekben a napokban is. Ötszázhatvanhetedik kérdés. Mondj három olyan helyet vagy helyzetet a Bibliából, ahol a hazugságról van szó, és mi lett a következménye? A válasz. Ugye mondhatjuk azt is Pinocchio példáján, hogy minél többet hazudik valaki, annál hosszabb lesz az orra. De azt is mondhatjuk nagymamáink után, hogyha puha az orrod, hát akkor... Na de ezek mesék és kedveskedések. Mégis. A mesék mindig az igazságról beszélnek. Vagyis a hazugságnak mindig van következménye. És az nagyon rossz. Hát akkor nézzünk. A Királyok első könyvének 13. fejezetében Jeroboám zsidó király bálványokat imádott Isten helyett. Az Úr elküldte a prófétáját, hogy ezért ítéletet és büntetést hirdessen, miután már sokszor figyelmeztettem. Valamint csodákkal bizonyítsa a próféta, hogy amit mond az Isten szava. De Isten azt is megparancsolta neki, hogy ott ne egyen, ne igyon, és egy másik úton menjen haza. De abban a városban egy másik, egy álproféta is lakott, aki rávette az Isten emberét azt hazudva, hogy az Úr egy külön angyala megjelent neki, és azt mondta, hogy mégiscsak maradjon, egyen meg igyon. Hát ő pedig megtette. Ezért föllángolt ellene az Úr haragja, és hazafelé menet megölte egy oroszlán az engedetlen prófétát. Más esetben Elizeus próféta hazug szolgájáról is tudunk. Isten csodálatosan meggyógyította az ellenséges hadsereg parancsnokát súlyos lepra betegségéből Elizeus próféta által, de ő semmiféle pénzt nem fogadott el ezért. Ellenben a szolgája, Géházi, utána ment, és azt hazudta, hogy jaj, most érkeztek szegény próféta tanítványok, kéne valami kis ajándékpénz. Sokat kapott, de Isten is sokat adott neki, egész testét lepra betegség lepte el, mert Isten nevében hazudott. Harmadik példája legyen az 5 Mózes 19-ben elhangzó rendelkezése az Úrnak. Ha valakit valami bűnnel megvádolnak, és mások erről beszélnek, mindenképpen kerülni kell a hazugságot, vagyis a hamis tanúzást. Ha megkérdeznek, az igazat mond. Ezért két vagy három tanú egybehangzó vallomása kell az ítélethez. Ha pedig valaki ellen hamis tanú áll elő, és hazudik róla, akkor az a két ember, akinek baja van egymással, álljon az Úr színe elé.
mivel Isten a legfőbb bíró, álljon az őt képviselő papok és bírák elé, a bírák vizsgálják ki jól az ügyet, és ha hazudozott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, akkor pontosan úgy büntessék meg, amit ő a másiknak akart. Lopási vád esetén az ő kezét vágják le, vagy neki kelljen kifizetni a magas kártérítést. Ezt mondja az Úr, így írtsd ki a gonoszt magad köréből, mert a hazugok a mennyek országából is ki vannak zárva. Kérdés 568. Kérdés. Volt-e olyan vándorbot, ami 80 évig se tört el? A válasz. Hát nézzük, igaz-e az állítás? Lehetett ilyen? Gondoljunk, kire is gondoljunk? Hát gondoljunk mondjuk Mózesre. 40 évig élt a fáraó udvarában, mint Egyiptom hercege. Aztán 40 évig a pusztában pásztorként, aki bárányokat legeltetett. Na, akkor már kellett neki a bot. Nem csak azért, hogy a járását segítsen, mert 80 éves volt, hanem azért is, mert ezzel is terelgette az állatkákat. Na és aztán mi történt? 40 év pásztorkodás után Isten megszólította őt az égő csipkebokornál. Olvassuk Mózes második könyvének 4. részében. De Mózes félt a küldetéstől. Isten megerősítette a szívét, megkérdezte. Mondd, mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. És az nyomban kígyóvá változott. Mózes meg elfutott. És az Úr ezt mondta. Nyújts ki a kezedet, és ragad meg a farkánál. És az a markában ismét bottá változott. Nos, Mózes elindult küldetésére, és a botja újabb 40 évig szolgálta őt úgy, hogy semmi baja nem lett. De volt egy másik bot is, amely még tovább élt. Bátyjának, Áronnak, a főpapnak a botja egy alkalommal virágba borult. A száraz bot, barátom, a száraz bot. Mert Isten így mutatta meg hatalmát. Ezt a botot pedig be kellett tenni örök emlékként a két kőtábla és a manna mellé a frigyládába. Nos, arról tudjuk, hogy legalább 1500 éven át semmi baja nem lett. Hát ilyen a mi Urunk és Istenünk, neki semmi se lehetetlen, de nem ám. És akkor most elmondom a következő 3 kérdést a jövő hétre. 569. Van-e olyan bibliai személy, akivel szívesen beszélgetnél, és van-e rá lehetőséged? 570. Ki áldozott először bárányt a Szentírásban? 571. kérdés. Igaz-e? 40 évig ugyanez a divat volt a nép között, nem ám évente vagy szezononként változó.

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk lenni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. No hát, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor. Na, lehet, hogy pár percet talán később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap, ami az előző heti műsor ismétlése, 12:30-kor is találkozhatunk, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Így aztán Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

A mindennapokban gyakran van szükségünk Isten véleményére. Különösen akkor, amikor fontos döntéseket kell meghoznunk. Nem mindig könnyű megkülönböztetni Isten hangját a körülöttünk lévő sok más hangos zaj között, és ezért gyakran kérdezhetjük, hogy miként ismerhetem meg az Úr akaratát. A Jézussal való járás minden nap magában foglalja az ő útjainak követését. De hogy ismerhetjük meg az ő útját anélkül, hogy kételkednénk benne? Nekünk fontos kihívást jelent az új iskola kiválasztása a gyerekeink számára. Olyan, amely minden szülőt arra késztet, hogy megismerje Isten döntését. Mivel mi egy teljesen új lakóövezetbe költöztünk, új iskolát kellett találnunk a fiainknak. A legkisebb épp akkor fejezte be az általános iskolát, a legidősebb pedig a középiskola utolsó évét taposta. A városban, ahova költöztünk, volt egyházi iskola, ami nem csak az első választásunk volt, hanem a legjobb döntés is egy jó keresztény oktatáshoz. Sajnos a legidősebb fiunk számára már nem voltak szabad osztályok, ami azt jelentette, hogy egy másik iskolát kellett keresnünk a számára.

az jelentette a kihívást, hogy a két iskola egymással ellentétes irányba feküdt, és messze volt egymástól. Ez pedig lehetetlenné tette, hogy a fiúk együtt járjanak az iskolába. Az, hogy egy új országba költöztünk, ahol még meg kellett tanulnunk a nyelvet is, gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy a gyerekeket minden reggel külön iskolába vigyük. Szinte fel sem merült, hogy a kisebbik fiunkat kivegyük ebből az iskolából, de aztán sajnos nem láttunk más megoldást.

térden állva, imádkozva kerestünk válaszokat, és különleges vezetést kértünk Istentől. Úgy döntöttünk, hogy böjtölünk, és imádkozunk a megoldásért.

A másnap reggeli áhítatunkban a következő igevers szerepelt János evangéliumának 17. fejezetéből. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

világban lenni nem mindig a mi választásunk. De ha Isten megóvja a gyerekeinket a gonosztól, akkor mindig biztonságban lesznek, bárhol is legyenek. Ez minden, amit kérhettünk.

Néha bonyolult módon próbáljuk megtalálni Isten akaratát, miközben az ő igéje mindig kéznél van, és olyan könnyen követhető. A 119. Zsoltár mondja: Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága.

halkítsuk le a körülöttünk lévő összes zavaró tényezőt. Kapcsoljuk fel igéjének a fényét, hogy átvezessen bennünket az ismeretlen sötétségen. Annyira hálás vagyok a reggeli áhítatunk verséért, hogy a szívünkhöz szólt és utat mutatott.

Hallgas népem, most én hadd szóljak. Isten vagyok én, a te Istened. 50. Zsoltár, 7. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Katrina Lawrence írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Isten vezet engem. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Egyedülálló anyaként egy teljes munkaidős állás és a tanulmányaim között egyensúlyozva gyakran nehezedik rám a bizonytalanságnak a terhe. Számtalanszor küzdöttem azzal a kérdéssel, vajon merre akar Isten vezetni. Ilyenkor kétség tölti el a szívemet, majd a félelem hullámai következnek. Sokszor kérdezem, hogyan ismerhetném fel Isten hangját egy ilyen mozgalmas életnek a zűrzavarában. Amikor azonban félelmeimet és bizonytalanságaimat átadom az Úrnak, mély békességet élek át. Az imádságban, az ige feletti elcsendesedésben és annak való engedelmességben meghallom Isten hangját. Azt tapasztaltam, hogy ez a hang a bizalom csendjében szól a leghangosabban. Folyamatos kihívások és irányváltások ellenére megtanultam megnyugodni abban a bizonyosságban, hogy Isten vezet engem. Ígérete, hogy egyengetni fogja utamat, vigasztalást és erőt ad nekem. Bármilyen akadály jön, Isten hűsége átsegít rajta. Ebben biztos vagyok. Bízom abban, hogy Isten az ő tökéletes akarata felé vezet. Istenünk, segíts, hogy benned bízunk még az élet bizonytalanságai között is. Hadd legyen békességed és jelenléted még az ismeretlenben is. Állandó kísérünk. Amen. Napi gondolat. Isten tervét megismerem, ha bízom benne, és követem vezetését. Imádkozunk a bizalom és az engedelmesség lelkéért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Milyen ügyesen rájöttél a megoldásra. Amikor hirtelen, nehéz helyzetbe kerülünk, hajlamosak vagyunk a nyomasztó, negatív oldaláról szemlélni a dolgokat. Ha viszont derülátóan közelítjük meg a problémát, és keressük az adott helyzetben azokat az apróságokat, amelyekért hálásak lehetünk, bármilyen furcsán hangzik is ez a tanács. Ez egy remek alkalom arra, hogy gyakoroljuk a pozitív gondolkodást. Azokra, akik így viselkednek és nem esnek kétségbe, az a jellemző, hogy leleményesek. Bárki másnál több ötletük van. Hamar rájönnek egy probléma megoldására, megfejtésére. Ez azért lehetséges, mert a legnagyobb nehézségek közepette is képesek felismerni és okosan kihasználni a lehetőségeiket. Milyen jó lenne, ha ez a fajta magatartás jellemző lenne ránk, és mindig a pozitív oldaláról közelítenénk meg a dolgokat, és nem csüggednénk el olyan hamar, ha valami nem sikerül. Fontos, hogy próbáljuk meg újból és újból. Gondolkodjunk, keressük a megoldást, még akkor is, ha első látásra lehetetlennek is tűnik. Előbb-utóbb biztosan rá fogunk jönni, mit és hogyan tegyünk. És akkor nekünk is lehet, hogy elismerően fogják mondani. Eltaláltad. Milyen ügyesen rájöttél a megoldásra. Megérdemelsz egy nagy ölelést. Robert Emil Lemke szavai is arra világítanak rá, hogy egy kis fantáziával, helyes képzelőerővel. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Persze lehet, hogy nem mindegyikünk olyan szerencsés, hogy hamar rájöjjön a jó, a helyes megoldásra, és kudarc éri, ami természetesen nem örömteli, mert sokkal jobb a sikereinkről mesélni. Ám a kudarc áruhás lehetőség is lehet. Arra kényszerít, hogy újraértékeljük céljainkat, és az gyakran nagyobb sebességgel hajtanak minket előre, mint a folyamatos siker. Azt tartják, hogy az életben a legtöbb kudarcot azok az emberek szenvedik el, akik nem ismerik fel, milyen közel jártak már a sikerhez, amikor feladták a harcot. Saul Alinsky megállapítása is ezt támasztja alá. Ha az emberek úgy gondolják, hogy nem képesek megoldani a problémáikat, akkor nem is fognak azon gondolkodni, hogyan oldják meg őket. Általában túl könnyen megelégszünk az első megoldással. Ahhoz, hogy tovább gondolkodjunk, el kell hinnünk, hogy sokszor van jobb vagy egyszerűbb megvalósítási lehetőség is. Ezért nagyon fontos, hogy soha ne adjuk fel a próbálkozást, a küzdelmet, és ne nyugodjunk bele a sikertelenségbe. Ne elégedjünk meg átmeneti félmegoldásokkal vagy látszatmegoldással. Ne azért, mert a dicséretre és az elismerő szavakra vágyunk, hanem önmagunkért. Mert nekünk is javunkra válik, ha sikerül valamit megfejteni vagy megvalósítani. Hiszen ez jó érzéssel, örömmel tölt el. Ha szeretnénk eredményeket elérni, vagy a lehetetlennek látszó feladatokat is ügyesen elvégezni, és úgy érezzük, hogy ehhez nincs elég tudásunk, akkor kérjük Istent, a bölcsesség forrását, hogy ajándékozzon meg bennünket azzal a leleményességgel, tudással és bölcsességgel, amire szükségünk van. Jakab apostol is erre biztat levelének első fejezete 5-től 8-ig terjedő verseiben, amint az egyszerű fordításban olvashatjuk. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni. Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve. Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér. Mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni,
mindenben álhatatlan és megbízhatatlan. Isten kész mindenkor az alázatosan, hittel, bizalommal, és nem kételkedve hozzáfordulónak bölcsességet adni. Ahogy ezt megtapasztalhatták már nagyon sokan, amint ezt a Bibliában található hitősök életében is láthatjuk. Mózesnek, az Isten hűséges szolgájának imája, ami a 90. Zsoltárban található, a mi imádságunk is lehet. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, és legyen az Úrnak a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. Ha naponta ápoljuk a mi szerető Istenünkkel a kapcsolatot, és minden reggel összes terveinket lábaihoz tesszük, akkor az eredmény sem marad el. Kérjük, hogy használjon fel jó eszközül szent kezében. Legyen velünk, áldja meg minden munkánkat, és segítsen megoldani a lehetetlennek tűnő feladatokat is. Ha hittel esedezünk hozzá, akkor ő megadja a bölcsességet is. Jó kedvéből, szeretetből, és ügyesen rájövünk, ha szükséges, a helyes megoldásokra.

A pizza lapja. Kora reggel pedig, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk evangéliuma, első fejezet, 35. vers.

Ha az élet egy pizza lenne, Isten lenne a pizza lapja. A pizzádra rápakolod a hozzávalókat. Iskolát, sportot, ruhákat, alvást, pihenést, vásárlást, tanulást, klubot, szórakozást és minden más egyebet. Isten azonban nem csupán egy hozzávaló, amit a kedved szerint választhatsz, vagy akár figyelmen kívül is hagyhatsz. Az életedet nem szeletelheted fel, és nem mondhatod, ezek a szeletek Isten nélküliek, ezekben pedig ott van Isten, vagy a gyülekezet, vagy az ifjúsági csoport. Ha Jézus a te urad és üdvözítőd, akkor része minden cselekedetednek. Ő alakítja az életedet, és meghatározza, hogy mi az, amire szükséged van. Lap nélkül nincs pizza. A pizza lapot azonban sokszor figyelmen kívül hagyják, mert a többi hozzávaló túlságosan előtérbe kerül. Mivel nem látod Istent, könnyen megfeledkezel róla a látható dolgok miatt. Amikor eszed a pizzát, időt kell szakítanod a lap megízlelésére. Hétközben le kell lassítanod, hogy összpontosíthass Istenre.

Jézus hogyan összpontosított az atyára? Kétféle módon időzhetsz az Úrral. Csoportosan, vagy egyedül. Lelki növekedésed érdekében mindkettőre szükséged van. A csoportban az erős hit és a többi keresztény ember támogatásában részesülsz. A csoport segít lelkesedni és örülni az Istennel való barátságnak.

0: amikor egyedül maradsz az Úrral, akkor ismered meg személyesen őt, mint ahogy időt kell szánnod egy másik személyre, ha meg akarod őt igazán ismerni. Ezt tette Jézus is. Még neki is szüksége volt arra, hogy egyedül maradjon az Atyával. Ide tartozik a Biblia és más keresztény könyvek olvasása. A keresztény zenehallgatás annak érdekében, hogy megérthesd a Biblia tanításait, és azokat gyakorlatba is átültesd a mindennapi életedben. Isten a Biblián keresztül szól hozzád. Az Istennel töltött idő még azt is feltételezi, hogy tőle tanulsz és vele beszélgetsz, vagyis megtanulsz imádkozni. Isten nem csak beszélni akar hozzád, hanem beszélgetni akar veled.
1: Közreműködött Balázs László.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási Palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási Palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés, irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek felolvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspökkenyér, a tepertős pogás,

0: Ecemben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a nagy templom, a kis templom, a kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékes Egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól a harangtoronyig. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk Antal Józseftől Salamon bácsiig. Beszélgető társam Csóti György, aki villamosmérnök, politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 2014 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzetküzdelme az ezredfordulón és a Trianon után százesztendővel beteljesedik-e a herdeli jóslat az elveszített magyar lakta területeken című könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Majd hamarosan elhelyezzük ezeket a mozzanatokat te életutadon megfelelő helyre, de kezdjük az ősökkel. Őseid úgy tudom szegediek, de mivel foglalkoztak?
1: Igen, 350 évre visszamenőleg szegedi polgárok voltak. A szó igazi régi nemes értelmében polgárok, kézműves emberek voltak egyébként,

0: hol az alsóvárosban, hol a felsővárosban éltek, hogy miért azt nem tudom, de akit idézőjelben személyesen is, tehát úgy, hogy tudok róla sokat, az a déd nagyapám, papucskészítő mester volt,
1: kiváló, igazi szegedi.
0: Igazi szegedi, így van. És az ő sorsáról is írtam egy ilyen visszaemlékezést, vagy egy kis történetet, mert eléggé megható volt és szomorú. Ugyanis egy jómódú ember volt, szép nagy üzlete volt, és szép háza volt, villája volt a körúton, a szegedi körúton, de első világháborúban, vagy világháború előtt hadikölcsönt jegyzett, így akart, ő már öreg volt ahhoz, hogy a frontra menjen, és azt mondta, ha haza szólít, akkor segíteni kell, és hadikölcsönt jegyzett, és miután közismerten a háborút elveszítettük, a hadikölcsönt elveszítette, amire jelzálóként a háza volt bejegyezve, mert készpénze nem volt, mert ő nem csak mesterember volt, de üzletember is egyben, ugye, és mindig befektette tovább a pénzt. Na mindegy, elveszítette a házát, és én nagy tisztelettel és szeretettel emlékezem rá, természetesen személyesen nem találkoztam vele.
1: Most a közvetlen ősök közül édesapád?
0: Édesapám az ő unokája, építészmérnök volt. Ő följött Budapestre, ő az első, aki a családból nem ment vissza Szegedre. Aha. Édesanyámat megismerve itt maradt, elvette feleségül, itt van a Budapesten, építészmérnök. Ő adminisztratív területen volt inkább, tervezett házakat, jó, de... kis családi házakat családnak, de elüljáróságnak nevezett akkor a fővárosi tanács, később most pedig polgármesteri hivatal, főpolgármesteri hivatal, a Városház utca 11-ben, 9-11-ben dolgozott, és aztán a háború után meg kérdés elé állították, hogy belépe valamelyik munkáspártba, ha nem, akkor szedheti a sátorfáját, és a szociáldemokratákat választotta, természetesen családi hagyomány az, az nem fért bele a kommunista párt, de amikor egyesült a két párt, akkor képtelen lett MDNP taggá válni, de aztán 56-ban nem lépett már az MSZMP-be. Két dolgot a nevéhez, hogy hagyd legyek büszke az ősömre, a János kórházat ő hozta. János kórházat ő hozta rendbe, az ő vezetése alatt hozták
1: rendbe. Nem is
0: rendbe.
1: Tervezte, de szervezte.
0: Nem, szervezte a helyreállítást a háború után, és még valami nevéhez fűződik, hogy a akkori 50-es, 60-as években működő budapesti városrendezési jogszabályt, nem tudom a pontos nevét, ő csinálta gyakorlatilag.
1: Azok azok jelentős dolgok. Ha már 56-nál vagyunk, akkor mi már egy osztályba járván, a József Attila gimnázium 4. D osztályába, a 4 osztály között ez volt a reál osztály, itt osztálytársak vagyunk. Én véletlenül kerültem ebbe a reál osztályba, valami adminisztratív hiba folytán, én magyar tanárnak készültem, te viszont azt hiszem egyáltalán nem véletlenül, mert hogy te már akkor is ilyen mérnöki pálya felé.
0: Én tulajdonképpen, amikor politikus lettem 88-ban...
1: Na, az majd később jön.
0: Igen, csak azt mondom, hogy úgy mutatkoztam be, ha kérdezték, mert föltem, honnan jöttem, ki vagyok, azt mondtam, hogy én egy humán beállítottságú műszaki értelmiségi vagyok. Jó, hát első gimnáziumban emlékszel talán, vagy
1: igazad
0: nem.
1: Igazad van, ez így jó.
0: Történelem volt a kedvencem, úgy másodikban van. A matematika, a harmadikban a magyar, és negyedikben a fizika. Most ebből eredően én építészmérnök kellett volna, hogy legyek. Édesapám után ezt is szerettem volna, de járt a szám az iskolába, és Kádár szittam teleszájjal, hadárulónak neveztem, és ennek az okán a Fiala Albert igazgató úr olyan levelet küldött a szüleimnek, hogy politikai és világnézeti magatartása miatt tovább tanulását nem javasolja.
1: Ez azért is vicces, mert Fiala Albert még az előtt gimnázium, igen, a Ciszter gimnáziumnak is ugyan világi, de tanára volt. Hát így múlnak el, és változnak a dolgok. Nem emlékeztem a történelem kedvelésre, aztán emlékeztem az egyre inkább a ilyen műszaki orientációra, de igazából az volt az érdekes, hogy benne többünk számára téged valami enyhe misztikum lebegett körül, például ezt valamiképpen, valami okból fölmentem hozzád, vittem vagy hoztam, ezt nem tudom, és mondtad, hogy csönges hosszan háromszor, mert jógázom. Na most akkor a jóga még nem volt olyan divatos.
0: Nem, hogy divatos, tiltott volt egyszerűen.
1: Tartalmilag is keveset tudtunk róla. Ugye én időként be kellett ugranom vallástörténetet is tanítani egyetemen, úgyhogy ott tanítottam a jógát, de hát ugye akkor nekünk fogalmunk sem volt, a csóti jógázik, azért ez egy fogalom volt, és hát persze ezzel jókat lehetett derülni. Azon te már kevesebbet derültél, és ebben a sorsunk hasonlított. Én harmadikra kerültem be egyetemre, bár apám csupán kiskereskedő volt 49-ben, ugye az számított, de hát ez bőven elegendő volt, hogy az egyéb kategóriába kerüljem, annál ugye már csak egy rosszabb volt az osztályidegen. Hát így aztán próbálkoztunk egyetemre bekerülni, végül is te hova kerültél?
0: Csak édesanyám találkozott egy ismerősével a piacon, és mondta neki, hogy milyen az én keserű sorsom, és azt mondja, hogy a Posta Központi Távérői Hivatalnál most indítanak érettségizettek számára híradás technikai műszerész ipari tanuló tanfolyam, két éves iskolát, a Hernád utcában volt az oktatás. És akkor oda rögtön beálltam, mert már foglalkoztam detektoros rádiók építésével, meg igen, a híradás technika érdekelt mindig.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy elvégeztem ezt a műszerésziskolát, és utána beiratkoztam 65-be, akkor már engedtek, de akkor már a villamosmérnökére, és így a villamosmérnök lettem.
1: Na most annyi mindenről kell beszélni, és hát a névjegyed a bemutatásodnál azért kiderül, hogy itt a közéleti pályát tarthat közérdeklődésre, úgyhogy most ugorjunk egy nagyot. Azt mondják, hogy kerültél te a közéleti pályára? Ez valamikor a rendszerváltás igen, előtt nem sokkal lehetett.
0: Tulajdonképpen véletlen során, mert én mindig is nagyon érdeklődtem a nemzet sorsa iránt. Még 10-12 éves koromba kezembe került édesapámnak az egyik könyve, a könyvespolcról az volt a címe, hogy Ütött az óra, a trianoni béke története. Ezt elolvastam, és annyira magamévá tettem ezt a revíziós gondolatot, hogy arról kezdtem álmodozni, hogy én hogy fogom felszabadni H.G. Wells regény alapján lézerfegyver, meg nem tudom micsoda, tehát az csak ilyen játék volt, ilyen igen, esti elolvás előtt, és mindig is nagyon érdekelt a külhoni magyarok sorsa. Na most I.S. Gyulának a Válasz Herdernek és Adinak című 1980-81 vagy 79-80 fordulóján megjelent magyar nemzetben megjelent írását olvasva rádöbbentem, hogy nem elég, hogy szeretjük őket távolról, hanem valamit tenni is kellene. És akkor kezdtem el egy kisvállalkozói pályát szoftver export tevékenységgel. Független voltam, anyagilag is jól szituált, és elkezdtem Erdélybe járni. Tehát a 80-as években körülbelül 50-szer voltam Erdélyben. Ott ismerkedtem meg többek között Kallós Zoltánnal, és Kallós Zoltán küldött Csóri Sándorhoz üzenetekkel, mert telefonálni nem volt célszerű, levelet küldeni még kevésbé. Úgyhogy üzenet hírvívő voltam a kolozsvári értelmiség, mert másokkal is megismerkedtem, és Csóri Sándor között, és amikor 88. szeptember elején jöttem vissza a Zoli bácsi üzenetével a Csóri Sándor Keleti Károly utcai lakásába, akkor azt kérdezte tőlem váratlan, már tudtam az MDF-ről, olvastam a híreket, hogy szeretnék-e politikus lenni és segíteni. Hát miután végtelenül gyűlöltem a szovjet megszállást elsősorban, de a kommunista diktatúrát nem kevésbé. Azonnal igen mondtam, és akkor beléptem az MDF-be, ott rögtön elkezdtem, mindent elvállaltam, mert mondom, időbet is, tehát a független kisvállalkozó voltam, úgyhogy anyagilag is támogattam az MDF-et, meg munkámmal is igyekeztem, megismerkedtem Antal Józseffel, és Antal József a választmányi üléseken, mindjárt az első országos gyűlésen a Csori javaslatára beválasztottak a számvevő bizottságba. És így aztán meghívott tanácskozói joggal meghívott résztvevője voltam az elnökségi üléseknek, meg a választmányi üléseknek, és ott jöttem össze Antal Józseffel, és amikor a második országos gyűlésen megválasztották az MDF elnökének, akkor odajött, hogy egymás mellett ültünk az ülésterembe, és kérdezte tőlem, hogy tudok-e teljes időmmel az MDF-nek dolgozni, és miután ő kérdezte meg, azt mondtam, hogy igen, és feladtam a kis vállalkozást, és beszálltam a politikába. Így indult véletlen során, de nem véletlenül csatlakoztam.
1: Hát szó szerint fejest ugrottál, nem volt tőled idegen a gondolat.
0: Abszolút nem,
1: persze. De inkább csak ilyen eszmei síkon.
0: Igen.
1: Még akkor elárulom neked, hogy amikor itt negyedik diókat derült azon, hogy Csóti jogázik, benne más asszociációk is voltak. Úgy gondoltam, hogy az az ember, aki jogázik, az egy elszántan tudatos ember.
0: Azt igyekeztem
1: akkor valamit
0: lenni.
1: Megsejtettem ezek szerint
0: igyekeztem
1: az én 17-18 éves fejemmel. Hát akkor meséld el ennek a politikusi pályát kezdetét.
0: Hát,
1: hogy indult?
0: Először nem akartam ott maradni, hanem csak segíteni akartam. Mm. És aztán mondom, miután Antal József megkért erre, és akkor
1: igen.
0: Azt mondta, hogy főtitkár leszel, és de nem volt a már lehetőség rá módosítani az alapszabályt ezt követően, úgyhogy hivatalvezető lettem, ami nem olyan szép név.
1: De munkában
0: persze főtitkár sem volt akkor, mert ugye Kádár volt a főtitkár.
1: Na jó, igen.
0: Na jó, szóval az MDF hivatalvezetője lettem, és Antal József személyes munkatársa, ha úgy tetszik, titkára vagy hasonló. Éjjel-nappal dolgoztunk, de szó szerint ez ebben semmi túlzás nincs, hogy napi 14-16 órát dolgoztunk, és a feleségem hozott be 10 órait, vagy ételt, amikor már bentéren voltunk, a Ó utcában még nem, és te minden erőmmel beszálltam, és aztán országos listán lettem, a befutó helyeken az 5. voltam, úgyhogy az első 10 jutott be az országos listáról a parlamentbe, és így képviselő lettem.
1: A pillanatra itt megszakítalak, két fontos művedet idéztem, de van egy harmadik nagyon fontos a mű, amelynek társszerzője vagy, ez a házasságod.
0: Igen.
1: Jó hosszú idő óta.
0: 64 év.
1: Elképesztő. 64. És akkor meg akarom kérdezni, hogy azért itt azt hiszem, hogy első perctől kezdve ez valamiképpen a te képviselőséged, politizálásod is közös döntés volt. És sok segítséget kellett
0: nem
1: ott
0: kapni. Nem is kellett közösen dönteni, mondtam a Katinak, így hívják a feleségemet, hogy belépek az MDF-be. Sőt, ott volt velem, együtt volt.
1: Hát addig még a MDF-be belépsz.
0: Ott volt, és imádtuk Csóri Sándort.
1: Én sokan beléptek, de igen. Nem lettek főhivatású politikusok.
0: Jó, hát ez úgy ment magától. Na. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy feleségem nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
1: Én is így gondolom.
0: Tehát ez végig már az erdélyi utaknál világos volt, hogy milyen összhangban dolgozunk ebben az ügyben, és már mint a nemzetpolitikai vagy a külhoni magyarok támogatása ügyében nem volt köztünk verseny, de egymást múltuk felül a különböző javaslatokkal, ötletekkel, dolgokkal, és végül a politikusi pályámon olyan komoly segítségem volt, ami nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, de megkerülheted a választ. Rendszerváltás előtt egy évvel Orbán Viktor, mint a Bibó szakkollégium hallgatója, meghívott Varga Csabával együtt minket egy előadásra. Akkor jelent meg nekünk a Reform Vár című utópiánk egy emberarcú szocializmusról. És erről kellett beszélgetnünk. Egyébként hát a később egész vezérkar ott ült, sőt, megtaláltam nem régen az interneten, mert kerestem a reformárral kapcsolatban valamit, egy hirdetést, a Bibó Szakkollégiumtól november 21-én vendégünk lesz Kamarás István és Varga Csaba, Reformát című könyvükről beszélgetünk. A könyvet Kövér László szobájába vehetitek föl. Na jó, tehát az, mondjuk az nekem ennyi volt a találkozásom. Ti akkor MDF-nek a nézőpontjából, Antal Józsefnek a bölcsessége körülről, hogy láttátok az akkori Fideszt?
0: Hát egy liberális párt, ifjú, forrófejű, bohó, fiatalok, szimpátiával néztük rájuk, sőt, kezdetben még az SZDSZ-el sem volt érzelmi ellentét, hogy úgy mondjam.
1: Így
0: később
1: van.
0: Se nagyon, inkább
1: azért
0: csak elvi, mert már érzelmi ellentétek vannak. Úgymond én időmben, abban a 90-es években a parlamentben vitatkoztunk, az ülésteremben egymás ellen fordítottuk a szavakat, de a büfében elbeszélgettünk, és nagyon kellemes.
1: Mennyi idők.
0: Igen, szóval erről írtam is, illetőleg egy interjút készítettek velem a országgyűlés könyvtárából, az nem publikus, csak összehasonlítottam, és mondtam, hogy az egy elviselhető és szimpatikus közeg volt, ami ma van, az elviselhetetlen és ellenszenves, amelyben nem hogy ellentétek vannak, politikai ellentétek, meg ideológiai ellentétek, hanem személyes gyűlölködés.
1: Sajnos.
0: És ez nem fér bele egy kulturált ország parlamentáris demokráciájába szerintem.
1: Szóval
0: szimpátiával, de azért távolságtartással néztünk a Fideszre.
1: Igen, igen.
0: Ez aztán változott a első ciklus után, és akkor sajnos már Antal József nélkül, aki nagyon nagyra tartotta, és a jövő emberének gondolta és mondta is Orbán Viktor, nem személyesen neki, hanem
1: igen,
0: nekünk.
1: Igen, igen.
0: És hát voltak olyanok, hogy Viktor felállt, és azt mondta 93-92, nem tudom pontosan, és azzal kezdte a felszólalását, hogy a kormány hazudik. És Antal nemhogy haragudott, hanem elmosolyodott, és aztán nagyobb frappáns választ adott az Orbánnak. Tehát otthon meg a feleségem örjöngött, hogy ez az Orbán, ez micsoda személytalan, hogy meri azt mondani, hogy mondom, elsősorban nem Antalra mondta, hazudik, és azt mondta az Antal, gyakran mondott ilyen fordulatokat, hogyha a politikai ellenfeleim azt mondják, hogy gazember vagyok, az csak annyit jelent, hogy nem értenek velem egyet.
1: Igen.
0: Szóval ő így fogott hozzá, és tényleg volt nyilván valami abban, már nem emlékszem a témára, hogy nem stimmelt az igazság, de a politikusnak egyébként ez az én hitvallásom, nem én találtam ki, egyik ilyen hitvallás, hogy soha nem szabad hazudni. De mellé beszélni sokszor kell. Mellé beszélni sokszor kell. Kitérni, nem adni választ, az kell. De direkt hazudni nem.
1: Akkor most itt egy kis pihenő, kis zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel.
1: Jó, hát akkor mivel folytassuk most? Most Zágráb következik-e, vagy az atlanti
2: ügy? Hát az atlanti, Magyar Atlanti Tanács Antal József javaslatára hoztuk
1: akkor
2: létre.
1: Akkor ezzel folytassuk.
2: Meg 92-ben. És 13. magammal vagyok alapító tagja ennek a szervezetnek, és amikor visszajöttem Zágrábból, azt követően nem sokkal megválasztottak alelnöknek. Ezt a pozíciót körülbelül pontosan 13 évig töltöttem be, és Vizier Szilveszter volt akkor az elnök, egy hosszú ideig, 10 éves ciklus volt körülbelül, és akadémikus, igen, de közélet iránt élénken érdeklődő, igen, sőt szereplője volt. Most már nyugdíjas, azt hiszem teljes mértékben, bár egészen sokáig kutatással is foglalkozott. Na mindegy, megkért arra, hogy legyek én ügyvezető elnök, mert ő neki már nincs ideje ezzel foglalkozni, mert még akar valami agykutatással, igen, tevékenykedni. Akkor 2 évig voltam ügyvezető elnök, és aztán 2000-ben megválasztotta a közgyűlés elnöknek, és azóta elnöke vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak. Pontosabban akkor ezt nem mondhatom, hogy elnöke vagyok, mert már nem vagyok az elnöke. A legutóbbi közgyűlésen, május 27-én lemondtam az elnöki feladatok ellátásáról, ennek pedig az az oka, hogy egy meggondolatlan bejegyzést tettem a Facebook oldalamon Magyar Péter új miniszterelnök szereplését illetően. Kifogásoltam a magatartását, ahogy megrendeztette magának ezt a disszemlét, meg zászlófelvonást, és ahogy állt ott a vörös szőnyeg tetején egyedül, az annyira felháborított, hogy azt mondtam, hogy ez a személyi kultusz kezdete, mert ugye réged a 36 évig nem volt katonai díszszemle, meg zászlófelvonás, és amikor volt állami ünnepeken, akkor a 3 közjogi méltóság, meg még mások ott álltak a zászlórúd mellett, nem fölálltak egy vörös szőnyegebből. Na jó, mindegy. Szóval tettem egy nagyon erős bejegyzést, és aztán rádöbbentem másnap, hogy fogok én pénzt kapni az új magyar kormánytól, ha a kormányfőjét Rákosihoz meg Kim Ir-senhez hasonlítottam, mármint, hogy olyannál kezd fog fejlődni. Ez meggondolatlanság volt, és ezért én lemondtam.
1: Igen, én úgy gondolom.
2: Sokan nem akarták, sokan akarták. Igen. Ugye a Magyar Atlanti Tanács, tudni kell róla, egy pártok felett álló közhasznú civil szervezet. Tehát ugyanúgy ott ülök egyébként az elnökségben, mert elnökségben beválasztottak ezt követően. Igen, igen. Tehát elnökségi tag vagyok, de ott ülünk 3-an az első országgyűlés külügyi bizottságából, 90-ben 3-an ülünk ott, Szent Iványi István, Németh Zsolt és én. Együtt kezdtük, igen, és most is ott vagyunk együtt ebben a grémiumban. Én tulajdonképpen nem bánom, mert a mozgásom nem igazán jó, úgyhogy a járásom miatt ilyen külföldi utakon már nem igen tudok jó szívvel részt venni, úgyhogy nem is bánom, hogy visszavonultam a második
1: dolgokba. Mondjál egy bővített mondatot, hogy mire jó nekünk ez az Atlanti Tanács?
2: Az Atlanti Tanács azért jött létre 34 évvel ezelőtt, hogy a magyar társadalommal ismertesse a transatlanti gondolatot, az atlantizmus lényegét, és előkészítse a társadalmat a NATO népszavazásra, hogy szavazzák meg.
1: Ilyen módon sikeres volt.
2: Most nem állítom, hogy a mi dicsőségünk, vagy a mi eredményünk, de 85%-ban se egyetlen NATO országban nem volt ilyen nagy arányban az a igenek száma.
1: Emlékszem, igen.
2: Ez volt ugye 99, 98-ban volt azt hiszem a népszavazás, és 99-ben váltunk taggá. Ezt követően pedig hát továbbra is az atlanti gondolat népszerűsítése, igen, életbetartása, és igen, volt egy kis hullámvölgy a működésébe, de aztán most a 2000-es évek, körülbelül 15 évvel ezelőtt megint
1: felpest. Ez az atlanti gondolat, amit nagyon komolyan
2: hát azért
1: vettetek,
2: is
1: azért kicsit ellensúlyozta a túlságosan keleti, túlságosan türk, meg egyéb vonalat, nem jól mondom?
2: Hát nem tudom, részben ez is nyilvánvaló. De a másik az, hogy recseg ropog az egész intézmény most, az Atlanti-óceán két partján.
1: Hát igen.
2: És ennek ellenére az a meggyőződésem, és ebben osztozunk a többiekkel, ha bármelyik oldalon állnak politikailag, hogy az transatlanti együttműködésnek Magyarország számára nincs alternatívája. És ezért kell ezt életben tartani, ezt a gondolatot, de ugyanakkor én egyáltalán nem vagyok ellene a keleti nyitásnak, mert egy ilyen kis ország és a nyitott gazdasági ország, mint a miénk, több lábon kell állni. Atlanti elkötelezettség, uniós elkötelezettség,
1: persze,
2: de kereskedjünk és működjünk együtt más országokkal is, hát ugye Kína megkerülhetetlen ma a világgazdaságban.
1: Na, én a türk szövetségről beszéltem, nagy különbség, ugye, mint Kína. Jó, de ugorjunk délre, Zágrábba. Én mindössze másfél napot töltöttem életembe Zágrábba, egy konferencia volt, és ennek volt egy másfél órás ebédszünete, ennyi nekem Zágráb. De két nagyon komoly benyomás ért engem. Az egyik a főtéren a Jellasis szobor. Ugye fut Bécs felé, Jellasis, a gyáva seregének, seregünk nyomába, nekünk ennyi volt Jellasis, horvátoknak kicsit más, majd erről beszélsz te is. Másik benyomásom, akkor, mint egy vallásszociológiai konferencia volt, mint vallásszociológusnak, mit mondjam, nem szíven ütött, hanem kupán vágott a látvány, a székesegyházba az oltár a horvát nemzeti szín lobogóval volt leterítve. Hát ugye ez kicsit egy katolikus országról van szó, katolikus magyarul egyetemest jelent a horvát zászló. Na de ezek nagyon fölletes benyomások és másfél óra. Te hogyan élted meg ezt a követséget, a horvát országot, a Zágrábot? Úgy gondolom, hogy a összbenyomásaid jók lehettek, ha te a horvát-magyar baráti társaságnak is vezető prominens személyisége lettél, de kicsit ezt részletezd.
2: Hát nagyon ambivalens az én viszonyom a horvát nemzettel, a horvát országgal, de egy szóval azért Székesegyházhoz visszatérve, azért ott van Szent István, Szent László és Szent Imre a mozaik képeken a...
1: De az oltár mégiscsak egy olyan hely, ahol a szentség folyik.
2: Igen. Szóval amikor én kimentem Horvátországba, akkor Antal József politikájának köszönhetően a magyarok rendkívül népszerűek voltak, mert a Kalasnyikov ügyet tudja mindenki, de azt kevesebben tudják, de a politikusok igen, hogy Antal József hihetetlen nagy erőfeszítéseket tett Washington, London és Brüsszel felé is természetesen, de ott akkor mi még nem voltunk tagok, tehát ilyen értelemben nem. De ott azért voltak prominens emberek, akkori úgy hívták, hogy Európai Gazdasági Közösség. A Horvátország és Szlovénia elismerése mellett. Na, szóval tárcívvel és kézzel fogadtak minden az utcán, és szorongatták a kezemet, ha meglátták, hogy magyarnak nagykövet vagyok. Borzas, nagyon jó, megható érzés volt. És én akkor hazatérve egyébként Zágrábból úgy gondoltam, hogy folytatva valami tevékenységet a külpolitikában, elkezdtem ábrándozni egy Varsó-Budapest-Zágráb tengely kiépítésén. Nem a V4 alternatívajaként, hanem egy annál szélesebb körű, a V4 majd motorja lenne ennek, a Baltikumtól az Adriáig terjedő egy ilyen együttműködés. Hát aztán a Varsó marad egyébként annak ellenére, hogy mi volt az elmúlt években nézeteltérés, mert a magyar lengyel barátságot nem lehet megkérdőjelezni soha. De a horvátot lehetett, mert volt ugye Jelasics, hiába 814 évig personálunióban éltünk, és gyakorlatilag mindenki úgy kezelte, többé-kevésbé mi is, hogy Horvátország Magyarország része, de hát volt egy autonómiája, a saját száborja, a saját parlamentje, stb. Na jó, rövidre kell fognom a dolgot, akkor hazajöttem, akkor megcsináltuk Csicseri Rónai István kezdeményezésére a Magyar Horvát Baráti Társaságot, akkor annak elnökének választottak, és óriási lendülettel dolgoztunk, szerveztünk konferenciákat, minden, és aztán jött egy óriási törés, a MOL-INA botrány,
1: igen.
2: És ezt követően a horvátok átfordultak nem nacionalizmusba, sovinizmusba, mert ugye kell különbség van a kettő között.
1: Igen.
2: Tehát abszolút sovinisták lettek. Amikor odaértem, akkor is megvolt bennük, mert hihetetlen nagy nemzeti öntudat van bennük, kicsit sok.
1: Hát így van, mert ez a nemzeti szín zászló egy oltár terítőként.
2: Ez ezt mutatja.
1: Jó,
2: igen.
1: Ne legyen sovinizmus, de legyen egy kicsit...
2: Egy egészséges nacionalizmus.
1: Túlhevített nacionalizmus.
2: Igen, lehet, hogy túlhevített nacionalizmus, az helyesebb kifejezés, igazad van. Tehát egy ilyen eufórikus hangulatba tértem haza, és aztán jött a hideg zuhany, és egyszer nem tudom megérteni őket, mert Horvátországnak egyetlen szomszédja van, amelyikkel nem volt addig semmi problémája. A szerbeket gyűlölik, az olaszoktól félnek, hogy dominanciát szereznek,
1: igen.
2: És a szlovénokkal is összevesznek mindenféle apróságon itt. A határviták, meg én nem tudom, micsoda. Szóval mi voltunk az egyetlen stabil, és mégis ezt a dolgot eljátszott.
1: Hát ez is javulhat, mint hogy a magyar-lengyel viszony.
2: Fog javulni,
1: gondoljunk
2: persze,
1: bármit persze. Magyar Péterről, mégiscsak elsőre Lengyelországba látogatott.
2: Igen.
1: És azért ez egy örvendetes
2: hír. A magyar-lengyel barátság az azért sokkal erősebb szerintem érzelmileg, mert voltak közös harcaink, voltak közös témáink, a horvátok egyszerűen besimultak.
1: Nem, teljesen igaz, az máig, hát nekem csak a olvasáskutató és valláskutató barátaim között fél tucat lengyel van, akivel hát nem barátságban, nem munkakapcsolatban, hanem halálukig barátságban is voltunk. Nos, most megint ugornunk kell egyet, hát is ugorjuk a második képviselői korszakodat, mert az utóbbi időben az interneten is, meg a mi levelezésünkben is két mű bukkan föl. Az egyik egy nagyon fontos tanulmányod a két kamarás rendszerről. Ez nem azért tetszik nekem, mert kamarás,
2: igen.
1: Hanem azért, mert hát ez nekem felettébb rokonszenves olyannyira, hogy amikor én szociológiát tanítottam több alkalommal, ezt mi kitaláltuk, eljátszottuk, akár egykamarás formájában is, olyan módon, hogy a parlamentben a képviselők fele az a pártlistán, párt nyertes-vesztes pártok arányába kerülnek be, a másik fele pedig ezt a különböző civil szervezetek adják. És hát óriási nagy viták, beszélgetések voltak, hogy most akkor a tudósokat a 100-ból hány ember képviseli, mondjuk a hátrányos helyzetűeket, a betegeket, még valaki azt mondja, a demenseket is kéne valakinek képviselni. Tehát heves viták, nagyon jó társas játék volt ez. Tehát mondjuk ez kicsit utópikus elképzelés volt a miénk, a tied politológusibb és reálisabb. Miért olyan fontos számodra ez a gondolat?
2: Már Antal József idejében, tehát mindjárt a leges legelején, 89-90-ben beszélgettünk arról, hogy kétkamarás országgyűlést kellene helyreállítani, ami magyar történelmi hagyomány, és világszerte, de leginkább Európában bevett gyakorlat. Majdnem minden országban kétkamarás rendszer működik, az egyik ilyen, a másik olyan.
1: Bocsáss meg, most közbevágok egy picit, ne feledd szabad. Azért a mi régi kétkamarás országgyűléseinkben a felső ház azért...
2: Más volt, persze.
1: Főurak voltak, sőt az egész zsidó törvények is ott születtek a felső házba, erre tárgyi bizonyítékok vannak.
2: Jó, nem... teljesen új, más alapokon lévő, abszolút más alapokon, tehát a második kamara az a civil társadalom reprezentánsainak az összejövő.
1: Nagyon jó ezt hallani.
2: Nagyon, mert egy civil kontroll kell.
1: Utóbbi 10 évben a civil azért szitokszóvá vált.
2: De igen, ennélkül nem működik, és ez mutatja a 16 éves regnálását a Fidesz-KDNP-nek, és személy szerint Orbán Viktornak, mert ugye ő a meghatározója, és ő fémjelzi ezt az egész időszakot. Tehát az, hogy nem volt kontroll, na most nagyon jól tudjuk, pláne aki történelemben járatos, hogy ha egy bármilyen jó szándékkal indul el egy ember, vagy egy csoport, egy társaság, ha nincs, és hatalomba kerülnek, ha nincs kontroll, akkor előbb-utóbb visszaélnek a hatalommal, és előbb-utóbb próbálják a saját hatalmukat is bebetonozni, meg szóval nem ragozom, látjuk, és tudjuk, hogy mi van. Én szerintem az volt itt a nagy probléma az elmúlt 16 évben, gyökeresen nagy probléma, strukturális probléma, hogy egy kamarás maradt az országgyűlés. Én megpróbáltam 14 és 18 között belül próbálkoztam ezzel a témával, már korábban egyébként még Gyurcsány idején írtam is erről a Heti Válaszban, feszegetni, mert Magyarországon 36 éve parlamentáris diktatúra van. Ebből indulok ki. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 4 évente a nép szabadon választ, és eldönti, hogy ki kerüljön hatalomba. Az egy demokratikus választás és szabad választás. De utána, aki meghatározó többséget kapott az országgyűlésbe, az 4 évig nem lehet kimozdítani onnan, mármint a kormányzásból, mert Antal József által bevezetett konstruktív bizalmatlansági indítvány miatt Magyarországon nem tud megbuktatni senki egy kormányt kívülről, csak belülről lehet.
1: Gyuri, ne feledd szabad, nem csak kontroll nincsen, hiányzik, hanem a képviselet. Mert amikor az én hallgatóim azt mondják, hogy még a demenseknek is legyen legalább egy ember, aki ott...
2: Hát nem a demen, azt nem mondanám, a fogyatékosoknak inkább. Fogyatékosok.
1: A megfogalmazás erőssége jelzi, értem, hogy mire gondoltak az én tanítványaim.
2: Igen. Hát én ezt most kidolgoztam egy 18 oldalas tanulmányban, és próbálom közé tenni. Egyelőre nem vállalja senki a publikálását, mert azt mondják, hogy nagyon hosszú és nagyon tudományos.
1: Hát akkor most egy picit publikáltuk ebbe a beszélgetésbe, és hát a hátralévő időben essék szó Salamon bácsiról is. Hogy kerül Salamon bácsi az asztalra?
2: Hát erdélyi útjaim során annyi szép és sajnos sok csúnya élményben is volt részem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg kell írni, már akkor elmondok egy téged is személyes emlékekkel felelevenítő történő írásomat a Cornelis Mihályról, az emberarcú kommunista, a I.S. Gyula temetése. És amikor ezt megírtam, akkor a Szili Katalin fölhívott.
1: Történelem tanárunk volt.
2: És
1: hát pártközpontból került.
2: És a pártház védelmébe vissza. Sérült meg a 56. De egy becsületes ember volt egyébként, mert másik oldalon is voltak becsületes emberek.
1: Mi az, hogy voltak?
2: Szóval, amikor ezt írtam, akkor a Szili Katalin fölhívott, hogy hát ez már egy novella, olyan gratulál. És hát ez úgy egy pár évig nem foglalkoztam ezzel, de amikor abba hagytam, mert nagyon 80... vagyis nem. 2022-ig én főállású munkatárs voltam mindenhol.
1: Igen.
2: A Kisebbségi Jogvédő Intézetet vezettem, és nagyon kemény és sok irányú munkát végeztünk, és 22 után gondoltam, most már kicsit több időm van, nem sok, de kicsit elkezdem leírni azt, hogy miket éltem végig az elmúlt évtizedekben.
1: Jól tetted.
2: És így írtam meg a Salamon bácsit, és ami egy rendkívül megható és szép történet. Erdélyben hallottam egy erdélyi fiatalasszonytól.
1: Salamon bácsi kicsoda, ő nem politikus, és nem. Salamon bácsi kicsoda.
2: Nem,
1: mondom,
2: a Salamon bácsi redőnyárus, aki megjárta Auschwitzet, és a családja ott is maradt. Ajánlom mindenkinek a
1: térdeket
2: érdekel
1: igen.
2: A téma. Ő haza sikerült megszöknie, és hazajött, és redőnyárusként Szatmárnémetiben. Hát tengette az életét, de mondjuk megélt belőle, egyedül élt szegény, és az ő sorsáról szól ez a történet, nem életrajzként, hanem összeismerkedve egy erdélyi családdal, ott bentlakó lett, albérletbe, Szatmárnémeti és szilágyság különböző területén dolgozott, nagyon szép és nagyon megható. Szabad a reklámot tenni?
1: Nagyon
2: a Salamon bácsi a Redőnyárus címmel, könyvesboltok, a Lira, Libri, meg a Kairosz kiadónál meg lehet rendelni na, interneten.
1: Hát a Kairosz különösen kedves nekem, mert nekem is jelent ott meg könyvem, még Bedő Gyuri idejébe, aki hát a rendszerváltás előtt egyik legjobb könyvkereskedő volt, a könyvbeszerzési, központi könyvbeszerzési osztályon, de volt egy olyan könyvesboltja, ahol a vásárlók kedvéért bármilyen könyvet bárhonnan beszerzett. A Kairosz így alakult, és így kerültünk mi a Kairosz, hát hogy is mondjam, hatókörébe.
2: Hát ez egyébként én sajnos igen. ismertem személyesen, de az ő javaslatára jöttek hozzám egy interjút készíteni, és tudom, 15-be, azt hiszem, igen, 15-be,
1: aha, akkor még
2: a Magyarnak lenni sorozatban,
1: igen.
2: és akkor az volt az első önálló publikációm, ugyan én riportalany voltam, de hát ilyen többé-kevésbé én jegyeztem a dolgot, mert a kérdésekre válaszolva leírtam az addigi politikusi történetemet, és egy kicsit visszamenőleg is Erdélyi utakat.
1: Hát, kedves hallgatóink, így szövődnek össze a szálak.
2: Ja, most Salamon bácsiba egyébként 100 évre visszamenően vannak történetek, tehát a gimnáziumi éveimből nem csak Erdély, 25 írás van benne, abból 10 erdélyi történet, és próbáltam a Ceausescu időket leírni, megírni, ahogy én átéltem.
0: Kedves hallgatóink, Csóti Györggyel beszélgettem, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel.
3: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mit látok, amikor az egyházra nézek? Gégény István jegyzete. Ennyire ciki katolikusnak lenni? Érdeklődött egyik ismerősöm a friss népszámlálási adatok apropóján. Azt feleltem, hogy katolikusnak lenni nagyon jó. De megértem azokat, akik nem szeretnének közösséget vállalni azzal, ami ma Magyarországon a kereszténység, pláne a katolikusság égisze alatt történik, még inkább nem történik. Ez a kis történet úgy kapcsolódik Ferenc pápa színódos nyitó homiliájához, hogy az egyházfő arra buzdít, használjuk jól a tekintetünket. Eddig még soha nem merült föl bennem, hogy lehet áldó, befogadó tekintettel élni, de immár érteni vélem, mit próbál a pápa előhívni a lelkünkből. Miközben arról olvasok, hogy ne legyünk zárt kapus egyház, hogy ne barikádozzuk el magunkat a meggyőződéseink mögé, ne engedjünk a kényelmes megoldásoknak, legyünk összetartók, testvériesek, Jézussal kockáztatni merő egyház. Nos, az első gondolat, ami eszembe jut, hogy a pápa rólunk beszél. Rólunk, magyar keresztényekről. A második gondolatom rögtön az, hogy rólunk, tehát rólam is, nem a rajtam kívül álló rossz keresztényekről, bezzeg én a jó keresztény. Amikor e sorokat írom, már fél tucat szinódiális vatikáni sajtóbeszélgetésen vagyok túl, így világosan látom, hogy a defektusok, elakadások minden régió egyházában jelen vannak napjainkban. A vallási rosszul működés nem hungarikum. Talán nem csupán engem érint a kísértés, hogy a saját egyházamra méricskélő, számonkérő, értékelő szemmel tekintsek, legkevésbé sem áldó, befogadó tekintettel. Miközben igyekszem látni a teljes egyházképet, és el tudok vonatkoztatni a magyar aktualitásoktól, igenis fáj az a statisztikai adatokkal is kimutatható önsorsrontás, a Bér Miklós által találóan önszórakoztatásnak, egy református püspök által köldöknéző kegyességnek titulált önelégült inkompetencia, ami helyreállításért, megtisztulásért, szinodalitásért kiállt. És nem baj, ha fáj. Van időnk a fájdalomra. Az már baj, ha megállok itt, ha a problémákra nézek, nem pedig Jézusra. Ferenc pápa az új bíborosokat és velük együtt minden embert, engem is arra hív, hogy újuljunk meg abban, ahogyan bármire tekintünk. Nemrég együtt vonatoztam egy karmesterrel. Le sem tagadhatta volna a foglalkozását, hatalmas partitúrát lapozgatott, folyton beleirogatott, jegyzetelt. Vele beszélgetve jobban megértettem, hogy egy zenekari tagnak különleges látási képességre van szüksége. Egyszerre néz a kottába, de nem veheti le szemét a vezénylőről sem. Ha nem így használja a szemét a darab közben, abból alig ha lesz harmónia. Káosz annál inkább. Amikor Ferenc pápa azzal provokál, hogy szerinte sajátos kettős látással kellene élni, valami ilyesféle kalandra invitál. Igen, látom korunk felkorbácsolt hullámait, de nem esek kétségbe, nem is barikádozom el magamat. Mindkettő logikus, jól ismert reakció lenne szimpla látás esetén. De a hullámok mögött látom az örök igazságok kincses tárát is, akkor képessé válok akár a vizenjárásra, akár a vihar szelidítésre. Nem véletlen, hogy a reflexiómban az egyházat állítom középpontba, az egyházra tekintés dilemmáját igyekszem előtérbe helyezni. Meggyőződésem, hogy jó ideje nem külső, hanem belső misszióra van szükség. A népegyházi rendszer, a szokás kereszténység, a politikai kereszténység áldátlan hatásával karöltve kitermelt egy olyan vallásos tömeget, és pedig a klérus tagjaira is vonatkozóan, amelynek tagjai hallottak már Jézusról, de alig ha ismerik személyesen. Ha ismernék, nem úgy nézne ki a keresztény összkép, ami ennek látjuk, tapasztaljuk. De Ferenc pápa nem arra hív, hogy méricskéljünk, értékeljünk, hanem hogy áldó, befogadó tekintettel közelítsünk mindenhez és mindenkihez. Így magához, az egyházhoz is. Az egyházfő tudja jól, hogy sokan várakozással, reménykedve tekintenek a mostani tudásunk szerint 2024. októberéig tartó szinódusra, némelyek félelmet is éreznek ezzel a szinodiális folyamattal kapcsolatban. Látja a kottát, de látja azt is, aki neki vezényel, aki arra indította, hogy belendítse ezt a kezdeményezést. Amilyen közhelyesnek tűnik az itt közölt beszédében is említett együtthaladás, annyira komoly kihívás lesz megvalósítani ezt a gyakorlatban. Ehhez a közös zarándoklathoz pedig nem csupán lábra, de szemre is szükség van. Olyan szemre, mely látja az utat, az akadályokat, az emelkedőket, de látja a célt is, az atyai házat. Amikor az egyházra nézek, elsősorban Isten szeretném látni. Ha pedig ő rátekintek, talán egy kicsit könnyebb lesz az ő látásmódjával, irgalmasságával, szeretetével, áldó és befogadó módon nézni az egyháznak, az egyházamnak a valóságát is.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mit látok, amikor az egyházra nézek? G.G. István jegyzete.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhíta címe az Úr, a mi kísérőnk. A mai ige 23. Zsoltár, 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Gondolatok az ígéről. Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon. Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban. De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek, miként Pál, naponta el kell temessék buskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyán szerint a halál árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a halál árnyékának sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett, csöndes bizalommal. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma, június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így két

0: szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amorfáti együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi kiszakály rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak fölfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: A megismerés titka. A növekvő tudással nem a biztonságérzetünk nő, hanem a kétely, a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzése. Úgy érezzük, hogy a világ egyre bonyolultabb és áttekinthetetlenebb lesz számunkra, amelyben szinte lehetetlen eligazodni. Mindennapjaink is egyre jobban hasonlítanak egy olyan gépezethez, amelynek működését nem ismerjük. Mindinkább a világnak kiszolgáltatott, tehetetlen lényeknek érezzük magunkat. Egyre ritkábban éljük át a tudás biztonságát és a hit győzelmét a kicsiny hitűség felett. Pedig ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy embernek érezzük magunkat. A bizonytalanság a tudás betegsége, a kétség a hité. A felvilágosodás óta úgy gondoljuk, hogy a jó tudása képessé tesz arra, hogy csak jót cselekedjünk, hogy a bűn nem valamilyen radikális rossz, hanem csak a tudás hiánya, amolyan butaság, amit az önfegyelemmel és a magasabb fokú képzettséggel nem rendelkező ember követel. A hitet összekevertük a hiedelemmel, és csak nagy sokára fedeztük fel, hogy a kétely azért tesz tönkre minket, mert nem hiszünk a jóban. A felvilágosodás végére az is kiderült, hogy a tudás és a hit nem egymást kizáró fogalom. A tudás ellentéte a butaság, a hité, a hitetlenség. Egy darabig úgy véltük, hogy a tudás meg a hit párhuzamos, mint egy sínpár. De ma is nagyon sok ember hisz tudás nélkül és tud hit nélkül, vagy legalábbis azt gondolja, hogy a hiedelem, a hit és a tudogatás a tudás. Mai elbizonytalanodásunk okára rá kellett jönnünk. Sem a tudás, sem a

0: hit nem mennyiségi fogalom, amit tesztekkel vagy más oktatástechnikai módszerekkel lehet mérni. Ismereteink forrásait kell végig gondolnunk. Nem a mindent elhinni kész, naív ember a hívő, és nem is a mindent megmagyarázni tudó, netán okoskodó a tudós. Az Isten, a világ, a társadalom megismerésének titkát keresi az ember. A bizonytalanság és a kétség kettős csapdájából csak úgy lehet kimenekedni, ha van egy archimédeszi biztos pontunk, ami kívül van az ésszel kiszámítható és a tapasztalatokkal megismerhetőn. Csak felülről tájékozódva láthat pontosan az ember. Kivétel nélkül minden ember feje fölött ott van az Isten. Még akkor is, aki nem akarja tudomásul venni az ő létezését, és aki nélkül értelmetlen az élet. Isten az embernek minden lehetőséget megad a megismerésre. A teremtéstörténet egy gyönyörű költői képpel mondja el ezt. Amikor Isten az állatvilágot teremtette, az élőlények létfeltételeit az ösztöneikbe írta. Csak az embernél cselekedett másképpen. Számára egy csodás kertet ültetett, nem csupán életének helyéül, hanem feladantként, hogy az ember művelje és őrizze ezt a csodálatos világot. Ez a világban lévő értékek őrzését, valamint az értékekben rejlő lehetőségek kamatoztatását jelenti. Nekünk nem lehet csak használni, kihasználni ezt a földet, hanem őrizni is kell. Ezt a feladatot csak úgy lehet teljesíteni, hogy az ember egy életen át közösségeket építve ismerni tanul. Ezt úgy biztosította Isten, hogy formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek. Ezt a fajta megismerési formát hívjuk empirikus, vagyis tapasztalati megismerési módnak. Így ismerjük fel a természet törvényeit, az Isten teremtette élet ezer csodáját. Az elnevezéssel, a megismeréssel az ember birtokába vette a teremtett világot, és megtanulta uralni azt. De így nem volt még teljes az élete. Azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Az élethez szükség van egy társra, aki éppen úgy belőlem való, mint az Ádám oldalából vett bordából felépített Éva. A társnak, a másiknak a felismerése, megismerése az élet alapja. Ezért a házastársak testi kapcsolatát is az ismerni szóval fejezi ki a Biblia. De ez a megismerés nem az elnevezésen, az uralomba vételen alapszik, hanem egy belső felismerésen, a hiten. A hit egyenlő bizalom. Nem csak valamiben, hanem valakiben. Az Isten ismeret, az emberrel beszélgetni kész Isten képében jelenik meg a teremtés történet nagy prófétai látomásában. Jahve, a levő, a létező, megosztja gondolatait az emberrel. A teremtés történet szerint az Úristen szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, hogy beszélgessen az emberrel, és a létezés olyan mélységeit is megismerje, amit az ember engedetlensége okozhat. A rejtőzködő, az elbizonytalanodott embert előszólítja a bokorból az Úr, mert nem akarja, hogy a bizonytalanság és a kétség uralkodjon felette. Ezért a jó szövetségesévé akarja tenni. Isten az égő csipkebokorból beszél Mózessel. Nem a megmagyarázhatatlant akarja tudtára adni, hanem a Mózesben felgyülemlett bizonytalanságot, értetlenséget oszlatja el, amikor megszólal. Isten éppen abban különbözik minden bálványtól és hamis istenségtől, hogy beszél. Van mondani valója az ember számára. Ennek az isteni szónak az a célja, hogy ma élők bizonytalanságát és kételyeit is eloszlassa. Az indokolatlanul folyton égő bokor csak azért volt, hogy Mózes, Isten jelenlétében megoldott saruval, meghallja a küldő parancsszavát. Nem Mózes nevezi el Istent, még nevét sem sikerült megtudakolnia, hanem Isten nyilatkoztatja ki, hogy ő az örök vagyok, a létező. Pál másfél évezreddel később Athénban az ismeretlen Istennek állított oltár előtt így prédikál erről a megismerhetetlen megismerhetőről, a hihetetlen hihetőről. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják, és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, nem az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A 21. századi ember számára Isten már régen nem a létezés alapja, hanem egy vita téma, vagy legfeljebb a bajban a vészkijárat. Csak annyiban vagyunk az aeropagiták örökösei, hogy inkább vitatkozunk Istenről, mint hogy ő benne ismerjük fel létezésünk mélyét. Pedig akkor könnyen győzhetnénk bizonytalankodásaink és kételyeink felett. Az élő hit azért nem hiedelem, mert mindig az értelmes szón, Isten kinyilatkoztatásán alapszik. Ha bizonytalanok vagyunk, csak hinni kell a vagyokban, aki ma is szól hozzánk, és megtanít percembernyi létünk legnagyobb titkára, a bizodalmas hitre, ami a hiedelmek ellen a legjobb ellenszer.
1: A hit győzelme.
0: Mi a bizonytalanság? A legnagyobb hibákat akkor követjük el, amikor nagyon biztosak vagyunk önmagunkban. A bizonytalanság a saját megismerő képességében feltétlenül bizakodó ember csalódása önmagában. Annak a megélése, hogy a világ, amiben élünk, több, mint amit gondolatainkkal, a ránk bízott eszközökkel átfoghatunk. Nincs hatalmunkban a ránk leselkedő veszélyek elhárítása. Életünk útja egy kiismerhetetlen világon át vezet, ahol minden pillanatban arra lehet számítani, hogy megcsalnak, tönkretesznek, sőt, az életünk is kockára kerül. Ezért nem lehetünk biztosak semmiben, mivel a megismerhetetlennek tartott Isten nem tud minket eligazítani ebben a nagyon bonyolultnak tűnő világban. Ennek az életérzésnek az a gyökere, hogy Istent úgy akarom felfedezni, mint Hajdan Kolumbusz Amerikát. Meg akarom határozni a mindenütt jelen valót helyileg. Logikailag akarom megérteni őt, a felfoghatatlant. Megismerés helyett kiismerni akarom Istent. Nem követni akarom, hanem használni, sőt, kihasználni. Így lesz Isten, akinek a lényege a vagyok, a bizonytalanság forrása. Az elbizonytalanodó hívő olyan Istent szeretne, aki saját szűk emberi látóköre szerint gondolkodik. Mindenkor, mindenütt és mindenre használni tud, s ha nem ilyen Isten tapasztal az életében, hitét veszti és a kételyek kezdik gyötörni. Nem veszi észre, hogy ez a magában elgondolt Isten nem a létező vagyok, hanem egy a mi képünkre és hasonlatosságunkra formált bálvány. A bizonytalanság oka bennünk van, és nem külső okai vannak. A gondviselésbe vetett hitünk hiányzik, mert úgy gondolkodunk, hogy ez szolgává tesz, pedig éppen ez szabadít fel a teljes emberi létre. Elfogadhatatlan lett a bizalom, hogy minden, ami velünk történik, Isten kezében van, és ő valamiért megengedi, aminek az okát ma még nem ismerjük. Bármilyen út értelmét a célja adja meg. Sokszor csalódtam már, mondjuk, és ezért nem tudok hinni a jóban. Ez a bizonytalanság nem csak azokat az embereket kísérti, akik azt állítják magukról, hogy ők ateisták, és nem számolnak életükben egy személyes Isten jelenlétével. A magukat hitvalló keresztényeknek tartó emberek is beleesnek a lelki rövidlátás betegségébe. Bármennyire fényes a nap, egy kis felhő is eltakarhatja. A legverőfényesebb napon is lehet az árnyékban kételkedni a napsütésben. Ma a keresztények többsége azt tartja, hogy Isten, ha van is valahol nagyon messze, annyi más dolga van, hogy nem ér ránk odafigyelni. Ezért maradunk árnyékban. Ez a kétely hasonló ahhoz a bizonytalansághoz, amit a robbanásszerűen növekvő tudás világában élünk meg. Mennél többet tudunk, annál jobban ránk tör az az érzés, hogy a tudnivalók tengere végtelen. Mindig arra a tudásra volna szükségünk, ami hiányzik. A megismertnek hit világ így egyre kiismerhetetlenebb lesz. Ezért a mai ember nem csak a hit, hanem a tudás válságát is átéli. Elmúlt a megismerésbe vetett hitünk mámora. Ma minél többet tudunk, annál tehetetlenebbnek érezzük magunkat. És a hitünk is elhagy minket. Így teljesednek be Jézus prófétai szavai. Amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Sokszor a sorscsapásszerűen ránk törő bajok mögött Isten haragját látjuk. Csak éppen arra nem gondolunk, hogy az Istentől nekünk ajándékozott világot pont mi, emberek tesszük tönkre. Mi teremtjük magunk körül a bizonytalanságot. Önzésünkkel sértjük a teremtett világ harmonikus rendjét, és a tönkretett rend ellenünk fordul. Nem Isten büntet, hanem saját bűneink áldozatai vagyunk. Sokáig azt gondoltuk, hogy a tudás növekedésével átlátható lesz a világ, és az emberi akarat végre megteremti körülöttünk az ideális környezetet, a földi Kánaánt, ahol az emberek egyenlők és megelégedettek lesznek. De ez a világ nem jött el. Sőt, egyre messzebb kerültünk ettől a megálmodott paradicsomtól. A tudás, az ismerés nem a biztonságérzetünket növelte, hanem a kiszolgáltatottságunk nőtt meg vele. Minden újabb felfedezéssel új félelmek törtek ránk. A hidrogén bombáról olvastam valahol, hogy ez a világ leghaszontalanabb találmánya, mert a félelemkeltésen és ijesztgetésen kívül semmire sem lehet használni. A hidrogénbomba a biztonságpolitika biztosan bizonytalanságot keltő csodafegyvere. Nem fánterem, hanem mi, emberek, óriási anyagi és szellemi tőke ráfordításával hoztuk létre önmagunk ellen. De nem ez az egyetlen bizonytalanságot keltő találmányunk. Ha az ember felfedez valamit, rájön valamire, azért erkölcsileg felelős. De a tudás növekedése nem jár együtt az ember erkölcsi fejlődésével. Így lesz az egyre többet tudó ember egyre veszélyesebb az egész teremtettség számára. Büszkék lehetünk önmagunkra, azért is, mert különféle vegyi fegyverekkel is képesek vagyunk az élet megsemmisítésére a földön. Cselekedeteink hatóköre megnőtt, és ezért egyre jobban félhetünk önmagunktól is. Ez a bizonytalanságunk igazi forrása. A tudott dolog következményét nem látjuk, és cselekedeteink valós célja a manipuláció ködös tengerébe vészel. Nem a tudatlanság az igazi veszély, hanem a tudott dolgok egyre nagyobb hatókörű eszközeivel felszerelt határtalan emberi önzés erkölcsi felelősség nélkül. A nyugalmat, biztonságot adó tudáshoz mindig szükség van egy biztos tájékozódási pontra. Ha tudok valamit, megkérdezi tőlem az élet, mire jó az? Nem csak ismerni kell valamit, hanem a dolgok értelmét is tudni kell. A bizonytalanság nem egyszerűen tudáshiány, hanem az az állapot, amikor elveszítjük a tudott, birtokolt dolgok értelmét. A céltalanság bizonytalanságot szül. Ha a biztos pontot, a célt elveszítettük, akkor minden korábban vágyva vágyott dolog értelmetlen lesz. Az önös szándékainak megvalósításán fáradozó ember egyre kevésbé látja a célt, a hétköznapi tennivalókon kívül lévő biztos pontot. A boldogságot a GDP növekedésével, az önmegvalósítást csak illúzióival akarja magának biztosítani. A tárgyak nem adnak biztonságot, azok csak kételynövelők. Fel kell fedeznünk azt a biztos, földön kívüli tájékozódási pontot, ahonnan felülről, Isten szemével látjuk önmagunkat, az életünket. Ez az ember megmaradásának egyedüli alapja. Már Szent Ágoston is tudta ezt, amikor vallomásaiban leírta az örökké igaz mondatot. Nyugtalan, Uram, a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Romfa János, akinek az élete, mint mindnyájunk élete, sok kalandos eseményt rejteget, de a legfontosabb az, hogy valamikor, valahogy találkozott az Úr Jézussal. Ezért hívtam ide a stúdióba, tehát mai vendégem Romfa János. Mit kell rólad, János, tudni? Hogy mutatkoznál be a hallgatóknak? Ki vagy te?
3: Romfa János vagyok, de ezt már hallottuk. Egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt, nagy változás után megtaláltam a helyes utat, amin botladozva is, de még mindig örömmel járok. Gépkocsi vezető vagyok, értelmi sérülteket, fogyatékosokat szállítok, nappali foglalkoztatóba orvoshoz, tehát igény szerint. Feleségem van, 3 kiskorú gyermekem, és Ikladon lakom. Így nagyon röviden itt tudnék bemutatkozni.
2: Hát ez valóban nagyon rövid volt, és nagyon címszavakban, úgyhogy most akkor én kérdezni fogok egy-két dolgot. Talán az volt az első fél mondat, hogy nagyon rossz úton jártam. Ezt sokan mondhatják. Mit jelent ez?
3: Iskoláim elvégzése után mezőgazdasági szakközépiskolába jártam, leérettségiztem, és elkezdtem dolgozni, mint általában mindnyájunk. Akkoriban még nem is volt hiába a munkahelynek, és én el voltam telve magam szorgalmával, ügyességével, találékonyságával, és éltem az én mindennapos életemet. Egy fogyatékosság az elég korán meglátszódott bennem, hogy én nagyon szeretem az alkoholt. Rabjá is váltam tulajdonképpen. 15 éves koromban már megemelgettem a poharat, és nagyfiúnak érzeltem magam, belevaló srácnak, akinek még ez is megy és szabad. És ez elindított egy olyan folyamatot, hogy körülbelül 25 évvel ezelőtt eljutottam arra a pontra, hogy nem bírom letenni, nekem ez kell, és igazából sosem azért fogyasztottam, mert szomorú voltam, vagy örömöm volt, alkalom volt, egyszerűen az ízéért, és megállt meg nem tudtam parancsolni. Legfőképp a töményet szerettem, utána a bort, és hát higításképp a sört sem vetettem meg, de most ezzel én nem szeretnék ezt nagyon részletezni, mert ez szégyellem most már nagyon, látva azt, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy ezen én nem tudok változtatni. Akkor szóba se kerülhetett, hogy én elvonóra menjek, mert egyszerűen nem voltam képes beismerni, hogy rabja vagyok, mert én dolgozom, én nekem ez jár, nekem erre szükségem van. Még nem egy nagyon érdekes történet volt, hogy akkoriban én TSZ-ben dolgoztam, kertészetben, és hát munkahely ide vagy oda, bizony ott is a pohár fenekére néztem, és nagyon emlékszem egy pénteki napra, amikor 3:50-es jávával mentem haza, eléggé illuminált állapotban. Egyszer kiszámoltam, hogy ez volt kora délután 1 órakor, mentünk haza a pénteken a munkából, és este 10-ig nem is ülhettem volna járműre, szerény számítások szerint sem, és közúti ellenőrzés volt. És az első előttem lévő motorost rendőr kiemelte a sorból, és rendült föl a keze, és annyit se tudtam mondani, hogy ja, Istenem. Tehát sajnos életemben egész idáig nem volt Isten sem gondolatomban, sem szívemben. Csak annyit tudtam mondani magam, hogy ezt ússzam meg. És egy csukló mozdulattal továbbintett, és a mögöttem lévő autót vette ki a sorból, amit a tükörből láttam már csak meg. És akkor este nagyon sokat vívódtam, hogy most mi legyen ezek után. Azt láttam, hogy én nem tudom letenni a poharat. Azt is láttam, mi szenvedést okoztam az akkori családomnak, és azt mondtam, hogy akkor leteszem a lantot. Tehát befejezzük, egyszer sírnak, felejtenek, kész. És másnap meg egy ismerősünkhöz mentünk el váratlanul, a akkori feleségem mondta, menjünk el hozzájuk. Hát jó, menjünk el. És akkor beléptünk, ahova fogadott, hogy tudtam, hogy jöttek. Na, már ez vicc, mert én se tudtam még egy órával ezelőtt, hogy én jövök. Na, ő tudta. Hát látod, itt hol vagyok. A család többi része elment a gyülekezetbe. Akkor már csúnyán ráncoltam a homlokomat, hogy milyen dolog ez. És akkor asztalon Bibliát láttam, mondom, mert mit olvas ez az ember. És Bergman Lacinak hívták. Sajnos azóta sem tudom, mert szétszakadt az életünk folyama, hogy éle, hal-e, mi van vele, de hogy az úré akkor biztos, hogy él, mert akkor örök élete van. És ő bizonságot tett nekem az Úr Jézusról, hogy mit változtatott meg az ő életében. És akkor nekem felcsillant a szemem, hogy hát bolond, aki nem a jobbik részt választ, ez nekem tetszik. És nagyon-nagyon felszabadult, öröm járt át, és mondtam, hogy beszélt komolyan, én nevettem. Azt mondja, nem baj, nevess csak, ez a Szentlélek öröm, akkor meg én néztem egyet, beszél itt nekem, de mondjad, én most úgyis jókedvű vagyok. És hát ő mondta, hogy adjam át a szívemet az Úr Jézusnak, és kövessem őt. Nem mondom, hát nem tudom, hát hogy, hát figyelj. Azt mondja, hát imádkozom, mondom, hát ne vicceljél, hát azt se tudom, hogy kell. Nálunk ott a családban nem volt. Tehát így konkrétan Isten nem volt nálunk jelen, nem olvastunk igét, nem beszéltünk róla, nem imádkoztunk. És elég az hozzá, hogy hát mondta, hogy akkor mondd el, ami a szívedben van. Hát én nem mondtam. De én még mindig borzongok, hogy utólag visszagondolok, olyan cinikus volt az az imádság, mert úgy kezdődött, hogy Úr Jézus, hát te egyáltalán vagy. Én meg itt vagyok is. A robokban. És utólag megláttam, hogy ez volt a szívemben. Ez volt az őszinte szó. Én magammal nem tudtam mit kezdeni. Környezetem meg végképp, mert ahhoz meg konok voltam. És megtörtént a nagy áttörés, és tulajdonképpen egy hét leforgása alatt letettem a poharat, cigarettát, amit azelőtt megpróbáltam letenni, de a környezetem mondta, inkább gyújts rám, mert kibírhatatlan vagy, és most a kettőt együtt letettem az Úr kezébe, hogy erre nekem akkor nincs szükségem, ha tiéd vagyok, de akkor adj erőt, hogy ne éljek vele, és emlékszem arra az első beszélgetésre Lacival, hogy de hát én nem bírom ki évekig, egy napig sem, azt mondja, ne arra gondolj, amit nem bírsz ki, hanem ha eltelt egy óra, hogy nem nyúltál a zsebedbe a cigarettáért, vagy a pohár után, adj hálát. Mondd meg Istennek, köszönöm, Uram, ezt az egy órát, vagy két órát, köszönöm ezt a két órát. Mindig visszafele nézés, ha véletlen elbuksz, hát az Úr Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, 77-szer, ha ő biztat minket erre, hogy egymás között bocsássunk meg, akkor ő hogy ne bocsátana meg nekünk, csak ne hadd föl, ne hadd föl. És valóban úgy volt. És mondom, és mi lesz akkor, amit csinálják akkor, hogyha, ha, de most rám jön, hát remegek, feszült vagyok, és olyankor aztán környezetem, aki közel van, szaladjon, mert ha más nem, csúnyán beszélek. És akkor mondta, hogy kérd az urat, segítsen meg, imádkozz. Mondom, ez egy ilyen egyszerű lenne. Azt mondja, próbáld ki. És valóban úgy volt. Kipróbáltam. Amikor úgy éreztem, hogy hú, most nagyon be kéne menni a büfébe, ugye pult alatt. Nem voltak szép dolgok, mást meg nem szeretnék beáztatni, hogy miket csináltunk. Sajnos az ördög nagyon sok ötletet adott nekem, és én nagyon vevő voltam az ő ötleteire, de most volt egy másik ötlet. Amikor azt mondtam, hogy uram, most bajba vagyok, most segíts meg, és borzolgok, hogy visszagondolok rá, hogy valóban úgy volt, hogy vagy egyszerűen eltűnt az a mérhetetlen kívánság belőlem, vagy jöttek, hogy gyere gyorsan, targoncával kamiont kell lerakni, vagy gyere gyorsan, mert több alkalommal történt ez, és mindig mondtam, uram, most bajban vagyok. Akkor másik alkalommal hívtak, hogy a főnök hívott valamiért, vagy markolóra kell ülni, mert egy autót kell megrakni. Tehát, hogy mindig megoldódott, hogy nem maradtam meg abban a mókuskerékben, hogy most már pedig len, addig nem nyugszom, amíg nem iszom, vagy nem. Érdekes, akkor már nem is hiányzott a cigaretta. Tehát, ami azelőtt nagyon nagy probléma volt az életemben, valahogy ráfókuszálódott, úgy látszik az italra, de abszolút nem jutott eszembe, hogy én rágyújtsak. Kínáltak a munkatársaim, hogy gyújts rá, köszönöm, nem kérek. Hát ez egy másik nagyon érdekes történet, nem tudom, hogy
4: kíváncsiak
3: mondhatom-e. Már eltelt vagy 2-3 hét is, ugye még annyi instrukciót kaptam, vagy jó tanácsot, hogy hát olvasgassam a Bibliát. Kaptam is egy Bibliát, és olvasgattam. Ugye akkoriban még csak úgy találomra, hol itt, hol ott. Mondtam, hogy lehetőleg az Új Szövetséggel kezdjem, mert az szól a megváltásról főképpen. A törvényeket ráérek utána is mazsolázni, vagy szívembe vésni, és olvastam azt az igét, hogy ha meg nem vallatok el engem, mondja az Úr Jézus, én sem vallak meg titeket a mennyi atyám előtt. Mondom, én ebben mit kezdjek? Hát nem rám vonatkozik, ebben nekem nincs dolgom, olvasok valami mást. És ezután jött egy alkalom, hogy a szokott helyen álltam sorba, ahol lehet alkoholhoz is jutni, és mondja a kollégám, hogy iszol egy picikét. Hát ugye a picik az a fél deci, de én azelőtt a duplát szoktam inni, és mondtam, hogy nem iszom. Azt mondja, miért? Beteg vagy? Ó, teremtőm, most vagyok bajba. Hát, és beugrott az ige, hogy vaj meg engem. Jézusról kell beszélnem. Hát én beszélek Jézusról, de ez kinevet, akkor én csúnyán beszélek. Előj az óember, hamar. Abből baj lesz, ribillió. És elmondom, lesz, ami lesz, uram, tied vagyok. Átadtam magam, utánam a vízözön, csak erre sorolja. És mondom neki, hogy te tudod, én már átadtam a szívem az Úr Jézusé. Én az Úr Jézusé vagyok, és az Úr Jézus nem szereti a alkoholszagot. Én nem akarok azóta inni alkoholt. Mereszte meg kell rám néz, Feri barátom, azt mondja, hát tényleg beteg vagy. És ebben elintéződött a dolog, hát én lepődtem meg a legjobban, hogy hát uram, ez így működik, hogy én előre félek, vagy rettegek, és te már rég elkészítetted a dolgokat.
2: Hadd kérdezzem már meg, hogy hát ugye aki sajnos alkoholista, annak azt mondják, hogy de hát, hogyha nem iszik, akkor aztán jönnek a rohamok, meg akár még delirium tremens is. Jöttek rohamok, vagy Isten ezen átsegített?
3: Hát nem, a rohamaim nem voltak. Azelőtt voltak, amikor kitaláltam mindenféle trükköt, hogy tudok félrevonulni, hogy igyak. Nem volt. Én ilyet nem tapasztaltam magamon, más se én rajtam. Viszont én azt tudom, hogy egyfolytában, akkor éreztem, hogy baj, jön a baj, akkor az Úrhoz fordultam. És akkor ő lehet, hogy kellene lenni, vagy kellett volna, engem megkímélt ettől a mindenható, és rohamaim nem voltak, és emlékszem, hogy egy hét után, körülbelül másfél hét volt az, amikor nagyon erősen jött ez a késztetés. És akkor tényleg nagyon sokat imádkoztam, és akkor nagyon sok csodát éltem, hát és ez ellanyhult. Utána 3 hét múlva, utána másfél hónap múlva, 3 hónap múlva jöttek ilyen hullámvölgyek, amit tapasztaltam. Tehát ez a hullámvölgy, az erős késztetés, amikor dobjuk be a gyeplőt a lovak közé, kit érdekel az egész, vissza a pohárhoz, és akkor jó, berúgunk, aztán egy napig nem emlékszünk semmire alapon. Arra nagyon emlékszem, mikor 3 hét után és másfél hónap után jöttek ezek a nagyon erős, most már tudom, kísértések, hogy az jutott eszembe, hát János, hát bolond vagy, hát eddig kibírtad. Hát akkor most miért? Miért kezdenéd el? És nagyon sok csapdáját vettem észre az ördögnek. A megtérésem az Medvár napja, tehát június 8-a táján történt meg, és az egyik munkatársamnak ősszel volt a nevennapja, hát, hogy kocintani és igyunk, és akkor hát a gyerekek, én nem iszok, és akkor na, jó van, és akkor nem figyeltem, de pont a brigádvezetőm volt, és akkor egy stampedlit. Hát mondom, jó van, akkor egy stampedlit, hát csak szabad, és megittam. Hát az egy dolog, hogy nagyon nagy, hát ilyen bűnérzésem volt, nagyon rossz érzésem volt, nem esett jól. Mondtam, hogy ezt hogy tudtam én szeretni? Hogy tudtam én ezért élni, halni? Egyszerűen nem értettem, és szégyeltem magam. És rá 2 hétre pedig a munkatársamnak volt a születésnapja, és szintén, hogy ígyunk, és mondtam, nem iszok, és akkor jött, és ekkor láttam meg, hogy milyen csapda. Azt mondta a kollégám, szintén a Feri barátom, hogy persze a főnök, de iszol, rám nem. És akkor elordítottam magam, hogy na, akkor ide figyeljetek. Fogtam a védecis poharat, egy csöppet bele csöppentettem, na most ide figyeljetek. Egyszer s mindenkorra. Mindenki összes születésnap, összes nevennapjára iszom, és befejeztük. Értsétek meg. Hát mire fölevette a poharat, az rászáradt az oldalára, és így tudtam véget vetni a dolognak. De hogy erre még visszatérjek, hogy amíg én nem mondtam ki, mondta Feri barátomnak a sorba, annak idején még tavasszal, hogy én az Úr Jézusé vagyok, mindig unszoltak. Mindig. De gyere, gyere, hát tudták, hogy én első vagyok a sorban, nem maradhatok ki. És ahogy én kiejtettem, hogy én a Jézusé vagyok, meglepődtem, sosem unszoltak. Ja, persze, te szent fazék vagy. Nem is kínálunk, több jut nekünk, mondták. Mondom, jobb lenne, hogyha ti se fogyasztanátok. Hozzáteszem, nem bántom azokat, akik egy születésnap, vagy egy bőséges, zsíros ebéd után egy fröccsöt meg tudnak inni. Én örülök neki, ha valaki így, tehát kultúráltan tud fogyasztani alkoholt, de úgy, ahogy én fogyasztottam, én örülök, hogy megszabadultam. És igazából ezért nem is kínálgatok senkit, mert nem tudom, hogy nem én indítom el az unszolásommal azon a lejtőn, ahol engem az Úr kikanalazott, kiszedegetett, megmentett, szó szerint megmentett.
2: Azért ez egy nagyon gyökeres változás volt. Alkohol, dohányzás, minden megszűnt. Gondolom anyagilag is jelentősen változott a helyzet, de a közvetlen környezet, a munkatársakon kívül a család, hogy reagálta le ezt a helyzetet?
3: Természetesen az éremnek 2 oldala van. Én csak az én oldalamat tudom mondani. Eleinte az akkori feleségem örült, hogy nem vagyok onvad a gyerekekkel, megváltoztam, megjavultam, és pozitív visszhangja volt a dolognak. Csak aztán ugye én elkezdtem komolyan venni a dolgokat. Tehát én, aki a becsület, tisztesség példaképe voltam, mondhatom így, a kertészeti telepen, mert sosem buktam le. Viszont az nem jelenti azt, hogy sajnos nem ragadt a kezemhez sok minden dolog. Szégyenkezve, nem dicsekvésképpen mondom, de hogy képes voltam arra, hogy egy kerti traktort alkatrészenként elhordjak, kilopjam, otthon összepakoljam, összerakjam. Hirtelen, ami így eszembe jut, de amit láttam, és ami nem volt lebetonozva, de erre a mondásra mondták a akkori kollégám, hogy te csak hallgass, mert még azt is elloptad, ami el van betonozva. Mert mondtam, hogy hát jó, az a betonkloszni is kell nekem valamire. Tehát, hogy sajnos tényleg nagyon jó alanya voltam én az ördögnek. Nagyon jól meg tudta sarkantyúzni a vágyaimat, hogy elégítsem ki, kielégítettem, és hát ugye mondhatom, hogy gyarapodtunk. Még nem, ugye jött ez a fordulat, és akkor azt mondtam, hogy amit bal kézről szereztem, azt összecsomagolom, és viszem vissza, ahonnan hoztam. És emlékszem, hogy az utánfutót belepakoltam, a kerti traktort, a ládát, amit csak körülnéztem, találtam, pakoltam bele, és vittem vissza. Hát szegény raktáros Józsi a haját tépte, mikor beállítottam, hogy szóval ezt honnan hoztad? Mondom, tessék, itt van, tanyámról hoztam. Szóval minek hoztad? Nem, visszahoztam, mert ez a TSZ. Mondja, ne, hát börtönbe akarsz juttatni, hát sajnos olyan viszonyok voltak, hogy a hiány az természetes, de ha a plusz, akkor az valami nagy baj, és akkor börtönbe jutok, hogy nem lehet plusz, mondom, akkor írjál jegyzőkönyvet, nekem mindegy. Engem ez már nem érdekel, hogy mi lesz a vége, úgyis tudtam, hogy fizetni kell. De akkor már jobb most itt gyorsan, és nem a végső ítélkezésnél szégyenülni, meg a kollégáim mondták, hogy ezt nem jól csinálom, és akkor mondták a saját lakcímüket, hogy ezt oda kell visszavinni, és mondom, gyerekek, akkor azt csak tovább lopjuk. Nem. Nevezzük nevén a dolgot, elloptam, terheli a lelkem, én az Úr Jézusé vagyok, és ezt én visszahozom. És ez ide való. Csak néztek csodálkozva. Az igaz, hogy érezhető volt, hogy az úgymond barátság egy kicsit meglanyhult, már dolgokba nem vontak be, nem mintha féltek volna, hogy most szaladok árulkodni, mert mondtam, gyerekek, csináljátok, lelketek rajta, én nem szaladok árulkodni, de ha kérdeznek, nem fog hazudni. Érdekes volt, tehát furcsa volt nekem, hogy nem tudom, hány éve vezettem, és megtérésem után bementem benzinkútot tankolni, hogy hogy kell ezt csinálni. Saját járművemben alig tankoltam normálisan, vagy tisztességesen, hogy így mondjam, és hát gyere, van anyag, mondom, köszönöm, nem kérek. Mondom, de jobb volna te se tennéd. Ez falat húzott közénk, de megmaradtunk jó barátoknak, tehát igazából én nem vesztettem semmit. Ők vesztettek egy duhaj cimborát, de remélem, hogy időközben nyertek egy Úr Jézust. Én csak abban bízom, ha visszagondoltak az én életemre, az én pálfordulásomra, hát ha építőleg hatott rájuk, hát ha volt, amin elgondolkozzanak, mert volt, amin elgondolkodni. Ugye a család akkoriban, amikor már észrevett a feleségem, hogy én hordok mindent vissza, és adok mindent vissza, és szebrenben és nélkül, vagy szemlesütve, de mondtam, hogy bocsánat, én ezt tettem, én ezt rendbe akarom tenni, visszahoztam, ha vissza tudtam hozni, akkor visszahoztam. És akkor azt mondta, hogy és a házat, azt is elviszed, hát a felét, negyedét, nem tudom, egy részét, ügyességgel hoztad össze, és mondtam, hogy nem, majd valahogy le lesz az is rendezve. És akkor azt mondta, hogy na, akkor most lehet elmenni. Hát végülis válás lett belőle, beadta a keresetet, én mondtam, hogy Én nem akarom, de elfogadom. Nem is hibáztatom őt. Akkor is azt mondtam, most is, hogy nem tudtam annyi szeretetet adni azelőtt, hogy még ezt a változást is bírja, akkor ő ebben nem vétkes. Van, akik máshogy vélekednek, volt feleségem, úgy vélekedett, hogy én hagytam el. Ez az érem másik oldala. Én egyet tudok, hogy az Úr Jézust el nem hagyom, nem hagyhatom, mert hogy hagynám el? Nem tudok mást mondani, mint a tanítványa, kihez mehetnénk, élő víznek beszéde van nálad. És ez a negyed évszázad alatt, körülbelül 25 év alatt megtapasztaltam azt, hogy nagyon sok hullámvölgy, nagyon sok nehézség volt az életemben, nagyon sokszor kétségeskedtem, talán még kétségbe is estem, picit, de tudtam azt, hogy de az Úr az én porom fölött megáll, hogy jobb mondja, tehát, hogy nincs veszve semmi az én életemben, lehet bármilyen nagy nehézség. Hát ez is volt egy nehézség, most vannak más nehézségek.
2: Egy néhány perc erejéig most meg kell szakítanunk a beszélgetést, hiszen most zene következik. Mai vendégem Romfa János, Kucsár Anikót hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A csillagászati nyár kezdete, a nap napja. Holnap, június 21-e, a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nap napja, ami ma indul, a nap lemente után. Maga a csillagászati napforduló tehát az idén, ma szombaton, június 20-án, este 10 óra 24-kor történik. Így ezen a napon lesz az évben a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. A nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába. Itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban. Ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi, nálunk június 1-től indul a nyár. A menekültek világnapja. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek Napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez csatlakozott az ENSZ közgyűlése azzal, hogy ezt a napot a Menekültek Világnapjává nyilvánította. Az Európai Egyházak Konferenciája tavaly arra hívta tagegyházait, hogy imádságban emlékezzenek meg azokról, akik háborúk, etnikai konfliktusok, klímakatasztrófák vagy kilátástalan élethelyzetük következtében kényszerültek elhagyni otthonaikat, hazájukat és menekülés közben veszítették életüket. Tudatában vagyunk annak, hogy részesei vagyunk a keresztények globális közösségének, akik ezekben a napokban világszerte megemlékeznek a saját térségükben érintett áldozatokról és menekülésük kiváltó okáról. Emlékezzünk hát együtt azokra a dokumentált és ismeretlen embertársainkra, akik életüket veszítették Európa határainál, osztozzunk közös fájdalmukban imádsággal, kérte ezt az Európai Egyházak Konferenciája. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok

0: valamint a Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Ma szombaton derült, napos és száraz az időnk. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 31-36 fokunk van. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai vendégem Rumfa János, egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, de egy jó negyed évszázaddal ezelőtt Isten megkönnyörült rajta. Ha jól emlékszem, valahogy így kezdte a bemutatkozást az előző fél óra elején János, és ahogy elmondta élettörténetét, ezzel nem igazán lehet vitatkozni, hiszen az alkohol rabságából szabadította meg őt Isten. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, egy szomorú adatra hívnám fel hallgatóim figyelmét, hiszen néhány nappal ezelőtt egy nyilatkozatot olvastam Zahár Gábor toxikológustól, aki az M1-nek nyilatkozott, és én pedig az Index hírportáról olvastam. Idézem most ezt a nyilatkozatot. Pár éven belül 1 millióra nőhet az alkoholisták száma a mostani 800 ezerről Magyarországon. Mert olyan utánpótlás nevelés van, hogy a Puskás Ferenc Akadémia ahhoz képest kutyafüle, kezdte a nyilatkozatát Zahár Gábor az M1-nek vasárnap. Szerinte évente 30 ezeren halnak meg alkohollal a kapcsolatos betegségek miatt, és 2,5 millióra tehető az úgynevezett nagyivók száma, így szinte minden család érintett. Az alkoholizmus nem attól függ, hogy mennyit iszik valaki, hanem attól, hogy az ivás szokásként mennyire ivódott be az életébe. Zahár Gábor problémának nevezte azt, hogy Magyarországnak nincs alkoholstratégiája, és nincs a megelőzés szolgáló program sem. Mai vendégem az alkoholizmusról, erről a szörnyű megkötözöttségről tapasztalatokkal rendelkezik, mégpedig nagyon személyesen, de arról is, hogy Istennek van hatalma arra, hogy kiszabadítson bennünket az ördög karmából. Rumfa Jánossal beszélgetek, egy hajdan volt alkoholistával, aki már 25 éve Isten megmentett és megszabadított gyermeke. Megtérésének nagyon radikális megnyilvánulásai is voltak, ahogy hallottuk, letette a cigarettát, a pohárt, és visszavitt a munkahelyére minden olyan dolgot, melyet nem tisztességes úton szerzett, és ebből bizony konfliktusok is adódtak a családban is, és a munkahelyen is. Innen folytatjuk a beszélgetést, körülbelül idáig jutottunk el az előző fél óra végén. Hadd folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy nem féltél attól, hogy ezzel a radikális rendrakással akár még az állásodat is elvesztheted? Nem kísértett ezzel a sátán?
3: Nem jó, hogy konok vagyok, de most jó volt. Mert tudom, hogy az érzések, most már megtanultam, hogy az érzések becsaphatnak. Tehát akkor, amikor az a nagy érzelembeli változás volt bennem, ez kellett azért, mert tudás nem volt. Nem volt vallásos gyerekkori háttér, tehát nem volt, amiben kapaszkodjak. Csak ebbe tudtam. Ebben a mosolygós, meleg, lágy, átölelt érzésben, hogy

0: ez az Úr közelsége, és idők folyamán ez úgy átment abba, hogy én tudom, hogy én az Úr Jézushoz akarok tartozni, a keskeny ösvényen akarok menni, és nem lehet összevegyíteni dolgokat, mert az Isten, ahogy teremtette a világot kezdettől fogva, vagy kezd egy elválasztott dolgokat, ami sajnos a mai világban is elkezd minden úgy elhomályosodni, elkenődni, összemosódni, szétválasztani. Egyik ide, másik oda. És tudtam azt, hogy ez én nálam nem lehet. Tehát lesz, ami lesz alapom. Akkoriban még nem volt ez a nagy munkanélküliség, tehát én azt magamban tudtam annyit, hogy én bármilyen munkát el tudok végezni, akár a leg, úgy mondják, alantasabb. De egyszer Gandhi azt mondta, hogy az utcaseprő söpörje úgy az utcát, hogy az Úristen gyönyörködjön benne, és akkor beteljesítette azt, amiért él a Földön. Tehát én tudom azt, hogy bármilyen munkát, ha elvégzem úgy, hogy az Úr Jézus gyönyörködjön benne, akkor én kapok munkát. Tehát ez a része nem fenyegetett még akkor, de igazából nem foglalkoztam vele. Most vissza kell térjek ugye a válláshoz, és én ott semmit nem kardoskodtam ki, hogy ez jár, vagy az jár, kapok, amit kapok. Az is egy érdekes történt, megtapasztalása Isten közelségének, amikor karácsony előtt a volt feleségem eladta a lakást, és március 25-én tudtam beköltözni egy másik kis lakásba, mert addig nem kaptam tőle pénzt, és mindenféle keresetlen mondatot kaptam, ha jól emlékszem. Nem szívesen akarok erre emlékezni, mert ez már nem rólam szól. De arra az mondatomra emlékszem, hogy megtartasz te mindent. Nekem többen van. Nekem az Úr Jézus van. És ez mindennél többet ér. Tehát lehetnek milliók, lehet vagyon, minden lehet. De nem ér föl azzal, hogy én az Úré vagyok, és neki szolgálhatok. Tehát így ilyen szempontból nem tudott, sőt, volt egy alkalom, amikor a telepvezetőnek is föltűnt a változás, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, mondok én neked valamit. Ne a pletykákra hallgass. Én elmondom neked, az Úr Jézusé vagyok. De elmondom azt is, hogy amiket hallottál, igazak. De akkor most neked mondom, hogy mondj egy 6-jegyű számot, meg egy számlaszámot. Nem tudom, hogy miből és hogy fogom kifizetni. Ezek azok a virágok, amiket én elhordtam apránként, amit már nem lehet visszahozni, mert tönkre ment, sehol sincs már. De én szeretném ezt rendezni. Hát akkor én mondtam, hogy elmegyek én a csodába. Most vagy nem hitt el, vagy Isten így akart könyörülni rajtam, hogy nem elég az, hogy még ott voltam, ez már válás környékén volt, hogy ott volt a nagy teher, a nagy nincstelenség, és akkor még én jöttem itt ilyen nagyzolóan, hogy de körülbelül tényleg, hogyha 6 számjegyű számot, bármilyet mondott volna, sem mondott volna sokat, hogy én rendezzem. És akkor ő azt mondta, hogy le van rendezve, hogy ne viccelj, ne szórakozzak vele. És amikor eljöttem a TS-ből, volt egy gyűlés, amikor mondta a telepvezető, hogy nehézség van a TS-ben, és hogy aki úgy gondolja, hogy menni akar, mehet. És akkor én mondtam, hogy te, én elmennék. Azt mondja, hát te lettél volna az utolsó, akire gondoltam, hogy elmenjél. Azt mondja, most mész el, amikor már megtértél. Azt mondja, térítsd meg a többit. Térítsd meg a felit. És akkor elmehetsz. Hát mondom, figyelj, akkor kezdjük. Te tudod, hogy téged úgy szeret az Úr Jézus, hogy meghalt, érted? Szóval te engem, ha mondom, te vagy a feje, te legalább a fele vagy. Akkor ne rajtad kezdj, na, hol a papírod, ide aláírom. Szegény inkább aláírtam, mint hogy végighallgasson. Sokszor tapasztaltam meg sajnos ezt, hogy az emberek inkább bármi mást elfogadnak, csak hogy meghallgassák az Úr Jézusról szóló igaz történetet.
1: Hívő életet magányosan, tartósan nem lehet élni. Gondolom, te is csatlakoztál testvérekhez. Hogy adott Isten neked ilyen lelki családot?
0: Először, hogy említettem, Bergman Laci hitgyülekezetben volt presbiter, és akkor oda invitált, és pár alkalommal mentem is. Akkor emlékszem, a akkori feleségem egyszer eljött, és mondta, hogy hát ő ide nem akar engem követni, menjünk máshova. És akkor hát én ugye először kardoskodtam, hogy hát ne szólj már bele a dolgokba, hát engem hívott el az úr, hát ha ide hívott, akkor nekem itt a helyem. Hát ugye azért az óemberem az még nagyon kemény volt, makacs volt, és még nem jutottam oda, hogy meg is hallgassam a másikat. Tehát múlt az idő, mikor beláttam, hogy hát tényleg a családi béke talán jobban többet érne, és akkor elmentem a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetébe, mert akkor a nevelt lányom már járt oda, csak én mondtam, hogy hát én oda nem megyek, hát miért mennék, és akkor mondtam, jó, ha menjünk. És akkor elmentem oda, hát először nagyon furcsa volt. Ugye a hídgyülekezetes, gospeles éneke után a tradicionális énekeket énekelni, de megragadott az ige hirdetés. És akkor oda jártam, Iványi Gábor lelkész, keze alá kerültem, hogy így mondjam, és lelki atyám, testi lelki jó barátom lett. Én legalábbis mindig úgy éreztem, és mindig tisztelettel emlékszem, gondolok rá. Az idők folyamán elváltak az útjaink, én elkerültem evangélikus egyház berkeibe, 10-valahány éve evangélikus vagyok. Ott is ismerkedtem meg a mostani feleségemmel, immáron most már 11. éves házasok vagyunk.
1: A legelején még azt is mondtad magadról abba a pár mondatos bemutatkozásba, hogy fogyatékos emberkék között dolgozol, szolgálsz, nem is tudom, melyik szót kell használni. Hogy kerültél ebbe a munkakörbe? Ez nem egy könnyű munka. Miközben szép és szükséges.
0: Akkor megint visszamegyünk nagyon messzire. Mikor eljöttem a TSZ-ből, akkor az előbb említettem, Gábort hívott a hajléktalan szállóra dolgozni, segítőnek, gépkocsi vezetőnek. És mondtam, hogy én oda nem mehetek. Hát hogy beszéljek én ott emberek előtt? Hát én olyan züllet, rossz életet éltem. Tehát ugyanúgy, tehát most félre ne értsük, nem megvetésképp mondtam ezt az embertársaimra, csak hogy mondom, hogy beszélhetnék ott? Hát szememre vetik, hogy mit beszélsz, tehát. Vagy ha nem ismernek, nem vetik a szememre, de én tudom, hogy ebben voltam. Azt mondja, Jánoskám, emlékszem nagyon, hogy belém égett ez a mondat. Te tudod elmondani, te benne voltál. És tényleg úgy volt, hogy majdnem 17 évig dolgoztam a hajléktalanok között, mint gépkocsi vezető, de nagyon sokat beszélgettem velük, és amikor úgy elmondtam, hogy tudom, hogy mit érez, tudom, hogy milyen nehéz ezt letenni, én megtapasztaltam, és mindig elmondtam az én utamat, ami mondtam, nem ez az aranyút, nem mindenki, tehát minden megtérés olyan, mint a levél, nincs kettő egyforma. Tehát ez a csodálatos a Isten munkájában. De mutatok egy utat. De egy biztos, az Úr Jézus az nagyon nagy segítség. És mit tudja azt maga főnök, mondta az egyik, hogy milyen az. És akkor nem fejezte be. Mondom, az, amikor fölébred az ember, remeg a gyomra, minden baja van, és mindent megtenne, csak hogy valahogy megfelje az asztal lábát. És akkor legurít egy felest valahogy, akkor utána megrázkódik, akkor kezdi magát embernek érezni, és még egy felest legurít, és utána már gurítja, mert most már kell a többit is meginni. Mondom, én ezt tudom. Azt mondja a főnök, ezt maga nem könyvből tudja. Mondom, nem. Én benne voltam. És nagyon érdekes volt, hogy amikor, de mit tudja azt maga, hogy fedél nélkül? Mondom, én nem tudom. Én december közepétől március közepéig, durván 25-ig fedél nélkül voltam. Édesanyámhoz mehettem, de láttam a szemén a fájdalmat, amikor meglátott, hogy megint kudarcba jutott az életem. mentem a volt anyósomhoz, nagyon érdekes volt ez a szituáció is. De ott igazából azért, mert sosem tudtam megmondani, hogy mikor érkezek haza. Mert ha valaki hívott valahova sem, akkor mentem. Ha el kellett menni, akkor mentem. Szóval a akkori életszakaszom a menésről szólt, hogy menni, menni, menni, és akkor nem tipródok meg, gyötrődök, hogy most mit rontottam, vagy mit kellett volna másképp csinálni, hanem nekem ez volt emberi módon a kimenekedésem a dolgokból. Hát sokszor volt úgy, hogy a műhelyben 30 kiló satú volt a fejpárnám, és akkor úgy aludtam, és akkor másnap úgy keltem föl, mintha már beérkeztem volna. Tehát, hogy megtapasztaltam én is a dolgokat, és elmondtam, és beszélgettem az emberekkel, és nem mindig hallgattak meg, de azt éreztem, hogy nem úgy vették, mint aki egy író, azt a másik vége mellől. Persze nem mondom, hogy nem kell, mert az is kell. Szükség van arra is. Én nekem ez adatott meg, hogy mint csorstárs beszélhettem velük gyengeségemről, a kilátástalanságomról, és arról, hogy én hol találtam meg az utat, a kimenekedés útját. És majdnem 17 évig dolgoztam ott, és már úgy kezdett ez úgy nagyon fárasztani. Időközben meg elköltöztünk Pestről Ikladra, a Szód melletti falucskába. A bejárás még már nehézkessé vált. Nem akarom bántani a közlekedési eszközöket, nem is nevezem néven, de ugye sok probléma adódott, késtem, és hát ez így nem megy tovább, és a feleségem elkezdett imádkozni, hogy közeli munkahely. És úgy néztem rá, hogy hát ez érdekes lesz, hát a falubelinek nincs faluban munkája. Mondom, ez nagyon érdekes lesz. És körülbelül egy évet imádkozott, vettem másfél, nem is tudom, a lényeg az, hogy megkerestek, hogy nem mennék el éjszakásnak. Van a Ikladon egy lakóotthon, akkor még 10 fő lakója volt, értelmi sérültek fogyatékosok, és délutános éjszakás segítőnek. És akkor mondtam, hogy miért ne. És akkor hát így jött megint egy váltás, kerültem sérültek közé, és hát ott is mondtam, jaj, de jó, már nem vezetek. Azt úgy alakult, hogy egy körülbelül fél év után megint kocsira kerültem, úgy látszik, ez az autós élet ez megmarad, amíg tekerem a kormányt. De, tehát, hogy nehéz, nem tudom, minden munka nehéz, tehát minden munkának, ha már munkának nevezzük, van árnyoldala, de ott a napsütés is. És az ember figyel, tehát odafigyel. Amikor oda kerültem, akkor a Turba Attila főnököm mondta, hogy János, sokat tudsz tanulni a fiataloktól, ha odafigyelsz. És akkor furcsáltam. Jó, majd odafigyelek. Kicsit szkeptikusan gondoltam magamban, és tényleg odafigyeltem, és nagyon, tehát nagyon hálásak, nagyon kritikusak. Tehát egy okkal több, hogy az ember például ne handabandázzon, ne beszéljen mellé, mert nagyon megérzik. Ha nem is értik, megérzik, és ha megjegyzik, a bizalmukat az ember elveszíti, nincs tovább. Tehát akkor nagyon őnálok, az hatványozottan nehezebb visszahozni. Tehát tényleg úgy van, hogy nagy tanítómesterek. Nem csak a Szentírás, ők is.
1: Ha már a Szentírást említetted itt a végén, mondtad, hogy semmiféle vallási nevelésre kaptál, nem hogy hitre nevelést, gyerekkorodban a Bibliát se ismerted igazán. Mi neked most 25 évvel később a megtérésed után a Biblia?
0: Napról napra olvasom, és mindig új és új rész tárul föl, világosodik meg előttem. Lehet, hogy 23 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ismerem. Mert elolvastam egyszer. Nem ismerem. Azért nem tudtam hirtelen megszólalni sem, mert nem, igazán nem tudok rá mit mondani. Reggel fölkelek, és elolvasom a napi kiírt igét, fejezetet. Utána úgy megyek el dolgozni, hogy jár fejemben mit is mondott, hogy is, mit értsek belőle. Tehát most jelen pillanatban megint változott egy kicsit az életem, mert hajnalban is járok vezetni, és ér a forgalom, és akkor így tényleg van, amikor majdnem végbeszélgetem az utat. Mondta most nem főnököm, hogy nem jó rádió, megcsináltatja. Nem kell, mondom, nekem, én telefonálok. Azt mondja, hogy hát nincs kihangosító. Ne, oda nem kell kihangosító. Az én telefonomhoz lelkiekben összeteszem a kezem, mert a két kezem között a kormány van, és beszélgetek az úrral. És valóban így van, hogy a hajnali útjaimat rendszerint imádsággal töltöm, beszélgetek az úrral. Ehhez az kell, hogy azért tudjak. Amúgy is tudok mit beszélgetni vele, csak hogy mégis arra napra mi az, amire felhívja a figyelmem, vagy mi az, amiben bátorít, vagy netán eltántorít. És az esténk meg úgy zajlik, hogy családi áhítattal zajlik. Tehát ha most azt mondom, hogy a Biblia az csak reggeltől szemhunyástól szemhunyásig van az életemben, persze ez így nagyon szépen hangzik. Napközben végzem a dolgomat, mint mindenki más. De amikor úgy adódik, akkor napközben is, ha csak valami eszembe jut, hogy megkeressem, vagy csak egyszerűen úgy, hogy tovább tegyem a könyvjelzőt, elolvasok egy-két oldalt. Egy iránytű. Tehát nehezen tudnék most már úgy dönteni. Hát sokszor még most is döntök rosszul. De akkor utólag visszanézem, hogy nem figyeltem az urat, amikor rosszul döntök.
1: Eltelt egy elég hosszú idő a megtérésed után, 25 év az már nem kevés idő, de éltél az Úr nélkül is egy elég hosszú időt, hiszen felnőtt fejjel döntöttél. Van összehasonlítási alapod. Bocsánat, hogy így mondom, de rádióhallgatók nem látnak, nem vagy gyerek már. Láttad mind a két életet. Ha most valaki hallgat és filozófál, hogy hát nem tudja, érdemes az Úrral elindulni? Mit tanácsolnál neki?
0: Két külön élet. Bátran merem így mondani, hogy két külön élet, mert az a előző élet egész más volt, mint a mostani. Egy dologban nem más. A nehézségek ugyanúgy ott vannak az életemben. Tehát én nem áltatok senkit, hogy most már aztán minden, csak a napfény zúdul rám, nem bizony, zúdul eső is, égeső is. Tehát nehézség is bőven. Ez lehet akár anyagi téren, tehát minden területen, az élet minden területén. De hogyha belegondolok abban, hogy az ördög számára én elvesztem, csak egyszerűen attól az egyszerű momentumtól fogva, hogy Úr Jézus, én a tied akarok lenni, én a te hozzád akarok tartozni. Ettől a pillanattól kezdve elvesztem számára, és ő nem volt más sosem, nem is lesz sosem más, csak embergyilkos. Ő a lelket akarja elrabolni, ehhez föl fogja támasztani minden emberi gyengeségünket, minden vágyunkat föl fogja nagyítani, testünk kívánságára fog ösztönözni, csak azért, hogy a lelkünket elrabolhassa. Na most, ha ezt nézem, akkor igen, ez egy nehézkes dolog, az Úrral lenni, de amikor azt látom, hogy nincs kétségbeesés, kétségeskedés van, tehát, de tudom én azt, hogy az Úristen velem van, tudom én azt, hogy az Úr Jézusra bármikor számíthatok, amikor nem vagyok elhagyatott, amikor megígérte, hogy bármi lesz is, de gyerekeim nem válnak kenyérkéregetővé. Tehát ezek mind olyan hathatós és nagyon erős ígéretek. Az eltelt 25 év alatt megtapasztaltam, hogy az ő ígéretei igazak, és ő nem beszél mellé, tehát lehet, hogy én mellé beszélek adott esetben, de ő sosem beszél mellé, ő, amit mond, az igaz, és ha jó, az áldás, az is igaz. De ha ő arról beszél, hogy mi nem őt követjük, és akkor nem lesz jó dolgunk, semmit sem az elkövetkezendő világban vagy életünkben, az is igaz. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy meg ne sértsek senkit. Amikor én először hallottam az Úr Jézust, azt mondtam, bolond, aki nem a jobbat válaszza. Most félreértés ne essék, senkit nem nevezek annak. De az Úr Jézusra lenni, ez a jobbik, sőt a legjobb. De aki ezt nem hiszi, tessék, próbálja ki. Amikor határozottan dönt az Úr Jézus mellett, meg fogja tapasztalni, hogy nem beszéltem mellé. És az ő megtapasztalása, akkor már ne az én szavamra higgyen, hanem higgyen a saját megtapasztalására. Higgyen az Úr Jézus ígéreteire, amit megtapasztal. Mert meg fogja tapasztalni mindenki, aki tényleg őszintén és határozottan azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgálom, de a házam népe nem követ engem, én akkor is követem az Urat. Én erre tudok bátorítani mindenkit. Ha nekem nem hisz, tessék, próbálja ki. És akkor majd megtapasztalja.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsot. Én is biztatom mindazokat, akik kételkednek Istenben, hogy merjenek bízni benne, mert nem fognak csalódni. Innen folytatjuk néhány perc múlva a beszélgetést, hiszen most zene következik. Kulcsár Anikó vagyok, vendégem pedig Romfa János.

0: Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai vendégem Rumfa János, akivel nagyon érdekes úton kerültem kapcsolatban, és mielőtt folytatnánk a beszélgetést, ezt el szeretném mesélni, hiszen nagyon tanulságos. Néhány hónappal ezelőtt egy rádió műsor elhangzása után felhívott egy régi ismerősöm, akivel a Magyar Evangéliumi Rádióban találkoztam. Én ugye ott is dolgozom, ő pedig ott segített az Antenna folyóiratunk postázásában, és azzal hívott fel ez a régi kedves ismerősöm, hogy tudna ő nekem ajánlani valakit, akivel érdemes lenne beszélgetnem egyet, mert hogy a megtérése nagyon érdekes. Azt is elmondta, hogy ő már rég nem találkozott vele, de talán a bátyjának jó barátja volt ez a valaki, és így meg tudná szerezni a telefonszámot, és összehoz minket. Hát végül is rábólintottam, mivel soha nem tudja az ember, hogy egy-egy történet mögött ki és miféle eseménysor lakik, és ki az az ember, akivel megismerkedhet. Ez néha kockázatos, néha nagyon nagy áldás jön ki belőle, mint ez a jelen esetben is így történt. Én így ismerkedtem meg először telefonon, majd személyesen is Rumfa Jánossal, aki most itt a stúdióban is itt van velünk, és akitől már megtudtuk, hogy valóban Isten nagyon nagy mélységből hívta ki az alkohol rabságából, és megtérése után teljes életrendezésen ment keresztül, mindent visszaadott, amit nem tisztességes úton szerzett, visszavitt oda, hova az való volt, a munkahelyre, rendezte az életét, amennyire lehetett. Ennek voltak nem kívánatos következményei is, felesége nem örült ennek a hatalmas életváltozásnak. Azt is megtudtuk, hogy Isten azóta nagyon hosszú úton vezette, én már 25 éve Isten gyermeke, ugyanis Rumfa János, szolgált a hajléktalanok között, most egy fogyatékosokat nevelő, segítő intézetben sofőrködik, és ott dolgozik, Ikladon, és Isten megajándékozta új családdal is, 3 gyermekkel, feleséggel. Azt is megtudtuk, hogy Isten igéjét nagyon szereti olvasni, tanulmányozni, Istent is nagyon szereti János. Körülbelül itt tartottunk, amikor szünet következett az előző fél óra után. Folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy van-e kedves igéd, ha már annyira szereted olvasni Isten igéjét? Tudnál említeni egyet vagy kettőt a hallgatóknak és nekem is?
1: Nekem az egyik nagyon kedves igém, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni, mind amit el ne hordozhatnátok, de egyben a kimekedés útját is elkészítette. Tehát az, hogy nagyon gyönyörű kettő ígéret van ebben, hogy nem ad nehezebb terhet. Lehetek én bármiben. Ászhatat a háztetőm, romokban lehet az autóm, millió dolog lehet. De nagyobb terhet nem ad, amit el ne hordozhatnék. Ha meg elhordozhatom, akkor még miért esek kétségbe. Ugyanakkor folytatja, nem hagyja abba, folytatja, hogy egyben a kimenekedés útját is elkészítette. Már el volt készítve. Mielőtt én még belekerülnék. Persze, hogyha én kétségeskedem, és azt mondom, hogy nem hiszek az egészben, meg talán nem úgy van, mert én jobban tudom, hogy ez nekem nagyon nehéz, akkor nagyon nehéz lesz, és nem lábalok ki, mert nem látom meg az utat, amit Isten már elkészített. Tehát ez az egyik. Nagyon sok ige van, de ez az egyik, ami talán azért, mert sokszor nehéz helyzetben vagyok, és sokszor van rá szükségem, de ez, hogy nem áld Isten feljebb kísérteni, mint el ne hordozhatnátok, de egyben a kimenekedés útját is elkészítette. 2 Korintus 9.13, ha jól emlékszem.
0: Ha megengednéd, még a gyerekekre is rákérdeznék, hiszen aki Isten gyermeke és szülő, annak fontos, hogy a gyerekei is tudják, ismerjék a mennyei atyát. Voltál te úgy is édesapa, hogy nem ismerted ezt az utat, és most pedig ismered. A gyerekeid mit látnak ebből, mit tapasztalnak?
1: Az első házasságomban lévő gyerekek az sajnos nem sokat. Ugye jött a válás, úgymond vasárnapi apuka lettem, két hetenként jöttek. Nem baj, ez egy másik történet. Erre most nem szeretnék kitérni, mert mindig nem rólam szól. És amikor jöttek két hetenként, akkor igyekeztem rájuk figyelni, akkor ők voltak a úgymond a középpontban, de a templomba akkor sem elmentünk gyülekezetbe, igét akkor is olvastam, tehát semmit nem csináltam ezen a téren másképpen, csak annyit, hogy ők voltak a fontosak. Viszont ennek megvolt ugye az a hátránya, hogy én hétközben valami eszembe jutott, mire két hét, másfél hét múlva jöttek, akkor már vagy nem vált aktuális, vagy elfelejtettem, hogy mi az, amit meg akarok velük beszélni. És szerintem ők is így voltak vele. Tehát ez magával hozott egy bizonyos fajta gátat, azt mindig tehát mondtak, ha elmondtak valamit, mit terveznek, vagy mit akarnak, vagy csibészséget mit csináltak, mindig elmondtam, hogy jó, tudomásul veszem, de tudjátok, hogy a hitem szerint mi volna a helyes, és akkor már mondta, persze, tudjuk. Igazából nem rejtettem vék alá, tudták, hogy ki az én uram, mi az én elgondolásom, életfelfogásom. Igyekeztem átadni, viszont ahogy felcseperedtek, ők is elindultak a maguk útján, megházasodtak, már hát többen is, és hát kicsit el is szakadtunk. Hát mivel hogy én nem vagyok nagyon nagy telefonálgatós, mert engem zavar, ha nem látom, akivel beszélek. Hát, vádolom magamat, emiatt, hogy sűrűbben kellene azt a telefont fölvenni, hogy mi van velük, de igazából sok beszélgetés nincs, mert nem napra kész a dolog. A mostani házasságomban van 3 gyermekem, negyedikes és egy másodikos kislány, meg most volt 6 éves kisfiú, Johanna, Rebeka, Benjamin. Nagyon fontosnak tartom, hogy amennyire csak módunkban áll, Isten igéjével intsük őket, vagy figyelmeztessük. Említettem az előbb az esti áhítatot, hát azok ki nem maradhatnak belőle. Persze néha azért trükköznek ott, hogy menjenek ágyba fekve, meg mondom, jó lehet, de az ágyba fekvő betegnek kell lenni. Akkor ágyba fekvő beteg, mondom, nem, na, akkor hónap nem kell fel. Hát de hónap akkor megyünk. Ja, akkor nem megyünk. Hát nem is vagyok beteg. Apró kis meccsek. Tehát megvan, de ők is nagyon jól tudják, hogy ki a mi úrunk, hát ugye többes számban mondom, feleségemmel, mikor összeismerkedtünk, ez is egy érdekes történet volt. 15 évig, körülbelül 15 évig éltem egyedül, mert mondom, csak a nagy fiúkra összpontosítottam, hogy ne legyen semmilyen zavaró tény. Amikor már megnőttek, elindultak az útjakon, akkor mondom, talán körül is nézhetek, de azelőtt sem néztem meg, azután sem nagyon néztem körül, hanem az evangélikus gyülekezetben megláttam egy lányt, és mondom, és akkor, na de mondom, nagyon fiatal hozzá, nem, se lehet róla. De a szimpátia az, ugye észre éreztem, hogy kölcsönös, 3 évig hordoztam a szívemben őt, és akkor hát uram, hát ad, hogy elfelejtsem, hát van nagyon korkülönbség, biztos, hogy nem, hát nem, tévedés, és akkor jó. Befejeztem az imádságot, valamit elkezdtem csinálni, csöng a telefon, és az említett hölgy, ugye nem felejtkeztél el a csütörtöki közös biblia óráról? Mondom, mit kértem tőlem? Hát így nem lehet. És akkor ugye sok-sok minden hát történt, és akkor ugye éreztem a szimpátiát, csak abban nem voltam biztos, hogy most ez egy érettebb lelki testvérnek szól, vagy a férfinak. Hát most, hogy álljon az ember oda, és akkor hát itt mondtam, hogy most már nincs szint kell vallani, hát vagy, hát uram, most akkor segíts, hogy ne okozzak törést. Hát ugye akkor 28 éves volt, én meg 39, jó számon. És hogy ne legyen benne nagy törés, hogyha ha csalódnia kell, hogy hát ő nem erre gondolt, és akkor hát elmondtam, hogy mi van az én szívemben, érdekes választ adott, lényegre törőd, és akkor mit mond erre az úr? Tehát igen, tehát én tudom tanácsolni a párkeresésnél is, hogy megvannak kiszemelt, mit mond erre az úr? Mert azért azt tudni kell, hogy a házasságok nem a mennybe köttetnek, hanem a földön, de azt a házasságot a mennyi kell, hogy eltartsam. És ha az úr ott van, ha az úr akaratával egyező a dolog, akkor annak megvan az reális esélye, hogy amennyig eltart, utána persze mind a kettőnek dolgozni kell rajta keményen és szépen és örömmel, hogy az tényleg eltartson odáig. De nekem ez a válasz, ez úgy tetszett. Ez már még jobban fölcsillantotta a szememet, hogy jól sejtettem, hogy a belső értékek helyén vannak. Ez volt augusztus 20-án, november 21-én volt az eljegyzés, utána már fölpörögtek az események, és április 23-án pedig a mennyegző. Hogy miért pörögtek fel az események? Mert én nekem hamar megjött az igém. Keressétek az Urat, és éltek. Nagyon sok helyen van a Bibliában, hogy keresd az Urat, és élsz. És hát ő pedig a jóval később, egy hónapra rákapta meg azt az igét, hogy a Rebeka története. Elment a szolga, és kérdezték a lányt, hogy elmész-e. Szóval, és elmegyek. És ez úgy szíven ütötte. Mert úgy sokat gondolkodott, hogy milyen lehet ez az ember. Ugye 3 éve mind gyülekezeti tagot látott. Beszélgettünk rengeteget, hit dolgában legtöbbet. És akkor, hogy ki lehet az ember? Milyen lehet? Hogy lehet? És akkor nézte ezt a Rebeka történetét, amikor azt mondja, hogy elmegyek. Hát de azt se tudta, hogy kicsoda. És azt mondja, hát persze, hát mire várok? És akkor utána pörögtek fel az események, amikor is megkapta ezt az igét. Nagyon sokszor őt is megsegíti, engem is, kettőnket együtt. És akkor letettünk ilyen alapvető jelzőkarókat az elkövetkezendő életünkben, hogy amennyire csak lehet, megyünk a gyülekezetbe vasárnap, nem a farizeuskodásból, hanem azért, mert egyszerűen Isten igéjére szükségünk van. Ugyanakkor azért ez is egy néma bizonságtétel, megy egy család gyerekekkel templomba, utána megyünk haza, az más kérdés, a gyerekek hogy vonulnak az utcába, hogy a gyerekek, sokszor már csak nevetve nézünk utánuk, mert lemaradunk, és a másik pedig az, hogy felnőnek egy olyanba, hogy a vasárnap nem csak pihenésről, nem csak kikapcsolódásról, hanem az Úrról szól, és arról szól, hogy igenis, mi az Úrral vagyunk, a vasárnapi nap nem dolgozunk, ha csak nem muszáj, és hogyha a harmadszor esik be a szám, már befedjük a kutat. Tehát, hogy amennyire lehetséges nem végzünk, akkor együtt van a család, olyankor szoktunk délután kiruccanni, vagy társasozni, vagy egyszerűen csak együtt lenni és örülni egymásnak. Tehát vannak ezek a karók, amiket ezt így letettük. És akkor azt is letettük, hogy a gyerekeket is az Úr szellemében nevelni, amennyire lehet az áhítatokat. Mert ugye sokszor ők unják a dolgot, keresünk a áhítatos könyvet, amit élvezettel hallgatnak, sőt. Tehát, hogy így zajlik az életünk mostanában.
0: Ha jól értettem, az első házasságod után 15 évig voltál egyedül? És 25 évet értél meg? Már bocsánat, de hány éves voltál a megtérésedkor?
1: 59-ben vagyok. 90-es évek volt a nagy fordulat.
0: Azon járt az agyam, hogy azért te elég fiatalon kezdtél el inni. És ezen az úton elmenni gyerekkorodban. És talán nem is túl későn nősültél eredetileg.
1: Nem, Mint ahogy említettem, én már 15 éves koromban iszogattam. Ugye akkor még nagyon ritkán, csak ilyen bulik, vagy sátoros ünnepe alkalmából, de emlékszem, 11 vagy 12 éves volt, amikor először sikerült berúgni valami gyümölcs bortól, ami nagyon itatta magát, és beteg voltam, és mondtam, soha többet, és hát ez addig tartott, de hát utána tényleg sokáig nem, és akkor, ahogy teltek, múltak az évek, ugye egyre többet eleve elvégeztem a szakközépiskolát, elkezdtem dolgozni. Ugye volt pénzem, édesanyámnak hazadtam a pénzt, de hát mindig sikerült valamit bal kézről keríteni, tehát az érdekes az, hogy maga a fizetést maga sose hordtam el, hogy legurítsam a torkomon, de megoldottam. Volt édesapámnak szőleje, gyümölcsös, és akkor én ottan kotyvasztottam, gyártottam, amit akkor sem volt igazából szabad, de foglalkoztam vele, nem, ügyes voltam. Tehát sajnos ez a sok ügyeskedés, sok butaságot is vittem emiatt végbe, és korán be is vonultam. 19 éves voltam, mikor bevonultam, mert sorozáson mondtam, minél előbb katona akarok lenni, hogy minél előbb leszerelhessek. Na ott aztán, ami csak belefért, és amikor csak hozzáfértem, akkor ott nagyon, és ott is a szorgalmamnak köszönhettem azt, hogy jó helyre kerültem. Mert először Szolnokon voltam, utána Szentkirályszabadján, ugye most már beszélhetek ezekről, mert már sajnos nincsenek. Most sajnos, vagy nem sajnos. Én azt mondom, hogy a 25 hónap 3 napot voltam katona. Az első 3 hónap, az nagyon jó volt. Nagyon kemény volt, az rengeteget formált rajtam, tehát úgy fizikailag, mint állhatatosságképpen, tehát az úgy jó volt. Igaz, hogy úgy vonultam be, hogy annyi sok balhét, meg érdekes történetet, nehogy már én kimaradjak belőle, tehát egy pozitív hozzáállással vonultam be. Na most ezt meg is őriztem, és kerestem is a bizonyos határokig ugye nem volt semmi kedvem fogdában, meg ilyen helyeken letölteni az időt, de hogy amíg csak el lehetett menni, mentem, utána leszereltem, és nagyon hamar. De egy éven belül összeházasodtam, megházasodtam. Tehát így nekem pörgős volt az életem ifjúkoromban is, és korán megházasodtam. De hát ugye ott az alkohol megtette a hatását, tehát ott nyilvánvaló volt, hogy nem működött sokáig. Na most előbb ugye elhangzott, hogy egyedül voltam közel 15 évet, egyedül, de sosem magányos. Tehát, hogy azt átélhettem, hogy ha éjjel föl is ébredtem. De hát, uram, te velem vagy. Igaz, hogy igyekeztem mindig elfoglalni, tehát hogy ahol csak tudtam, hogy tudjak segíteni. Tehát voltam én a hajléktalan szállón, a gépkocsi vezetésen kívül karbantartó is, és akkor elég sok mindent vagy ellestem a szerelőktől, és amihez nem kellett szaktudás, tehát zárjavítás, vagy ilyesmi. Utána elkezdtem magam megoldani a problémákat, hogy egyrészt ugye költségkíme, ha már úgyis ott vagyok, és ha meg tudom csinálni, akkor miért kell ilyen szakember? Ennek azért híre szaladt, és akkor egyik testvér is kérdezte, hogy segíteni, persze, hogy ne, és ugye akkor még nyugodtan rá lehetett szabadon segíteni, mert akkor még nem kellett arról is elszámolni, hogy mi az, hogy valaki segít, mert akkor anyagi előnye van.

0: Már bocsánat, de hadd kérdezek egy, intim kérdést. Egy fiatal ember, aki magányos, elvált. A mai világban, vannak olyan hölgyek, nem hívők között, de talán még hívők között is, akiknek úgy, felcsillan a szeme, és mondjuk potenciális vadászterület lenne. Hogy őrzött meg ettől az úr, hogy a kísértéseket, ami természetes, hogy adott erőt? 15 év az hosszú idő.
1: Azt tudnunk kell, hogy 15 évnek majdnem a fele volt el, hogy én még bíztam abban, hogy a volt feleségemmel rendeződik a kapcsolat, hogy vissza tudunk menni, de határozott egy kikötése volt, hogy felejtsem el Jézust. Már mondtam, hogy azt meg te felejtsd el. Szóval, hogy ez szó sem lehet erről. De volt bennem egy ilyen. Tehát úgymond ez kapcsolt ki a potenciális lehetőségek közé. Tehát, hogy gondolatban sem volt más, mert arra gondoltam, hogy hát, ha vissza lehet. És akkor utána pedig az ige volt bennem, hogy Pál apostol mondja, hogy aki elvált, maradjon úgy. Na most itt ugye ellent mondok akkor saját magamnak, amikor ugye megismerkedtem Ágnessel, a mostani feleségemmel, hogy nem véletlen, én mátkoztam sokat, hát felejtsem el. Nem biztos, hogy ez jó dolog, és hadakoztam az érzés ellen, hogy nekem meg kéne házasodjak, és pont vele, és de érdekes volt, hogy amíg őt nem láttam meg én, nagyon sok, tehát a menhelyen is a munkatársamnak nagy része nő volt, gyülekezetben is ugye sajnos kevés férfi jár, kevés, még kevesebb fiú jár gyülekezetben, ezt meg kell mondani, sajnos. Ez az arány még talán romlik is egyre jobban, tehát hogy lehetett volna. De úgy nem is volt a gondolatomban, amikor Ágnes megláttam, akkor befészkelte magát a gondolatot, de mondom, hadakoztam ellene, lelkészemmel, búcsúpásztorral beszélgettem nagyon sokat, hogy ő hogy látja igeileg. És akkor ő elmondta, hogy ugyanazokat az igéket sorolta, amit már én is ismertem, ellene is, mellette is. És azt mondta, hogy ő ennyit mond. Tehát ő nem mond se igen, se nemet, tessék, harcoljon meg ezt az úrral, és ennyi a döntés, aztán majd lesz, ami lesz. Hát érdekes, ugye életkorról nem beszélünk. De ma beszéltünk az egy évről, nem baj. Az előbb említettem én is a nagy korkülönbséget. Hát mi az érdekes? Hát, hogy Luther és Bóra Katalin között is 19 és fél év volt, vagy 20 év valahogy így, és köztük is. Tehát, hogy hát ha ott működött a dolog, akkor nálunk is működhet. És úgy néz ki, hogy működik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, még ilyen nehéz kérdésekben is, és egy picit mégiscsak térjünk oda-vissza, hogy ha most valakivel találkoznál, és látnád, hogy vívódik, egy mondatba mit mondanál neki?
1: Ez most nagyon nehéz. Egy mondatban elmondani. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy aki vívódik, ne tegye. Vívódással nem oldja meg a problémáját, az Úr Jézus megoldja. A mindenható fogja az ő kezét, sőt, szereti, várja, attól függetlenül, hogy hiszi vagy nem, és próbálja ki. Járjon az Úrral, megtapasztalja. Én kívánom, hogy tapasztalja meg azt a békességet és azt a gondviselést, amit az Úr közelségében tapasztal, vagy megtapasztalhat, amit én megtapasztaltam.
0: Legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtás időpontja most 20 óra 26 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Kórák heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. Mózes 4. könyve 16.1-től 18.32-ig. Égei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, amint az Úrnak adottakat, néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. Mózes 4. könyve 18.5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amire az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Pártot ütött Kórák. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak, tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Kórák története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot. Aláásta Mózes tekintélyét. Azt híresztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot. Lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyári csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárban a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utca.

0: fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül, és 29-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

It is well with my soul. A lelkem jól van. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.

Az élet olyan kiszámíthatatlan tud lenni. Öröm és bánat. Csodálatos áldások és lesújtó nehézségek érhetnek minket váratlanul. Az életünkre vonatkozó álmaink és terveink egy pillanat alatt megváltozhatnak. Tudjuk, hogy ez így van. De akkor hogyan lelhetünk békére ekkora felfordulás közepette? Érezte-e már, túlterhelt neki magát, hogy nem fog tudni elviselni újabb súlyos terheket? Úgy tűnhet, hogy amikor egy kihíváson túljut, újabb kihívás lép fel, és kíváncsi, hogy hol van Isten. Nem érdekli? Elhagyott engem? Megbüntett engem? Tehetetlennek és egyedül érzi magát. Átéli a kétségbeesés és a veresség érzését. Az egyik kedvenc himnuszom a Lelkem jól van, amelyet gyerekkorom óta a gyülekezetben sokat énekeltem. A himnusz gondolatai a mai napig nagy vigasztalást jelentenek számomra, és miután megismertem a himnusz mögött meghúzódó történetet, megújult a hitem abban, hogy tudom, nincs miért aggódnunk vagy félnünk, amikor Isten békéje él bennünk.

Horatius Spafford, presbiteránus laikus gyülekezeti vezető, sikeres ügyvéd és ingatlan befektető volt, akit Chicagóban élt szerető feleségével, Annával és 5 gyermekükkel. Életük során azonban ők is többször éltek át nehézségeket és tragédiákat. 1871-ben elvesztették a fiukat, aki tüdőgyulladást kapott. Ugyan ebben az évben pedig a nagy chicagói tűzvészben az üzletük és vagyonuk nagy része is a tűz martalékává lett. A családot akkora megpróbáltatás érte, hogy feleségét csak nem felemésztette a bánat. Ezért Horatio úgy döntött, hogy feleségét és 4 lányát Angliába küldi nyaralni. 1873. november 21-én a francia óceán járó a Ville de Havre 313 utasával Amerikából indulva szelte át az Atlanti óceánt, Európa felé tartva. Az utasok között volt Mrs. Spafford és 4 lányuk is. Mr. Spafford is családjával szeretett volna tartani, de egy halaszthatatlan ügy miatt mindenképpen Chicagóba kellett maradnia. Megbeszélték a feleségével, hogy néhány nap múlva csatlakozik hozzá és a gyerekekhez Európában egy későbbi hajójárattal. Körülbelül 4 nappal a kihajózást követően a Ville de Havre összeütközött egy erős, vasvázas kóthajóval, a Loch Earn-nel. Hirtelen mindenki nagy veszélybe került a hajó fedélzetén. Anna a hajó fedélzetére sietett lányaival együtt. Letérdelt velük és imádkozott Istenhez, könyörgött hozzá, hogy kímélje meg az életüket, ha ez az akarata, vagy tegye őket készé, hogy el tudják viselni, bármi is vár rájuk.

Alig 12 perccel később a Wildeherv az Atlanti-óceán mélyére süllyedt, magával rántva 226 utasát, köztük a 4 Spafford Line-t is. Egy tengerész, aki a katasztrófa helyszínén evezett kis csónakjában, a törmelékek között észrevett egy nőt, aki egy deszkába kapaszkodott. Anna volt az, életben volt. A tengerész a csónakba húzta, később pedig egy nagyobb hajó vette fel őket, ami aztán 9 nappal később kikötött Cardiffban, Walesben. Amint partot értek, Anna egy táviratot küldött a férjének. Csak én menekültem meg. Mit tegyek most?

Horáció később bekeretezte a táviratot, és kifüggesztette az irodájában. Weiss tiszteletes, a katasztrófa egy másik túlélője, később így emlékezett vissza Anna szavaira. Isten 4 lányt adott nekem, most pedig elvette őket tőlem. Egy napon megértem majd, hogy miért. A távirat készhezvétele után férje azonnal jegyet váltott a legközelebbi elérhető hajóra, és elindult, hogy csatlakozzon gyászoló feleségéhez. Elhagyta Chicagót, és elindult Anglia felé, hogy hazahozza feleségét. Az Atlanti-óceáni átkelés során a kapitány tudta, hogy Spetford elvesztette 4 lányát az ütközés során, és behívta a kabinjába, hogy megmutassa a helyet, ahol a 4 lánya a tengerbe veszett, és ahol ők is áthaladnak. Horáció Jámbor keresztény, aki 4 lányára gondolt. Ezt írta Rachelnek, felesége féltestvérének. Csütörtökön áthaladtunk azon a helyen, ahol elsüllyedtek az óceán közepén, 3 mérföld mélységbe, de nem gondolom, hogy kedveseim ott vannak. Ők biztonságban vannak, drága bárányok. Besietett a kabinjába, és az érzései hatására írta meg a szeretett és híres protestáns himnuszt, It is well with my soul, a lelkem jól van címmel.

Hazatérve Angliába, a Spafford házas pár barátai meglátogatták őket. Egyik barátjuk, Philip Bliss, énekes és dalszerzőt annyira meghatotta a Spafford körteménye, hogy zenét komponált hozzá. Horációnak és Annának később még három gyermeke született. De fiúk 4 éves korában skarlátban meghalt. Ez a végső tragédia, valamint az 1 évtizedes anyagi veszteségek, melyet még a gyülekezeti közösségük támogatásának hiánya is kísért, emiatt Horáció életszemlélete az anyagi sikertől egy egész életen át tartó lelki zarándoklat felé vezetett. Hamarosan elhagyta a presbiteránus gyülekezetet, egy imacsoportot támogatott, majd létrehozott egyet saját otthonában is. Messiás hívő csoportjuk a Túlélők néven vált ismerté. A legfiatalabb lányok születése után Jeruzsálembe költöztek, ahol egy amerikai kolóniát alapítottak, és életüket jótékonysági munkának szentelték. Vallási hovatartozástól függetlenül munkálkodtak az emberekért. Emiatt elnyerték a muszlim, zsidó és keresztény közösségek tiszteletét és bizalmát. 60. születésnapja előtt 4 nappal Horatio Spafford 1888. október 16-án hunyt el, és a jeruzsálemi Sion hegyén lévő protestáns temetőben helyezték örök nyugalomba.

Az ének magyar nyelven nem szó szerinti fordításban, csak tartalmában került be a mai énekes könyvünkbe. Így énekeljük.

bár sátán arcul üt, bár próbáknak kell jönni, az az áldott bizonyosság vezet, hogy Krisztus tekintettel van elhagyatottságomra, és saját vérét ontotta lelkemért. Jól van a lelkem.

Ó, dicsőséges, boldog gondolat! A bűnöm nem részben, de teljes egészében fel vannak szegezve a keresztfára, és nem hordozom többé. Dicsérd az Urat, ó lelkem!

Uram, eljöveteledet várjuk, a menny, és nem a sír a célunk. Ó, angyali harsona, ó, az Úr hangja! Áldott reménység, lelkem áldott nyugalma. Uram, sietesd a napot, melyen hitem láthatóvá lesz. A felhők, mint tekercsek hengeríthetnek, harsonák hangzanak, és az Úr leszáll. Egy ének az éjszakában, de lelkem még akkor is jól van.

Talán ritkán mondhatjuk azt, hogy minden rendben van az életünk minden területén. Mindig lesznek viharos időszakok, nehézségek, és néha lesznek tragédiák is. De ha életünket és sorsunkat Istenre bízzuk, és hiszünk az ő mennyei segítségében, akkor magabiztosan mondhatjuk majd, hogy a lelkem jól van. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Szív hangjai, örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette Halász Edit, közreműködött Gránic Tibor.

0: A természet szépségei.
1: A boldogság útja. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. 111. Zsoltár, 2-tól 4. versig. Gondoltuk az ígéről. Isten, aki az Édent, ős szüleink otthonát oly rendkívül szépnek alkotta, a mi örömünkre adta a nemes fákat, a szép virágokat, és mindazt, ami gyönyörűséges a természetben. A természet sok ezer hangon zengi Isten dicséretét. A földön, a levegőben és az égben az ő dicsőségét szemlélhetjük a csodálatos színekben és színárnyalatokban. A hegyek és dombok az ő dicsőségéről beszélnek. Amikor a fák zöld zászlóikat lengetik a napfényben, teremtőjükre hívják föl figyelmünket. A virágok, amelyek szépségükkel fölékesítik a földet, Édenről suttognak nekünk, és vágyat ébresztenek bennünk eredeti otthonunk hervadhatatlan szépsége után. Miközben gyönyörködünk Isten ajándékaiban, ne feledkezzünk el az adományozóról. Teremtett műveit szemlélve, ismerjük fel Istenünk jóságát és szeretetét. Mindaz, ami földünkön szép, emlékeztessen bennünket a mennyei otthonunkban ránk váró kristálytiszta folyókra, zöld mezőkre, a csodálatos szépségű fákra és a ragyogó szent városra, a fehér ruhás énekesekre.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, második rész.
1: Kísértés. Jelenések könyve, harmadik fejezet, 21. verse azt mondja: aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mielőtt tovább lépnénk, emeljük ki a következő igazságokat. A. Bármilyen gyengeség, amelynek folyamatosan húdorsz, melyet mentegetsz, letagadsz vagy rejtegetsz, a rabszolgájává tud tenni. B. Ha nem azonosítod be és veszed célba meghatározó gyengeségedet, az garantálja az elbukást. C. Ha szándékosan nem veszel tudomást gyengeségedről, a vereség elkerülhetetlen. D. A sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Mindig legyen helyén az ítélő képességet. E. Gyengeséged olyan barátságokhoz fog vonzódni, melyek elfogadják, élvezik, táplálják azt. F. Gyengeségednek meghatározott terve és célkitűzése van. Elfoglalni életed és szabotálni Isten rád vonatkozó terveit. G. A gyengeséged mindig a rossz emberekhez húz majd, és kellemetlenné teszi számodra a jó emberek társaságát. H. Gyengeséged bármikor a felszínre törhet, beleértve időskorodat is. I. Gyengeségedet nem lehet legyőzni pusztán emberi észérvekkel és akaraterővel. J. Isten engedi majd, hogy sikereket élj át életed különböző területein, még akkor is, ha közben a gyengeséged befolyása alatt állsz. Miért? Mert ő hosszú tűrő és irgalmas. K. Szeretteid imádkoznak érted, hogy legyűzd gyengeséged, mert ez Isten dicsőségét hirdeti, ugyanakkor nekik is üzeni, hogy lehet győzni a kísértések felett. L. Gyengeséged legyőzése nagy jutalommal jár. Figyeld! Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19-től a 21. versig. Értsd meg! Isten nem csak segít legyőzni legnagyobb gyengeséged, de segít abban is, hogy azt a legerősebb fegyvereddé kovácsold.

A rosta. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus azt mondta Péternek, a sátán meg akar rostálni titeket, mint a búzát. Ahogy a rostában a búza és a pejva szétválik egymástól, úgy akar titeket is elválasztani Istentől. Egyik módszere ennek elérésére a kísértés, tehát jobb, ha odafigyelsz a következő dolgokra. Elsőként, ha elbuksz, ne maradj lent. Ne higgy a hazugságnak, mely azt hirdeti, ha igazi keresztjén lennél, nem buknál el. A születés és a növekedés két különböző folyamat. Mikor Jézus megment téged, a lelked azonnal megváltozik, de amíg az érzelmeid, az étvágyad és a vágyaid nem kerülnek az ő uralma alá, addig sebezhető maradsz. Ez nem az üdvösséget kérdése, hanem az éretté válásodé. A megváltás azonnali, éretté válni azonban egy életmunkája. Másodszor, hamar vald meg bűneidet. Dávid azt mondta, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Találkozik veled a legmélyebb ponton, és végigmegy veled a völgyön, melyen még legközelebbi barátaid sem tudnak veled menni. Harmadszor, ha megszabadultál, maradj is szabad. Ha gyökerestül kiszakítasz egy növényt, lehet, hogy épnek látszik majd egy darabig, azonban ha nem kerül egészséges földbe, és nem kap megfelelő gondoskodást, meg fog halni. Mikor Isten megszabadít valamilyen káros dologtól, azt azért teszi, hogy utána egészséges környezetbe helyezzen. Kiemel egy rossz helyzetből, hogy egy jóba helyezzen, különben továbbra is a régi gyökerek után kutatnál. Tehát számíts a rostára. Csak akkor tudsz győzni a kísértés felett, ha akarsz is.

A pók és a moly lepke. Péter első levele, 5. fejezet, 8-tól a 9. versig azt mondja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Nemrég egy éjjel halkan csevegtem férjemmel a konyhában, amikor egy lepke ragadta meg a figyelmemet, mely odakint röpködött. Kint sötét volt, és a konyhánk otthonos fénye ide vonzotta ezt a teremtményt. Mikor közelebb léptem, hogy megfigyeljem a lepkét, megláttam, hogy szárnyai egy pók által hátrahagyott ökörnyálszálba gabajodtak. Sajnáltam a szegény lényt, és csodálkoztam kitartásán, ahogy szabadulni próbált a holdfényben csillogó, sejmes fonalak ragadós csapdájából. Hirtelen egy sötét sarokból egy pók mit sem sejtő áldozata felé lentült. Kegyetlenül suhant a csapdába esett moly lepke felé, és élet-halál harc kezdődött. Mindkét fél egyforma elszántsággal harcolt, a pók, hogy legyőzze áldozatát, a lepke pedig, hogy utolsó leheletéig küzdjön. Teljesen lenyűgözött a jelenet. Szívem szerint közbeléptem volna az akaratlanul törbecsalt szegény kis állatért. Elkeseredett helyzet volt ez a moly számára. Megkérdeztem Stephent, vajon tudnék-e segíteni kiszabadítani a lepkét, de a férjem meggyőzött, hogy nem sokat tehetek érte. Úgy tűnt, hogy erejét vesztve a háló martalékává lesz. Szívemben némán így imádkoztam. Mentsd meg ezt a teremtményt, Uram! Elképesztő módon a moly lepke még nem adta fel a harcot. Egy utolsó bátor erőfeszítéssel diadalmasan megszabadult ellensége szorításából. Csapdába ejtőjének fürgessége és támadásának hevessége megdöbbentett, de ugyanennyire ösztönző volt a lepke kitartása, bátorsága és makacs elszántsága. Akarva akaratlanul lelki párhuzamokat kerestem az előttem lejátszódott eseménnyel. Eltűnődtem azon, hogy az élet nem először használ egy pókot arra, hogy egy embert megszólítson. Robert Bruce a Lochmabeni kastélyban született 1274-ben. Lovag volt és Annandale hűbér ura. 1306-ban Skócia királyává koronázták, ettől kezdve azért küzdött, hogy Skóciát megszabadítsa az angoloktól. Egy vesztes csata után a menekülő Bruce egy barlangban lelt búvó helyet. 3 itt töltött hónap után élete legerőtlenebb pillanatait élte meg. Arra gondolt, hogy elhagyja az országot és soha többé nem tér vissza. Amíg várakozott, egy pókot figyelt, aki a barlang bejáratát próbálta beszűni hálójával. A 8 lábú időnként leesett a földre, de végül sikeresen befejezte a hálóját. Ezért Bruce is elhatározta, hogy újra felveszi a harcot. Embereinek azt mondta, ha elsőre nem arasz győzelmet, próbálkozz újra, újra és újra. A természet ezen csatája megszólított belülről. Felbátorodtam arra, hogy minden eddiginél jobban higgyek abban, hogy bármivel is kell szembenéznünk életünk során, Jézus, barátunk és közben járunk, most is él és közben jár az ő szentjeiért. Ott áll az Atya előtt folyamatosan figyel minket és könyörög értünk. Arra szólít, hogy újra, újra és újra próbálkozzunk, és hitet önt belénk, gyermekeibe, hogy felülkerekedjenek az ellenségen. Csak úgy, mint a moly lepke, közeledünk Krisztus gyönyörű világossága felé. Közben az ellenség azt lesi, hogy mikor találhat minket készületlenül, védtelenül, hogy akkor támadjon, amikor a legkevésbé számítunk rá, hogy eltérítsen minket, hogy harcba szálljon velünk, hogy megfélemlítsen és legyőzzön minket. Ám a valóságban a helyzetünk a következő. Lelkünk ellenségét már teljesen legyőzte Krisztus vére. Jézus átvisz minket nehéz helyzeteinken, nem csak valahogy, hanem győzedelmesen. Nincs semmi, ami elválaszthatna minket Jézus szeretetétől. Nem számít, mivel kell ma szembenézned, szeretnélek bátorítani ezzel a kis történettel és Isten igéjének igazságával. Jézus soha nem hagy el, nem hagy cserben téged, mert örökké tartó szeretettel szeret. Benne győztessé lehetsz. Hitünk megerősödik, ha elfogadjuk-e csodálatos lelki igazságokat. A minden kegyelem Istene állítson helyre téged is, erősítsen meg, és tegyen rendíthetetlenné.
övé minden dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen. Írta Catherine Brown.

Személyre szabott kísértések. Zsoltárok könyve 118. fejezet 5. verse azt mondja, az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt, megszabadított engem. Roger Palms azt írja, mikor horgászni megyek, többféle csalétket viszek magammal, de van egy, amire mindig harapnak a halak. Létezik ugyanis egy gyenge pontjuk, és mivel én tudom, mi az, ki tudom fogni őket. Néha egy-egy halnak sikerül elszöknie, felszaggatva bőrét, mely majd meggyógyul, de a sebb helyek mindig ott lesznek. Olykor neked is sikerülhet eliszkolnod a sátán elől, de csak egy fájdalmas elszakadás után, melynek hegeit életed végéig hordozod majd. A sátán agyafúrt, pontosan gyengeségeinkre szabja a kísértéseket. Lehet, hogy nem vagy kapható a szerencsejátékra, de mi a helyzet a büszkeségeddel? Talán ki nem állhatod a szeszes italok ízét, de mi a helyzet a pletyka éjségeddel? Ez a sátán legrégebbi taktikája, jónak láttatni a bűnt. Mikor Éva meglátta a gyümölcsöt, amely csábította a szemet, szakított belőle és evett. Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. vers. Éva elcsábításával a sátán Éva leszármazottait célozta meg. Vedd már észre! A csata a jövődről szól, és azok jövőjéről, akikre Isten rajtad keresztül tervez áldást hozni. Éva gyengesége azonban nem hiúsította meg Isten tervét. Nem. Isten már kijelölt egy másik utat. Adott én nékem az Isten más magot. Mózes első könyve, 4. fejezet, 25. vers. Éva később világra hozta Sétet, aki Énust nemzette. Énus születésénél olvashatjuk azt is, hogy Éva leszármazottai kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Mózes első könyve, 4. fejezet, 26. vers. Micsoda áttörés! A sátán vereséget szenved, mikor felfedezed Isten segítségét a kísértés idején. Csak érte kell nyúlnod! Figyelj! Az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt, megszabadított engem. Zsoltárok könyve 118. fejezet 5. vers. Kiálts ma az Úrhoz! Imádkozz így! Az utolsó hajszál, amíg teljesen ismersz, Uram, életem minden gyengeségét is ismered. Segíts, Atyám, hogy gyarapodjon bölcsességem és hitem, hogy erős tudjak maradni azokon a területeken is, amelyek a gyengéim, és taníts, hogy megtanuljam a múltamból azokat a leckéket, amelyekre szükségem van, hogy a jövőm győzelmes legyen Krisztusban. Ámen.

Itt az ideje egy alapos kivizsgálásnak. Jeremiás síralmai 3. fejezet 40. verse azt mondja, inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Amikor így imádkozol, bocsásd meg vétkeimet, Uram, melyik bűnödre gondolsz? Amikor azt mondod, tégy engem jobb emberré, pontosan milyen területen szeretnél jobbá lenni? Ha valóban őszinte kapcsolatban akarsz lenni Istennel, válaszolj a következő kérdésekre igazán átgondoltan és imádságosan. A. Tisztességes és fedhetetlen vagyok minden pénzügyi kérdésben. Akkor is, amikor az Istennek járó részről van szó. B. Kiteszem-e magam nem helyén való szexuális viselkedésnek vagy káros dolgok élvezetének? C. Elég időt töltök a családommal? D. Igazat mondok-e akkor is, ha emiatt bántalom vagy kritika ér? E. Ki tudom-e mondani, tévedtem, őszintén sajnálom, vagy inkább a neheztelést is keserűséget hordozom? F. Veszélyeztetem-e valamivel tudatosan életem bizonyos területeit, az egészségemet, a munkámat, vagy a Krisztusban való életemet? G. Öntelt, önző vagy gőgös vagyok? H. Előfordult már, hogy olyasmiért fogadtam el dicséretet, ami mások érdeme volt, és nekik járt volna az elismerés? I. Volt már, hogy nem vallottam be valamit valakinek, akinek meg kellett volna tudnia, mit tettem? J. Előfordult, hogy bántalmaztam szeretteimet? Ha igen, mit tudok tenni ezzel kapcsolatban? K. Elég időt szentelek az imádságnak és a Szentírás olvasásának? Használd ezeket a kérdéseket arra, hogy rendszeres kivizsgálást és karbantartást végezz magadon.

A kísértés kezelése. Jakab levele, első fejezet 14. verse azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ki hitte volna? Vezérigazgatókat bilincsbe verve vezetnek el, a lélek pásztorai molesztálják nyájuk báránykáit, és ott vannak a politikusok, akiket egyszerűen megvásároltak bizonyos érdekcsoportok. Hogy történhetett mindez? Minden esetben azért történt, mert A. elveszítették lelki iránytűjüket. B. Egy ponton elbizonytalanodtak, és azt mondták, mindenki ezt csinálja, én miért ne tehetném? C. Ahogy étvágyuk nőtt, úgy kopott el lelkiismeretük. D. Olyanokkal vették körül magukat, akik hasonszűrűek voltak, vagy hajlandóak voltak szemet hunyni. De én soha nem tennék ilyet, mondod. Talán. De miért tennél? Elérted már próbatételed óráját? Figyelj! Mindenki kivétel nélkül saját egyéni rájellemző kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Fogd fel! Mindannyiunkat el tudnak csábítani olyan gondolatok és behatások, melyek egy erős jellem fegyelme nélkül képesek a pusztulásba vinni minket. Mit tehetnék? Kérdezed. Mikor Jósáfát olyan ellenféllel találta szemben magát, akit egyedül nem lett volna képes legyőzni, imádkozott. Nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. Jósáfát megértette, hogy A. saját erünk nem ér fel az ellenség erejével. B. Lehet, hogy okosabbak vagyunk, mint az átlag, de a helyes választ mi sem tudjuk. C. Vannak dolgok, amiket csak Isten tud megtenni. Egyértelmű a lecke számunkra. Csak akkor dolgozik bennünk és rajtunk keresztül Isten ereje, ha gyengeségünkben hozzáfordulunk. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy soha ne igazoljam tetteimet valaki más bűnével. Tartsd tisztán a szívem, Uram, és engedd, hogy szent lelked feltárjon előttem bármilyen apróságot, mely bűnné nőheti ki magát, hogy azonnal hozzád fordulhassak segítségért. Krisztus nevében. Ámen.

0: Mit látunk? Pál korintusbeliekhez írott második levele, 4. fejezet, 17-től a 18. versig azt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mikor körülvesznek minket szenvedéseink, a legkevésbé sem tűnnek pillanatnyinak és könnyűnek. Azonban mindenképpen el fognak múlni, és visszatekintve majd azt mondjuk, igaz, hogy rossz volt, de túléltük, és hálát adunk Istennek. Valójában Isten éppen ezeket a szenvedéseket használja arra, hogy segítsen megszereznünk a mindent meghaladó örök dicsőséget. Mit jelent ez? Muszáj szenvedést átélnünk, hogy elérjük az örök dicsőséget? Egyáltalán nem. Azonban mikor kétségbeesés és önsajnálat nélkül tűrjük a megpróbáltatásokat, akkor bepillantást nyerünk Isten örök dicsőségének nagyságába, és ez adja meg a helyes szemléletmódot, amellyel szenvedéseinkre tekinthetünk. Figyelmünk középpontja ekkor elterelődik arról, amit körülöttünk történni látunk, afelé, amit még nem látunk, de hisszük, hogy vár ránk Isten örökké való dicsőségével. Mindennek, amit teszünk vagy mondunk, örökké való következménye van. Ha pillanatnyi szenvedéseink miatt panaszkodunk és zsémbelődünk, akkor a minket figyelő hitetleneket, akik az életünkben munkálkodó Jézust keresik, megakadályozzuk abban, hogy megláthassák őt bennünk. De ha isteni dicsőségére figyelünk és örvendezünk a most még láthatatlan örökké valóban, akkor a világ is felfigyel majd, és néhányan meglátják Jézust. Az, ahogyan életkörülményeink hatására viselkedünk, nagy erejű prédikációval ér fel, mely vagy Isten dicsőíti, vagy épp ellenkezőleg szégyent hoz rá. Néha, mikor olyan emberek között dolgozom, akik viszontagságos körülmények között szenvednek, könnyen válhatnék negatívvá és leverté. Ám ehelyett az Úr világosan megmutatta nekem, hogy ne arra figyeljek, ami éppen történik, hanem tekintsek a hit szemén keresztül a megváltás évekkel ezelőtt elvetett magjaira, melyeket aztán Krisztus tanúi öntöztek. Eljön az idő, mikor növekedni kezdenek és kifejlődnek ezeknek a szenvedő embereknek a szívében. Emlékezni fognak az időre, mikor Isten valóságosan megnyilvánuló könyörülete és őszinte szeretete megmutatta nekik az utat Jézus Krisztuson át, az utat, amely kivezette őket a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Habár életünket a romlás és pusztulás múlandó körülményei közt kell élnünk, egyre növekvő örömmel a szívünkben tekintünk a remény felé, hogy szeretteinket örök békességben láthatjuk Jézus Krisztussal az örökké valóságban. Urunk Jézus, kérünk segíts nekünk, hogy tekintetünket a te örök dicsőségedre függesszük. Ámen. Írta Peter Stanway.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv második részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Az Úr a mi kísérőnk. A mai ige 23. Zsoltár, 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Gondolatok az ígéről. Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon. Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban. De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek, miként Pál, naponta elkeltemessék buskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyán szerint a halál árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a halál árnyékának sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett csöndes bizalommal. A csillagászati nyár kezdete, a nap napja. Holnap, június 21-e, a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nap napja, ami ma indul, a naplemente után. Maga a csillagászati napforduló tehát az idén, ma szombaton, június 20-án, este 10 óra 24-kor történik, így ezen a napon lesz az évben a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A ráktérítő, az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. A nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába. Itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban. Ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi, nálunk június 1-től indul a nyár. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd,

önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, igyekeznek különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeum éjszakáján karszalaggal látogathatók. Ezek megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárban a múzeumok éjszakája estéjén, ma június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés, irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek felolvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspök kenyér, a tepertős pogácsa lehet megkóstolni. A részvételi díj 600 forint per fő. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma, június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül föl. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékes Egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékes Egyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb
ma is álló székesegyházát,

0: az altemplomtól a harangtoronyig. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak fölfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés tizenévesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra, az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott két éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutató biológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. A leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül és 29-35 fok valószínű. A folytatásban vasárnap egy hideg front hozhat némi nedvességet hazánk térségébe, így a kezdeti sok napsütést követően lehet felhőképződés, és lehetnek záporok, zivatarok is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A könnyek csodája. Soha ne becsüld alá a könnyek csodáját. Ezek a gyógyulás vizei és az öröm folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes. William Paul Young.

0: A lelkiposta műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ha még emlékeznek, kedves hallgatóim, különleges tavaszunk volt ebben az évben. Először, mintha nem is akart volna tavaszodni, de aztán hirtelen, szinte egyik napról a másikra borultak virágba a fák. Aztán nyár lett, majd újra hideg. De ami a legfőbb különlegessége volt ennek a tavasznak, hogy alig esett az eső. Aki egy kicsit is megpróbálta végig gondolni, nagyon hamar rádöbbenhetett arra, hogy ennek nem lesz, mert hát nem is lehet jó vége. Mátészalkán jártam férjemmel, ahol arra panaszkodtak, hogy a hirtelen jött fagy elvitte a gyümölcs nagy részét, mert a virágok nem élték túl a hajnali mínuszokat. Másutt azt mondták áprilisban, hogy ha egy héten belül nem lesz eső, hát nem lesz gabona. Közben hallgattam az időjárás jelentéseket, amelyek valami nem törődöm fölényességgel adták tudtul. Nem lesz eső, szép idő lesz, ne aggódjanak, a felhők messze elkerülnek minket. Aztán jött a május, és vele megjött az eső. Persze a mezők közben kizöldültek, a gabona, a kukorica, és még jó néhány aszály sújtott a termény, egyszeriben magához tért. Na de mi lesz így a turista szezonnal, a túl korán kinyitott strandokkal? Veszteség, veszteség, és mindenhol veszteség. Azért annyira talán mégsem lehet kevés a turista, mert más statisztikai adatok szerint igen jó a szállodai szobák kihasználtsága. Tehát ilyen az élet. Elgondolkodtam, vajon tényleg ennyire rövidlátóvá, ennyire érzéketlenné tudunk válni, hogy az egyetlen szempont, hogy vajon kell-e cipelni az esernyőt, s ha most valami nekünk éppen jó, az legyen jó mindenkinek, és nem törődünk azzal, hogy a többiekkel mi van? Nem látjuk, hogy a jövendőt veszítjük el, miközben pillanatnyi érdekeink szerint gondolkodunk? Mondhatná valaki, ez egészen természetes, hiszen a ma embere olyan messzire került a természettől, hogy már nem is tudja, hogy éppen minek van az ideje. A boltban úgyis mindig lehet mindent kapni. Tragédiák meg mindig voltak, hol egy autó ütközik, hol egy repülő pottyan le, vagy elsüllyed még egy hajó is, de hát ezzel nincs mit tenni. Vajon mentség ez a mai embernek? Vajon nem kellene felkiáltanunk és könyörögnünk, hogy mentsen meg minket Isten még saját magunktól is, mert mindaz, ami körülöttünk történik, arról árulkodik, hogy nem csak a természettől és egymástól kerültünk nagyon távol, de elsősorban a természet és az élet urától, az élő Istentől is. Ilyen kár, hogy annyira el vagyunk foglalva pillanattal. Alig-alig marad erő és idő az örökké valóságra. Pedig Jézus határozottan mondja, keressétek először Isten országát és annak igazságát, és a többi ráadásként megadatik nektek. Persze ehhez meg kellene tanulnunk rábízni önmagunkat, és hálát adni esőért, napsütésért, szélcsendért és viharokért, abban a tudatban, hogy Isten tudja, hogy most éppen mire van szükségünk. És oda kellene fordulnunk egymás felé, és együttérző szívünkkel segíteni a bajba jutottakon. Mert hogy a keresztényekről először az a hír terjedt el a kívülvalók között, látjátok, mennyire szeretik egymást? Talán legfőbb ideje lenne erre az alapállapotra visszatérnünk. A folytatásban Kovács Barna, Szatmárnémetiben élő gyerekmisszió munkás igei gondolatait tesszük közzé.
2: Jézus a hajóban. Vannak találkozások, amelyek nagy hatást gyakorolnak ránk, sőt, olyan is van, amely egész életünkre nézve meghatározó lehet. 2 évvel ezelőtt Donald Trump elnök egyik toronyházában jártam New Yorkban. Bár a házigazdával nem találkoztam, mégis nagy hatást gyakorolt rám mindaz, amit ott láttam, hát ha még vele is találkozhattam volna. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus Palesztina területén élt, járt, kelt, és sok emberrel találkozott. Földön járta a történelmi tény, amit nem csak a Szentírás jegyzett le. A vele való találkozás élményét senki sem írta le jobban, mint az apostolok vagy az evangélisták. A Lukács evangéliuma 5. fejezet első 11 versében Péternek az élményéről számol be. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: elvezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. A Jézussal való járás évtizedei azzal kezdődtek, hogy Jézus belépett a Simon halász hajójába. Valószínű, valamikor a délelőtti órákban történhetett. Péter és András, a testvére, valamikor éjfél előtt indulhattak ki a Genezáreti tóra halászni. Mire hajnalodott, a halászatot be kellett fejezni, mert a fény átvilágított a víztükrén, a halak pedig mélyebbre merültek. A halászok kivonták a hálóikat a partra, a fogást értékesítették a kereskedőknél. A hálókat megtisztították, megvarták, ha kellett, a hajót előkészítették a következő éjszakára, és kora délután lefeküdtek, hogy erőt gyűjtsenek a következő halászatra. Ekkor érkezett meg Jézus, és kérezkedett be a Péter hajójába. Abba a hajóba, amely a halászok faragatlan nyelvezetéhez és a tengeri állatok bűzéhez szokott. A mi életünk hajója sem üres. A magunk választotta baráti körhöz, szórakozásainkhoz, karrierépítésünkhöz, megvalósításainkhoz, bűnös vágyainkhoz és természetünkhöz szokott hozzá. Ahogyan a Péter hajója lassan átvette halak, rákok és hínár szagát, úgy a mi életünk is átveszi azoknak a jellemvonását, akik annak vendégei és lakói. Még alsó tagozatos voltam az iskolában, amikor a nagyobb fiúk rávettek, hogy kóstoljam meg én is a cigarettafüstöt. Persze nagyot szórakoztak rajtam, amikor egy slukk után fulladozni kezdtem. Alaposan kimostam a számat. Édesanyám mégis megérezte ruhámon a dohányfüst szagát. Nem is gondoljuk, mennyire áthat annak a társaságnak a lelkülete, amelyben mozgunk. Ha Jézus nincs az életünk hajójában, akkor valaki vagy valami más veszi át az ő helyét. Embereket, kapcsolatokat, anyagi értékeinket kezdünk isteníteni, vagy talán önmagunkat. A történet szerint egy újságíró interjút készített a két nagy világklasszis futballsztárral, Cristiano Ronaldóval és Lionel Messivel. Ronaldo szerényen megjegyezte, hogy Isten azért teremtette meg, hogy az embereket tanítsa meg futballozni. Erre Messi csak annyit jegyzett meg. Félvárról. Nem emlékszem, mikor teremtettem meg őt. Lassan úgy eltelünk magunkkal, hogy nem érezzük azt, hogy szükségünk lenne Istenre. Igen ám, de lassan a hálókat is kötözgetni kell, mert szakadozni kezdenek. Valószínű, nem ez a kedvenc foglalkozása egy halásznak. Mi sem örülünk annak, amikor álmaink, terveink kezdenek szertefoszlani, és mindaz, amit eddig összegyűjtöttünk, és amiben bíztunk, lassan kezd széthullani. Ekkor a tengerparti homokban feltűnt a mester árnyéka, és Jézus a Péter engedélyével belépett a hajóba. Vallásos szóhasználatban elterjedt az a kifejezés, hogy befogadtam Jézust a szívembe, aminek van is bibliai alapja. Mert a mi döntésünkre is szükség van ahhoz, hogy Jézus bejöjjön az életünkbe. Nekem azonban jobban tetszik, ha úgy fogalmazunk, hogy amikor Jézus belépett, vagy bejött az életembe. Nem is gondoljuk, mekkora fordulat áll be az életünkbe azáltal, hogy az Úr Jézust beengedjük az életünkbe. Sok keresztény nem tudja megmondani, mikor történt meg ez vele. Sőt, amikor a megtérése felől érdeklődünk, valami szektás élményre gondolnak. A 90-es évek elején gyermekevangelizációt szerveztünk az egyik Kolozs megyei faluban. Amikor a falu lelkésze meghallotta, felháborodva közölte velünk, hogy ki fogja jelenteni az istentiszteleten, hogy csak a pogány szülők engedjék gyermekeiket a rendezvényünkre, mert itt mindenki keresztjén, és nincs szükségük holmi megtérésre. Azóta már másképp fogalmaznak, és nem idegen a megtérés fogalma. Csak a tartalma üresedett meg. Megtérés alatt azt értjük, ha valaki elmondja a megtérő imáját, esetleg meghatódott egy lelki ének elhangzása alatt, vagy éppen beteg hozzátartozójáért mondott imát, és az meggyógyult. Mások egyszerűen csak áttérést értenek alatta. A nagy kérdés az, hogy bejött-e Jézus az életünkbe? Nem gondolom, hogy 8-10 méternél hosszabb lett volna az a bizonyos halászhajó. Jézus lába alatt kissé megingott a kis hajó, és a víz az oldalánál megcsobbant, körös körül hullámokat verve. Sok ember megserezzen az Isten fiával való találkozáskor. Szól az íge, a prédikáció, a tanúságtétel. Olvassuk a Bibliát, és mintha mi sem történne velünk és bennünk. Eltelnek az istentiszteletek úgy, hogy meg se rendül a szívünk bele. Nagypénteken, amikor Jézus meghalt a kereszten, és húsvét hajnalán, amikor feltámadt a halottak közül, a föld is beleremegett. Pál apostol szerint az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, minket is megelevenít. Hogy van hát, hogy nem érint meg az Isten ereje minket? Erre csak az lehet a magyarázat, hogy a mi megtérés élményünkből kimaradt az Isten. Valószínű, Jézus orrát megcsophatta a sok éves halászattal együtt fejlődő halszag. Péternek nem volt ideje kitakarítani a hajót. Nem illatosította be levendula csokrokkal, hogy kellemes légkört biztosítson a tanítónak. A csónak minden deszkája magán viselte gazdájának múltját. De ha a deszkák beszélni tudtak volna, talán sokat meséltek volna a viharos természetű, bőnökkel terhelt halászról. Kedves hallgatom, a Jézus nélküli életnek megvannak a jelei, terhei és következményei az életünkben. Bűneinktől igazából csak akkor kezdünk megriadni, amikor a Szent Isten jelenlétébe kerülünk. A tükörbe kell belenéznünk ahhoz, hogy meglássuk magunkat. A történet arról számol be, hogy Péter a vízbe vetette magát, amikor erre rádöbbent. De ehhez még néhány dolgot át kellett élnie. Aki megtérése előtt akar megjavulni, az soha nem fogja átélni Isten bűnbocsátó kegyelmét. Jézus leült, és tanítani kezdett. Az evangéliumokban Jézus tanítóként jelent meg, és megváltóként ment el. Tanításában az Isten országát mutatta be, és az oda vezető utat. Azt is kijelentette, hogy senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Tehát nem lehet őt megkerülve a mennybe jutni. Ma olyan sok a bibliátlan keresztény. Nincs ideje, és nem is akarja olvasni az Isten beszédét. Szeretne megtérni, és keresztény életet élni, de siralmasan hiányos a Biblia ismerete. Amikor Paul Lim, a Yale Egyetem koreai hallgatója megtért, az első fél évben 7-szer olvasta át a Bibliát. Ez alatt nem csak az értelmét, de a teljes lelki világát megtisztította az Isten szava. Ma a Nashville-i Vanderbilt Egyetem tanára. Amikor Krisztus beszéde tekintéllyel bír, és gazdagon lakozik bennünk, akkor éljük át a bibliai megtérést. Péter a Jézus szavára evezett be a tóra, és ugyancsak az ő szavára vetette ki a hálóit fogásra, ami a szívrendítő csodához vezetett. Ezt követően a Jézus szavára mindent otthagyott, és követte az Urat halála napjáig. Ma olyan keveset teszünk csak azért, mert Jézus parancsolja, és olyan sokat azért, mert a testünk, vágyaink, anyagi törekvéseink megkövetelnek. Kegyességünk kimerül abban, hogy megfeleljünk annak a vallási közegnek, amelybe születtünk, vagy felnőttként választottuk magunknak. Ezért olyan erőtlen a mai kereszténység. Hasonlóan ahhoz a kávéhoz, amelyből kivonták a koffeint. A Jézus szavaival élve megízetlenül só, amelyet kivetnek, mert nincs hatása. Az első dolog, amit Pétertől kért az Úr, az volt, hogy taszítsa el a parttól a hajót. Ez nem a vitorlát dagasztó szél tette, hanem Péter. Amit nekünk kell megtennünk a megtéréskor, még a Szentlélek sem vállalja át. Jó 3 év múlva már Péter buzdítja a pünkösdi tömeget arra, hogy szakítsátok el magatokat az elfajult nemzedéktől. Isten nem vesz ki minket a bűnös világból, mert annak látnia és hallania kell az Isten gyermekei bizonyságtételét. Azonban, ha nem történik meg az elszakadás a régi élettől, a bűnös környezettől, előbb-utóbb vissza fog húzni a bűnbe. Ezen a ponton bukott el a gazdag ifjú üdvössége, és azóta még olyan sok emberé. Amíg csak a parton volt a hajó, addig csak a szűk környezet látta, hogy belépett Jézus a Péter hajójába. Ahogy távolodott a parttól, egyre többen látták meg, hogy a Péter hajójában ott van az Úr. Ha az Úr Jézus bejön az életünkbe, ő hamarosan meg fog szólalni, és nagyon gyakran rajtunk keresztül fog beszélni. Ez hozta tűzbe az első pünkös napját, és tartja mozgásban a világmissziót. Isten ma is beszélni akar a templomaink, gyülekezeteink szószékeiről, de a hívő emberek hétköznapi világításuk által is. Kedves hallgatom, merre tart az életed hajója? Benne van-e az élet ura? Látják-e mások is őt benned? Beszél-e életeden keresztül? Ha igen, akkor téged is fel fog szólítani arra, hogy evezz a mélyre, egy mélyebb, elkötelezettebb kapcsolatra ő vele. Tanítvánnyá és emberhalásszá akar tenni. Kész vagy-e erre az útra?

0: Betkó András, jöjj velünk! Kibontva a zászló, hald szavát a kürtnek, nagy célok felé indul csapatunk. Érzed-e izzását lángoló szívünknek, hallod-e a dalt, mit zeng ajakunk? Jézus mellett állunk, ő visz győzelemre, ezer küzdelmen át utána megyünk, csak te maradsz hátra, ne nézz kényelemre. Állj a sorunkba, testvér, jöjj velünk! A bűnnek iszapja áttört minden gátat, zúgva hömpölyög mindnyájunk felé, templomot, hivatalt, milliónyi házat csapdos a szennye, s meginok belé. Mi szépet alkotott egyén s társadalom, amit most még boldogan élvezünk, holnaptán nem lesz egyéb, csak romhalom. Áttört gátakra, testvér, jöjj velünk! Mi soknak élete elmerül ez árban, kik vele úsztak erőtlen gyáván, s a lelkünk most senyved mérgező hinárban, bűn fertőjében szüntelen járván. Hol van a méltóság? Az emberi ember, tiszta lelkűség, nemes érzetünk. Mielőtt elnyelné mind a nagy bűntenger, lelket menteni, testvér, jöjj velünk! Miért vesztegetnéd a drága életet, s miért törtetnél kicsiny célokért? Ki szüntelen csak maga körül lépeget, annak a léte eddig mit sem ért. Lángoljon fel benned nemes tettek vágya, csak ezektől lesz szép az életünk. Élni emberiség üdvére, javára, ilyen utakra, testvér, jöjj velünk! Mit ér kesergésünk a rossz világ fölött, ha jajgatva is csak bűnben élünk? Ha szívünkből a jó már mind kiköltözött, nem lesz örömünk, sem békességünk. Feszülő izmokkal tépt szét a láncaid, Jézus nevében nyújtjuk a kezünk, hagyd el bűnös élet bús börtön sáncait, s újjá születve, testvér, jöjj velünk! Fogadj szent hűséget égi királyodnak, Jézussal élve öröm ez a lét, senki mást ne ismerj vezérnek, uradnak, lelket csak benne lelheti üdvét. Kibontva a zászló, halt szavát a kürtnek, nagy célok felé indul seregünk, érezd meg izzását lángoló szívünknek, s állj a sorunkba, testvér, jöjj velünk!
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 36 1 327 0440, mobil számunk 36 20 56 52 840, e-mail címünk radio@mera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 20-án így szól Isten igéje. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. 71. Zsoltár 23. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Lukács evangéliuma első fejezet 63. verse. Isten az igéjén keresztül szól hozzánk. Az ige cselekvést, létezést, történést kifejező szófaj. A beszéd jó esetben nem egyirányú, hanem párbeszéd. Isten és az ember között bontakozik ki. Isten szól, és az ember válaszol, úgy, ahogy Zakariást is megszólította az örökkévaló, majd ő válaszolt. Zakariás először kételkedett Gábriel szavában, ezért elnémult, nem tudott megszólalni. Most viszont, még mielőtt visszakapta volna a beszéd lehetőségét, hitben cselekedett. Leírta János nevét. Nem az volt a fontos, hogy mások mit várnak el tőle, nevezetesen, hogy apjáról nevezze el a gyermeket, hanem hogy Isten akarata teljesüljön. Amint Zakariás hite tettekben is megnyilvánult, megnyílt a szája. Ez gyönyörű képe annak, hogy a kételj és a hitetlenség megnémít, de a bizalom és az engedelmesség felszabadít, nem csak a beszédre, hanem Isten dicséretére. Amikor Zakariás végre megszólalhatott, nem panaszkodott, magyarázkodott, hanem áldotta Istent. Az ige tehát cselekvést, történést, létezést fejezt ki. Micsoda belső út, mekkora belső változások, milyen gyönyörű történetek bontakozhatnak ki az Istennel való párbeszédből. Történik itt és most. A kérdés már csak az, hogy válaszolunk-e, mi is dicsérjük-e Istenünket. Ki a saját házában, munkahelyén vagy közösségben az Isten tiszteleten. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szólsz hozzám. Oszlasd el kételjeimet. Adj hitet és engedelmességet, hogy ne embereknek akarjak megfelelni, hanem a te utadon tudjak járni. Nyisd meg számat, hogy minden helyzetben dicsérjelek, és életem válasz legyen szavadra. Amen. Tiborcz Dániel áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Újjong az ajkam, ha neked zenket, lelkem is, amelyet megváltottál. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ő, Zakariás, pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Adj hálát nekem, dicsőséges ajándékomért, lelkemért. Olyan ez, mint mikor feltöltöd a nyomós kút szivattyúját. Ha az érzéseitől függetlenül a hálaadás áldozatát hozod nekem, lelkem szabadabban tud munkálkodni benned. Ennek gyümölcse még több hála, és még nagyobb szabadság, amíg már túl csordul belőled a háládatosság. Naponta záporoztatom rád áldásaimat, csak időnként nem veszed észre őket. Amikor valami negatív dolognál leragad az elméd, nem látsz sem engem, sem az ajándékaimat. Hit által mondj köszönetet azért, ami lefoglalja a gondolataidat, bármi legyen is az. Ez eltakarítja az akadályt, és így megtalálsz engem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt második levél, 5. fejezet 5-ös vers, és 3. fejezet 17-es vers. 50. zsoltár, 14. vers.

0: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. János 8:31-32.
1: A tiltás nem tudja megváltoztatni az ember szívét. Létrehozhatunk törvényeket, hogy megfékezzük a rossz indulatú embereket, de azok nem teszik majd őket olyanokká, akik elfogadják és szeretik embertársaikat és az együttélés szabályait, rendjét. Egyedül Isten képes erre. A jézusi mondásból a világon bárhol a fönti igének csak a második felét aggatják ki épületeik falára. Az igazság szabadokká tesz titeket. Figyelmen kívül hagyják viszont a vers első felét. Előbb meg kell ismerni az igazságot, mégpedig Krisztus igéje által. Létezik sok alapigazság. Ezek ismerete kétség kívül a segítségünkre lehet. Azonban csak akkor lehetünk szabaduk, ha ismerjük Jézus Krisztus igazságát. Sokan belemélyednek a Biblia tanulmányozásba, azt remélve, hogy az írás szavaiban szabadságot lelnek. De maga a Biblia nem a cél, hanem egy térkép, ami elvezet az úti célhoz, Jézus Krisztushoz. Az igazság egyik jelentése a valóság, és pedig a fedetlen, leplezetlen és igazi valóság a tények valóban teljes körű világa, beleértve a láthatatlan, szellemi, erkölcsi tényeket is. A másik, a bibliai igazság fogalom, és ami ezt kiegészíti. Az emberséges jogszerűség, a méltányosság és a humánum, bátran mondjuk ki, a szeretetet sem nélkülöző embertársi igazságosság. A valóság megismerésének legfőbb akadálya bennünk van. És röviden úgy nevezhetjük, hogy öncsalás. Az, hogy illúziókban és hamis álmokban, esetleg megrögzöttségekben élünk, és erre mindnyájunkban megvan a hajlam. De épp erre kell törekednünk, győzni fölöttük.
0: Mindenható Istenem, mi nehéz a földön megtalálni az igazságot. Bármennyire keressük és kutatjuk, nem találjuk meg, ha csak te, drága jó Istenem, a szívünkbe nem oltod. Te vagy a világosságnak és a megismerésnek egyedüli forrása. Azért buzgó imádsággal kérem tőled, hogy légy velem, és segíts engem. Világosítsd meg az elmémet, ültess szívembe a te szeretetedet, hogy hitem ne ingadozzék, és a te igazságod fényeskedjék a lelkemben. Hiszen te a magad képére és hasonlatosságára teremtettél, ami azt jelenti, azt akartad, téged képviseljelek ezen a földön. Valósítsam meg a gondoskodásodat, jelenítsem meg a hűséged és a szereteted, a belső békét. A béke az üdv szava a Bibliában, teljes életet, üdvösséget is jelent. ezért az üdv ott van, ahol igazság is van. Édes atyám, köszönöm, hogy bízhatom ígéretedben, valóban szem nem látta, fül nem hallotta, ember szíve meg nem sejthette, amit te azoknak készítettél, akik téged szeretnek. Taníts meg jóra használni, amit tőled kapok, életemet, egészségemet, erőimet. Áldalak téged, hogy Krisztusban te magad is a legjobbra használtad szabadságodat, az ember és a világ üdvére, és erre tanítasz engem is. Segíts kérlek, hogy Krisztusban szabadságot nyerjek minden jóra, és megszabaduljak minden méltatlan megkötözöttségemtől. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnöket a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítette elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája a könyvtárban. A Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtára egész este várja vendégeit a múzeumok éjszakáján. Ma, június 20-án egészen éjfélig lesznek különleges és izgalmas programok. Ízekbe zárt történetek, Petőfi és Jókai gasztronómiai megközelítésben. Zenés, irodalmi est is lesz 20-tól 21 óráig. A műsorban Petőfi Sándor és Jókai Bor műveiből vett részletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó anekdóták hangzanak el, amelyek bepillantást engednek a két egykori pápai diák étkezési szokásaiba, kedvelt ételeibe, illetve művei gasztronómiai vonatkozásaiba. Az irodalmi szövegek felolvasását élő zenei betétek kapcsolják össze. A műsor közben Jókai és Petőfi kedvenc ételeit, például a püspök kenyér, a tepertős pogácsa lehet megkóstolni. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Ma, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Rejtélyek és éjszakai kalandok a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a veszprémi várnegyedben a múzeumok éjszakáján, ma június 20-án titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a veszprémi várnegyedbe. Június 20-án vársétáik is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik föl, 16 órától pedig a Szent Mihály főszékes egyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. Az érdeklődők zárás után 19 és 21 órától zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégibb, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól a harangtoronyig. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül, és 29-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen

0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm titeket az Érted Podcast egyik újabb epizódjában. Velünk van Balla Frigyes, akit újdonsultan, meg újra köszöntünk körénkben, és köszönjük, hogy vállalta ezt az újabb felvételt.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek benneteket is. Öröm a számomra, ha bizonyságot tehetek.
0: Nekünk is öröm, hogy itt van, meg annak is öröm, hogy itt van Márk, aki jobbról és balról is támogat úgymond bennünket.
2: Csak kapkodom a fejemet, sziasztok!
0: Hát az a téma, amit feszegetni szeretnénk itt ma Frigyes bácsival, nem is olyan egyszerű, meg könnyű kimondani, de talán nehezebb róla beszélni, vagy nehezebb átmenni rajta, ugyanis a szenvedésnek a tematikáját szeretnénk egy kicsit boncolgatni mai podcastben, és megfelelő következtetéseket levonni. És ebben hívjuk Frigyes bácsinak a segítségét, meg a Biblia Istenének is a segítségét, majd a gondolatainkon, meg eszmecserénken keresztül főleg így van. És ha tudnánk kicsit nekünk beszélni arról, hogy az eredetéről a szenvedéseknek. Ugyanis azért van egy ilyen kusza a világban, hogy most Istentől jönnek, megengedi a szenvedéseket, hogy ez teljesen csak a gonosztól jön a szenvedés, ha néhány szóban erről mesél nekünk egy kicsit, de sokat tisztázni úgy hiszem itt a bevezetőben, tehát a szenvedések eredetéről.
1: Úgy gondolom, hogy a szenvedés elsősorban a fájdalom szülötte, akár lelki, akár testi dologról van szó, mert a fájdalomnak van egy bizonyos fiziológiája. Az, ahogyan működik, ahogy kialakul, és ha nem akarunk belemenni túlságosan mélyen, legalább annyit kellene tisztáznunk, hogy a fájdalom, a szenvedés, az tulajdonképpen barát vagy ellenség. Mivel életvédő funkciója van a fájdalomnak és a szenvedésnek, ezért azt mondjuk, hogy bizonyos esetekben, sőt az esetek nagy többségében, nagyon is barátunk. Ha nem éreznénk a fájdalmat, nyugodtan levághatnánk a lábunkat, kezünket, összeéghetnénk, és az életünkkel lenne probléma, ezért életvédő funkciója van a szenvedésnek és a fájdalomnak. Ugyanakkor van bizonyos funkciója az elköteleződés tekintetében. Az, hogy amikor fájdalom vagy szenvedés éri az embert, amikor a fájdalom sokáig tart, amikor szenvedésnek nevezem a fájdalmat, akkor vajon hogyan bizonyítja a fájdalom azt, hogy én kitartó vagyok akkor is, ha a szenvedésbe vagy fájdalomba kerül egy bizonyos dologban. Az, hogy honnan jön a szenvedés, vagy honnan jön a fájdalom, hát ezt nagyon könnyű megmondani, ugyanis a legelső szenvedés és fájdalom az Isten által előre megmondott dolog volt, jelenség az ember életében. Emlékezzetek vissza, a bűneset után Isten azt mondta az asszonynak, hogy igen, megnövelem a terhességet, fájdalmát, és fájdalommal szülöd a gyermeket. A férfinak meg Ádámnak meg azt mondta, hogy mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél a fáról, amiről én azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott lett a föld miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, és a fáradtság az nagyon sokszor fájdalommal jár, szenvedéssel jár, nem beszélve arról, hogy az egész föld átkozott lett.

0: Na most, hogy honnan jön a szenvedés egy adott helyzetben, akár a mi életünkben is, a saját életünkben, nem mondhatjuk azt, hogy Isten küldi a fájdalmat ránk, mert az is meg van írva a Bibliában, és ha nagy kontextusba akarjuk bele helyezni a fájdalom és a szenvedés problémáját, akkor tudnunk kell azt, amit Jakab mond, hogy Isten nem kísérthető gonosszal, és ő nem is kísért gonosszal. Viszont megengedi a fájdalmat, vagy megengedheti a szenvedést, ugyanis ilyenkor jelzés értéke van a fájdalomnak és a szenvedésnek. Azt jelenti, hogy valami nincs a helyén. Valami nincs a helyén. És mint ahogy bejött a fájdalom és a szenvedés az ember életébe a bűnünk miatt, azért, mert rosszul döntöttünk, és viseljük ennek a következményét. Tehát a legelső rossz döntésünknek a következménye a szenvedés is és a fájdalom is. Aztán össze van keverve most már mindennel, mert itt van ugye a lelkünk ellensége is. És mint ahogy Jobbnál történt, amikor a sátán kikérte Jobbot, hogy megpróbálja, és a szenvedés és a fájdalom ennek érdekében az elköteleződés tekintetében, hogy ez a funkció, hogy kitart-e továbbra is abban a dologban, amiben van, így a mindenható Isten megengedi, de nem ő küldi a fájdalmat, nem ő okozza a fájdalmat. Az mindig a mi rossz döntésünknek a következménye, és minden fájdalom annak az a legelső döntésnek a következménye.
1: Igen, ez így logikus, meg azt is ki kell mondanunk, amit mondott ön az előbb, hogy azért ez az korszakokon vagy évszázadokon keresztül ez nagyon összekuszálódott, meg búrjánzódott, tehát hogy bejön még a mi butaságunk is, vagy bejön az ördögnek a tevékenysége, vagy akár, hogy valaki körülöttünk valamit hibázott, és így okoz egy szenvedést. Tehát minden nem tudunk valamire ráfogni, hanem lehet egy összetett dolognak a következménye az a szenvedés. Viszont végső soron az a emberi bukásnak, a bűnesetnek a következménye a szenvedés.
0: Úgy van. És amire gondolok itt még az, hogy az Ószövetségben ugye egyértelmű, hogy amikor ott az Isten fiak oda mentek ott az Úr elé, és udvaroltak úgymond, hogy ezt a bibliai műszót használjuk, akkor a sátán is megjelent, és ő tulajdonképpen kikérte Jobbot. És Isten megengedte.
1: Igen, nagyon érdekes.
0: Isten megengedte. Ugyanis a szenvedély is, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy van egy olyan dolog, hogy az egyiknél a szenvedés pozitívan hat rá, hogy még közelebb hozza Istenhez, a másikat meg eltávolítja. De most Jobbra a mindenható Isten azt mondta, hogy igaz és istenfélő. És mikor átment mindenféle próbán a szenvedésen, a nyomorúságon a saját felesége is azt mondta neki, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, akkor is kiderült róla, hogy még közelebb kerül Istenhez, sőt, aztán a Jobb könyvét, ha igaz. Az Új Szövetségben viszont azt tapasztaljuk, hogy nem változik semmi, ugyanaz van, azt mondta Jézus Péternek, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Úgyhogy nem vagyunk mentesek attól, hogy a sátán kikérjen bennünket, és Isten pedig átenged nagyon sokszor azért, hogy kiderüljön, hogy mi lakik a szívünkben. Szerintem a szenvedés senkit nem változtat meg alapjában véve, csak felszínre hozza azt, ami a mélyben van.
1: Igazol.
2: Nagyon jó. Még azt is hozzátenném, hogy ugye vannak ezek, és a szenvedés az mindig egy bűnnek a következmény, valakinek a következménye. És ezt nézhetjük ilyen makró szinten, hogy volt az első emberpár, aki vétkezett, és onnantól bennünk van a bűn és a szenvedés, de ez jelen van az életünkben mikroszinten is. Tehát, hogyha mi elhanyagolunk valamit, például akár az egészségünket, akkor ne csodálkozunk, hogy betegek leszünk. Mert ilyen szinten is Isten megengedi, úgymond, hogy bizony koppanjon a fejünk, és tanuljunk a mi hibáinkból. Hogy a mi őrző angyalunknak azt mondja, hogy nem, hagyja csak őt, hadd végezzen valami hibákat, és hogyha okosak vagyunk, akkor tanulunk ebből, hanem akkor meg megyünk tovább a magunk útjára. És ezek is ilyen értesítő eszközök Isten kezébe, hogy észrevegyük magunkat, hogy nem jó az az út, amin járunk.
0: Így van, aki akkor is füstöl, ha nincs kémény a feje tetején, az előbb-utóbb számolhat a következményekkel.
1: Így van, ezt érintettük is.

0: Nagyon érdekes azért, hogy még a szkeptikus ateista ember is, amikor a szenvedése szembesül és zúgolódik, akkor az Isten okolja, akiben nem hisz. Még a félig hívővel, használtam ezt a kifejezést, ha van ilyen egyáltalán, vagy lehet még a hívővel is előfordul, hogy Isten okolja, hogy gyakran hangzik ez, hát miért, miért, hogy engedi ezt meg Isten, meg ilyen hangzatos dolgok, de erre tetszett már válaszolni, viszont egy kicsit térjünk már ki erre, hogy azt szokták még így érként használni, érként, vagy hangzatos kérdésként, hogy miért engedi Isten meg, hogy oké, a szenvedés, a bűnök a következő, de hogy ártatlanok is úgymond szenvedjenek. És akkor hozzák a csecsemő halálozás, vagy az abortusz, vagy hogy éheznek emberek, olyanok, akiknek az élete számukra úgy tűnik, hogy ártatlan az élete, és mégis szenvedésben van részük. Hogy ezt hogy hogyan közelíti meg, vagy mit szokott erre mondani, Ügyes bácsi?
1: Hát ha valakinek fáj a foga egy fél órán keresztül, az elég kétségbeejtő, hát még ha tovább fáj, és ennél nagyobb szenvedések is vannak, nagyobb fájdalmak is vannak. Viszont ahhoz az örök élethez, amit a Biblia fellebbent előttünk, amiről beszél, és ahova hív bennünket Jézus, miután megérkezik a földre, és elkezdi az ő tanítói hivatalát, ahhoz képest pillanatnyi, mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható az örök dicsőséghez, amiben részünk lesz, és ez így van. Én velem úgy elszelelt 70 év, hogy szinte azt mondhatnám, hogy csak egy pillanat volt az egész, és valamikor, amikor úgy gondoltam, hogy kificamodott a bokám, és nagyon fáj, akkor ahhoz a boka fájáshoz, ahhoz a fél órához, órához, vagy legyen akármennyi szenvedés, legyen 10 napig tartó, mint ahogy mondja a Jelenések könyve, de az azt jelenti, hogy meghatározott idő, nem hasonlítható az örök léthez. Tehát ez az egyik dolog, hogy igaz, hogy Isten tudja felügyelni a szenvedést és a fájdalmat, viszont abszolút céllal engedi meg. Ha megengedi, akkor céllal engedi meg. Az, hogy ártatlan gyermekek, ez egy ilyen szójáték.
0: Így van.
1: A Biblia nagy kontextusába helyezve, mert ártatlan ember nem létezik, ez az igazság. Senki nem ártatlan, mert bűnben melengedett engem az én anyám. Tehát mindenféleképpen a bűn az ott van mindenkiben. Aki megfogant, abban már ott van a bűn. Tehát Isten pontosan tudja, nála nincs olyan, hogy csecsemő halálozás. Nála nincs halál. Istennél nincs halál, az ő számára mindenki él. Ezért mondta Jézus Mózesnek, amikor Mózes ugye ott van az égő csipkebokra előtt, hogy én vagyok az Ábrahám, én vagyok az Izsák, és én vagyok a Jákob istene, és ezek élnek. Tehát a mi számunkra meghaltak, de az Isten számára élnek. Az ő számára nincs halál, az ő számára annyi van, hogy megfog valakit ebből a valóságból, ebből a mi valóságunkból, és áthelyez egy másik valóságba. Úgyhogy ő pontosan tudja, hogy aztán, ahogy az előbb elkezdtem mondani, hogy lesz 10 napig tartó nyomorúságot. Nem biztos, hogy 10 nap. Lehet, hogy 6 nap, lehet, hogy 180 nap. De mindenféleképpen vége lesz. És mint ahogy bejött ebbe a világba a fájdalom és a szenvedés, éppen úgy ki is fog menni belőle, tehát a hívő embernek megvan a reménysége. Látjuk az alagútnak a végét. Egészen másképp szenved az ember, ha tudja, hogy miért, és mi a célja, és mi az iránya, és hol van a vége, egészen másképpen szenvedünk, mint mikor fogalmunk sincs.
0: Igen.
1: Csak bolyongunk, csak idegeskedünk, és a bizonytalanság még fokozza a fájdalom vagy a szenvedésnek az érzetét. Nézzétek csak, mit mond itt a Jelenések könyvében az ige. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és most következik, ami bennünket érdekel, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, és gyász, és jajkiáltás, és fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát itt van a szenvedésnek, meg a fájdalomnak a vége. Tehát a hívő ember tudja, hogy merre felemegy, és van miért húzzon. Van miért, ugye Jobb megtanít bennünket egy nagyon fontos dologra. Megtanít bennünket, amikor azt mondja a feleségének, hogy úgy szólsz, mint a bolondok közül egy, ne felejtsük el, hogy a 14. Zsoltár meg az 53. azt mondja, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. És azt mondja Jobb a feleségének, hogy úgy szólsz, mint a bolondok közül egy. Hát amikor Isten jóval volt hozzánk, és igazságos volt, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy akkor is igazságos, amikor fájdalmat vagy szenvedést enged meg az életünkben, nem okoz, enged meg az életünkben, céllal. Pontosan tudja, hogy miért. És ha azt mondja az Úr Péternek, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, én úgy gondolom, hogy a mindenható Isten Balla Frigyest, bárkit, aki az ő útján jár, lehet, hogy többször is odaenged azért, hogy megpróbáltas, hogy most is. És a végén kiderül, hogy tenni, te mindenféleképpen, mindjárt mondom a Pál apostol esetét, hogy mindenképpen Istenbe kapaszkodsz. Akármilyen fájdalom, akármi van rajtad. Ugye ott van Pál apostol, akiről azt olvassuk, hogy a sátán angyala, hogy gyötörjön, olyan tüske adatott a testébe, és ez szenvedés, ez fájdalom. És azt mondja, hogy a görög megfogalmazás szerint nagyon sokszor imádkoztam, hogy vétessék el a tövis, és azt a választ kaptam, mivel nem hallgatta meg Isten az imádságát, hogy elég néked az én kegyelmem ott, amikor vége lesz minden fájdalomnak, elég neked az. Emlékeztek Anániásnak, azt mondta az Úr, hogy majd megmutatom én neki, mennyit kell szenvedjen az én nevemért. Hát akkor nem fogja meggondolni magát a Pál kedvéért. És sokat kellett szenvedni. 5-ször kaptam 40-et, egy hián, stb. És mondja, hogy mennyi mindenem ment keresztül, és végül ott van a kegyelem, és elég néked az én kegyelmem, mert akkor a pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható az örök dicsőséghez. Sőt, érdekes, ha már a szenvedésnél tartunk. Nézzétek meg, ha azt kérdeznénk valakitől, hogy mondd meg már nekem, hogy kiszerzi. Sőt, érdekes, ha már a szenvedésnél tartunk. Nézzétek meg, ha azt kérdeznénk valakitől, hogy mondd meg már nekem, hogy ki szerzi neked az üdvösséget. Akkor azt mondaná, hogy Jézus Krisztus. Szól a szavakkal, te tényleg hiszel abba az Istenbe, akit tudod, hogy igazságos akkor is, amikor az ő napsugaraival melegíti az életedet, meg akkor is, amikor jégcsapokat enged a közeledbe.
0: Nekem eszembe jutott két dolog, így tetszett mondani, felemelednek, mikor foglalkoztam ezzel a tematikával, hogy Pálot fel is sorolja úgymond a szkifiket, amik történtek az életében, és azt mondja, hogy elválaszthat valami Isten szeretetét? És az semmi. És azért nagyon kemény dolgokat, meg nagyon durva dolgokat, még a szellem világot is felhozza, semmi nem választhat el. Meg úgy gondolom, az ördögnek egy nagy csapdája, és ezt nem úgy mondom, hogy engem nem akar ezzel becsapni, nem csapott be, hogy amikor ezt a pillanatnyi könnyű szenvedést felnagyítja neked. Tehát, hogy végtelenné tesz előtted, hogy jaj, ez a hosszú, ez tarthat napig. Pedig ez pillanatnyi. Meg ahogy mondja a Jelenések könyve, hogy ezek az elsők, ezek elmúlnak, és utána a második, harmadik, negyedik végtelen, tehát hogy ez csak az első volt, tehát hogy az elsőben vagyunk, és az ördög be akar csapni bennünket, hogy ez a végtelen, hogy ez a minden, pedig nem. Tehát, hogy ki kell rólunk derüljön meg. Nyilván ez is, hogy amit jó példájában látunk, hogy Fies bácsi is mondta, hogy csak addig követem, addig ragaszkodom, addig szeretem, még süt rám a nap, vagy akkor is az Istenhez ragaszkodom, amikor nem értem a körülményeimet. Vagy nem értem, vagy fáj valami, vagy nem kívánom. Hát Jézusnak az életében nem volt szenvedés? Dehogy nem. Hát még a Getsemáni kertjében is azt mondja, hogy atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Tehát ez egy szenvedés volt, de azt mondta, legyen meg a te akaratod. És úgy gondolom, nekünk is, Istenfélő embereknek, amikor nehézséggel, fájdalommal szembesülünk, ez a Jézusi lelkület kellene legyen, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, és hogy legyen meg a te akaratod. Hogy ha lehet, akkor 6 napig tartson, 10 napig tartson, vagy 6 percig, de hogy akkor is ragaszkodni hozzá.

vagy nekem, akit nem adhat meg senki más. Mert tudom és megismertem, és teljes szívemből hiszem, hogy te vagy Isten fia, ahon

0: meg mikor így Istennek ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy Uram, miért, meg hogy te nem engedhetsz meg ilyeneket, akkor nagyon beskatujázunk Istent, ami nagyon nem helyes. És azt hiszük, hogy mi jobban tudunk, azt hiszük, hogy Jézus meg Isten mindig csak jó dolgokat használt arra, hogy mennybe kerüljünk. Hogyha csodát tesz, meg hogyha jól vezet át, akkor igen, majd hinni fogunk, és mennybe kerülünk közben. Ugyanúgy, ahogy Frés bácsi is említette, a szenvedés egy eszköz Isten kezébe, ami által közelebb tud vinni a mennybe. És hogyha nagyon túl jól menne itt nekünk a Földön, akkor miért vágynánk a mennyországba? Ugye a szenvedés leveszi kicsit a mi tekintetünket erről a Földről, és rámutat is sokkal nagyobbra, hogy igen, lehet, hogy itt rossz, de majd egy nap minden sokkal jobb lesz, és hogy ez még nem az igazi otthonunk, ez még nem az, amire feliratkoztunk, mert valami sokkal jobb fog minket várni.
1: Nem olyan régen egy esztergályosnál voltam, aki egy valamiféle kis alkatrészt alakított nekem az esztergapadon, és azt figyeltem, hogy egy nagyon bonyolult kése van, régen is láttam esztergakést, de ezt lehetett forgatni többféle irányba, többféle ilyen kiállása volt, kések, és forgatta, és csinálta a dolgát. Na most képzeljétek el, hogyha az a mintadarab, ami be van fogva, és amit alakítani akar, ha az elkezdene jajgatni, mikor közeledik a kés. Hát a mester tudja, hogy milyenre akarja kiformálni, és oda engedi, hova akarja, akkor, mikor akarja, addig tartja ott, ameddig akarja, de mindenféleképpen kihozza belőle azt a munkadarabot, amit szándékozott, amit eltervezett így, hogy Isten is így használja a gonoszt, az ő eszközeként. És utoljára a gonoszt be fogja zárni ugye a pokolba, az okozóival együtt, és marad az, hogy minden könnyet letörül a szemünkről, nem lesz többet fájdalom, nem lesz jajkiáltás, és efele haladunk. Arról nem beszélve, hogy a mi reménységünk az, amit mond Péter, azt mondja, hogy áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki a nagy irgalmából újjászült bennünket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámasztása által élő reménységre, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, ami a mennyben van fenntartva számunkra. A gonosz viszont, aki megbotránkozik Istenbe a szenvedés miatt, és a szenvedés elriasztja, depresszióba sodorja, istentelenségbe, istenkáromlásba sodorja, ugye az Úr Jézus mondja, hogy az borzasztó, mert tulajdonképpen a fájdalomtól meg a szenvedéstől akar menekülni, és ráadásul az istentelenség miatt egy olyan helyre menekül, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő férgük meg nem hal, és az ő tűzük ki nem alszik. Tehát pont oda menekül, amit ő legjobban fél.
2: Aztán Laureszkától olvastam, de nem mondanám 100%-ra, hogy ő mondja ezt, hogy Isten nem akarja a szenvedést. Ezek az eszközök állnak a rendelkezésére, ahhoz, hogy formáljon bennünket, visszatérve a csiszoló példája, az esztergályos példájára, Frigyes bácsinak, hogy formáljon bennünket az ő képére, meg arra, amit eltervezett velünk. Meg főleg, ha elmondtuk azt az imát, hogy Uram, tégy valamit akarsz, csak ott legyek a te országodban, ezzel kimondtuk azt is, hogy Istenem, engedj közel az esztergapadodhoz, tarts ott, ameddig akarsz, úgy engeded a késeket az életembe, ahogyan te akarod. Csak lehet, mi ezt nem realizáljuk, akkor de ezt komolyan vettük, akkor Isten is komolyan veszi. Jó lenne tisztázni azt is, azért én ismerek olyanokat, és igazán nem célzom ezt senkinek, csak tisztázzuk ezt a dolgot. Vannak azért olyan keresztény gondolkodók, vagy keresztény irányzatok Frigyesben, csak hogy azt hirdetik, hogy úgymond a jólét evangéliumát. Hogyha Istenben hiszel, akkor elkerülnek téged a bajok, a fájdalmak, a kihívások, akár az anyagi kihívások, vagy az egészségügyi problémák. Egyáltalán lehet-e olyan életünk, amelyekben nincs szenvedés, nincs nehézség, nincs fájdalom?
1: Ez olyan pontosan, mint a háború és a béke kérdése. Azóta, mióta Káin nagyon verte Ábelt, ezen a világon béke nem volt, csak fegyverszünet. Na most az életünkben is ugyanez a helyzet, hogy lehetnek olyan napsütötte korszakok, amikor nincs semmi bajunk, de azt elképzelni, hogy szenvedés és fájdalom nélkül élünk le egy életet, akár istenfélők vagyunk, ez, aki azt mondja, hogy a hívő ember nem szenvedhet, vagy nem érheti fájdalom, az szembe megy a Bibliának az igazságával is, amikor teljesen mindegy, hogy hol akadsz bele, hol akasztod bele a saját véleményed a Bibliának bármelyik igazságába, nem az én véleményem fogja összesen kijönni, hanem a Biblia. Csak egy egyszerű példát mondjak. Azt mondja ugye a zsidókhoz írt levél, már pedig az benne van a Bibliában, hogy megostorozz pedig mindent, akit fiává fogad, mindenkit. Na most nekünk itt a magyar nyelvünk, az mikor azt mondjuk, hogy mindenkit, akkor az azt jelenti, hogy nincs kivétel. Megostorozz mindenkit, akit fiává fogad. És Isten nem azért ostoroz, mert neki most ostorozhatnékja van, hanem azért, mert mi megérdemeljük. Ha nem előbb, akkor később. Az a vittes epizód jut eszembe, mikor egy barátommal, egy kollégámmal hazamentünk hozzá, és ahogy belépett a házba a felesége, elkezdte mondani, hogy gyerekek, így ezt csinálták, azt csinálták, szóval fogadatlanok, azt a legelőször a fia lépett be, azt nyakon vágta. Azt a fiú méltatlankodott, hogy apu, hát én nem csináltam semmit, azt mondta az apja, majd fogsz. Tehát nincs olyan köztünk, aki ne érdemelné meg, hogy a mindenható Isten egyszer-kétszer nyakon vágjon, vagy mit tudom én, megsuprikáljon. Nem véletlenül mondja Dávid a 23. Zsoltárban, hogy a te botod és vesződ vigasztalnak engem. Nem azért vigasztal, mert jól esik, hanem azért, mert tudom, hogy aki fogja a másik oldalát, az pontosan tudja, hogy hova üssön, mikor üssön, mekkorát, és hogy merre fele akar engem terelni. Hogy nehogy kapufát lőjek már, mikor bemehetek az Isten országába.
2: Vagy aki bevitt a viharba.
1: Úgyhogy aki nem tudom milyen megfontolás alapján azt mondja, hogy a hívő ember nem lehet beteg, meg nem lehet szenvedésben része, hát miféle meggondolatlan kijelentés ez, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az utolsó ítéletkor. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta, és akkor azt mondja, hogy mert. Beteg voltam, és meglátogattatok. Tehát nem csak, hogy belekalkulálja az életünkbe a betegséget bárkinek az életébe, a tanítványainak az életébe, hanem azonosítja magát a beteggel. Amikor egyen megcselekedtétek az én kicsinyeim közül, velem cselekedtétek meg. Tehát valaki butaságot beszél.
2: Így van.
1: Nem érdemes vitatkozni se. Mi?
2: Csak fontos, mert tehát, mondom, ismerek olyanokat, akik ebben próbálják elringatni magukat. És az a baj, ilyenkor én azt a veszélyt látom, hogy ha elhiszi ezt az ember, és jön az első pofon az életi, vagy az első vihar, vagy az első nehézség, akkor omlik a hite is. Hát tehát, hogy Istenben is fog csalódni. Hogy tehát, hogyha téves képzeted van Istenről, és majd jön a realitás, akkor omlik a hite is. Tehát ezért fontos. Illetve én azt mondanám még, hogy aki bevitt a viharba bennünket, vagy aki megengedi a vihart, láss tanítványok, az a viharnak az ura.
0: Persze.
2: Tehát, hogy nem arra kell törekedjek, uram, ne legyen vihar az életem. Ha a viharban tudom, hogy te a vihar fölött állsz.
1: Ez az egyik, a másik, meg ha azt kérdezzük, hogy milyen mértékű lehet a szenvedés az embernek az életébe, vagy a fájdalom, akkor mindjárt ott van az ige. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetnétek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek, ha már a szenvedésről beszélünk.

0: De még szerettem volna mondani valamit. Mondjad, ha van kérdésed.
1: Itt lenne kérdés, ez nagyon érdekes, amit tetszett mondani. Tehát, és ez igazgató is, hogy Isten annyit enged meg az ön életében, a Márkétől, meg az enyémben, meg Gedinek az életében, amit el tudok viselni. Ilyenkor van, ilyen kettős csapdát látok én, és ezt szeretném, ha ebben segíteni nekünk, hogy mennyire lehetünk empatikusak, vagy együttérzőek, hogy jaj, de sajnálom, hogy ezért téged, hogy ez biblikus, nem? Tehát, hogy érti? Tehát, hogy mennyire szánakozhatok én a másik nyomorúságán, ez lenne tulajdonképpen a kérdés. A másik meg az, hogy nem kell magamat mindig azonosítsa a másikéval. Tehát, ami a másiknak fáj, az nekem nem fáj. Az én fájdalmat csak én érzem, meg én azt kell elviselnem, amit Isten az én életemre enged meg. Na de mennyire szánakozhatok? Mennyire lehet bennem, érti, ez a sajnálat a másik iránt, a másik szenvedésének a kapcsán, hogy beszámolt erről, vagy látom.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, és eszembe jött az Úr Jézus, mikor megy feltámasztani Lázárt. Hát ő tudja, hogy ki fogja hívni a sírból.
2: Így van.
0: És mégis sír, mikor látja azoknak a fájdalmát. Tehát semmiféleképpen őt azhatotta meg, hogy milyen nyomorult helyzetbe kerülhet az Isten által teremtett ember, hogy átjárja mindenét a fájdalom amiatt, mert itt a veszteség, ő tudja, hogy fel fogja támasztani, de sír azon, hogy hova jut az ember amiatt, hogy ellene szegült Istennek, és milyen fájdalmat okoz a gyász és a halál egy embernek, a szerető szívű valaki, mikor elveszíti a szerettét, vagy ehhez hasonló. Na de még más is akartam mondani az Úr Jézussal kapcsolatban. Ugye sokan a szkeptikusok azt vágják a fejünkhöz, a miénkhez, de Isten fele is azzal fordulnak, hogy hát persze ő itt a magasságból csak nézi, hogy mi szenvedünk, de meg elítél bennünket, meg ránk bocsátja, meg ránk enged, és a többi, ő meg nem érez belőle semmit. Hát ez szemelszedett hazugság. Ugyanis figyeljétek meg, mit mond a zsidókhoz írt levél Jézus Krisztusról. Azt mondja, hogy mert az volt méltó Istenhez. Fantasztikus ez az igevers, olyan mélységek vannak benne, hogy szédül az ember. Azt mondja, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, itt Jézus Krisztusról van szó, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti a dicsőségre, az üdvösségük fejedelmét a szenvedések által tegye tökéletessé, vagy bevégezetté más fordítás szerint. Vagyis az volt méltó Istenhez, hogy akire azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, hogy szemtelenül nézte a mi. Mikor azt mondják nekünk, hogy azért nem tudnak megtérni, mert itt van egy kupac szenvedés az egész világon, és hogy nem lehet egy jóságos Istenbe bízni, ennyi fájdalom, meg ennyi szenvedés láttam. Mennyi? Azelőtt te mondtál valamit. Amikor neked fájt a fogad, én azt nem éreztem. Te érezted már? Erről van szó. Én sem éreztem, mikor neked fájt a lábod. Nem érezzük egymást.
1: Az ördögnek egy újabb csavarja.
0: Nem érezzük egymást fájdalom, mert ez a nagy kupac, amit az ördög azt mondja, hogy nagy kupac szenvedés, ez le van bontva személyekre. Viszont amit egy személy elszenvedhet szenvedésképpen, fájdalomképpen a világon, azt Jézus is elszenvedte, mint az ember fia. Ezért az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti a dicsőségre, az üdvösségünknek a fejedelmét, ezáltal a szenvedés által, amit mi okoztunk, és ami búrjázott az ő idejében is a világon, a szenvedések által tegye tökéletessé bevégezette Jézust. Két dolog miatt, sok dolog miatt, de kettő miatt biztos. Az egyik az, hogy közben jár érettünk, az Atya jobbján van, és úgy jár közben, mint az ember fia, soha többet nem veszíti el ezt a státuszát. Azt mondja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Ez az egyik, hogy ott bevégezett legyen. Ő, aki könyörög érettünk az Atya jobbján, ő tudja, hogy miről beszél, mert megkóstolta a szenvedést. Tehát megindul a gyarlóságainkon, mert tudja, a saját bőrén érezte, hogy mi az, amit mi érzünk. Személyre szabottan mindenki. A másik dolog pedig, azt mondja Pál a görögöknek, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfiú által. Az ítéletbe is kell az, hogy tudja, mit jelent a szenvedés a világon. Hogy bevégezett legyen, hogy tökéletes bíró legyen. Úgyhogy nem babra megy a játék.
1: Zsidók hány? Hol van ez a két szakasz, amit említett?
0: A negyedik rész 15. vers és a második rész 10. vers. De érdemes az egész zsidókhoz
1: írtani. Fantasztikus. Isten fantasztikus.
0: Most múlt héten tanulmányoztam azt az igét, ugye, hogy mert lehetetlen dolog, hogy egyszer megvilágosítottak, részesei lettek az ajándék, a mennyei erőnek, stb. Stb. És elestek, hogy megújjanak a megtérésre. Hogy, ugye elfelejti az ember, hogy valaki megijed szegény a probléma miatt, hogy testvér, azt mondja, el vagyok veszve. Hát én azt mondja, ezt a verset nem is ismertem a Bibliába. Na, dehogy vagy elveszve, mondom. Ha te el lennél veszve, ez már téged régen nem érdekelne. Se a Biblia, se semmi. Te abszolút nem foglalkoznál vele tovább. Mert nem erről van szó. Na, de hát ez nem ide tartozik most. Majd esetleg máskor beszélhetünk róla. Tehát ez a mérhetetlen szenvedés, amit a világ szajkózik, ez nem mérhetetlen. Ez le van bontva egy személyre, de az az egy személy, aki emberré lett azért, hogy mindent megtapasztoljon a saját bőrén,
1: az tudja.
0: És ő lesz az én bírom, meg a tiédek is. Mert most közben jár életem, mert tudja, hogy milyen nyomorult vagyok.
1: Elképesztő. Zajnér, tessék!
0: Ezért jó, hogy mondhatjuk ezt, hogy járuljunk hozzá azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.
1: Azt hiszem, hogy a szenvedésben nekünk a teremtő istenre kell rácsodálkoznunk. Ez volt Jónál is. Tehát én úgy látom, jó könyv kapcsán, ő nem kapja meg igazán a választ, hogy miért szenved. Isten azt mondja, na jó, kérdezek, én válaszolj. És van egy ilyen a könyv közepén, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom miatt.
0: Igen.
1: És ha én tudom a szenvedésem, hogy él az én megváltom, és megállott ér az én borom fel a testvér, akkor tarthat, ameddig akar a szenvedés, meg lehet bármilyen a szenvedés.
0: Meg tudom, hogy a testem nélkül látom meg az Istent?
1: Így van. Tehát, hogy
0: látom meg magamnak.
1: Na, ez adott jóknak erőt, nem a mi értekre a válasz.
0: Így van.
1: Tehát az Isten tudott.
0: Milyen furcsa, ha már a szenvedésnél tartunk. Az Ószövetség legnagyobb szenvedője Jobb, és a legnagyobb szenvedésből tör elő a legcsodálatosabb bizonyságtétel. Én tudom, hogy az én megváltom.
1: Ez lehet így a mi életünkben is.
0: Igen.

0: Két kérdés között még tisztázunk itt a vége felett, Ügyes bácsi. Tetszett említeni a bevezetőben, és engem már azokkor megfogott, és már megfogalmazott bennem, hogy erre térjük vissza, hogy bizonyos emberekből a szenvedése jót hozza ki. Tehát, igen, hogy felszabadítja. Másnak az életében meg azt látjuk, hogy mély depresszióba dönti, vagy kedvtelenségbe. Mitől függ ez? Vagy miért van ez? Mi az, ami befolyásol? Vagy hathatok én erre, hogy a szenvedés mit formáljon ki az életembe?
1: Pilátus ugye a római jognak a tudósa volt már abban az időben. Most is a római jogot tanulják a világon bármelyik jogi egyetemen első évben. Tehát az egy nagyon jól lefektetett jogrendszer volt, és annak a gerinceit még mindig használják. Úgyhogy Pilátus egy dörzsölt fickó volt, amikor Jézust elébe vitték, ő tudta, hogy ez nem hibás semmibe, hiszen tudta, hogy irítségből adták át neki, meg is van írva. És azt mondja az Úr Jézus, amikor ő kihallgatja, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Az, hogy milyen beszélgetés volt ott köztük, aztán az más, de azt mondja az Úr Jézus, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek, az én országom nem ebből a világból való, azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Pilátus ezt nem hitte el, de Jézus tovább mondja. És aki az igazságból való, az hallgat a mi beszédünkre, hallgat a mi szavunkra. Tehát amikor a szenvedés közel ér valakihez, vagy amikor a szenvedés rátelepszik valakire, vagy munkába veszi a szenvedés, a fájdalom az embert, akkor kiderül, hogy az igazságból való, vagy nem az igazságból való. Mert ha az igazságból való, akkor hisz az Isten igéjének, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Vagy hisz abban, hogy nagyon sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Vagy amit ugye mond Pál apostol, amit már elmondtunk, mindegyik erről szól, hogy az nagyon sokba éri, nem kevés, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, és végül megszabadítja. Egy egyszerű példát mondjak, hogy ugye mi van akkor, ha valaki imádkozik azért, hogy Uram, szabadíts meg, és úgy néz ki, hogy nem szabadul meg. Egy egészen közeli rokonom azt mondta nekem, halála előtt körülbelül egy olyan fél évvel, azt mondta, hogy én nem értem a Jóistent, azt, hogy egy életen keresztül imádkoztam azért, hogy szabaduljak meg ettől a nyomorult, hirtelen természetemtől. Mert azt mondja, én nagyon szeretem az én uramat, és szeretem az én testvéreimet is, de olyan kolerikus természetem van, olyan vérmérsékletem, hogy mindig megsértem az embereket körülöttem, aztán nem győzök bocsánatot kérni az atyától is, meg stb. Nem tudok, hogy nem szabadít meg az Úr, pedig állandóan imádkoztam ezért. És azt mondtam neki, hogy nem jól tetszik gondolni, meg fog szabadulni. Azt mondja, hát mikor, azt mondja, hát mikor? Mondom, legkésőbb a halál pillanatában. Ezért mondja az ige, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mert mostanáig, a halál pillanatáig együtt volt bennük a békesség a kolerikus természettel. Együtt volt bennük a harag a megbocsátással. Együtt volt bennük az öröm a szomorúsággal. Együtt volt bennük a tisztaság a gonoszsággal. Együtt dolgozik az ember a halál pillanatáig. De boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mert mostantól fogva csak boldogság lesz, békesség lesz, csendesség lesz, alázat lesz, stb. Úgyhogy legkésőbb a halál pillanatában megtetszik szabadulni.
0: Köszönjük.
1: Nincs más, nem kérhetek mást. Azt mondhatom, míg mozog az agyam, míg beszélni tudok, addig mindig azt mondom, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
0: Így van, illetve nem szabad elfejteni, és azt hiszem az egész beszélgetésű kapcsán ez kijött, hogy mi vagyunk a végesek, Isten a végtelen. Tehát, már te említetted azt, hogy mi elképzelünk valamit Istenről, az nem egyenlő Istennel. Meg hogy van nekünk ahhoz képünk, hogy azt mondjuk, az Isten olyan lehet, amit én elképzelek róla? Hát ez röhelyes. Tehát Isten nem az én elképzelésemmel egyenlő. Tehát, hogy szenvedésben is így kell hozzájárulni, hogy Uram, te vagy a végtelen, én vagyok a véges, te vagy az Úr, te vagy az Isten, én vagyok az ember. És legyen meg a te akaratod, és sok legyen a te országodban.
1: Meg esetleg még annyit tudnék mondani, hogy Isten jobban ismer engem, mint én magam, és jobban szeret engem, mint én magam.
0: Éjjön.
1: És be akar jutatni az ő országába. És ha ezt mondhatnám úgy is, hogy valahol ott van az Isten országának az ajtaja, ő látja, én nem látom. És akkor így szépen terelget az ország fele. És ha elég az egyszerűbb legyintés, akkor annyi elég. Ha nem, akkor kapok keményebb, de nem fogom eltéveszteni. Mert valamikor azt mondtam neki, hogy atyám, én a tiéd vagyok, ments meg engem. Mint Luther. Úgyhogy Muszáj, kitartsunk. Muszáj. Azt mondja, figyeljétek meg, azt mondja az Úr Péternek, már az előbb mondtuk, a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Azt mondja Pál, ez volt Péter, most jön Pál. Azt mondja Pál, a nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam. A hitet megtartottam. Az visz be bennünket az Isten országába.
2: Jakab is azt mondja a levelein, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, mikor külön megpróbáltatások érnek titeket, mert ez köszönöm. Egy álhatatos hitet.
0: Így van.
2: Így van.
0: Márk, Fies bácsi, köszönjük. Rögzőn ez bennünk, hogy az Isten sokkal jobban szeret, mint ahogy mi ezt elképzeljük, vagy ahogy szeretjük mi magunkat, és valóban harcoljuk meg a hitnek a nemes harcát, és a hitet tartsuk meg. Tehát nekem még eszembe jut megint egy igen, sorolhatnánk, ezek mind-mind ilyen támpontok nekünk a szenvedésben, hogy aki segítségé hívja az Úr nevét,
1: őt
0: megtartatjuk.
1: Így van.
0: Tehát a nyomorúságon nem hívhatjuk segítségét, de nem. Úgyhogy drágáim, vagy kedves hallgatók, hívjuk segítségül Istennek a nevét, és meg leszünk tartatva. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr, ami kísérünk. A mai ige 23. Zsoltár, 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Gondolatok az ígéről. Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon? Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban. De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek, miként Pál, naponta elkeltemessék buskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyán szerint a halál árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a halál árnyékának sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett, csöndes bizalommal. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül, és 29-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, szombat délelőtti istentiszteletünket megkezdjük, és énekeljük együttesen a 318-as számú ének mind a négy versszakát. A 318-as számú ének kezdete: Ó Atya Isten, nagy irgalmú Úr!

Hálát adunk együttes szívvel. Mennyben lakó jó Istenünk, égi atyánk, csodálatos a te végtelen szereteted és kegyelmed, amellyel körülveszel bennünket, amelyben hordozol bennünket, amely által megáldasz bennünket. Köszönjük néked, hogy velünk voltál az elmúlt hétköznapjaiban. Köszönjük, hogy oly gazdagon megáldottál bennünket, ahogyan mi meg sem érdemeljük. Köszönjük, hogy megsegítettél bennünket a mindennapi feladataink elvégzésében, és megáldottad kezünk munkáját. De felettébb hálás a mi szívünk azért, hogy egy napot, a nyugalom napot, a szombat napját különlegesen elkülönítetted számunkra, megszentelted számunkra, hogy ezen a napon közösségben lehessünk veled, a testvéri közösség tagjaival, és együtt áldhassuk és dicsőíthessük szent neved. Köszönjük, hogy most letehettük terheinket a te lábadhoz, mindazokat, amelyek a hétköznapokban nyomasztottak bennünket. Köszönjük, hogy most felüdülést várhatunk tőled, amelyet ígéreted szerint meg is kapunk. Kérünk, áld meg az előtted álló gyülekezetet, áld meg azokat, akik nem lehetnek most itt közöttünk, áld meg különösképpen a

betegeket, a lelkileg meggyengülteket, megfáradottakat. Te adj mindnyájunknak felülről jövő bölcsességet, felülről jövő szeretetet, add a te atyai jelenlétedet szent lelked által, add, hogy érezhessük, tapasztalhassuk, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a mai napon is igéket készítettél elő számunkra. Az a kérésünk, hogy áld meg a te szavadat, az igét, add, hogy eljusson a szívekhez, add, hogy szíveinkbe fogadhassuk az ige üzenetét, áldását, és add, hogy mindezt megértve meg is tartsuk, és úgy éljünk, hogy kedvességet találjunk előtted. Kérünk, áld meg az ige szólóját, áld meg a hallgatókat, és add, hogy mindnyájan a te jelenlétedben lehessünk, és mindnyájan érezhessük, hogy te itt vagy közöttünk, és ezért dicsőítjük és magasztaljuk a te szent nevedet. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, imádságunkat, és velünk maradsz Jézus Krisztus szent nevében kértünk. Amen.

Pasquiné Kovács Erzsébet, Jézust nézd, ha hangulatod kissé szintelen, és erőt vesz rajtad a félelem, a fáradtság, vagy tán a közöny, tudd meg, hogy semmi közöd a bajokhoz, mik háborítanak, és szürke fájtlat rád borítanak. Hogy ne lássad a fénylő távolt, mi a kereszt óta világolt, minden megfáradtnak. Ha nézte, szívében a hit célját elérte. Jézust nézd mindig, mindenhol, és szétszakad a szürke fátyol. Szeretetet, békét kínálva, minden nap jön, harcodat látva, értve, mert mindezt a földön átélte. Tudja sorsod buktatóit, tudja utad, mikor, merre visz. Ha Péter lennél, kérdi, szeretsz-e még? Ha Tamás lennél, mutatja sebét. Ha hangulatod fáradt, szintelen, nézd, hogy ragyog a végtelen körülötted, mit Isten betölt. Borulj le nagysága előtt.

0: Szeretettel kérek mindenkit, hogy velem együtt nyissuk meg Bibliánkat Máté evangéliumának 22. fejezetéhez. Innen olvassuk alapigénket, a 39. verset. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Jézushoz odament egy törvénytudó a kísértés szándékával, és megkérdezte Jézustól, hogy melyik a nagy parancsolat. És Jézus pedig erre elmondja a két nagy parancsolatot. Az egyik az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. A másik pedig az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És úgy gondolom, hogy ennél van a második parancsolatnál egy nagy kérdés, hogy tudunk-e helyesen szeretni? Ha nem tudom önmagamat helyesen szeretni, és az önmagam felé forduló szeretetem helytelen, akkor vajon milyen lesz a fele barátom felé forduló szeretetem? Ha nem tudom helyesen szeretni önmagam, hogyan tudom szeretni a fele barátomat helyesen? Fájdalmas, de igaz, hogy a ma meghozott döntésünk nem csupán ránk van kihatással, nem csupán a személyes életemre van kihatással, hanem gyermekeinkre, és gyermekeink gyermekeire is kihatással lehet. A Biblia azt mondja, hogy az atyák bűne a fiakban és a fiak fiainak fiaiban jelentkezik, tehát 3 és 4 generáción keresztül éreztetheti hatását. Azt is mondhatnám, hogy bizonyos szemponttal öröklődik. Sokan talán azért szenvednek, és nem tudom, hogy föltetted-e önmagadban ezt a kérdést. Sokan talán azért szenvednek ma, mert elődeik, szüleik, nagyszüleik, dédszüleik valamikor valamit nagyon rosszul tettek. Rosszul hozták meg a döntést. És ha elkezdünk kutatni családunk múltjában, akkor gyakran felfedezhetjük elődeink, felmenőink rossz és hibás döntését. És ezeket a döntéseket nem szabad nekünk elfogadni. Nem szabad elfogadni és azt mondani, hogy ez egy családi tradíció. Ebbe bele kell nyugodjunk. Ne fogadd el saját helyzetedet. Ne fogadd el a szegénységet. Ne fogadd el a betegséget. Ne fogadd el azokat a negatív tendenciákat, ami a családi tradíción keresztül megérintenek téged. Nem olyan rég beszéltem egy barátommal, 58 éves. És a beszélgetésünk végén megjegyezte, hogy édesapám 59 éves korában halt meg. És olyan gyászos volt ez a beszélgetésnek a végén. Nagyon sok rossz szokást öröklünk. Látjuk, hogy szüleink bizonyos helyzetekben hogyan viselkedtek, és akaratlanul is lekopírozzuk ezeket a megoldási kísérleteket, és egyáltalán nem biztos, hogy ők a helyes és a jó megoldást tudták megtalálni életükben. Van egy jó hír, tudunk változtatni a szokásainkon. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A felebarát szeretetnek az előfeltétele, hogy megtanuljuk önmagunkat helyesen szeretni. Nehogy arra gondoljon bárki, hogy a helyes szeretet az úgy terem, az úgy nő, az úgy kikel a mag. Nem. A helyes szeretetet nagyon keményen az élet iskolájában és az Isten közelében kell megtanuljuk és elsajátítsuk. A szakemberek kutatják azt, hogy vajon milyen géneken, milyen kromoszómákon keresztül örököljük elődeinknek a rossz tulajdonságait, rossz szokásait. És ezek előbb vagy utóbb, de bizonyos pszichoszomatikus betegségekben jelentkeznek az életünkben. Ebben a gyülekezetben is jó néhány testvért, testvérnőt már eltemettünk, akik pontosan ugyanazokban a betegségekben haltak meg, mint a felmenőik. És nem vették komolyan. És amikor már a betegség jelentkezett, akkor kikerülhetetlen volt. De általában ezek a pszichoszomatikus betegségek valamilyen rossz tulajdonsággal együtt jelennek meg a génjeinkben, egyéniségünkben és a gondolkodásunkban. Erre a Biblia azt mondja, hogy ez nem más, ez a negatív dolog, mint a bűn. Csak egyetlen bibliai példát hadd hozzak ma föl. Ádám és Éva elkövette az első bűnesetet, vagy a bűnesetet. És hadd kérdezzem meg, ki volt az első gyilkos az emberiség életében? Káin. Ádám és Éva gyermeke. Na most menjünk tovább. Ugyan ennek a lépéseként hadd kérdezzem meg, és ki volt a második gyilkos az emberiség életében? Ez már nem megy olyan könnyen, pedig ismeritek a nevet. Lámek. Tudjátok-e, hogy kinek a gyermeke volt Lámek? Káinnak. Figyeljük meg, hogy miközben a teremtés közelségében van ez a család, és még minden pozitív tulajdonság átöröklődhet, hogy mennyire átöröklődik a negatív tulajdonság is. Persze természetesen senkiben nem szeretném azt a gondolatot kelteni, hogy akkor ezek nem is tehetnek a bűnről, mert ugye ezek átöröklött bűnök, hogy szegény Káin és még szegényebb Lámek, hát ők nem is tehetnek, mert Ádámtól és Évától örökölték. Ezt senkiben ezt a gondolatot nem szeretném elindítani. De világosan lássuk meg, ha egy család életében van bűn, ha az apa és az anya valamit rosszat tett, az a gyermekeik életében hatékonyabban jelentkezik, és az unokái életében még hatékonyabban jelentkezhet. A bűn valamilyen erőszak formájában tovább öröklődik és él családjunk, családjaink körében. És ezt higgyük el, nem csak Ádám és Éva életében volt így, hanem így van a mi életünkben is. Lapozz csak fel azokat a rossz tulajdonságokat, amivel jelen pillanatban rendelkezel. És menj vissza az édesanyádhoz, vagy a nagymamádhoz, és nagyon érdekes dologra fogsz rájönni. Ugyanazok a dolgok fordulnak elő nálad, mint a szülődnél, vagy a nagyszülődnél. Lehet, hogy kultúráltabb, finomítottabb formában. Lehet, hogy te már iskolázottabb vagy. El tudod rejteni a jellemed. Megtanultál a jellemed felett örködni. Kontrollálod magad. De valahol ugyanazok a dolgok jelentkeznek az életünkben. Természetesen ez nem lehet semmilyen kifogás. Életünk rossz szokásaival szembe, hogy kérem szépen, én ilyen vagyok, ezt örököltem. Mert arról szól a Szentírás, hogy a mi örökségünket megváltoztathatjuk, átalakíthatjuk. És figyeljük meg, hogy életünk azon területein, ahol folyamatos ellenállásba ütközünk, ahol valami megmagyarázhatatlan erő vesz birtokba bennünket, ott ugyanazokkal a hibákkal küszködünk, mint amelyekkel apáink és nagyapáink, anyáink és nagyanyáink küszködtek. Hogy milyen területek lehetnek ezek? Lehet valamilyen szenvedélybetegség. Lehet a házasságtörés, a válás. gyülekezetünkben egyre komolyabb probléma a házasságtörés és a válás kérdése, amiről kell többet beszéljünk. A héten felhívott egy testvér, és azt mondja, kérlek, törüljetek a névsorból. Nem láttam a gyülekezetbe hónapok óta. Miért? Hát tudod, testvérem, olyan viszonyban élek egy hölgyel, amely nem megengedett a Biblia tanítása szerint. Kérlek, töröljetek a névsorból. Nem az lenne a megoldás, hogy olyan viszonyba éljünk? És kérdeztem is, hogy volt a te édesapád? Azt mondja, hát ő is elvált. Ugyanazokat örököljük tovább, és adjuk tovább génjeinkbe. És azt mondtam az 58 éves barátomnak, aki azt mondta, hogy 59 éves korában halt meg az édesapja, hogy ne készülj a halálra. Szállj szembe a családi örökségeddel. És kérd az Istent, hogy ajándékozzon meg téged egy hosszú élettel. Próbálj pozitívan gondolkodni, és ezt add át egyetlen egyszülött fiadnak. Mert ha arról beszélsz, hogy az édesapám 59 éves korában meghalt, akkor ez az átok valahogy teljesedni fog, és 59 éves korodban te is leteszed a lantot. Mondd ki, Uram Istenem, ajándékozz meg hosszú élettel. Néha a gondolkodásunk beszűkültsége, negatív gondolkodásunk azok, amelyik előidézik életünkben a bajt, és nem tudunk évtizedeken keresztül egyről a kettőre jutni. Azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek. És Jézusban ez volt a csodálatos. Miközben támadták jobbról, balról, miközben a legszűkebb tanítványi körében is azt látta, hogy versengések, villongások, szeretetlenségek munkálkodtak. Mégis egy csodálatos szeretetet tudott sugározni önmagából. Tudott szakítani a családi tradícióval. Mássá tudott válni, mert ő neki volt egy küldetése. Az átok helyett, a családi teher helyett, fogadd el Isten áldását. Persze az első lépés, a legelső lépés ebben az, hogy legyél nagyon őszinte magadhoz. Fedezd fel, hogy önmagadban mi a hiba. Pontosan definiáld. Mondd ki önmagadban. Én negatív gondolkodású ember vagyok. Én szeretek másokat kritizálni. Én tiszteletlenül bánok a családommal. Én ideges vagyok. Mondd ki, hogy én pletykálkodok. Mert amíg nem mondod ki, addig nem fogsz megszabadulni tőle. Kérd az Istent, hogy segítsen meg. Ne adjuk tovább fiainknak és lányainknak, unokáinknak azt a rosszat, amelyet talán felmenőinktől mi kaptunk. Olvastam egyszer egy kisfiúról, aki iskolába került, elsőbe. Nagyon tehetséges volt. Egy kis zseni gyerek volt. Már 6 évesen verseket írt, zenéket komponált. Sok barátot szerzett. Nagyon szerették az iskolába. Ő olyan volt, mint egy kis ékszerdoboz, ez a fiú. És aztán valami történt. Talán fél évvel később. Pánikbeteg lett. Kiborult. Sírt. Hisztériázott. Visszavonult. Nem szólt senkihez. Attól rettegett, hogy a szülei nem fognak majd érte menni az iskola végén, és őt ott fogják a sötét tanterembe egyedül hagyni. És sokszor, amikor ez hatalmába vette, akkor egyszerűen nem lehetett beszélni vele. Sokszor a szülőknek SOS rohanni kellett a munkahelyről, délbe, ebédidőben vigasztalni kellett, becézgetni kellett. Kicsikém, jönni fogunk, nem felejtünk itt. Soha nem felejtették ott. Soha nem mentek a szülők később. A szülők csodálatos keresztények voltak. elvitték az orvoshoz, pszichiáterhez. Különböző teszteken ment végig. A család minden tagja. Próbálták az orvosok megkeresni, hogy mi a baj. Amikor a hosszú tortúra végén az apa a fejéhez kapott, és azt mondta, amikor első éves voltam, nagyon rég volt már, akkor halt meg az édesapám. És féltem, hogy az édesanyám a temetési nehézségek, szervezés, adminisztráció közepette, majd nem fog értem jönni az iskolába. Emlékszem, 2 hétig tartott ez az érzés. De soha senkinek nem mondtam el, még az édesanyámnak sem. És amikor erre rájött az édesapa, akkor döbbent rá, hogy az ő pszichés félelme és aggodalma minden különösebb indok nélkül a gyerekében sokkal nagyobb formában jelentkezett. Egyetlen pszichológus sem tudta megoldani a kérdést. Imádkoztak. Sokat beszélgettek a gyermekkel. Később ez a gyermek felnőtt, egy zseni lett, és egy épp olyan életet élő felnőtté vált, mint bármelyikünk. Nehezen, de kigyógyult a betegségéből. Mindegyikünknek van egy ilyen betegsége. Ha bevalljuk, ha nem valljuk be, akkor is. Vannak, akik pánikrohamokkal szenvednek, vannak, akik nem tudnak elaludni, vannak közöttünk olyanok, akik hajnalba ébrednek, vannak olyanok, akiknek rossz szokásuk van, feszültek, ingerültek. Ha nem nézünk szembe belső pszichés problémáinkkal, sosem fogunk meggyógyulni. Jézus erre azt mondta, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert a szeretetben nincsen félelem. A szeretet kiűzi a félelmet. Néha a félelmeink is tovább öröklődnek életünkben, lelki életünkben, fizikai életünkben. Képtelenség egyszerű akaraterővel valamilyen módon kontrollálni belső félelmünket. Ez nem gyógyítható, pirulákkal, nyugtatókkal nem megoldható. Csak az ima segít. Jézus közelébe kerülni, és az őszinteség, önmagam irányába való őszinteség. Ha valamilyen hátrányom van, azt valljam be. Meg kell törni ezt a tradíciót, ezt a családi tradíciót. Vannak, akik a gyermekeik életében mást adnak tovább. Találkoztam nemrég egy családdal, akit így tudnák elmondani. Az örömtelen család. Mindenük megvan. Nem gazdagok. Mindenük megvan. De az az örömtelenség, az a lelkesedésnek a hiánya, az valami félelmetes erő. Tudunk-e örülni, testvérek? Mert az öröm megváltoztatja a gondolkodásunkat. Az öröm megváltoztatja a jellemünket. És ha azt adjuk tovább a gyermekeinknek, hogy nem tudunk örülni, akkor ők sem fognak tudni örülni semminek. Ha a kiábrándultságot, a depressziót, az álmatlanságot, a negatív gondolkodást adjuk tovább, akkor ezt fogjuk meglátni gyermekeinkben és unokáinkban. Nem tudjuk továbbadni azt az örömet, amelyet Istentől kaptunk. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mi pedig elfelejtettük önmagunkat szeretni. Önmagunk szeretete helyett nagyon sokszor azt veszem észre, hogy önmagunkat gyűlöljük. Ne engedd, hogy az Isten szeretetét, a családtól örökölt boldogtalanságod, depressziód valamilyen módon beárnyékolja, vagy ezt az örökséget, az Istentől kapott örökségedet a családi örökséged ellopja. Változtass! Hiszen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy állandó változáson kell keresztül menjél. Ha olyan vagy, testvérem, mint 10 évvel ezelőtt voltál, ha olyan vagy, mint amilyennel 20 évvel ezelőtt voltál, ha nem változtál semmit lelkiekben, csak néhány ősz hajszállal lett több, akkor nagy baj van a lelki életedben. Mert az, aki stagnál, az lemarad. És aki lemarad, az kimarad az Isten országából. Tanulj meg fejlődni. Meg kell tanulnunk negatív gondolkodásunkból kilábalni. Nem mindig a rosszat lássuk, halljuk meg. Vannak emberek, akik mindig csak a negatív dolgot látják meg, akár az egyházban, akár a magyar társadalomban, akár a családban. Merjünk másak lenni. Tudjunk változtatni. Ezt a pozitív gondolkodást add tovább a gyermekeidnek. Ez minden értéknél többet jelent. Ezt nem fogja elvenni az adóhatóság, ezt nem fogják ellopni. Ha pozitív gondolkodású vagy, ő is pozitív gondolkodássá válik. Csak fel kell adni családi büszkeségedet. És lehet, hogy apáink és nagyapáink és dédapáink még nem látták ezt ennyire világosan. Nem értették az összefüggéseket. Olvastam nemrég egy Robert nevezetű úriemberről. A családjában mindennaposak voltak az erőszakos cselekedetek. Az apa a gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. És Robert frusztrált lett. Nagyon fiatal korban már rászokott a dohányra, a dohány után az alkoholra, az alkohol után a kábítószerre. Sőt, hogy ezt a rendkívül drága és pazarló életet tudja szponzorálni, ezért díler lett. Ő is árulta a kábítószert. És amikor már teljesen reménytelen volt, 20-as éveiben járt, de a szervezete olyanná vált, mint a 60 vagy 70 éves lett volna, akkor egyszer egy adventista evangelizációra betévedt. Mark Finley prédikált, megtért. Az Isten elvett minden kívánságot az életéből. Másnap letette a dohányt, az alkoholt és a drogot. Kínlódott, küzdött néhány héten keresztül, de győzött. Majd ezután elment Andrewsra teológiát tanulni. Végzett lelkész lett. Egy szép gyülekezetet kapott, és ez a gyülekezet növekedett. Egyre nagyobb lett. Úgy nézett ki kívülről, hogy minden rendben van. Mindentől meg tudott szabadulni Robert, csak egyetlen egy dologtól nem. Nagyon sértődékeny és ingerlékeny, agresszív maradt. De sok tanulmányai során megtanulta azt, hogy hogyan kell kontrollálni önmagát. És a gyülekezetben, és mások előtt, és a világban, és az utcán soha nem mutatta ki agresszivitását. De a családban a legkisebb dologra is kiabált, hangoskodott, veszekedett. Majd amikor rádöbbent a tettére, akkor sírva kért bocsánatot a feleségétől. Így ment nap, mint nap. És a felesége egyszer azt mondta, el kellene menni, és meg kellene beszélni ezt valaki olyannal, akiben 100%-osan megbízol. Mert mindig csak magunkba zárjuk ezt a problémát, és nem tudjuk megoldani már 10 éve, és egyre rosszabb, és egyre nagyobb ez a probléma. Valakit kiválasztott ez a lelkész, elment egy kollégájához, és nagyon sokat beszélgettek. És később megváltozott. És azt mondták róla, hogy az egész amerikai lelkészkarban ő volt a legnyugodtabb ember néhány évvel később. Lehet, hogy belülről annak ellenére, hogy mi adventisták vagyunk, van valami lezáratlan ügy, van valami családi tradíció, van valami feszültség, idegesség, dű, pánik, félelem, amelyet mindig rejtegetünk még a házastársunk előtt és családunk előtt, de olykor-olykor átszúr, mint a zsákvarró tű, és fájdalmat okoz. Menjünk Jézushoz, és ő megtanít bennünket. Hiszen azt mondta, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Én biztos vagyok benne, hogy itt a gyülekezetben nagyon soknak vannak olyan titkos terhei, amelyeket leszeretne tenni. Tedd le! Amikor fölállsz, ne vidd tovább magaddal. Minden családi örökség és teher nyomaszt. Azt mondta Isten az Ószövetségben, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, de van ennek az írásnak egy folytatása. De irgalmasságot cselekszem 1000 íziglen. Menj Jézushoz. Legyél őszinte. Valld be, amiben valami hiányosságot, fogyatékosságod van. Legyél szabad. Szabadulj meg a családi tradícióktól, a harmad és negyed generációs bűnöktől. Dönts jól, és dönts helyesen, mert a sérült emberek másokat is mindig megsértenek. Nagyon érdekes ez a norvég fiatalember, ez a gyilkos, aki nagyon sok embert elpusztított, és aki büszke önmagára, és aki a tévé képernyői előtt különböző pózokban van. Nos, ma már nagyon jól tudjuk, hogy azokból lesznek ilyen gyilkosok, akik megsértődtek a családra, a társadalomra, az Istenre. Ne sértődj meg! Ha van benned valami rossz, azt a rosszat dobd el! Nem utogass vissza az apádra és a nagyapádra, az édesanyádra és a nagymamádra. Hozz ma jó döntést! És amikor néhány pillanattal később felállsz, akkor szabadulj meg azoktól a terhektől, amelyek hónapok, évek, vagy talán már évtizedek óta ott vannak a lelkedben, ott vannak a szívedben. Amen. Urunk Istenünk, bevalljuk őszintén, hogy mi a szeretetet mindig egymástól lestük el. Most pedig felét kell forduljunk lelki életünkben, hiszen te azt mondottad, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tőled kell eltanuljuk, Urunk, a szeretetet. Mert amit a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, abban van nagyon sok szép, jó, nemes, és add, hogy ezeket mind megtartsuk. De a bűn átka is ott van az örökségünkben. Add, hogy ezt ki tudjuk vetni, el tudjuk dobni. Adj örömet az örömtelenség helyett. Adj lelki kiegyensúlyozottságot a depresszió helyett. Add, hogy Jézusban megtaláljuk igazi küldetésünket. Mindezt, Urunk, Jézus nevében kérjük tőled. Amen.
2: Énekelje a gyülekezet ülve a 266-os számú énekünk mind az 5 versszakát. A 266-os számú énekünk kezdete, kegyelmet, irgalmat találtam.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett dr. Tokics Imre lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A csillagászati nyár kezdete, a nap napja. Holnap, június 21-e, a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nap napja, ami ma indul, a nap lemente után. Maga a csillagászati napforduló tehát az idén, ma szombaton, június 20-án, este 10 óra 24-kor történik. Így ezen a napon lesz az évben a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. A nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába. Itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban. Ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi, nálunk június 1-től indul a nyár. A menekültek világnapja. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez csatlakozott az ENSZ közgyűlése azzal, hogy ezt a napot a menekültek világnapjává nyilvánította. Az Európai Egyházak konferenciája tavaly arra hívta tagegyházait, hogy imádságban emlékezzenek meg azokról, akik háborúk, etnikai konfliktusok, klímakatasztrófák vagy kilátástalan élethelyzetük következtében kényszerültek elhagyni otthonaikat, hazájukat, és menekülés közben veszítették életüket. Tudatában vagyunk annak, hogy részesei vagyunk a keresztények globális közösségének, akik ezekben a napokban világszerte megemlékeznek a saját térségükben érintett áldozatokról és menekülésük kiváltó okáról. Emlékezzünk hát együtt azokra a dokumentált és ismeretlen embertársainkra, akik életüket veszítették Európa határainál, osztozzunk közös fájdalmukban imádsággal, kérte ezt az Európai Egyházak konferenciája. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra, az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül, és 29-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A könnyek csodája. Soha ne becsüld alá a könnyek csodáját. Ezek a gyógyulás vizei és az öröm folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes. William Paul Young.

0: igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. János 8:31-32.
1: A tiltás nem tudja megváltoztatni az ember szívét. Létrehozhatunk törvényeket, hogy megfékezzük a rossz indulatú embereket. De azok nem teszik majd őket olyanokká, akik elfogadják és szeretik embertársaikat és az együttélés szabályait, rendjét. Egyedül Isten képes erre. A jézusi mondásból a világon bárhol a fönti igének csak a második felét aggatják ki épületeik falára. Az igazság szabadokká tesz titeket. Figyelmen kívül hagyják viszont a vers első felét. Előbb meg kell ismerni az igazságot, mégpedig Krisztus igéje által. Létezik sok alapigazság. Ezek ismerete kétség kívül a segítségünkre lehet. Azonban csak akkor lehetünk szabaduk, ha ismerjük Jézus Krisztus igazságát. Sokan belemélyednek a Biblia tanulmányozásba, azt remélve, hogy az írás szavaiban szabadságot lelnek. De maga a Biblia nem a cél, hanem egy térkép, ami elvezet az úti célhoz, Jézus Krisztushoz. Az igazság egyik jelentése a valóság, és pedig a fedetlen, leplezetlen és igazi valóság a tények valóban teljes körű világa, beleértve a láthatatlan, szellemi, erkölcsi tényeket is. A másik, a bibliai igazság fogalom, és ami ezt kiegészíti. Az emberséges jogszerűség, a méltányosság és a humánum, bátran mondjuk ki, a szeretetet sem nélkülöző embertársi igazságosság. A valóság megismerésének legfőbb akadálya bennünk van. És röviden úgy nevezhetjük, hogy öncsalás. Az, hogy illúziókban és hamis álmokban, esetleg megrögzöttségekben élünk, és erre mindnyájunkban megvan a hajlam. De épp erre kell törekednünk. Győzni fölöttük.
0: Mindenható Istenem, mi nehéz a földön megtalálni az igazságot. Bármennyire keressük és kutatjuk, nem találjuk meg, ha csak te, drága jó Istenem, a szívünkbe nem oltod. Te vagy a világosságnak és a megismerésnek egyedüli forrása. Azért buzgó imádsággal kérem tőled, hogy légy velem, és segíts engem. Világosítsd meg az elmémet, ültess szívembe a te szeretetedet, hogy hitem ne ingadozzék, és a te igazságod fényeskedjék a lelkemben. Hiszen te a magad képére és hasonlatosságára teremtettél, ami azt jelenti, azt akartad, téged képviseljelek ezen a földön. Valósítsam meg a gondoskodásodat, jelenítsem meg a hűséged és a szereteted, a belső békét. A béke az üdv szava a Bibliában, teljes életet, üdvösséget is jelent. Ezért az üdv ott van, ahol igazság is van. Édes Atyám, Köszönöm.

hogy bízhatom ígéretedben, valóban szem nem látta, fül nem hallotta, ember szíve meg nem sejthette, amit te azoknak készítettél, akik téged szeretnek. Taníts meg jóra használni, amit tőled kapok, életemet, egészségemet, erőimet. Áldalak téged, hogy Krisztusban te magad is a legjobbra használtad szabadságodat, az ember és a világ üdvére, és erre tanítasz engem is. Segíts kérlek, hogy Krisztusban szabadságot nyerjek minden jóra, és megszabaduljak minden méltatlan megkötözöttségemtől. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal elérkeztünk a jelenések könyve egyik legizgalmasabb pontjára. Két héttel ezelőtt Isztambulba jártam, és megcsodáltam, most már többedszer is, az Hagia Szófiát, ez az Isztambulnak az ősi keresztény, 5. században épült keresztény temploma, ami arról híres, hogy a kupola technikát ezen az épületen próbálták ki először. Ha egy templomot építenek, és ott kupolák egymásra támaszkodva emelkednek a magasba, akkor rengeteg statikai probléma, rengeteg műszaki probléma merül fel, és a Hagia Szófia az első olyan sikeres építmény, amelyiknek a kupolája hibátlan azóta is, pedig földrengéseket élt át. Azért mondom ezt a példát, mert a jelenések könyvének egy ilyen pontjához érkeztünk. Nagyon sokan megkérdezik, hogy miért van az, hogy egyik előadásban a jelenések könyve végéről, a másikban az elejéről beszélünk. Ez azért van, mert építkezni is úgy kell, hogy lerakjuk a jobb oldali részét ennek a csodálatos katedrálisnak, meg a bal oldalit. Hiszen a jelenések könyvének a csúcsa az a közepén van. És ennek a kupolának a csúcsán egy angyal repül az örökkévaló evangéliummal, és ez az oka annak, hogy ezt a könyvet ennyire pontosan, ennyire részletekbe vágóan, egy esztendőn keresztül vizsgáljuk. Mert az ég közepén repülő angyal kezében az örökkévaló evangélium van. Úgy is mondhatom mai nyelven, hogy mindenre a megoldás. De még nem vagyunk a csúcson. Most érkeztünk el ahhoz az izgalmas ponthoz, amikor kezd majd felemelkedni a kupola. Hiszen pilléreket raktunk le. A bevezető látomás után a 7 gyülekezet, 7 lehetséges szövetségi formát mutatott be, hiszen, mint ahogy mondtuk, ezek tulajdonképpen nem másak, mint régi hetita szövetségi formulákra írt isteni üzenetek. Azután 7 pecsét feltöréséről olvastunk. A 7 pecsét feltörése az tulajdonképpen nem volt más, mint Isten világirányító, a megváltási tervet irányító munkájának 7 szakasza. Azután kezdtünk 7 trombitával foglalkozni. A trombiták azok nem voltak másak, mint figyelem felhívó, ítéletre felhívó, újabb és újabb jelek. És most elérkeztünk a 7. trombitához. De hogyha a végéről kezdjük az építkezést, akkor láttuk azt, hogy 7 gyülekezettel szemben ott van egy gyülekezet, a mennyei gyülekezet, az üdvözültek gyülekezete, ahová mindjárt készülünk. Ha Isten történelmi ítéleteit nézzük, akkor az ítélet 7 jelenete volt az, amit most megnéztünk a pecsétek feltörése kapcsán. És így lényegében eljutottunk ahhoz a kritikus pontig, ahol majd kezd felemelkedni a kupola, a Krisztus és a sátán között folyó nagy küzdelemnek a sokoldalú bemutatása, egy hármas szövetségnek a bemutatása, egy olyan szakasz, ami Jézus Krisztus második eljövetelének legbiztosabb jele, Jézus Krisztus második eljövete előtti állapotnak a tükre. Éppen ezért Most egy nagyon érdekes szakasz következik a Jelenések könyve 11. fejezetéből, amivel párhuzamos a 7. csapás. Ezért mind a két igét egymás után felolvasom, hogy könnyebb legyen összehasonlítani, majd először a 7. pecsét feltörését nézzük meg, utána pedig a 7. csapás eseményeit próbáljuk megvizsgálni Isten igéinek tükrében.

Olvasom a 11. fejezet 15. versétől. A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ültek trónjaikon, arcra borultak, és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted a nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megad jutalmaidat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy jégeső támadt. Most olvasom a hetedik csapást, amelyik Jelenések könyve 16. fejezet 17. versétől a fejezet végéig, a 21. versig a következőképpen van feljegyezve. A hetedik angyal is kiöntötte a pohárát a levegőbe, és hatalmas hangon szólalt meg a szentélyből a trónus felől, megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt azóta, amióta ember született a földre. Ekkor a földrengés ilyen nagy. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak láthatók sehol. Talentumi nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. Eddig az ige. Ha megvizsgáljuk Jelenések könyvének ezt a szakaszát, akkor világossá válik előttünk valami. Isten ítélete egy különös logika szerint zajlik. Isten teremtette egy világot az embernek. Ennek a világnak megadta a törvényszerűségeit, megadta azt a működési módot, ahogy ez a világ élhet. Ennek a világnak az élete, mint minden élet, az Istennel való kapcsolaton fordul meg. Egyedül Istené az élet. Egyetlen teremtménynek sincs önmagában élete. Ezért van az, hogyha bárhol nézünk szét, mondjuk a biológia világában, akkor azt lehet mondani, de említhetném a fizikát, a kémiát, vagy bármilyen természettudományt. Azt lehet mondani, hogy az emberi élet az tulajdonképpen nem más, mint egy állandó, dinamikus, mozgásban lévő, így lehet mondani, illeszkedés a világ dolgaihoz. A világban harmónia van. És ez a harmónia az, amiben nekem bele kell simulnom. Ha a harmónia, a világban található harmónia ellen élek, akkor leszek beteg, akkor tagadom az életet, és ez így van erkölcsileg, egészségileg, minden téren. Tehát az ember egy olyan lény, amit Isten arra teremtett, hogy egészséges viszonyban legyen a világgal, önmagával, Istennel, a másik emberrel, mert ez a harmónia fejezi ki a mi életünk lényegét. Mi Isten ítélete? Isten az, aki ezt a harmóniát megtöri. Isten az, aki azt mondja, na most már elég, most egy kis jéges, egy kis földrengés, egy kis ez, egy kis nyomorúság, egy kis ilyen betegség, egy kis olyan betegség, zúduljon az emberre, hogy észhez térjen. Így van ez? A Biblia szerint nem. A Biblia szerint a
következő helyzet állt elő, és ez a Jelenések könyvének a kulcsa. A Biblia szerint az állt elő, hogy az ember nemet mondott az élet forrására, Istenre. Ez a nem, ez az, amit mi úgy hívunk, hogy bűn. A bűn nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az indulat, amivel én nemet mondok az Istennek, és azt mondom, Istenem, én jobban tudom, mint te. Ennek fokozott mértéke az, hogy Isten, te nem is vagy. Vagyok én. És az énemet kell megvalósítani. Az énemet élem meg. Én irányítom a világot. Én majd megmondom a világnak, hogy hogy kell működni. Én lépek az Isten helyébe. És erre a világ felel. A megrontott harmónia visszazuhan az emberre, úgy, mint sorscsapás. Visszazuhan az emberre úgy, hogy az ember lesz a vesztes. És a harmónia helyett egy más valami, az anarchia kezd uralkodni. Mindenki mindenki ellen. Ember az ember farkasa. Ha ez az ige valahol időszerű volt, akkor ez az ige ma időszerű. A hetedik trombita szó és a hetedik csapás erről szól.

Ahogy olvastuk, mind a kettő a levegőjégre, az egész kozmoszra kitöltetett valami. Isten elengedi, megengedi, hogy a harmónia felbontásának a következménye, az anarchia látható legyen a mi életünkben. Mert ebből a nagyon kemény helyzetből csak egy kivezető út van. Istennek vissza kell állítani a rendet. De Isten rendjének a visszaállítása az tulajdonképpen nem más, mint amit úgy hívunk, hogy Isten ítélete. Eljött az ő ítéletének órája. Ha megvizsgáljuk egy kicsit közelebbről ezt a szakaszt, először talán a 7. trombita szót, akkor egy különös dolgot találunk. Az előző trombita szókban mind arról volt szó, hogy a Földön ez történik, a Földön az történik, a Földön pedig amaz történik. És ez megint logikus, hiszen az ember a Földön él, és Isten ítélete a Földön élő ember életében lesz nyilvánvaló. Most valami egészen másról olvasunk. Semmi ítélet. Nem is a Földön vagyunk. Hanem egyszerre csak egy mennyei jelenetnek vagyunk a szemtanúi. És ez a mennyei jelenet úgy kezdődik, hogy amikor a 7. angyal is trombitált és hatalmas hangon szólalt meg a mennyben, hozzáteszi, hogy a mennyben, akkor egy szózat hangzik el. És ez a szózat nagyon érdekes. Ez a szózat így van, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Az első pillanatra olyan természetesnek tűnik, de az az egész nagy küzdelem, amiről szól a jelenések könyve. Ha végig gondolunk az előző előadások egész sorára. Mind arról szólt, hogy Krisztus és Sátán között ott van a nagy küzdelem egymásnak feszülő pólusa, hogy kié az uralom ezen a földön. Bevezeti ezt az egész látomássort, ugye a 7 gyülekezet után, jelenések könyve 4. és 5. fejezete, ahol Isten mennyei tróntermében vagyunk, és ott a mennyei trónteremben elhangzik egy olyan nagy kérdés, ami az egész jelenések könyvében végigfut, és az egész jelenések könyve lényegében erre a kérdésre a válasz, amelyik így szól, hogy ki méltó arra, hogy a történelem 7 pecsétes, 7-szer bepecsételt könyvét feltörje. És kiderül, hogy senki. Egyedül egy valaki. És ez a megöletett bárány. A bárány Jézus Krisztus. És a jelenések könyve arról szól, hogy Jézus ezt a királyi uralmat hogy veszi át. Milyen lépések következnek annak érdekében, hogy ez a királyi uralom valósággá legyen. És most elérkeztünk ahhoz, amikor a mennyei karok megszólalnak, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ez a pont lényegében a megváltási terv végén, a bűn történelmének a végén. Ő fog uralkodni örökkön örökké. És akkor azt várnánk, hogy most nyílik a kép, és visszazuhanunk a földre. És a földön valami nagyon érdekes dolgot mutat, vagy valami nagyon súlyos csapást mutat be a 7. trombita szó angyala.

De nem ez következik. Megszólal a 24 vén. És a 24 vénnek a himnusza az, amelyik lezárja ezt a szakaszt, a hét trombita szóló szakaszt a Jelenések könyvébe. Jean Paulin testvér egy nagyon érdekes képet mond a Utolsó idők eseményei című könyvben. A Jelenések könyve szerkezetének van egy nagyon érdekes, lényeges része. Hogy az egyes látomás egységeket összekapcsolja közös képpel. Tudjuk azt, láttuk eddig is, hogy minden látomás egység egy mennyei istentiszteleti jelenettel indul, ezért van az, hogy a Jelenések könyvét megérteni csak az Ószövetség istentisztelet felől lehet. Erről Hangyás László testvér részletesen beszélt még valamikor az elején ennek a sorozatnak. És most is egy mennyei istentiszteleti jelenetnél tartunk, amelyik vége egy látomássornak, és ez a mennyei istentiszteleti jelenet az, ami bevezeti a következő látomássort. És ez egy költői rész. Erről talán nem volt szó, hogy a Jelenések könyvében van 7 himnusz. Ezek verses formában íródtak. Az ószövetségi versek minden szépsége benne van ebben a himnusz, ezekben a himnuszokban. Ez az egyik legfontosabb himnusz, amit itt olvasunk. És majd egy kicsit később megnézzük, hogy ez a himnusz lényegében minden ponton előrevetíti a könyvnek a további részeit. Azt lehet mondani, hogy ez a himnusz a tartalom jegyzéke, így lehetne mondani, tartalom jegyzéke a Jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődő és egészen a 22. fejezetig tartó szakasznak. De ki ez a 24 vén? Találkoztunk már velük a 4. fejezetben, 5. fejezetben, több helyen. Nagyon sok értelmezési problémát lehetne itt elmondani. Az egyháztörténelem során ezerféleképpen értelmezték ezt a 24 vént, hogy ki is ez a 24 vén, földi embere vagy mennyei. Elmondták azt, hogy ez a 24 vénből talán 12 az Ószövetséget, 12 apostol pedig az Új Szövetséget jellemzi, ez már a 3. században előkerült, ez a magyarázati forma. A 12 ószövetségi, az a 12 próféta lenne, és ezek képviselik a földi családot a mennyei trón előtt. Egy másik érdekes összefüggés is van. És ez is nagyon fontos a Jelenések könyve szempontjából, hogy a léviták, amikor a földi istentisztelet zajlott a templomban, vagy a Szent Sátorban, akkor 24-esével szolgálatot teljesítettek Isten trónja előtt. Krónikák könyve 24. fejezete részletesen ezt leírja, milyen lévitákat, milyen sorrendbe kellett beosztani. Ők voltak a nép képviselői, ők voltak a szemtanúk. Ők voltak, hogy így mondjam, annak a nagy-nagy eseménynek, ami a földi istentisztelet volt az Ószövetség idején, ami nem olyan volt, mint az Új Szövetség istentisztelet, hiszen nekünk nem templomunk van, legfeljebb ez zsinagóga, ahol vagyunk. A templom az egyedül a jeruzsálemi templom volt. Amikor Krisztus után 70-ben lerombolódott, utána nincs templom. Mert az Ószövetség ember nem templomba járt, legfeljebb a templom udvarára járt. A templom az tulajdonképpen a megváltási terv nagy-nagy bemutató modellje volt. És mivel Jézus Krisztus halálával ez a terv földi része célhoz ért, csak a mennyei templom maradt. A Jelenések könyve pedig a földi templom példáján keresztül ennek a mennyei folyamatnak a bemutatása. És most megszólal a himnusz. Az a himnusz, ami akkor hangzott el, amikor meglett az áldozat. Amikor a pap a vérrel bement a szentek szentjébe, hintett a szövetség lázájának teteje a kapóret felé. És akkor meglett a megváltás.
lekerült a bűn a bűnösökről, és az Úré lett a hatalom mennyen és földön. Nagyon érdekes, hogy ez a jelenet párhuzamos Jelenések könyve 7. fejezet 9-től 17. versig, ahol a hét pecsét feltörése előtt a győztes seregek dicsőítik Istent, a bárányt, a megváltót. Szinte szó szerint megismétlődnek ugyanazok a motivumok ebben a himnuszban, és ott is pontosan a célba érkezés előtt hangzik ez a hatalmas nagy himnusz, ami összefoglalja a megváltás lényegét.

Nagyon érdekes ennek az imádságnak a tartalma. Az imádság tartalma az nem más, mint hálaadás. És valahogy ez úgy, mintha kilógna ebből az egész szakaszból, hiszen eddig mindig ítéletről volt szó. Mindig arról volt szó, hogy ez a következménye, az a következménye annak, hogy az emberek ilyenek és olyanok. Most pedig hálaadásról hallunk. A hála az tulajdonképpen válasz azokra az imádságokra, amik az egyház történelem során elhangoztak. Már az 5. pecsét föltörésénél láttuk, hogy az oltár alatti lelkek mit mondtak. Meddig, Uram? Mikor fogsz ítélni? És ez a kérdés végig gyűrűzik az egész egyház történelmen. Mikor áll helyre végre az a világ, amit Isten megteremtett? Mikor lehetünk végre újra emberek, most már szabadon a bűntől? És a hála, az most azért hangzik el, mert eljött ez a pillanat. Nézzük ezt a hálát. Ahogy említettem, a 24 vénnek ez a himnusza előre jelzi a jelenések könyve további szakaszát, hiszen úgy kezdődik, hogy haragra lobbantak a népek. 12-től 14. fejezetig erről fogunk olvasni. Azután úgy folytatja tovább, eljött a te haragod. Isten haragjáról a 15-től 18. versig olvasunk, többek között a csapások történetében is erről van szó. Azután azt mondja, és a halottak felett való ítélet ideje. Jelenések 20. fejezetében a 12. vers azt mondja, megítéltetnek a halottak, stb. És a halottak feletti ítélkezést mondja el részletesen, mint ahogy ezt már az eddigiek során tanulmányoztuk. Aztán, hogy megad jutalmadat szolgáidnak és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak. Lényegében a jelenések könyvének a vége, a 21.-22. fejezet, az erről szól. 22. fejezetnek a végén olvasjuk ezt a nagyon érdekes félmondatocskát, hogy velem van jutalmam. Idáig mutat előre ez a vers. És egy nagyon érdekes mondattal fejeződik be. És erről a nagyon érdekes mondatról szeretnék még néhány mondatot mondani. Ez úgy van, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ez előre mutat a 19. fejezetre. A 19. fejezet második versében rögtön arról van szó, hogy megrontotta a földet, a bűn, Sátán, stb. Hogy van ez, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Miért fontos ez Isten ítélete szempontjából? Valami olyasmit várnánk talán, hogy elpusztítsd azokat, akik ilyen bűnöket követtek el, olyan bűnöket követtek el. És miért mondja azt az írás, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Azokat a csapásokat, amiről szól a Biblia, nem csak a jelenések könyve, ennek a félmondatnak a segítségével lehet megérteni. Ez a kulcs. Ahogy a bevezetőben említettem, a bűnnek a természetes következménye az, amit úgy hívunk, hogy halál, hogy pusztulás. Nem úgy van, hogy mi élnénk, csak hát a felettünk van az Isten, és az Isten egyszerűen egy olyan valaki, egy olyan hatalom, aki irigy ránk. Múlt héten hallottam egy ilyen mondatot valakitől. Miért ítél az Isten? Olyan irigy, nem hagy bennünket élni? Miért csinálja ezt az Isten? Nem tudja belátni, hogy nekünk máshogyan jó, mint ahogy ő mondja? Ez egy nagyon ostoba vélemény.
a bűnnek önmagában van a következménye. Nagyon érdekes, hogy a héber avon szó, az nem csak azt jelenti, hogy elkövetett bűn, amit én csinálok, hanem azt is jelenti, hogy ennek az elkövetett cselekedetnek, amit csinálok, van egy következménye. Az Ószövetségi ember még nem választotta el a bűnt és a bűn következményét. Azt a kis buta példát lehet erre mondani, feldobom a követ, az az én cselekedetem. És hogy fejem ver, mert a fejem felett dobtam fel, az nem az Istennek a haragja, és nem is a kőnek a bosszúja felettem, hanem az én cselekedetemnek a következménye. Ezért van az, hogy az Ószövetségben állandóan visszatér ez a motivum, hogy az Isten nem hagyja a bűn büntetlenül. A bűn büntetése az nem más, mint a bűn következménye, ami benne van a bűnömben. És ebből az ördögi körből, ebből akar kiszabadítani az Isten. A megváltási terv az pontosan azért van, hogy ne legyenek azok a csapások, ne legyenek azok a természeti katasztrófák, azok a társadalmi katasztrófák, azok a vallásos életben megmutatkozó katasztrófák, ami éppen Jézus Krisztus második eljövetele előtti időt jellemzik, mivel a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül, ahogy Jézus mondja Máté evangélium a 24. fejezetében. Ezért Isten ítélete azért reménység a mi számunkra, mert ő elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják.

És akkor történik valami. Amikor elhangzik ez az ének, amiben benne van a Jelenések könyvének a további tartalma, akkor lát egy képet az apostol. Valahol itt van a varata a következő látomásnak. Megnyílik a menny, megnyílik a szövetség ládája. Vajon miért? Mert ezt az egész folyamatot csak úgy lehet megérteni, hogyha észrevesszük azt, hogy minden bajnak az oka egy. Felmondtuk az Istennel kötött szövetségünket. Azt a szövetséget, ami a teremtés pillanatában létrejött. Ma ezt úgy mondanám, új szövetségi, nem is új szövetségi, hanem 21. századi nyelven, hogy Isten adott egy műszaki leírást a mi életünkhöz, és mi a műszaki leírás ellenére élünk. Nem rendeltetésszerűen használjuk a mi életünket, nem rendeltetésszerűen használjuk a világot, nem rendeltetésszerűen használjuk az emberi kapcsolatainkat, és az Istennel való kapcsolatunkat sem. És mivel nem tudunk leborulni az Isten előtt, ezért kiborulunk. Neurotikusak leszünk. Ezért megnyílik a menny, és láthatóvá lesz a szövetség ládája, benne a 10 ige. Itt ér véget a 7. trombita szó, és itt kezdődik majd a kupola. A Jelenések könyvének a nagy-nagy mondani valója. Most nézzük a 7. csapást. Lényegében majdnem mindent elmondtam, amit a 7. csapás kapcsán el kell mondani. Nézzük csak, mennyire egybevág ez a két ige. A 16. fejezethez fordítunk, itt is a levegő égre töltetik ki a 7. csapás, és érdekes módon itt is egy mennyei hang hangzik el. Egy hatalmas hang szólal meg a szentélyből, itt is a szentélybe vagyunk, a trónus felől, Isten trónusa az a szövetség ládája volt, Isten trónusának a kapóretet, tehát a szövetség ládáját borító aranyfedelet tartották az ószövetségi emberek. És innen elhangzik a nagy-nagy szózat, hogy meglett. És a Jelenések könyve idáigi tartalmából nagyon pontosan tudjuk, hogy mi lett meg. Meglett a megváltás. És ekkor megint megjelennek a kozmikus jelek. Mivel ez a megváltás úgy lett meg a mennyben, és azoknak az embereknek az életében, akiknek az életében, a szívében jelen van, Jézus Krisztus, a bárány, azoknak az életében, akikről úgy olvassuk, hogy megmenekülnek a csapásoktól, azoknak az életében meglett. De mi van a világgal? Felbomlott a kozmikus rend. Tessék megnézni, ekkor villámlás, zúgás, földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Földrengés nagy ítélete. Azután egy nagy társadalmi vajúdás. Három része szakad a város. A város az ugyanaz, mint amit mi a társadalomnak hívunk. Az ókorban lényegében ugyanazt jelentette. Majd tanulni fogunk erről a hármas szövetségről, az Isten szent háromságával szembeálló hármas szövetségről. Ez szétesett. És Babilon ennek a vezetője, ideológiai hatalma. Babilon is oda kerül az Isten szín elé. És egy szörnyű természeti és egy szörnyű társadalmi katasztrófa a vége. Ez a 7. csapás.
hetedik trombita szó és a hetedik csapás összefügg egymással. Most már csak egyetlen egy kérdés marad. Akkor hát miért szól ez az ige? Miért kell nekem ezt az igét tudni? Nagyon sok keresztény ember azt gondolja, hogy nekünk valamilyen borzongásra van szükségünk, hogy itt a világ vége, és féljetek, rettegjetek emberek, és próbáljátok tartani magatokat. Egyáltalán nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az ember okozta válságból egyetlen kiút van. Vissza kell találni az emberlétünk alapjához, úgyis mondhatom a 10 parancsolat tartalmához. Szinkronba kell kerülni Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal. Egyetlen ember sem mondhatja azt, hogy én nem, ez úgy van, mint a... Nem tudom, hogy megfigyeltek-e valamit. Mindenki azt mondja, hogy rossz, hogyha szemetelnek az emberek, nem? Mert szemetelni valahogy természetes, és ez így van szóval, nem csak tárgyakkal, érzésekkel, indulatokkal. Mert valahol meghalt bennünk a 10 parancsolat. Megnyírta a menny számodra. Látod-e a szövetség ládáját? Látod-e a 10 parancsolatot? Élsz-e vele, élsz-e belőle? Mert ez az egyetlen kivezető út. A másik nagy tanulság, Isten ezt a világot újra akarja teremteni neked, nekem. Azt akarja, hogy bűn minden következménye eltűnjön. Mert ő azokat akarja elpusztítani, akik a földet pusztítják. Ezért hangzott a mennyben a 24 vén imádsága, és ezért Isten azt akarja, hogy ezt az imádságot én is mondjam a szívembe. Segítsen Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen.

Tolnai Éva. Emberi sokféleség. Van olyan ember, ki sohasem szépít. Rombolás helyett mindig csak épít. Van, aki azt hiszi megnyerő, s hódít. Emiatt éppen egyfolytában lódít. Van, aki didereg, szíve, mint a jég. Van, aki pörög és ezer fokon ég. Van, aki azonnal ugrik és pattan, van, aki megriad, ha az ajtó kattan. Van, aki bort iszik és prédikál vizet. Van, aki kölcsön kér, s van, aki fizet. Van, aki sztrájkol és forrongva lázad, van, aki kitúr, és nem marad házad. Van, aki hősködik, és úgy érzi legény. Van, aki élete kaland és regény. Van, aki tékozol, és van, aki szegény. Van, aki öntelt, és van, aki szerény. Van, aki szorgalmas, gondos és serény. Van, aki úgy érzi edzett és kemény. Csalódik, s nem hiszi, segít a remény. Van, aki nem érti, minek az erény, csak az a fontos, hogy tele az erszény. Van, akit gátol és bénít a félelem. Van, aki koldul és alig jut élelem. Van, aki gonosz, s a sarokban lapul. Mérgesen morog és mindenkit szapul. Van, aki fejlődik, s van, aki szépül. Van, aki haragszik, és van, aki békül. Van, aki segít, és van, aki támad. Van, aki éled, és van, aki fárad. Van, aki azt hiszi, mindenhez ért. Munkáját végzi, de nem izzad vért. Van, aki szolgált, és van, aki kért. Mégiscsak dolgozunk valamiért. Van, aki sovány, és van, aki kövér. Van, aki álszent, és van, aki ledér. Van, aki ad, és van, aki ígér. Van, aki mindent alaposan lemér. Van, ami homorú, van, ami domború. Van, aki vidám, és van, aki szomorú. Van, aki lelkes, és van, aki fásult. Van, aki ideges, mert messze a bárpult. Van, aki kedves és lágyan simogat. Van, aki búsul és csendben iszogat. Van, aki igaz és van, aki hamis. Van, aki mormon és van, aki amis. Van olyan tévhit, mely áltat s csak ámít. Vagyon és gazdagság, őrjét és csábít. A felszínes csillogás szüntelen kábít. Akármit mondanak, semmit sem számít. A hatalom gőgje üszkös és romlott. Lelkednek őrzője igazat mondott. Templomunk harangja csengett és bongott. Királyunk nagy terme üresen kongott. Test, lélek és szellem, csín, bűbáj és kellem. Rang, belbecs és küllem, dac, tartás és jellem. Ezen elemekből épül fel az ember. Inkább tudásban gyarapodj, hitben és lélekben gazdagodj, mint anyagi javakon marakodj. Bocsáss meg, s engedd el haragod. Dolgodat megtenni iparkodj, hogy legyen mit másoknak átadnod.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk

Kérjünk, hogy adhassunk. Lukács evangéliuma 11. fejezet, az 1-től a 13. versig. Krisztus folyton olyan dolgokat hallott az atyától, amit elmondhatott nekünk. Az a beszéd, amelyet hallotok, mondta Jézus, nem az enyém, hanem az atyáé. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. János 14.24, Máté 20.28. Nem önmagáért élt, és nem önmagáért imádkozott, hanem másokért. Nem önmagával törődött, hanem másokkal. Reggelenként, az Istennel töltött órák után a menny világosságát hozta az embereknek. Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Az új nap hajnalán az Úr felébresztette szendergéséből. Lelkileg megerősítette, hogy szavaival áldást áraszthasson másokra. Az üzenetet közvetlenül Isten trónjától hozta, hogy a megfáradtaknak és lesújtottaknak azt mondja el, amire szükségük volt. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, mondta, hogy tudjam erősítni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ézsaiás 50.4. Krisztus imádkozása, Istennel való kapcsolata mélyen érintette a tanítványokat. Egyszer, miután kis időre eltávozott tőlük, imába merülten találták meg. Úgy látszik, nem vette észre őket, és hangosan imádkozott tovább. A tanítványok mélyen megindultak, és amikor Jézus befejezte imáját, így kiáltottak. Uram, taníts minket imádkozni! Krisztus elismételte nekik a hegyi beszédben már elmondott mi atyánkot. Majd egy példázattal szemléltette tanítását. Ki az közületek, mondta, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná. Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban. Nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád néki, amennyi kell. Krisztus itt egy olyan embert állít elénk, aki azért kér, hogy legyen mit adnia. Kenyeret kell kapnia, különben nem tudja kielégíteni a későn jövő fáradt vándort. Szomszédja le akarja rázni, de ő nem hagy fel a könyörgéssel, mert segítenie kell barátján. Erőszakosságát végül siker koronázza, megkapja, amire szüksége van. Így kell a tanítványoknak is Isten áldásáért könyörögniük.

a sokaság táplálásával és a mennyei kenyérről szóló prédikációjával Krisztus feltárta, hogy nekik, mint képviselőinek mi a feladatuk. Az élet kenyerét kell adniuk az embereknek. Ő, aki megszabta munkájukat, tudta, hogy hitük sokszor próbára lesz téve. Gyakran kerülnek váratlan helyzetekbe, és felismerik emberi mi voltuk fogyatékosságait. Kifosztottnak és tehetetlennek érzik magukat, amikor az élet kenyerére éhező emberek fordulnak hozzájuk. Lelki táplálékhoz kell jutniuk, különben nem lesz mit adniuk. Egyetlen lelket sem kell elküldeniük éhesen, hiszen Krisztus elvezette őket a forráshoz, amelyből meríthetnek. A mi emberünk sem küldte el barátját, pedig szokatlan időben

Ben éjfélkor jött hozzá vendégségbe. Nem volt mivel megkínálnia, de elment ahhoz, akinek volt élelme, és addig könyörgött, míg nem szomszédja ki nem elégítette szükségletét. És vajon Isten, aki elküldte szolgáit, hogy táplálják az éhezőket, ne elégítené ki övéi szükségleteit? A példázatbeli önző szomszéd nem tükrözi Isten jellemét. A tanulságot nem az összehasonlításból, hanem a szembeállításból vonjuk le. Az önző ember enged a zaklatásnak, hogy megszabaduljon a zaklatástól. Isten azonban örömmel ad. Tele van szánalommal, és vágyik teljesíteni a hittel hozzáfordulók kéréseit. Ad nekünk, hogy szolgálhassunk másoknak, és így hozzáhasonlítsunk. Krisztus mondja, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. A megváltó így folytatja. Melyik atya pedig az közületek, akitől fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ádé néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ádé néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Krisztus, hogy Isten iránti bizalmunkat erősítse, arra tanít, hogy új néven szólítsuk meg Istent. Olyan néven, amely az emberi szív legdrágább kapcsolataival fonódik egybe. Abban a kiváltságban részesít, hogy a végtelen Istent atyánknak szólíthatjuk. Ez a név, ha neki és róla mondjuk, iránta érzett szeretetünk és bizalmunk jele, velünk való kapcsolatának és törődésének záloga. Az atya szívesen hallja e nevet, ha segítségét és áldását kérve mondjuk. Azt akarja, hogy bátran szólítsuk atyánknak, és szokjuk meg ezt a megszólítást. Ezért Krisztus újra meg újra elismételte. Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire. Kiemelt a felszínes világból, kiválasztott, hogy a királyi család tagjai, a mennyei király fiai és leányai legyünk. Arra kér, hogy bízzunk benne jobban, mint a gyermek földi atyában. A szülők szeretik gyermekeiket, de Isten szeretete nagyobb és mélyebb az emberi szeretetnél. Isten szeretete végtelen. Ha a földi szülők tudják, hogyan adjanak jó ajándékot gyermekeiknek, mennyivel inkább ad mennyei atyánk szent lelket azoknak, akik kérnek. Az imáról adott krisztusi tanítást alaposan át kell gondolnunk. Az ima mennyei tudomány. Krisztus példázata olyan elveket tár fel, amelyeket mindenkinek meg kell értenie. Megmutatja, hogy milyen az igazi imádkozó lelkület. Arra tanít, hogy kéréseinket kitartóan hozzuk Isten elé, és arról biztosít, hogy Isten hallja és meghallgatja az imát. Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán önmagunknak kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk. Tegyük magunkévá Krisztus életelvét. Ő érettük, tanítványaimért odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek. János 17:19. Krisztus odaadása és önfeláldozása mutatkozzék meg szolgáiban is. Krisztusi engedelmességgel teljesítsük Isten kívánalmait.

Nem az a küldetésünk a világban, hogy önmagunknak kedvezzünk, hanem hogy Istennel együttműködve bűnösöket mentsünk, és ezzel megdicsőítsük őt. Kérjük Isten áldásait, hogy továbbíthassuk őket másoknak. Csak az áldások továbbítása képesít újabb áldások befogadására. Csak akkor kapunk mennyei kincseket, ha e kincseket továbbadjuk környezetünknek. A példázatbeli esedezőt szomszédja újra meg újra elutasította, de mégsem hagyott fel szándékával. Mi sem mindig kapunk azonnal választ imánkra, de Krisztus arra tanít, hogy imádkozzunk tovább. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy minket összhangba hozzon Istennel. Amikor kérünk tőle valamit, talán szükségesnek látja, hogy önmagunkba nézzünk és bűnbánatot tartsunk. Isten próbára tesz. Megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud Szent Lelke általunk munkálkodni. Isten feltételekhez köti ígéretei teljesítését. Az ima nem foglalhatja el a kötelesség teljesítés helyét. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondja Krisztus. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. János 14, 15, 21. Aki az ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének emlegetésével formál jogot az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bizonyítja, hogy szereti Krisztust és hisz benne. Jól meg kell vizsgálnunk, hogy milyen alapon közeledünk Istenhez. Sokan nem teljesítik az ima meghallgatás feltételeit. Ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan kötelezvényt akarunk az Úrral kiegyenlítetni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítettük. Az Úr elé tárjuk ígéreteit, és kérjük, hogy teljesítse őket. Ha ezt engedetlenségünk ellenére is megtenné, meggyalázná saját nevét. Az ígéret így hangzik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. János 15:7. János pedig ezt mondja. Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. 1 János 2, 3-5. Így szól Krisztus egyik utolsó parancsa tanítványaihoz. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 13:34. Engedelmeskedünk-e ennek a parancsnak, vagy megtűrünk magunkban durva Krisztustól idegen vonásokat? Ha bármivel megbántottunk vagy megsebeztünk másokat, kötelességünk megvallani vétkünket és keresnünk a megbékélést. Csak akkor járulhatunk hittel Isten elé, ha ennek a feltételnek eleget tettünk. Sokszor még valamit figyelmen kívül hagynak azok, akik imában keresik az Urat. Becsületesek vagyunk-e Istenhez? Malakiás próféta útján az Úr kinyilatkoztatja. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, ezt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok,
mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Malakiás 3:7-8. Isten, akitől minden áldást kapunk, javainkból bizonyos részt igényel. Így gondoskodik az evangélium hirdetéséhez szükséges anyagiakról. A tized rész visszaadásával mutatjuk meg, hogy értékeljük Isten ajándékait. De hogyan igényelhetjük áldását, ha megtartjuk magunknak azt, ami az övé? Ha hűtlen sáfárok vagyunk a földi dolgokban, hogyan várhatjuk el, hogy megbíz minket a menny dolgaival? Talán itt kell keresnünk a meg nem hallgatott imák titkát. Az Úr azonban nagyon irgalmas, és kész megbocsátani. Ezt mondja: hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, és boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. Malakiás 3:10-12. Ez Isten minden kívánalmára vonatkozik. Megígért ajándékait csak akkor kapjuk meg, ha engedelmeskedünk. Ez a feltétel. Egész mennyet betöltő áldás van Istennél a vele együttműködők számára. Az engedelmesek bátran igényelhetik ígéretei teljesítését.

Reményik Sándor, gondolatok az imádkozásról. Ma oly sok kérdést tépett, szaggatott, s egyre sem jött mentő felelet. Testvér, te hogy gondolod ezeket? Miért imádkozol? Hogy kiért, azt tudom. Gyermekeidért és apjokért, a te jó uradért, minden testvéredért és magadért legutolsó sorban. De miért? De miért? Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz, s világokat tengelyük körül forgatja örök egy forgatással, akihez a te imádságod szárnyal, mi kicsiny dolgainkat számon tartja? Mit tudod te? Mit tudom én? Mit tudjuk mi? Mi az ő akaratja? Amit elvégezett, meg kell, hogy legyen. Változtat-e azon ima, fohász? Imádkozzál bár völgyben, vagy hegyen, vagy tengerfenekén. Ó, de ugye a remény? A remény? Vagy talán te is úgy imádkozol, mint én? Mint én? Hitetlenül, süketen és vakon? Csak mert valamit még próbálni kell, s mert mást nem tudok, hát imádkozom, mert különben a szívem megszakad. Ó, de tudom, te nem így imádkozol az érzéketlen csillagok alatt.

Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Krisztus így szólt Mártához Lázár sírjánál: ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. János 11:40. Sok embernek nincs élő hite. Ezért nem látják, hogy Isten milyen hatalmas. Gyengeségük forrása hitetlenség. Jobban bíznak saját cselekedeteikben, mint abban, amit Isten tehet értük. Megpróbálnak Isten nélkül eredményeket elérni. Terveznek, de keveset imádkoznak. Nem bíznak igazán Istenben. Azt gondolják, hogy hisznek, pedig csak a pillanat hatása alá kerültek. Nem ismerik fel, hogy mire van szükségük, és hogy Isten kész adni. Ezért nem ismételgetik kéréseiket az Úr előtt. Olyan buzgón és kitartóan kell könyörögnünk, mint az a megszorult barát, aki éjfélkor ment kenyeret kérni. Minél buzgóbban és álhatatosabban kérünk, annál szorosabb lelki egységre jutunk Krisztussal. Több áldást kapunk, mert hitben erősödtünk. A mi feladatunk imádkozni és hinni. Legyünk éberek és imádkozzunk. Vigyázzunk, imádkozzunk, és az imákat meghallgató Istennel együtt dolgozzunk. Sose felejtsük el, hogy Isten munkatársai vagyunk. 1 Korintus 3:9. Imáinkkal összhangban beszéljünk és cselekedjünk. A próba vagy azt tanúsítja, hogy hitünk őszinte, vagy pedig azt, hogy csak formaságból imádkozunk. A kettő között mérhetetlenül nagy a különbség. Problémáinkban és nehézségeinkben ne emberektől várjunk segítséget. Bízzunk teljesen Istenben. Csak gyengülünk, ha másoknak mondogatjuk nehézségeinket, és őket sem erősítjük meg. Lelkünk betegségével, amelyen nem tudnak könnyíteni, őket is megterheljük. Tévedő, véges emberekhez fordulunk erőért, pedig a tévedhetetlen, végtelen Isten erejében részesülhetnénk. Nem kell a föld végső határáig elmennünk bölcsességért, mert Isten közel van. Nem a képességeit tesznek eredményessé, ha meg is növeled őket, hanem az, amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért. Az Úr szeretné, ha hittel hozzáfordulnál. Szeretné, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle. Szeretné megértetni veled mind a földi, mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet. Meg tud áldani tapintatossággal és ügyességgel. Képességeiddel szolgálj, és bölcsességet Istentől kérj. Ő adni fog. Krisztus szava legyen biztosítékod, hiszen azt mondta, hogy fordulj hozzá. Vigyázz, hogy soha ne beszélj kétségbe esetten, csüggetten. Ilyen beszéddel sokat veszítesz. Hited gyengeségéről teszel bizonyságot, ha a látszatból ítélsz, ha a nehézségek és bajok miatt panaszkodsz. Úgy beszélj és úgy cselekedj, mintha kudarcot nem ismerő hited volna. Az Úr erőforrásai gazdagok, övé a világ. Nézz hittel a menny felé, építs reá, akinél fény, erő és tudás van.
az őszinte hittel olyan emelkedettség, elfűség és álhatatosság jár együtt, amely sem az idő múlásával, sem a fárasztó munkával nem csökken. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40:30-31. Sokan szeretnének másokon segíteni, de úgy érzik, hogy nincs hozzá sem tudásuk, sem lelki erejük. Mondják el kéréseiket a kegyelem trónjánál. Könyörögjenek Szentlélekért. Isten állja minden ígéretét. Bibliáddal a kezedben mondd. Ígéretedre hivatkozom, kérjetek és megadatik néktek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint is. Ez a magyarázata annak, hogy a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8:26. Az ilyen imára Isten örömmel felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imánkra. Véghetetlen bőséggel, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3:20.

Krisztus így szólt: amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészennéktek. Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. János, a szeretett apostol, a Szentlélek sugallatára nagyon érthetően és mély meggyőződéssel mondja: ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Márk 11.24, János 14.13, 1 János 5.14-15. Tehát ostromolt kéréseddel az Atyát Jézus nevében. Az Atya becsüli ezt a nevet. A trónt övező szivárvány záloga annak, hogy Isten hű, és hogy nála nincs változás, sem változásnak árnyéka. Vétkeztünk ellene, és nem érdemeljük meg, hogy kedvezzen nekünk. De ő maga tanít a legcsodálatosabb könyörgésre. A te nevedért kérünk, ne utálj meg, ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat. Gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetségedet. Jeremiás 14.21. Megígérte, hogy ha méltatlanságunk és bűneink beismerésével hozzáfordulunk, figyelmez kiáltásunkra. Trónja becsülete múlik szava beváltásán. Megváltónk Áronhoz hasonlóan, aki Krisztust szimbolizálta, képviseli minden gyermeke ügyét a szent helyen. Nagy főpapunk nem felejt el egyetlen szót sem, amellyel bizalomra bátorított minket. Az Úrnak gondja van szövetségére. Mindazok, akik keresik őt, megtalálják. Mindazoknak, akik zörgetnek, kinyílik az ajtó. Jézus nem fog vonakodni, ne zavarj, az ajtó zárva van, nem akarom kinyitni. Senki sem fogja ezt hallani, nem segíthetek rajtad. Akik éjfélkor kérnek kenyeret, hogy adhassanak az éhezőknek, azok is kapnak. A példázatbeli szomszéd, aki az idegen számára kenyeret kér, annyit kap, amennyi kell. És Isten vajon milyen mértékkel ad nekünk, hogy másoknak adhassunk? A Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Efézus 4.7. Az angyalok mélységes érdeklődéssel figyelik, hogyan bánik egyik ember a másikkal. Amikor a tévejgők iránti krisztusi szánalmat látnak valakiben, olyan szavakat mondatnak velük, amelyek felérnek az élet kenyerével. Isten tehát be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Filippi 4.19. Az őszinte, igazi bizonyságtevést gyümölcsözővé teszi az eljövendő élet számára. Az Úr igéje igazság lesz a szádban. A személyes szolgálatot sok titkos imának kell megelőznie, mert a lélekmentés tudományához nagy bölcsesség kell. Mielőtt emberekhez közelednél, beszélges Istennel. A mennyei trón előtt, a kegyelem királyi székénél készülj fel az emberekért végzendő szolgálatra. Vágyakozz Isten után, az élő Isten után, mélységes sóvárgással. Krisztus élete tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese lett. Mindaz, amit Krisztus kapott Istentől, a miénk is lehet. Tehát kérj, és akkor kapsz. Jákób álhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, amit Isten megígért. Az Isten fogalom csodálatos szépsége töltse be gondolatvilágodat. Rejtett láncszemek kössék össze Jézus életét és a tiédet.
aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, kész bevilágítani szívedbe az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. 2 Korintus 4.6. A Szentlélek rávilágít Isten dolgaira, és eleven erővel beplantálja őket az engedelmes szívbe. Krisztus elvezet a végtelenség küszöbéig. Megláthatod a fátyolon túli dicsőséget, és megjelentheted az embereknek annak tökéletes voltát, aki örökké él, hogy esedezzék értünk.

125. Zsoltár. Az Úr megtartja a benne bízókat. Zarándokének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben.

14. Zsoltár. Az emberek romlottsága. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle. Egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót. Egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogyan a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek. Mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nincstelen tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr, ami kísérünk. A mai ige 23. Zsoltár, 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Gondolatok az ígéről. Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon? Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban. De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek, miként Pál, naponta elkeltemessék buskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyán szerint a halál árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a halál árnyékának sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és a levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és elménk már-már teljesen megkeseredett. Tökéletesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartottunk, mert tudtuk, hogy jelen van a nagy pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását. Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság bajos szárnyai, dicsőítsük Istent a belévetett, csöndes bizalommal. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg ma június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum ma június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amorfáti együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, még eső is lehet. Gyönge légmozgás és 31-37 fok várható. Hétfőn napos és felhős idő is lehet, helyenként esővel. Az északias szél megélénkül, és 29-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ma a gondolataink keretét az inspiráció csodája adja. Ez az a gondolatkör, amelyben ma mozgunk, amely kijelöli azt az erőteret, amely rendszerbe foglalja mindazt, amivel ma foglalkozunk. Erőtérről beszéltem, és nem véletlenül, hiszen

erőtérre rezonáló anyagból lévő tárgyak, egyáltalán anyagszemcsék, ki ne emlékezne a vasreszelékkel folytatott kísérletre annak idején az általános iskolában, amikor egy üveglapra szórt rendezetlen vasreszelék az üveglap alatt elhúzott mágnes hatására a mágneses erőtér erővonalait rajzolta ki. Nos, erőtérről beszélünk, tehát amikor az inspiráció csodájával előttünk, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk ki, mindjárt így az elején egyfajta tézisként, hogy minden olyan esemény, minden olyan érintése életünknek, amelyben erőt kapunk, amelyben egy erő árad rajtunk át, ez az inspiráció csodája. Na de ebben a tézisszerű megfogalmazásban azért még így első hallásra el is bizonytalanodhatunk. Mit jelent az, hogy erő? Egyáltalán mi az, hogy erő árad át rajtunk? Ennek kapcsán szeretném most ezt a tézist kibontani, erre a kérdés fölvetésre választ keresve. Először is, amikor az inspiráció csodájáról beszélünk, akkor egy szükséghelyzetről beszélünk, amit más szóval így fogalmazunk meg, hogy egy inspirációs jellegű energiaválság, vagy úgy is mondhatnánk tulajdonképpen, hogy a fő témánkra visszautalva, hogy ez egy érzelmi energiaválság, az a fajta érzelmi energiaválság, amelyben az ember már szinte annyira eltompul, hogy nem tud már kinyílni semmiféle külső érintésre, nem tudja megérinteni szívét, lelkét, nem tudja átmosni már ez a fajta csodálatos vonzás, mintha a mágnes elveszítené mágneses erejét, és egyfajta tompa vasdarabbá válna. Valahogy így éli meg az ember ezt az érzelmi energiaválságot, ezt az inspirációs energiahiányt, amely sokkal lényegesebb és sokkal vészesebb, mint bármiféle más energiahiány, mert hogy nem egyszerűen arról szól, hogy tovább lendítsük az életünk komfortos vagy bármiféle fenntartható, infrastrukturális mozgását, hanem sokkal inkább a létünk kibontakozásáról van szó, a személyiségünk megmaradásáról, egyfajta pozitív kisugárzásáról. Mert az inspirációknak a láncolat az tulajdonképpen valahogy úgy működik, mint a lélegzés. Az inspiráció az mindig abból a csodából indul ki, hogy az ember be tudja szívni a tüdejébe a friss levegőt. És ennek következtében fújja ki, ennek a csodának a bizonyosságában fújja ki az elhasznált rossz levegőt. Megint csak hadd utaljak ennek összefüggésében arra a játékra, amit bizonyosan gyerekkorunkban mindannyian már kipróbáltunk, eljátszottunk, amikor azon vetélkedtünk, hogy ki tud hosszabb ideig megmaradni a víz alatt. Nos, hát ez a fajta játék ugye egyben közös, mégpedig abban, hogy ilyenkor levegőt kifújni nem szabad. Addig kell tartalékolni, ameddig csak lehet, mert hogyha kifújom, nincs helyette új, nincs helyette friss levegő. És ehhez a játékhoz nagyon kapcsolódik, úgy lehetne mondani, már véresen komoly az a játék, amikor nem merjük kifújni az elhasznált levegőt, már csak az inspirációk, az érzelmi érintések emlékéből élünk, mert egyszerűen nem hisszük el, nem tapasztaljuk meg, nem tudjuk befogadni már az újabb inspirációk csodáját. Nos, ebből az érzelmi energiaválságból indulunk ki, akkor, amikor azt mondjuk, hogy az inspiráció csodája az mégis még ezt a fajta

0: falat is képes áttörni. De vajon hogyan? Először is úgy, hogy újból és újból megérint bennünket egy kikutathatatlan, megmagyarázhatatlan egység érzete. Ebben az egységben az ember azt éli meg, hogy ez a világ mindenség, ez nem rázuhan. Ennek az egységnek az üzeneteiben nem azt tapasztaljuk meg, hogy valahol egyedül vagyunk a világ űrben, és mint egy magára hagyott falevél sodródunk a sors szeszélyétől ide-oda hányva, dobálva, hanem azt éljük meg, hogy valahol egy különleges szeretet öleli át az életünket, és keresi a velünk való egységet, a velünk való találkozást. Sosem felejtem el azt a visszajelzést, amit valakitől hallottam, aki elmesélte nekem, hogy ezt az egységet ő milyen különleges körülmények között élte át, és hogy ennek az érintésnek kapcsán később hogyan változott meg az élete. Azt mesélte el nekem, hogy ő, aki világ életében egy nagyon könnyűvérű, azt is lehetne mondani, hogy mindig az élet napos oldalát kereső személyiség volt, egy ádorbézolt, átmulatott hétvégének a harmadik napján, amikor már az egész társaság nagyon ittas volt, hazafelé tartottak az éjszakában, és ahogy ott kúrjongattak, és egymást ugratták, és ebben a borgőzös, módosult tudatállapotban az eget is bőgőnek nézték, egyszer csak azt vette észre, hogy a holdsugár, amely a közelben álló templom tornyára rávilágít, olyan, mintha a templom tornyán egy szomorú arcot világítana meg, rajzolna meg, és ez a szomorú arc reánéz és szívbeli szánakozással tekint rá. És amikor ő erre az arcra tekintett, akkor egyszer csak kiózanodott, és ez az érintés, ez az inspirált érintés egyszerűen rádöbbentette arra, hogy ő most valami nagyon-nagyon rossz úton jár. És amit ki akar magából tombolni, és amit ki akar magából zárni, a félelmeit és az életének nagy-nagy csődjeit, azt valójában arra valakire kellene rábíznia, aki ebben a szomorú arcban reátekint, és azt mondja néki, mikor akarsz velem újra békés szövetségre jutni, mikor akarsz újból elfogadni egy feléd már régóta kinyújtott kezet. Nos, ez a történet, ez sok más egyéb történetre hajaz, nem akarom ezekkel az időt húzni. A lényeg az az, hogy mi mindannyian kapunk ilyen üzeneteket, az egységnek az üzeneteit, amelyek felülírják a szétesésnek, felülírják a tombolásnak, sőt, még a gyűlöletnek az üzeneteit is, és képesek megéreztetni az emberrel, hogy létezik egy másik út. Ez az egység, amely újból és újból üzenetképpen belevillan a tudatunk sötét egébe, nem csak az egységet próbálja újból és újból, mint egy lehetőséget elénk tárni, hanem értékek felfedezésére bátorít. Az egység ugyanis egy olyan érzés, amelyért az ember hajlandó nagyon sok mindent feláldozni, hogyha érzi ennek ízét. És ennek íze mindig valamilyen értékek köré szerveződik. Persze egyértelművé kell tenni azt is, hogy ezeket az értékeket nagyon sokszor lejáratják, nagyon sokszor félremagyarázzák, hogy ezeket az értékeket újból és újból megpróbálják nevetségessé tenni. De ettől függetlenül ezek az értékek valósak, és ez a valódiságuk, ez éppen abban mutatkozik meg, hogy mindezeket a lejárató kampányokat, hogy a mai modern időszerű kifejezést használjam, túlélik. Képesek mindenféle gúny, mindenféle ellenkezés dacára újból és újból kérdéseket föltenni nekünk. Valahogy úgy, mint amikor, most megint egy régi sztorit idézek, beültem valamikor fiatal teológusként egy taxiba, mert sietnem kellett, hogy elérjem még a vonatot, és más lehetőségem nem volt. És amikor az úton szóba elegyedtem a taxisofőrrel, és elmondtam neki, hogy megyek vidékre, mert hogy ott szolgálatom van egy vidéki gyülekezetben, és azért megyek oda, hogy arról a szeretetről beszéljek, amelyel Isten e felé a világ felé fordul, akkor az a taxisofőr valósága felkiáltott, és azt mondta, Istenem, még itt sem hagysz engem békén. És amikor így felkiáltott, akkor arra gondoltam, hogy igen, menekülhetünk mi azok elől, az értékek elől, amelyeket a szívünk mélyén vágyunk, belemenekülhetünk a munkánkba, belemenekülhetünk az élvezetek hajszolásába, belemenekülhetünk egyszerűen úgy, hogy mindent elhessegetünk magunktól, ami valamilyen módon is bennünket erre emlékeztet, de lehet, hogy éppen mellénk ül valaki, vagy akár ebben a mai rádióadásban zuhan ránk az a kikerülhetetlen kérdés, hogy meddig akarsz még menekülni előlem. Nos, értékeket fedezünk fel, és ezek az értékek nem erőszakolják magukat ránk, hanem újból és újból kérdéseket tesznek föl, ahogy az előbb megfogalmaztam már, és ezek a kérdések bennünket egy irányba akarnak befolyásolni, mégpedig abba az irányba, hogy érdek közösségek helyett építő közösségeket formáljunk magunk körül. Az érdek közösségek ugyanis rövid távúak, tisza virág életűek, újból és újból tulajdonképpen csak addig tartanak, amíg a közös érdekek mentén valamilyen módon együtt tudunk működni. De az építő közösségek, vagy úgy is mondhatnám már, szóval az érdek közösségek helyett az érték közösségek, azok hosszú távon működnek. Ezek az érték közösségek, ezek nem azért jöttek létre, mert te és én kölcsönösen kiszolgáljuk a másik érdekeit, hanem azért, mert van valamiféle magasabb érték, magasabb hozzáadott érték, ami a mi kettőnk kapcsolatát összetartja. Megint egy egyszerű példával hozakodjak elő, ilyen építő közösség a falban, a malter, amelyik összefogja, összekapcsolja a téglákat, egy hozzáadott plusz értékként jelenik meg. Egy olyan értékként, amely teherbíró, otthont adó építményé formálja át az egyébként terhet nem hordozni nem tudó, egyébként hamar széteső, egymásra rakott téglasort. A malter egy ilyen építő közösségé, egy ilyen érték közösségé formálja az egymásra rakott téglasorokat. És valahogy így gondoljunk azokra az értékekre, amelyek megjelennek, miközben újból és újból halljuk a szívünkben a kérdést, hogy nem akarsz végre találkozni velem. És ez a találkozás, ez nem valamiféle misztikus élmény valahol Indiában, egy nagy gurunál, akit majd felkeresek, és akkor meggyógyulok, és akkor majd helyre jön az életem, hanem ez egyszerűen az a fajta belső elhatározás, hogy malter akarok lenni a téglában, össze akarom tartani ezt a széteső félben lévő, ezt az önmagában tartás és tartalom nélkül működő világot. Föl akarom vállalni, hogy azokat a gyógyító erőket, azokat az összetartó, összekapcsoló erőket fogom közvetíteni, amelyben magam sem hiszek, de mégis, hogy a klasszikust idézem, Hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemben. Mégis hiszek abban, hogy ez egy lehetőség, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanom. És itt van az egész fejlődésnek a csattanója, ennek a fejlődés történetnek tulajdonképpen a belső hajtómotorja. Mert hogy az a fajta csoda, amiről itt folyamatosan beszélünk, ez a fajta csoda bennünket a külső és belső kényszerítő erők fogságából akar kivezetni. És ha engedünk neki, és ha ennek a csodának teret engedünk, és nem zárjuk el magunkat, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy egyre teljesebb szabadságba visz bennünket ennek az inspirációnak a láncolata. Átéljük és megtapasztaljuk, hogy az életünk nem egy földhöz ragadt és kiszolgáltatott élet, hanem újból és újból túlléphet saját árnyékán, újból és újból átélheti, megtapasztalhatja, hogy ebből a szabadságból valóban egy új életérzés növekedik föl, mint ahogy az elvetett magból egy új növényke szökken szárba. Úgy az építő közösség, az érték közösség fölvállalásából a szabadság új növénye, új életérzése fakad fel. És hogy ez a gyakorlatban mit jelent, és hogyan tud az ember életében megvalósulni, erre szeretnék most egy bibliai őstörténetet elmondani. Ez a bibliai őstörténet egy olyan valakiről szól, aki már mindent megpróbált az életében. Volt egy nagyon súlyos problémája, egy nagyon súlyos pszichés és fizikai károsodásokat is okozó, ahogy mondanánk, hogy pszichoszomatikus jellegű megbetegedése. Egyik orvostól ment a másikig, úgy olvassuk róla, hogy minden pénzét orvosokra költötte, de semmivel nem javult az állapota. És ebben a teljes kifosztottságában, amikor anyagi javait is mind a gyógyulás reményében odaadta az úgynevezett kompetens szakembereknek, és azok sem tudtak rajta segíteni, de pénzét természetesen elvették. Ebben a teljes kiszolgáltatottságában és kifosztottságában valahogy megérintette őt az inspiráció csodája. És az érintés egy nagyon különleges útra indította őt el. Felkeresett valakit, aki egy megosztó személyiség volt. Felkeresett valakit, akit nagyon sokan elítéltek, akit nagyon sokan megpróbáltak megölni már működése kezdete óta, de akit ugyanakkor nagyon sokan követtek, akit nagyon sokan remélték, hogy életük általa meggyógyul, megváltozik, megújul. Úgyhogy elhatározta ennek az inspirációnak engedve, hogy ő oda megy ehhez az emberhez. Na de itt kezdődött az igazi kihívás. Ezt az embert hatalmas tömeg vette körül. Ő pedig gyenge nőként hogy tudna hozzáférni? Egyáltalán mit mondjon neki? Vállalja föl előtte azt, hogy ő csődöt mondott, hogy az élete egy nagy rakás szerencsétlenség, hogy ebben a szemétdombban, amiben most él, ami rázuhant, és ami az ő életének most az alapvető meghatározottsága, ebben ő most nem tud már újat előhozni, és nem ezt tudja képzelni, hogy hogyan lehetne ebből kitörni. Mondja el ott mások előtt, lehetetlen dolog. Egyáltalán az is lehetetlen, hogy oda tudjon férkőzni hozzá. Hát mit csináljon? És ebben a belső vívódásában egy inspirált csoda érinti meg, egyszer csak úgymond megérti, hogy mit kell tennie az építő, az érték, igazi értékközösség érdekében. Oda furakodik ehhez a valakihez, és azt mondja magában, ha csak a köntöse szegélyét megérintem hátulról, akkor is biztos vagyok benne, hogy meg fog gyógyulni. Hát ezt a fajta felismerést egészen bizonyosan az inspiráció csodája révén értette meg. Senki nem mondta neki, senki nem javasolta neki az ő krízis helyzetében, az ő totális kilátástalanságában és kiszolgáltatottságában kapott egy ilyen új ösztönzést, egy egészen új látást. És ahogy oda furakodik, és valóban bizalommal, ennek az inspirációnak engedve megérinti ennek a különleges személynek köntösét, egyszer csak érzi azt, hogy egy erő árad át a testében, lelkében, mint hogyha valamilyen szelíd villám csapott volna bele, és ez az erő, ahogy szétárad benne, egyszer csak egy szempillantás alatt meggyógyul. Lelkében, testében újra erőre kap. De a történet nem fejeződik itt be. Az illető ugyanis, akinek a köntösét megérintette, hátrafordul, keresi őt a szemével, és azt kérdezi ott az emberektől, ki érintett engem, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. És ekkor az asszony remegve leborul előtte, és fölvállalja, hogy én voltam az. Jézus Krisztus, mert hogy ő volt ez a személy, akiről a történetünk szól, erre pedig fölállítja, fölsegíti, és rámosolyog, és azt mondja neki, bízzál, leányom, a te bizalmad, a te belém vetett bizalmad megtartott téged, eredjél békességgel. Miről is van itt szó tehát? Létrejött egy csodálatos kapcsolat. Ez az asszony, aki már évtizedek óta egyik orvostól a másikig futva, teljesen reménytelen állapotban volt, megértette és megérintette azt a valakit, aki rajta egyedül tudott segíteni. De ehhez neki tennie kellett. Ehhez neki lépnie kellett. Ehhez ezt a logikátlan és teljesen értelmetlen dolgot föl kellett vállalnia, hogy meg kellett érinteni a Jézus Krisztus ruhájának, köntösének szegélyét. És ezt azzal a bizalommal kellett megtenni, amit Jézus Krisztus vissza is igazolt neki, hogy megbíztál bennem, ezért meggyógyultál. És amikor lekerekítem a mai előadásomat, akkor éppen erre szeretnék mindenkinek figyelmét felhívni. Az inspiráció csodája az úgy működik, hogyha bizalommal viszonyulunk hozzá. Ha nyitottak vagyunk azokra az érintésekre, amelyek látszólag nagyon logikátlanok, teljesen ellentmondanak a tapasztalatainknak, de ha engedünk nékik, akkor gyógyító erőket sugároznak a szívünkbe, lelkünkbe. Szétárad a bennünk, újból érzékenyét tesznek bennünket az élet csodáira, és megmutatják nékünk, hogy az életünk valójában ezekből az inspirációkból táplálkozik, amelyek érzelmeinket, akaratunkat, szándékunkat újból az élet megújuló erejével töltik meg. Én kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjuk átélni, megtapasztalni, de legfőképpen befogadni az inspiráció csodáját. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Régi és új kincsek. Máté evangéliuma 13. fejezet, 51. 52. vers. Mialatt Krisztus a népet tanította, tanítványait is előkészítette később végzendő szolgálatukra. Minden oktatásában tanulság rejlett számukra is. Miután elmondta a hálóról szóló példázatát, megkérdezte tőlük: Megértettétek-e mindezeket? Megértettük, Uram, válaszolták. Majd egy másik példázatban elmondta nekik, hogy mi a felelősségük a megismert igazsággal kapcsolatban. Annak okáért, mondta, minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. A gazda nem halmozza fel kincseit, hanem megosztja másokkal, és miközben használja, kincse gyarapszik. A gazdának értékei vannak, újak és régiek. Így tanítja tanítványait Krisztus arra, hogy a rájuk bízott igazságot el kell mondaniuk a világnak. Miközben megismertetik az igazságot másokkal, ők maguk is jobban megismerik. Mindazok, akik az evangélium üzenetét szívükbe fogadják, vágyakoznak hirdetésére. Krisztus iránti szeretetüknek, amely a mennyből ered, kifejezést kell adniuk. Azok, akik felöltözték Krisztust, elmondják tapasztalataikat. Elmondják, hogyan vezette éhező, szomjazó lelküket a Szentlélek lépésről lépésre, Isten és Jézus Krisztus ismeretére. Elmondják, mit eredményezett igekutatásuk, imádkozásuk, vívódásuk, és elismétlik Krisztus szavait: Megbocsáttattak néked a te bűneid.

Nem természetes, ha valaki ezeket a dolgokat titokban tartja. Akiket betöltött Krisztus szeretete, nem hallgatják el őket. Az Úrtól kapott szent igazság nagyságához mérten vágyakoznak arra, hogy mások is részesüljenek ugyanabban az áldásban. Miközben megismertetik másokkal Isten ajándékainak gazdag kincsestárát, Krisztus egyre többet ad nekik ezekből az ajándékokból. Megtanulnak a kicsi gyermek őszinteségével engedelmeskedni. Lelkük a szentség után sóvárog, és egyre jobban feltárulnak előttük az igazság és kegyelem kincsei, hogy továbbítsák őket a világnak. Isten beszéde, az írott ige, a természet könyve és az Istennel szerzett tapasztalatok az igazság csodálatos tárháza. Krisztus munkatársai ezekből a kincsekből merítenek. Az igazság utáni kutatás közben Istenre figyelnek, nem pedig nagy emberekre, akiknek bölcsessége Isten előtt bolondság. Az Úr a maga eszközeivel megismerteti önmagát mindazokkal, akik tudakozódnak utána. Ha Krisztus követője hiszi és cselekszi az igét, a természet világában nincs olyan tudomány, amit ne tudna felfogni és értékelni. Csak olyat talál benne, amivel az igazságot hirdetheti. A természettudomány az ismeret kincsestára, amelyből Krisztus iskolájának minden tanulója meríthet. Amikor eltűnődünk a természet szépségén, amikor levonjuk a föld művelésének, a fák növekedésének, a föld, a tenger és az égbolt csodáinak tanulságait, akkor az igazságot új fényben látjuk. Isten titkai az emberrel való bánásmódjában, bölcsességének és határozatainak, az emberi életben megmutatkozó mélységei mind-mind gazdag kincsestárnak bizonyulnak. A bukott ember azonban az írott igéből, Krisztus kimeríthetetlen kincses házából ismerheti meg Istent a legjobban. A Szentírás az Ótestamentumot épp úgy magában foglalja, mint az Újat. Egyik a másik nélkül nem teljes. Krisztus kinyilatkoztatta, hogy az Ótestamentum igazságai épp oly értékesek, mint az Új Testamentum igéi. Krisztus a világ kezdetekor ugyanaz a megváltó volt, mint ma. Még mielőtt istenségét emberi természetbe öltözve eljött világunkba, Ádám, Sét, Énók, Matusélá és Noé már tolmácsolta az evangéliumi üzenetet. Kánaánban Ábrahám, Sodomában Lót hirdette az üzenetet, és nemzedékről nemzedékre hűséges hírvivők beszéltek az eljövendőről. A zsidó üdvrend szertartásait Krisztus maga rendelte el. Áldozati rendszerüknek ő, az igazi áldozat volt az alapja, akit minden istentiszteletük előképezett. Az áldozat bemutatásakor kiontott vér Isten báránya áldozatát jelképezte. Minden szimbolikus áldozat Krisztusban teljesedett be. Krisztus, ahogy a pátriárkák megismerték, ahogy az áldozati szolgálat szimbolizálta, ahogy a törvény bemutatta, és ahogy a proféták kinyilatkoztatták, az Ótestamentum kincse. Az élő, a halott, a feltámadt Krisztus, a Szentlélek által kinyilatkoztatott Krisztus, az Új Testamentum kincse is. Megváltónk, aki az Atya dicsőségének visszatükröződése, ő az Ó és az Új Szövetség. Krisztus életéről, haláláról és közbenjárásáról, amit a proféták megjövendöltek, az apostolok bizonyságot tettek. Krisztus alázatosságáról, tisztaságáról, szentségéről és utolérhetetlen szeretetéről beszéltek.

A teljes evangélium prédikálása nem csak a földön élő és tanító megváltó hirdetését jelentette, hanem az ótestamentumi proféták által megjövendőlt és az áldozati szolgálatban szimbolizált Krisztus bemutatását is. Krisztus régi igazságokat tárt fel tanításában, amelyeknek ő maga volt a szerzője, és amelyekről a pátriárkák és proféták által szólt. Most azonban új jelentőséget kaptak. Magyarázatai nyomán fénnyel és lelkiséggel teltek meg. A tanítványok megkapják a Szentlélek világosságát, ígérte Krisztus, hogy Isten igéje mind jobban kitárulkozzék előttük, és igazságait új szépségben tudják bemutatni. Az emberek azóta tanulmányozzák Krisztus életét, jellemét, közbenjárói munkáját, amióta a megváltás ígérete elhangzott az Édenben. De azok, akik által a Szentlélek munkálkodik, mindezt újabb és újabb megvilágításban mutatják be. A megváltás igazságait egyre jobban ki lehet fejteni. Jól lehet régiek, mégis mindig újak, és az igazság keresőjének állandóan nagyobb fénnyel és hatalmasabb erővel mutatkoznak meg. Az igazság minden korban újabb szakaszába lép, Isten üzenetét viszi a kor népének. A régi igazságok mind fontosak. Az új igazság nem független a régitől, hanem annak újabb megnyilatkozása. Az új igazságokat csak akkor foghatjuk fel, ha a régieket megértettük. Amikor Krisztus meg akarta értetni tanítványaival feltámadásának igazságát, elkezdte Mózestől és minden prófétáktól, és magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Lukács 24-27. Az új igazság kitárulkozásából sugárzó fény szebbé teszi a régit. Aki elveti vagy mellőzi az újat, valójában nem ismeri a régit sem. Számára elvész éltető ereje, és csupán élettelen formasággá válik. Vannak, akik vallják ugyan, hogy hiszik és tanítják az Ótestamentum igazságait, de közben elvetik az újat. Krisztus tanításainak megtagadásával azt tanúsítják, hogy nem hisznek abban sem, amit a pátriárkák és proféták mondtak. Ha hinnétek Mózesnek, mondta Krisztus, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. János 5:46.

Sokan, akik azt állítják, hogy hiszik és tanítják az evangéliumot, félreteszik az ótestamentumi írásokat, amelyekről Krisztus kijelentette. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. János 5.39. Az ó elvetésével tulajdonképpen elvetik az újat is, hiszen a kettő egymástól elválaszthatatlan. Senki sem tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény a gyökér, az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Az ótestamentum fényt hint az újra, az új pedig az óra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének kinyilatkoztatása. Mindkettő olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. A Krisztusban elrejtett és általa megismerhető igazság végtelen. A Szentírás olyan forrás, amely állandóan mélyül és szélesedik a mélységeibe tekintő ember előtt. Ebben az életben nem fogjuk megérteni, hogy Isten miként tudta odaadni fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az Atya szeretetének titka rejtve marad ezen a földön. Megváltónknak világunkban végzett munkája olyan téma, és az is lesz mindig, amely teljesen igénybe veszi képzeletünket. Az ember minden értelmi képességét próbára téve megkísérelhet e titok mélyére hatolni, de beleszédül és elfárad. A legigyekvőbb kutató is végtelen, parttalan tengert lát maga előtt. Az igazságot, amely Jézusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Magassága, szélessége és mélysége felülmúlja értelmünket. Képzeletünket a végsőkig feszíthetjük, akkor is csak elmosódott körvonalait láthatjuk Jézus megmagyarázhatatlan szeretetének, amely olyan magas, mint az ég, de lehajolt a földre, hogy Isten képmását belevésse az emberbe. Megérthetjük azonban mindazt, amit Isten könyörületességéből el tudunk viselni.

Jézus irgalmassága kitárulkozik az alázatos bűnbánó lélek előtt. Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük értünk hozott áldozatát. Ha alázatos szívvel kutatjuk Isten igéjét, a megváltás magasztos mondani valója kitárulkozik előttünk. Szemlélődésünk közben fénye csak nő, és miközben vágyakozunk megérteni, egyre magasabb lesz, és egyre mélyül. Váljék egyé életünk Krisztus életével. Merítsünk állandóan belőle. Együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit. Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés, Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. Az ilyen keresztényben Krisztus vallása életadó, egész lényét betöltő elfként, élő, munkálkodó lelki erőként mutatkozik meg. Az ifjúság üdességét, erejét és boldogságát tükrözi. Az Isten igéjét befogadó szív nem olyan, mint a tó, amely vizét elpárologtatja, sem pedig, mint a megrepett víztároló, amely kincsét elveszti, hanem olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplálta hegyi patak, amelynek habzó, hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomjazókat, a megterhelteket. E megtapasztalás nyomán az igazság tanítója olyan képességeket kap, amelyek Krisztus képviselőjévé teszik. Tanításának krisztusi szelleme szavait és imáját őszintévé és hatékonnyá teszi. Krisztusról tett tanúbizonysága nem lesz erőtlen, élettelen. A lelkész sem fogja újra és újra ugyanazt prédikálni. Lelke kitárul, hogy a Szentlélek állandóan fénnyel áraszthassa el. Krisztus ezt mondta. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. János 6:54-63. Ha esszük Krisztus testét és isszuk vérét, nem sokszor elismételt, elkopott gondolatok, hanem az örök élet igazságai jutnak kifejezésre szolgálatunkban. Megszűnnek az erőtlen, nehézkes prédikációk. Megszólalnak a régi igazságok, de új megvilágításban. Új meglátások születnek az igazságról, olyan világosan és olyan súllyal, hogy mindenki megérti őket. Akik ilyen lelkész karszolgálatát hallgathatják, érezni fogják az új élet pesdítését, ha fogékonyak a Szentlélek befolyására. Isten szeretetének tüze fellobban bennük, felfogó képességük megélénkül, és érzékelik az igazság szépségét és fenséges voltát. A hűséges gazda személyében Krisztus követendő példát állít az ifjúság tanítója elé. Ha a tanító számára Isten igéje kincs, akkor állandóan új szépségeket és új igazságokat tár fel. Ha imában Istenre bízza magát,
Krisztus lelke hatalmába ejti, és általa mások lelkét is érinti. A lélek boldog reménységgel, buzgalommal és a Biblia történeteivel tölti be értelmét és szívét, és mindezt továbbadja ifjú tanítványainak. A mennyei békesség és öröm forrásai, amelyek az ihletett ige szavai nyomán fakadnak a tanító lelkében, hatalmas folyammá dagadnak, amelyből áldást meríthetnek mindazok, akik kapcsolatba lépnek vele. A tanuló nem fogja unalmas könyvnek tartani a Bibliát, mert a bölcs tanító egyre kívánatosabbá teszi számára. Az élet kenyere lesz, amely soha nem szárad meg. Elevensége, szépsége vonzza és magával ragadja az ifjúságot, kicsiket és nagyokat egyaránt. Olyan ez a könyv, mint a földet beragyogó nap, amely szakadatlanul hinti kimeríthetetlen fényét, melegét. Isten lelke, a szent tanítás lelke áthatja az igét. Fény, új és drága fény sugárzik a szentírás minden lapjáról. Igazság tárul fel benne, amikor Isten szól a lélekhez, az ige szavai, mondatai világossá és időszerűvé lesznek. A szent lélek szívesen szól az ifjúsághoz, és örömmel tárja fel előttük Isten szavának kincseit és szépségeit. A nagy tanító ígéretei foglyul ejtik érzékeiket, lelki és mennyei erővel elevenítik meg lelküket. A fogékony elme mennyei dolgokban jártas lesz, ami védelmet nyújt a kísértés ellen. Az igazság igéit egyre fontosabbnak látjuk, és mondani valójuk olyan gazdaggá válik, amiről nem is álmodtunk. Az ige szépsége és gazdagsága átformáló hatással van a lélekre és jellemre.

a mennyei szeretet fénye szívünkbe hullva lelkesít bennünket. A Bibliát annál jobban értékeljük, minél többet kutatjuk. Bármerre fordul a tudásra szomjazó, Isten végtelen bölcsességével és szeretetével találkozik. A zsidó üdvrend jelentőségét még mindig nem értjük teljesen. Rítusai és szimbólumai hatalmas és mélységes igazságokat vetítenek előre. Titkaihoz a kulcs az evangélium. Igazságaiba a megváltás tervének ismerete nyomán kapunk bepillantást. Kiváltságunk, hogy felfoghatjuk e csodálatos dolgokat, de sokkal jobban is érthetnénk őket. Meg kell értenünk Isten mélységes dolgait. Angyalok szeretnének bepillantani azokba az igazságokba, amelyek feltárulnak az Isten igéjét bűnbánó szívvel kutató népnek, az átfogóbb, mélységesebb, szárnyalóbb, egyedül Istentől megkapható ismeretért imádkozóknak. Amint a világtörténelem végéhez közeledünk, különösképpen kell foglalkoznunk az utolsó időket érintő proféciákkal. Az új testamentumi iratok utolsó könyve tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket. Sátán sok ember lelki látását olyannyira elhomályosította, hogy örülnek, ha bármilyen indokkal elkerülhetik a jelenések könyvének tanulmányozását. Krisztus azonban szolgája János által

meg téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János 17.3. Miért van az, hogy nem látjuk meg ennek az ismeretnek értékét? Miért nem égnek izzón ezek a dicsőséges igazságok szívünkben, egész lényünket áthatva? Miért nem hirdetjük őket remegő ajakkal? Isten megismerteti velünk igéje által mindazokat az igazságokat, amelyek üdvösségünkhöz nélkülözhetetlenek. Már ezrek merítettek vizet ezekből a kutakból, az élet kútjaiból, de tartalmuk mégsem csökkent. Ezrek néztek fel az Úrra, és őt szemlélve átalakultak ugyanazon ábrázatra. 2 Korintus 3.18. Lelkükben tűz ég, amikor jelleméről beszélnek, elmondva, mit jelent nekik Krisztus, és mit jelentenek ők Krisztusnak. Az igének e kutatói azonban nem merítették ki ezeket a nagyszerű és szent mondani valókat. Ezrek és ezrek foglalkozhatnának még a megváltás titkainak kutatásával. Amikor Krisztus életét és missziójának jellegét vizsgáljuk, minden egyes próbálkozásunkkor az igazság sugarai tisztábban ragyognak. Minden újabb kutatás nyomán az addig ismertnél érdekesebb tárul elénk. Ez a témakör kimeríthetetlen. Krisztus testélételének, engesztelő áldozatának és közbenjárói munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas tanulókat. A végtelenségbe nyúló örökké valóságot várva kiáltják: nagy a kegyességnek eme titka. Az örökké valóságban megtudjuk azt is, ami már itt is feltárult volna előttünk, ha befogadtunk volna minden felvillanó fénysugarat. A megváltás kérdései töltik be a megváltottak szívét és gondolatvilágát. Erről beszélnek az örökké tartó korszakokon át. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványainak feltárni, de nem volt elég hitük megértésükhöz. Krisztus tökéletességét és dicsőségét egyre újabb megvilágításban fogják látni. A végtelen korszakokon át a hű gazda újat és régit hoz elő éléstárából.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldás szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélgess el velem egyetlen imába.

Bátorító üzenet fiataloknak. A napokban olvastam egy 2021-es évi felmérést, ami arról szólt, hogy a magyar fiataloknál az életkorral nő a pesszimizmus és az elégedetlenség. A térség többi országához hasonlóan Magyarországon is a klímaváltozás jelenti a fiatalok leginkább meghatározó félelmét. A magasabb iskolázottságúakat jobban foglalkoztatják a társadalmi igazságosság és a korrupció problémái. A statisztikák szerint a magyar ifjúság többsége nem vallásos. Csupán minden tizedik jár rendszeresen templomba, és 10-ből 4 nem tartozik egyik felekezethez sem. Ezekhez a lehangoló megállapításokhoz pedig még egyéb negatív megjegyzések is társulnak. Például ilyenek. Fiatalságunk rosszul nevelt, fittyet hánynak a tekintélyre, semmiféle tiszteletet nem tanúsítanak az öregek iránt, nem állnak fel a buszon vagy a villamoson, hogy átadják a helyüket egy idős embernek, kereselnek a szüleikkel, nem hallgatnak rájuk, nem szeretnek dolgozni. A világ válságos helyzetbe került, mert a fiatalság velejéig romlott. Mintha csak arra születtek volna, hogy bosszantsanak mindenkit, főként az öregeket, vallják egyesek. Valóban így lenne? Kinek van igaza? Véleményem szerint nem szabad általánosítani, és mind a két félt meg kell hallgatni. Mert sajnos sokszor az idősebb korosztály is tud úgy viselkedni, ami ezt a magatartást váltja ki a fiatalabb generációból. Nem a mi dolgunk az ítélkezés, mert az ítélet az Istené. Ha igazán a tükörbe nézünk, azt látjuk, hogy mi sem vagyunk hiba nélküliek. Az valóban szomorú, hogy akad a fiatalok között egy réteg, amelyik nagyon hitetlen, és olyanok is, akik züllésnek adták a fejüket. De ugyanez előfordulhat a korosabbaknál is.

Én azt látom, hogy a fiatalok keresik a példaképeket, akikre felnézhetnek és utánozhatnak. Ilyen példakép lehetne számukra az édesapa és az édesanya. Boldog lehet az a fiatal, aki szerető családban nő fel, és szüleitől csak jót és szépet lát, akik magatartásukkal, viselkedésükkel, beszédjükkel valóban követendő példát nyújtanak gyermekeik számára. De sajnos vannak olyan otthonok, ahol a káromkodásra, az ivászatra, a veszekedésre kapják meg a példát. Emellett még nagyon sok kísértés éri őket naponta, amit a különböző hírforrások jelentenek, tévé, rádió, újságok, magazinok. Ezek is káros befolyást áraszthatnak a rosszra hajlamos fiatalra, aki talán a kamaszkorból sem került ki, és a gyermekkor üdessége is rajta van még. Ezért tájékozatlan, nincs semmi tapasztalata, könnyen becsapható. Akiknek nem adatott meg, hogy szerető család befolyása alatt álljanak, szükségük van valakire, aki segít nekik, hiszen felelősséggel tartozunk értük. Nem kárhoztatni kell fiataljainkat, ha a bűn csábításának engednek, hanem utánuk menni, kiemelni elesett állapotukból és szeretettel a jó útra visszavezetni. A nyitottság és a bizalom a kulcs hozzájuk. Nem szabad ezt a generációt berakni egy fiókba, hogy ők ilyenek és kész. Főként, mivel nagymértékben a felnőtt társadalom nevelte ilyenni őket, hiszen mi mutattunk sokszor rossz példát, és azt teszik, amit tőlünk láttak.

Belegondoltam abba, milyen más lenne ez a világ, ha nem volna olyan hatalmas szakadék a fiatalok és idősek között, ha megértenék egymást. Áldást jelenthetnének a másik számára, ha szeretetben és megértésben, barátságban élnének együtt. A fiatalok napfényt sugározhatnának az idősek szívébe és életébe, akik gyönyörködni tudnak életerejükben, szépségükben és nyüzsgésükben. A megfáradt, beteg öregeknek szükségük van az ifjúsággal való kapcsolat áldásaira. Ugyanakkor a fiatalok pedig tanulhatnának az idősek bölcsességéből és tapasztalataiból. A Bibliában gyakran olvashatunk olyan ifjúkról, akiknek élete nagyszerű példa lehet mindenki számára. Ezen kívül kiváló tanácsokat is találunk, amelyek rendkívül értékesek, bátorítóak és hasznosak azoknak, akik megfogadják. Csak néhányat említenék meg. A példabeszédek könyvében ez áll. Hallgasd, fiam, apád erkölcsi tanítását, és anyád oktatását ne hagyd el. Ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne engedj nékik, ne járj ezekkel egy úton. János apostol levelében ezt olvashatjuk. Azért írok nektek, fiatalok, mert erősek vagytok, mert Isten beszéde bennetek él, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se a világ dolgait. Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Istent. Pál apostol kedves munkatársának, Timóteusnak írja. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Milyen jó volna, ha ilyen lelkülettel közelítenénk a fiatal korosztályhoz, és ők éreznék a feléjük sugárzó szeretetet, megértést és jó szándékot. Minden bizonnyal gyógyító lenne ez a magatartásunk. A 119. Zsoltárban pedig kérdés formájában feltett figyelmeztetést találunk. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? De ez a kérdés minden korosztályhoz szól. Ha Isten szavát megtartjuk, akkor nem lesznek ellentétek idősek és fiatalok között, mert szeretet, jóság fogja meghatározni mindennapjainkat.

Salamon idős korában adott tanácsa is megszívlelendő és elgondolkoztató, amit a Prédikátor könyve utolsó fejezetében olvashatunk. Örvendezz, míg fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Egy másik fordításban pedig így hangzik. Ti is, fiatalok, örüljetek, amíg ifjak vagytok. Örüljön szívetek a fiatalság idejének. De jól meggondoljátok, milyen úton jártok, és jól megnézzétek, mit tesztek. Ne feledjétek, legyetek tudatában annak, hogy Isten előtt egyszer meg kell állnotok, és számot kell adjatok mindezekről. Tisztítsátok meg szíveteket az aggodalomtól, távol legyen tőletek minden betegség és baj, mert a fiatalság és a hajnal hiába valóság. Jusson eszedbe teremtőd, emlékezzél meg róla, amíg fiatal vagy, amíg az öregség nyűgös napjai nem jönnek, az évek, melyeket nem szeretsz. E sorokat egy olyan ember írta, aki nagyon bölcs volt. Jól indult, és mégis elrontotta az életét. Sok mindent kipróbált, és sokszor járt olyan úton, amelyen nem kellett volna. Élete végén döbbent rá arra, hogy nem helyesen cselekedett. Saját rossz döntéseiből tanulva, próbálta figyelmeztetni és óvni a fiatalokat, gondolják meg jól utaikat, mert egyszer Isten előtt mindenért felelnünk kell.

Az élet ajándék az örökké valótól, aki azért teremtett, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, örüljünk mindannak, amit ő megalkotott. Különösen fiatal korban legyünk jókedvűek, örüljünk az életnek, élvezzük azt, amikor még erősek vagyunk és tele vagyunk célokkal, reményekkel. De ez többféle módon is lehetséges. Vagy élvezzük a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét, vagy pedig örülünk az Úrban, ami azt jelenti, hogy hálásak vagyunk a tőle kapott ajándékainkért. Az energiától duzzadó, szenvedéllyel teli fiatalok könnyen beleesnek abba a hibába, hogy éppen a mindenhatótól kapott lehetőségeikkel ártanak saját maguknak. Isten az egyik kezével adna, a másikkal pedig elvenne? Kérdezheti valaki. És arra célozna ezzel Salamon, hogy érezd jól magad? De ne feledd, hogy Isten végül majd ítéletre hív. Egy rabbi, amikor ezt a verset magyarázta, így fogalmazott. Ez olyan, mintha azt mondanánk egy gyereknek, csak rosszalkodj nyugodtan, mert úgyis mindenért megkapod a büntetést. A rabbi természetesen tisztában volt vele, hogy nem ez a szöveg lényege, mert a Szentírás egészének az üzenetét kell figyelembe vennünk, ha meg akarjuk érteni ezt az ellentmondásosnak tűnő szakaszt. Isten boldogságra, örömre teremtette az embert, és soha nem akar elvenni tőlünk jó dolgokat. De sajnos a bűn bejöttével minden elromlott és elromlik. Salamon is arra utal, hogy jó, ha örülünk az Úristentől kapott ajándékainknak, áldásként élvezve azokat. De ne térjünk a bűn és a gonoszság útjára. Tartsuk távol magunkat a rossztól, hiszen egy nap elmúlik gyermekkorunk, ifjúságunk, sőt az életünk is. Akkor pedig számot kell adnunk minden tettünkről Isten előtt, akitől az életet és a lehetőségeinket kaptuk. Jó tudni azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki mindig a javunkat akarja, és szeret bennünket. Ezt hirdeti Ézsaiás próféta is, könyve 40. fejezetében. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, kimerülten összerogynak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Merkaba hallgatóit. Újra jelentkezünk a mostani műsorunkban. A Hunyadi téri zsinagóga, az Ohel Ábrahám, vagyis az Ábrahám sátra zsinagóga egyik legrégebbi tagját, egyik legnagyobb támogatóját a közösségnek hívtam meg beszélgetni, Berné dr. Pollák Zsuzsát, aki gyermekorvosként megy nyugdíjba, de még nyugdíj után is bőven dolgozott. Makó.
2: Igen.
1: Szülötte. Köszöntelek, Zsuzsa néni, itt a stúdióba.
2: Köszönöm.
1: Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és végül is az életutadat szeretném bemutatni a hallgatóknak, és persze beszélni, meg kikérni a véleményedet. Sok mindenben, ami esetleg minket most érinthet, akár a járványtól kezdve, nem tudom, merre fogunk elkanyarodni, egészen addig, hogy szerinted te hogy látod, merre megy magyar zsidóság, vagy Magyarország története, kíváncsiak a véleményedre. De mesélj először magadról, milyen volt a két háború között felnőni Makón?
2: Először is köszönöm a meghívást, köszönöm a bizalmat. Azt kell mondanom, hogy én egy nagyon régóta Makón élő, neológ hitközséghez tartozó, de komolyan vallásos, szombattartó, kóserházat vezető, ünnepeket tartó zsidó családnak vagyok, a második gyermeke. Két testvérem volt, az egyik vegyészmérnök, a másik ügyvéd volt, sajnos mind a kettő már évekkel ezelőtt nem függetlenül az üldöztetéstől meghalt, hiszen az egyik akkor 15. évében volt, a másik akkor 5. évében volt, és egyik a serdülőkor, másik a kisgyermekkor miatt még rendkívül érzékeny volt, és meggyőződésünk és az orvosi leletek szerint köze volt a korai halálukhoz a deportálásnak.
1: Értem. Makó szülötteként mesélj valamit az itteni hitközségről, a kötőni közösségről, hogy hogyan éltek akkor ott a neológ zsidók. Hát, volt egy ortodox hitközség is
2: Makón. Igen. Tulajdonképpen a makói zsidóság összes létszáma körülbelül 4000 volt.
1: 4000 fő volt, igen.
2: És ennek
1: azért durván, érdekes, hogy most kb. Nulla. Csak azért érdekes,
2: most kb. Nulla. Néhány beházasodott igen. idős hölgy van, egy-két ilyen az utód, a deportálás után születettek közül egy-kettő, de igaziból nincs működő zsidó közösség.
1: Igen. Tudod kb., hogy a háború után mikor szűnt ez meg? A 60-as, 70-es években?
2: Hát pontosan így napra nem tudom, vagy dátumra nem tudom megmondani, de a holokauszt után, amikor mi hazatértek, akkor fölkelt a neológ hitközség is, meg az ortodox is, mert hogy ott úgy volt, hogy a két templom egymás mellett volt nagyon szorosan. Összesen csak egy ilyen szolgálati lakás volt a két templom között, meg egy vágoda az ortodoxoknak.
1: Igen.
2: És utána következett a neológ főrabinak a lakhelye, a háza és a neológ templom. De ezt úgy kell érteni Makón, hogy olyan család nem volt, akinek nem volt ortodox és neológ tagja egyaránt, úgyhogy nem volt. Annak ellenére, hogy a vallásgyakorlatban nyilvánvaló különbségek voltak, a családok össze voltak házasodva, és jártunk egymás templomjába.
1: Az ortodoxia is azért változó, illetve hangsúlyok eltolódtak a neológiába, és mindenfajta alverziók vannak. Ott te gyerekfejjel vagy utólag, hogyan fogalmaznád meg? Mi volt a te szemedben a lényeges különbség a két közösség között?
2: Hát,
1: ami a templomi zsinagógai világot illeti.
2: Igen, hát tulajdonképpen szigorúban, ugye a gyerekek természetesen jó barátságban voltunk, és olyan család se volt, akinek nem volt neológ, meg ortodox tagja egyaránt. Sőt, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a vallásosabb neológok, hogyha nem volt, és például minnyen, és hétköznap volt, és például kádist mondott valaki, akkor megbeszélte, hogy az ortodox közösségbe megy. Szóval ott össze voltak a családok házasodva, és tulajdonképpen nem volt ilyen éles határ. Értem. Én magam is, bár a Kecskeméti doktor tanítványa vagyok, és aki a maga nemében a magyarországi hitközségek ékessége, fényessége volt, de viszont a közeli ismeretségben voltunk a Majsef Forhandal is, aki például eljött, mikor édesapám házat épített, eljött a háznak fölszentelését megtart. Tehát igen. Ilyen közös, szoros volt a kapcsolat.
1: A fölszentelés alatt végül is a mezúza fölhelyezését érted?
2: Igen, és bizonyos zsoltárokat hozta a boheriait, és áldás, nagy mondtad, megtiszteltetésnek tartottuk, hogy ő is eljön.
1: Különben a kecskeméti rabbiról, ugye minden neolog rabbinak van valami fajta világi, legalábbis abban az időben mindenképpen volt egy világi végzettsége, világi érdeklődése, kutatása.
2: Igen.
1: Kecskeméti rabbi, esetleg tudod, hogy mi iránt kutatott,
2: igen,
1: és mit foglalkozott?
2: Igen, tudom. Ő a Izrael, ókori Izrael állammal egy időben élő népeknek a nagyon-nagyon nehezen kutatható kulturális emlékeit, írásait, és írásos emlékeit tanulmányozta, és végzett összehasonlító vizsgálatokat az azonos korú héber nyelvű iratokkal.
1: Ez azért érdekes, mert Kánaán, a kánaán népek ugye összessége vagy mozaikja az egészen a mai török határig elhúzódik, Ugarit is beletartozik ebbe, és ezek a nyelvek tényleg rokonok, olyan szinten rokonok a héberrel, hogy ha valaki nagyon beletanul, akkor héberből érti azokat, vagyis ezek ugyanaz a nyelvcsat. Viszont, ja, és hogy a 10-es, 20-as, 30-as évek pont ez az időszak, ennek a kutatásnak a csúcspontja, mert akkor kerül elő tömegesen anyag a földből, francia-angol régészet által, úgyhogy ez neki biztos, hogy aranykor lehetett.
2: Igen, igen. Hát akkor ugye én ezt a folytatását a dolognak sajnos nem tudtam, de amit mondtam, az tény, hogy ezzel foglalkozott, és nagy megbecsülések örvendett a nem zsidó és a nem vallási körökben is, a Szegedi Egyetemnek a régészettudományi magántanára volt, és hát ehhez pedig úgy jutottam hozzá, hogy amikor hogy tudjam ezt kislány létemre, hogy mikor volt az 50 éves papi jubileuma, boldogult kecskeméti főrabinak, akit mindenkit szeretett, tehát már az édesapámat ő anyakönyvezte, és hát a családokban ő úgy volt, hogy mindenki a szívébe volt zárva, és viszont. És amikor volt az 50 éves jubileuma,
1: ez hányban vagyunk akkor?
2: Akkor egy nagy ünnepséget.
1: Hányban vagyunk?
2: Az hányban, ilyen 39-40
1: éves. 50 éves jubileuma.
2: Igen, hát ő egész fiatalon oda került.
1: Akkor hát minimum 72-3-4-5 vagy 75-6 éves.
2: Igen. Ő egész fiatalon oda került a makói hitközséghez, és ott is maradt több mint 50 éven át.
1: Wow.
2: A mártír haláláig.
1: Igen, mert őt is deportálták, de nem érte el Auschwitzot, hogy meghalt már a...
2: Nem tudjuk, hogy hol halt meg. Utoljára, vagy legalábbis én nem tudom. Azt úgy tudom, hogy Strasshofban még velünk volt együtt, és onnantól kezdve, én legalábbis nem tudok róla, és az én családom nem tudta ezt pontosan, hogy ott tovább, hogy történt, Strasshofig tudtunk róla, hogy van, és sajnos ezt követően nem. Valószínűleg az történt, így hallottuk, de ez nem hiteles, nem tudom, hogy igaz vagy nem, hogy azt mondták nekik, hogy idős embereknek, hogy elviszik őket a bécsi aggók házába, és ezért, mert ott volt Strasshofba, ahol sokan voltunk, a úgynevezett második transportja a deportáltaknak, ő is ott volt, és aztán ezzel a félrevezetéssel, hogy elviszik őket a bécsi aggók házába, ezzel hallottunk róla utoljára.
1: Talán kevesen tudják, hogy ez a második transfer, a Strasshofi útvonal, ez egy végülis utólag senki nem tudhatta akkor, de ez egy olyan transfer volt, aminek a nagy része túlélte. Ott, mert nem Auschwitzba ment a vonat, hanem ausztriai kényszermunkára, ide-oda gyárakba, mezőgazdaságokba, és ez a háborúnak utolsó ugye, hónapjai, utolsó fél évében volt. Makó, Szeged, Hódmezővásárhely környékéről ment a transfer.
2: Igen,
1: és talán
2: Makó, Szeged, Hódmező, igen.
1: Nem tudom, csak ott talán még Észak-Magyarország is volt egy, vagy csak a déliek?
2: Dél-Magyarország. Ott a Dél-Magyarország volt, és később Strasshofban találkoztunk debreceniekkel.
1: Akkor ezért tudom, hogy vannak a debreceniek, igen.
2: Igen. Igen.
1: Igen. Szóval ez egy hát úgymond szerencsésebb járat volt, mert hogy ez a transfer nem az a sors lett neki az első körben számva, viszont addigra végett a háborúnak, és így a
2: Igen.
1: többség túlélte.
2: Senki nem tudta pontosan, hogy ki hova megy.
1: Persze.
2: És miután mindenki elkínozva, ugye a sporttelepre jutték el, újszegedi sporttelepre először az egész, mondjuk, hogy Csanád megye, zsidó lakosságának a kétharmadát, aki nem volt munkaszolgálatos, az ott volt, és az teljesen embertelen körülmény volt, mert ezen a sporttelepen egy-két gyerek számára nappali tartózkodásra való sátrak voltak csak, és semmi más, azon kívül nem volt vízellátás, sorba kellett állni, és ugye senki se tudta, hogy kanna, vagy milyen nagy vizes edény kellene, és bögrékkel, és ilyen kislábosokkal, amik voltak szegény deportáltaknál, ezekkel kellett ivóvízért sorba állni. És úgy nagyon sokan sajnos betegek is lettek, és az öngyilkosok is lettek, és ezeket az újszegedi sporttelepen. Igen, és ezeket először láttuk az újszegedi sporttelepen, a tribunra rátéve, és aztán láttuk még Straszóba is. És hát ugye én akkor egy 13 éves kislány voltam a családi szeretet melegében dédelgetve, hát ennek a gyereknek, egy halottaknak, a tömeges haldoklóknak a utolsó sikoljai, és egyáltalán a látványa, azt mondhatom, hogy rettenetes volt.
1: Nem most akartam rákérdezni, hogy hogyan is miért lettél orvos, de köze van ehhez az élményekhez?
2: Ehhez az élményhez nincs köze.
1: Az emberi szenvedés látványához, ahhoz, hát, hogy segíteni
2: igen, tudj, hogy... Lehet, hogy a tudatom alatt ez is benne volt, de nagyon kicsit korom óta ez volt a vágyam.
1: Ez volt a vágyad.
2: És szerettem volna, akkoriban ugye, mint kisgyerek, azt gondoltam, és szerettem volna, hogy a gyerekeket... lehetőleg mindenkit meggyógyítani.
1: Azt tudom kérdezni tőled, hogy Makóról ugye, illetve Szegedről deportáltak titeket. Ti láttatok német katonát a Magyarország területén?
2: Láttunk, láttunk. Láttunk, hát ugye mikor a megszállás volt, akkor ott átjöttek rettenetes nagy mennyiségben tankok, különféle harckocsik, átmentek rajta, igen. Nem volt Makó a célpont, tovább mentek.
1: De deportáson már nem láttatok német katonát, hogy csak magyar csendőrök voltak, vagy magyar rendőrök.
2: Ezek akkor voltak, amikor a megszállás kezdődött, és ott átmentek a városunkon.
1: Akkor láttunk. Nem úgy értettem, a deportálás
2: akkor
1: alatt.
2: A deportálás alatt tulajdonképpen ezt először láttunk, ugye a azokat láttuk, igen.
1: Volt különben olyan, aki útóra kiderült, hogy elbújt, mert bújtották, és ott úgy élte túl, és újra találkoztatok velük később?
2: Egyetlen család, egy ortodox, ilyen csemege, meg édességüzlet, meg...
1: Boltos család, igen.
2: Igen, akinek a neológiskolának a földszintjén, mikor még nagyobb volt a létszám, ott is tantermek voltak, és aztán ott üzleteket alakítottak ki. Páskesz család, a mai napig is tartjuk velük a kapcsolatot. Ő volt az első, és egyetlen, akiről tudtuk, hogy egy ortodox ember, szakállat viselt, 4 apró gyereke volt, és egy paraszt család őket elbújtatta, és ők így mondják.
1: De kint a városon kívül van, tanyán?
2: Valahol a földek között, hogy pontosan hol, azt én nem tudom megmondani. Hát hozzá kell venni, hogy én akkor egy 13 éves kislány voltam.
1: A Páskesz család különben...
2: Páskesz családdal mai napig is jobban
1: vagyunk. De vajon jelentették ezt Jeruzsálembe a világ igazainál ezt a paraszt családot? Szök szerepelnek? Van fájuk? Van-e fájuk a Yad Vashemben, a Holocaust Múzeumban?
2: Igen,
1: ennek a családnak?
2: Biztosan van.
1: Ők kinélnek?
2: Igen. Nem, Bécsben élnek. Bécsben élnek, igen. Biztosan van. Én a személyesen nem láttam.
1: Csak éreztem érdekes.
2: Én személyesen nem láttam, de egész biztos vagyok benne, mert ők ebből nem titkot, hanem inkább ennek a családnak a nagyon nagy érdemét hangoztatták.
1: Igen,
2: a nagyon nagy érdemért hangoztatták. Hát az egyetlen család volt, ahol egy, a külsejében is ortodox megjelenésű apa és anya, négy apró, gyerekkel. 10 évesnél fiatalabb gyerekkel. Ennek a családnak a megmentetje volt.
1: Igen, akik vállalták a halált is azzal, hogy bújtottak zsidókat.
2: Igen.
1: Ez nagyon nagy hős tett. Visszajöttél, visszajött az egész család, ugye minden testvéred,
2: a szüleid, mindenki. A testvéreim, külötte. És a édesapámnak a legidősebb bátyja is velünk volt, és visszajött.
1: Hogy él benned az a bizonyos időszak, ami a felszabadulás, a 45-ös felszabadulás, és 50 között volt, vagy amikor végül volt az a fajta rendszerváltás, hogy bejött a kommunizmus?
2: Hát meglehetősen nehéz volt a vallásos zsidóknak.
1: Uh-huh.
2: Mert ugye figyelj...
1: 45-től 50-ig beszélsz most.
2: Hát még nem volt 45-től, csak ilyen későbben. 45-ben mikor
1: Mennyire volt szabad, vagy mennyire próbált a zsidóközösség magához térni, vagy hányan készültek elmenni? És csak rokonokat jöttek haza keresni.
2: Én egy kislány voltam.
1: Akkor már 14.
2: Az én látásom, vagy az én emlékem, azokról van, akiknek volt vagy olyan korú, vagy hasonló korú gyermeke, vagy akikkel a szüleim különös, közelebbi barátságban voltak.
1: Pontosan, igen.
2: Tömeges kivándorlás nem volt, úgy volt. Ugye azt mondták mindig, hogy aránylag makóra, nem rossz kifejezést mondok, nem sok. Ahhoz képest sok, hogy voltak közeli községek, városok, ahová 1-2-3 fölnőtt, és néhány, vagy ilyen szüleink korabeli fölnőtt, és néhány ilyen fiatal, 20 jött vissza. Ehhez képest a Makón, az úgynevezett, mert 3 csoportba lettek elosztva ottan az újszegedi sporttelep után a szegedi téglagyárba, 3 csoportra lettek elosztva, és ebből a makói zsidók, és ebből a 3 csoportból egy csoport, ami körülbelül az egyharmadát jelentette, vagy valamivel kevesebbet, az nem tudta senki se, hogy hova megy, de az a német parancsnok, hogy szobrot mondogatta, hogy ő neki szobrot emelnek majd ezek a zsidók, akik az utolsó transporthoz maradnak, de nem tudták, hogy miért, vagy miért nem. Hanem csak úgy voltak, akik úgy ki voltak merülve, hogy azt alig várták, hogy már valami további és végleges történjen velük. Tehát majd, hogy nem önként választották a legrosszabb utat, hogy minél hamarabb el Strasbourgból. És akkor, akik meg ilyen szempontból, hogy is mondjam, talán nem voltak aktívak, azok kerültek nagyobb részt ebbe a úgynevezett harmadik transportba, meg aztán még olyan is volt, hogy a hitközség és a Hevra vezetőit, nek egy részét úgynevezett listára vették, meg azokat, akiknek katonai kitüntetései voltak az első világháborúban. Hát persze ez is egy nagyon-nagyon töredékes, és nem, senki se tudta biztosan, de hát azt mondták, hogy jelentkezzenek. Persze, hogy jelentkeztek, a szalmaszálba is belekapaszkodtak, hogy ez valamit fog jelenteni, és senki se tudta, hogy hova megy a melyik transport. De az utólag kiderült, hogy ez a bizonyos harmadik transport.
1: Strasbourgban mi volt a feladata Zsuzsanének, vagy Zsuzsanéniéknek? Családdal együtt dolgozott? Vagy?
2: Nem, ott nem volt munka, hanem ott csak koncentrációs tábor volt, amelyet SS-ek őriztek, fegyverekkel, nem volt olyan takarítás, hogy söpörték a
1: terepet. Román takarításra nem vitték a rabokat?
2: Az későbben volt. Az későbben volt, amikor a Strasbourgból, oda jöttek ilyen, mint milyen munkáltatók, hogy a mai szóval beszéljünk, mint amilyen a Schindler listájában a filmet.
1: Igen.
2: És látható, oda jöttek.
1: Kibérelték a rabokat. A rabokat elvitték.
2: Igényeltek, hogy ennyi vagy annyi munkaerőt kértek, és ebbe az igénylésbe esett bele az én családom is úgy, hogy 110 kilométerre Bécstől, Völking nevezetű faluba, egy fűrésztelepre került 25 ember, akik teljesen véletlenszerűen így darabra, hogy ott ültünk, álltunk a vagonok körül, kifáradva, kiéhezve, rettenetesen nézhettünk ki, de kiválasztott mégis 25-öt egy ember, aki elvitte Wölkingbe, ami Bécsről 118 kilométerre volt, és egy fűrésztelep volt az ő, nem tudom, hogy a tulajdona volt, vagy a bérleménye, de hogy oda vitte, hogy ott dolgozzanak az emberek.
1: És ott szabadultak
2: fölzőlelni? Nem, ott nem voltunk csak két vagy három hónapig, ott aránylag nagyon ez az ember, bár azt mondták az ott lakó, érdekes dolog ez, hogy az ott lakó egyszerű emberek, nagyon gyorsan összebarátkoztak egy házba, egy ilyen parasztházba 25 zsidó lakott, ezek között voltam én is azt családommal gyerekkoromban, és nagyon érdekes, hogy a szomszédok, akik részben cseh származásúak, részben osztrákok voltak, nagyon-nagyon hamar összebarátkoztak a mi fölnőtteinkkel, hogy olyanokat csináltak, hogy megfőzött ételt teljes kannába betettek, és egy hosszú-hosszú boton az országúton keresztül átbenyújtották az ablakon.
1: Wow.
2: Igen.
1: Igen.
2: Hát akkor ez egy borzasztóan nagy dolog
1: persze,
2: volt.
1: Persze, az életet
2: jelenti. Mi ott akkor úgy nem formálisan nem éheztünk, de ugye azt kaptunk, azokra úgy hívták, hogy becukszájn azokat az élelmiszeri jegyeket, amiket ezeknek a deportáltaknak a gazda, aki foglalkoztatta, hozott oda, és a Hitlerjugend vezetője, meg a harangozó, meg a mindenféle a faluban mindenféle hivatali tisztséget, ez a házaspár viselt, ezt mint egy érdekességet mondom el, aki aztán kiosztotta ugye az ennivalót, a főznivalót, és egy néni, egy batonyára való 70-valahány éves néni, Rosenberg néni főzött a 25 emberre ott a helybe. Úgyhogy abban az első időben nem éheztünk, és azon kívül romlott gyümölcsöket, ilyen hibás gyümölcsöket, ez a foglalkoztatónk, mi azt mondtuk rá, hogy az igazgató úr, ott a helybeliek azt mondták, hogy egy nem nagyon jó múltú valaki volt valamikor régen, hogy igen, és hogy de idők során komolyá vált, és mondták az a helybeliek, hogy akkor most már csak az a baja van, hogy nem egyértelműen Hitler ellenes. De ez nagyon jól bánt ebben a 25 emberrel, addig a pár hónapig, olyan mértékben, hogy egyáltalán nem éheztünk, onnan a 25-ből egy néni főzött az egész társaságnak, és tulajdonképpen hát dolgozni nagyon sokat kellett, és ugye ez a gatteres fűrészgép, ez nem olyan egyszerű, könnyű munka volt, és a nőknek meg mezőgazdasági munkát kellett, de nem bántak embertelenül, nem ütöttek, nem vertek, nem szittak senkit.
1: Hihetetlen, hogy ugye mekkora kontrasztok vannak a sorsok között, kinek mit mért a...
2: Igen, ezért mesélem, mert ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy ritkaság volt abban a helyzetben, és akkor ez ugye egy darabig ott, két vagy három hónapig ott voltunk, és akkor utána, hogy a front közeledett, beljebb, mindig beljebb jött Ausztriába, akkor minket elvittek onnan, bevagoníroztak, és elvittek onnan. Az nagyon szörnyű volt, mert akkor már tél volt, és téli holmink egyáltalában nem volt. Tulajdonképpen a cipőm se lett volna például nekem. Anyuka visszalopta, a csendőrök elvitték, mert szép fekete lakszandálom volt, és a
1: fölnőtt... A nyári deportálás.
2: Júniusi deportálás, és elvitték, és akkor adtak egy nagy facipőt helyette, attól meg másnapra sebes lett a lábom, és akkor hát majd, hogy nem mezitláb jártam, mert hát nem volt mibe. Mert hát nem volt mibe.
1: Zsuzsán, lejárt az első fél időnk, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Főleg arra, hogy milyen volt a felszabadulás, és utána pedig Zsuzsán, hogy ment az orvosi pályára.
2: Jó.
1: Innen folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm a Merkava hallgatóit. A műsor második felében folytatjuk a beszélgetést dr. Pollák Zsuzsával, aki az én vendégem, és nem csak a rádiós vendégem és az interjú alanyom, hanem egyben a közösségem oszlopos tagja, a Unionitéri Körzet hát több évtizedes tagja, aki jelenlétével, tudásával, anyagi támogatásával rengeteget tett a közösségért. Mióta én vagyok ott a rabbi, de előtte is az előző rabbik alatt. Zsuzsa néni, ott tartottunk a Schladminges és Strasshofos élményekről meséltünk, illetve arról, hogy a deportás után Ausztriába hogyan tolt titeket egyre beljebb a front, és távolodtatok el az orosz elnyomuló szovjet csapatoktól, hogy továbbra is dolgozzatok, de mégis valamikor ez a dolog megállt, és felszabadultatok. Az hogy nézett ki? És mikor?
1: Ez úgy történt, hogy minket vagomba zártak, és ott hetekig, hát nem volt órája senkinek, hetekig, mert mindig elvitték a mozdonyt, és akkor már ilyen kora tavasz volt, meg tavasz volt, nem időn kívül voltunk senkinek, nem volt órája sem. Igen. Se naptárja, se órája.
0: Szóval napok
1: az ilyeneket, napok, hetek elteltek úgy, hogy a vonat elől, a mozdonyt, a tehervonat elől. De elvették a mozdonyt, mert kellett valami más katonai célra, ami fontosabb volt, mint a zsidók továbbszállítása. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttünk az országút, a vasútsineken, ezekbe a tehervonatokba, amik hát nyilván az állatoknak a tartására volt szék, ugye az természetesen se ülőhely, se semmi. Persze. És ugyan ki volt söpörve, de rettenetes szag az volt, és hát azon kívül ugye nyár volt, amikor elvitték a deportálásba.
0: Igen, igen. Nem volt semmi térruha.
1: Nem, és ugye a ruhák és a csomagok túlnyomó részét elvették. Aha. Már először elvették a templomba, mielőtt bevagoníroztak bennünket. Aztán, mikor odaérkeztünk Strasshofba, akkor is a nagyobb kabátokat, meg a melegebb és finomabb holmika,